0: a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehoczky Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást, és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgász versennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgász verseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztán tartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
1: Az időjárásról.
0: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Miskolc Lilafüreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A versenyt augusztus 7-e és 9-e között a Lilafüredi Libegő Parkban tartották. Az eseményen több mint 120 versenyző állt rajthoz, több kategóriára elosztva. A szervezők a Lilafüredi Libegő Parkban fantasztikus környezetben várták a versenyzőket. Az idei pálya lett a legnehezebb a versenyzők elmondása szerint, de még így is születtek rekordok. A verseny Király Ármin főszervező értékelte. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
2: Üdvözlöm Király Ármint, a Downhill országos bajnokság főszervezőjét. Ha kedves hallgatóink megengedik, akkor régi ismeretségünkre való tekintettel tegeződnék, hiszen már nagyon régóta hírt és számot adunk a Lilafüreden rendezendő Downhill országos bajnokságról. Hogyan jött létre, kezdjük innen, mi hívta úgymond életre ezt az országos bajnokságot?
3: Az idei évben már ugye harmadjára került megrendezésre a Downhill országos bajnokság Lilafüreden, és az első alkalom 2024-ben gyakorlatilag így rendezőként, szervezőként úgy értékeltük, hogy sikerült annyira jól, hogy ennek nekifutunk 2025-ben is, 2026-ban, idén pedig

0: itt a helyszínen, ugyanis lehetett a verseny előtt is nevezni, illetve a verseny hétvége során is biztosítottunk még nevezési lehetőséget. Sajnos most egy picit több versenyző esett, vagy szenvedett kisebb-nagyobb sérülést a versenyt megelőzően, így több visszalépést is tapasztaltunk. Összesen egyébként 121 fő állt végül rajthoz a verseny hétvége során, és a nézői létszámban pedig még egyelőre nem összesítettünk mindenféle forgalmi, meg nézettségi, látogatottsági adatot a hétvége során, de a hétvégén azt azért tapasztaltuk, hogy kifejezetten nagy érdeklődés volt a versenyzőkön túl a nézők részéről is. Nagyon sokan álltak a nyomvonal mentén is, illetve a célterületen és az eredményhirdetésén is szerintem sok százas nagyságrendben, vagy több százas nagyságrendben voltak még érdeklődők.
1: Milyen kategóriák voltak, mely kategóriákban lehetett indulni, illetve körülbelül mennyien voltak, és voltak-e híresebbek, hogy kik jöttek el, esetleg akár miskolci hazai versenyzőnk volt-e?
0: Volt miskolci versenyző is, Edőcs Tamás barátunk személyében még országos bajnokot is avattunk, úgyhogy abszolút volt ilyen értelemben is helyi érintettsége a rendezvénynek szerencsére. Egyébként összesen 10 kategóriát nyitottunk meg, amik kor, illetve nem szerint tudták fogadni a versenyzőket. A szokásokhoz híven idén is megnyitottunk egy olyan kategóriát, ahol a hobbi vagy kevésbé professzionális versenyzők, versenyengedély nélküli versenyzők is rajthoz tudtak állni. A versenyen a kategóriák teljes mértékben igazodtak a nemzetközi kategória kiosztáshoz, úgyhogy összesen 10 kategóriában álltak rajthoz az összesen 121 versenyző.
1: És a pálya, a nyomvonal, az hogyan, mennyi idő alatt készült el, milyen nehézségek voltak benne, egy kicsit jellemezzük magát a pályát, hogy el tudjuk képzelni, mennyire nehéz pályát, hogyan sikerült összeállítodatok.
0: Ugye a downhill sportágnak a lényege, hogy egy alapvetően folyamatosan ereszkedő vagy lejtős pályáról beszélünk, ami tele van tűzdelve számos technikailag érdekes vagy technikás pályaszakasszal, köves, gyökeres szakaszokkal, ugratókkal, letörésekkel. A helyszín ugye idén is a rajt, illetve a cél tekintetében megegyezett az eddigi versenyhelyszínekkel itt a lilafüredi helyszínen, és a nyomvonal maga azonban én körülbelül úgy tippelem, hogy 80-90%-ban megújult. Tehát rengeteg olyan új szakaszt építettünk ki, vagy alakítottunk ki, nyilván a természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve, amikkel a versenyzőknek szerettünk volna kedveskedni az elmúlt 2 évet követően. Ezeknek a kialakítása már azért a versenyt megelőzően jóval több héttel előre megtörtént, és a verseny hétvége folyamán pedig igyekeztünk folyamatosan karbantartani és a kondícióit javítani a pályának. Ez mostanában idén volt a legnehezebb, mert az a hőség és az a szárazság, ami itt az országban tapasztalható volt, ez minket sem, illetve a pályát és a résztvevőket sem kímélt, úgyhogy rendkívül poros és rendkívül száraz körülmények között valósult meg a verseny is. Ez az egyébként is szerintem idénre nehezebbé váló, technikai szempontból nehezebbé váló pályát azért még nehezebbé tette, mert a versenyzők részéről is azok a visszajelzések érkeztek, hogy most az extrém meleg miatt ezek a száraz és poros körülmények még izgalmasabbá tették a versenyt és a versenypálya nyomvonalát.
1: Említetted, hogy szinte teljesen megújult. Egy-két olyan dolgot ki tudnál emelni, ami sok mindenkit megfogott, esetleg olyan elemet, nem tudom, ugrató, kanyar, vagy bármi olyan, ami olyan újítás volt benne, hogy na, az aztán igazán nehéz volt, és ott profinak kellett lenni, hogy végigmenjen az ember.
0: Ja, az eddigi években nagyjából olyan 1,5 kilométer hosszú pályát jelöltünk ki a versenyre, és ebbe a 1,5 kilométerbe tettünk szerintem kb. 80%-nyi szakaszt, és ez a kb. 80%-nyi új szakasz, ez egyaránt tartalmazott valójában egyszerűbb és könnyebben teljesíthető átkötő szakaszokat is az egyes technikai elemek között,

0: illetve körülbelül 4-5 olyan pályaelemet is építettünk az előkészületek során, amik azért itt színesítették a versenypálya nyomban alá. Ezek letörések, illetve olyan ugratók voltak, amiket természetesen kikerülhetővé tettünk azok számára, akik esetleg ezeket nem merték bevállalni, vagy nem szerették volna teljesíteni, de nyilván ezek a kerülő szakaszok olyan idő többletet okoztak, ami miatt a profi versenyzőknek azért természetesen megérte rágurulni ezekre a pályaelemekre. Jó visszajelzések érkeztek egyébként a résztvevők részéről többségében hozzánk szervezőkhöz, illetve a pályaépítők is rengeteg munkát tettek bele itt az utóbbi egy hónapban, hogy ezek a pályaelemek megépüljenek. Úgyhogy egy többségében az a válasza volt a versenyzőknek, amikor megkérdeztük, hogy hogyan értékelik a pályát, hogy nagyon nehéz, nagyon technikás, főleg ugye a száraz körülményeknek köszönhetően, de egy országos bajnokság színvonalához méltó nyomvonal került kialakítása.
1: Péntek, szombat, vasárnap zajlott verseny, a 7-e augusztus 7 péntek, az hogyan telt ilyenkor, mit csinálnak a versenyzők, úgymond mi zajlik ilyenkor a versenynapján?
0: A program az teljes mértékben, gyakorlatilag teljes mértékben megegyezett a tavalyi évi versenyhétvége programtervével. Ugye az első évben 2024-ben csak 2 napot tudtunk biztosítani a résztvevők számára a kerékpározáshoz. Az első nap, a pénteki nap az 2 évvel ezelőtt egy ilyen technikai, adminisztratív nap volt, és mi úgy gondoltuk akkor, hogy szeretnénk a versenyhétvégét kibővíteni. Ez tavalyra össze is jött, és ezáltal tavaly, illetve idén már egy olyan programtervvel dolgoztunk, vagy egy olyan programtervvel valósult meg a versenyhétvége, hogy a pénteki napon délelőtt egy gyalogos pályabejárás, illetve a nevezés egész napon lehetőség a helyszínen pénteken, de már a pénteki napon délután is tartottunk egy strukturált edzést, illetve a szombat és a vasárnap az úgy alakult, hogy délelőtt egy kötelező edzést kellett teljesíteni a minden résztvevőnek, és délután, szombaton már egy időmérő futam várta a versenyzőket. Ez az időmérő futam arra volt jó, hogy a vasárnapi döntőfutamnak a rajtsorrendjét kialakítsa. Ugye az időmérő futamban a leggyorsabb, az a döntőfutamban majd a legvégén indult vasárnap a kategóriájának, ezzel is minél izgalmasabbá téve a programot, és akkor a vasárnapi napon szintén lehetett délelőtt még gyakorolni a versenyzők számára a pályán, délután pedig ugye az a döntő futam került megrendezésre, ami alapján minden kategóriában a verseny végeredménye dől el.
1: És a szombat, vasárnap az milyen volt verseny szempontjából, szervezői szempontból, milyen versenyeket láttatok, mennyire volt izgalmas a szombat, illetve a vasárnapi nap, említetted, vasárnap volt a döntő.
0: Mind a két nap nagyon izgalmas volt. A szombati napon nem akarok senkit megijeszteni, de talán egy picit több volt a sérülés és az esés a pályán, amit mi szervezőként egyértelműen az időjárási körülményeknek, vagy jelentős részben az időjárási, száraz időjárási körülményeknek tudhatunk be. Azért ez a mennyiségű por, ami a pályán volt, ez óriási kihívás elé állította a résztvevőket, és akik befutottak a célterületen, én például célterületről követtem ugye a versenyt, majdnem mindenkinél volt valamilyen kis csúszás, valamilyen kis hiba, ami ezzel befolyásolta a köridőket, és sokukon lehetett is látni, hogy a mezők vagy a ruházatok egyik-másik oldala az vagy teljesen befedi a por, tehát valamilyen esés is akár lehetett. Úgyhogy szombat az időmérő az elég izgalmas volt ilyen szempontból, vasárnapra pedig már mindenki megtapasztalhatta a szombati körülményeket a pályán, amik nem változtak, tehát ugyanolyan száraz és poros talajviszonyok voltak a vasárnapi döntőfutamban is, de erre már mindenki felkészülve egy nagyon gördülékeny és nagyon izgalmas döntőfutamot láthattunk, ahol egytől egyig, és szerintem nyugodtan mondhatom, hogy eredménytől függetlenül lenyűgöző teljesítményt nyújtottak a résztvevők. A szervezés pedig most már azért a harmadik évben, én azt gondolom, hogy ismerjük olyan jól szervezőként a helyszínt, és a maga a lebonyolítás is volt annyira gördülékeny, hogy egy nagyon olajozott, nagyon törgős eseménynek a a szemtanúi lehettek a résztvevők és a nézők.
1: Mit tapasztaltatok, milyen időeredmények születtek ezen a nehéz pályán? Említetted, hogy nagyon nehéz pályát sikerült összerakni, illetve a döntőben milyen eredmények születtek, ha egy-kettőt említenénk, és milyen időt tudtok futni ezen a pályán a versenyzők?
0: Érdekes lenne akár összehasonlítani, hogy idén hogy alakultak az eredmények a korábbi pályákhoz képest, de sajnos ezt valójában nem tudjuk megtenni, mivel olyan nagy a különbség az eddigi és az idei nyomvonalak között, hogy ennek az összehasonlításnak így nem feltétlenül lenne értelme vagy relevanciája, de az idei évben azt mindenféleképpen érdemes kiemelni viszont a szombat és a vasárnapi nap tekintetében, hogy az idei felnőtt férfi elit országos bajnok Babu Áron szombaton egy 2 perc 25-ös időeredménnyel teljesítette a pályát. Ez is már egy fantasztikus eredmény, és a szombati nap abszolút leggyorsabb idője. Én az Áronnal személyesen beszéltem a futamát követően szombaton, és kérdeztem, hogy még mennyi van a pálya idejében, vagy még mennyit tartogat magában. Azt mondta, hogy még bőven, úgyhogy kíváncsian vártam én is a vasárnapi eredményeket, és hát nem hazudtolta meg magát. Vasárnap még további 7 másodpercet javított ezen, és 2 perc 18-as köridőt teljesített, ami egy elképesztő gyors és brutális időeredmény egyszerűen. A fejkamerás felvételét a döntő futamára feltöltöttük a közösségi média felületeinkre, ott, akit ez érdekel, nyugodtan megnézheti, és szédítő sebességet és időeredményt produkált a vasárnapi döntőfutamban az új felnőtt férfi magyar bajnokunk.
2: Miskolc Lilafreden rendezték a Downhill országos bajnokságot. A versenyt augusztus 7-e és 9-e között a Lilafredi Libegő Parkban tartották. Az eseményen több mint 120 versenyző állt rajthoz, több kategóriára elosztva. A szervezők a Lilafredi Libegő Parkban fantasztikus környezetben várták a versenyzőket. Az idei pálya lett a legnehezebb a versenyzők elmondása szerint, de még így is születtek rekordok. A versenyt Király Ármin főszervező értékelte, a riporter Sütő Dávid felé volt.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Alig 2 óra alvás után a 38 fokos hőségben egy nap alatt gyalog megkerülte a Tiszatavat Szűcsem Sándor, református vallástanár, presbiter. A 70 kilométeres táv megterhelő volt számára, de számos lelki élménnyel gazdagodott az útja során, és persze azzal a bizonysággal, hogy erre is képes. Ez azért volt fontos számára, mert nagy útra készül. A protestáns gályarabok nyomába akar gyalog eljutni Nápolyba. Szűcsem Sándorral Hegedűs Márk beszélgetett.
2: Sándor, szerintem a hallgatóink, akik sokszor hallottak már téged a különböző útjaid, élményeid, beszámolójáról, azok nem lepnek meg, hogy újra kitaláltál valamit, amivel próbára tetted magadat is, és élményeket is szereztél, de nekem adja azért a kérdés magát, hogy miért vágsz neki a Tiszató gyalogos megkerülésének egy idézőjelben lélegzetvétellel, tehát ez 70 kilométer, ezt akár több nap is megtehetted volna, hogy alszol egy padon, vagy egy sátorban, vagy valahol, mint amikor stoppolsz. Miért találtad ezt így ki, hogy ezt egy nekifutással megkerülöd?
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm az érdeklődést. Több oka van, az első oka az, hogy már az egyik Krisztusban testvérem Bihari Dezső megcsinálta, és a második oka az, hogy ez is része az egyik felkészülési túrámnak, hiszen jövő tavasszal egy több száz kilométeres túrán fogok részt venni, és ez a Tiszató körbekerülése, tehát a kiskör, ami amúgyis 70 kilométer a kiskör, hogy egy nap alatt meg tudom-e tenni, az arra volt nekem fontos, hogy meg tudjam nézni, hogy síkterepen mennyi, hány kilométer bírok gyalogolni 24 óra alatt. Örülhettem, mert biztos voltam benne, hogy nem fogok elázni, ugyanis hőkupola volt felettünk, tehát 38 fok. Nagyon nehéz volt a terep, de hála Istennek megtudtam, hogy 70 kilométer bírok gyalogolni, és valószínűleg ez már így is marad. Többet nem próbálok.
2: És miért ezt az időpontot választottad? Tehát ez a 38 fok, ez 10 kilométerre is megterhelő lett volna, nem vagy 70-re? Tehát nem gondoltad, hogy halasztani kellene itt az indulás időpontján?
3: Nem, a naptárunkba ez került be, és arról volt szó, hogy mivel a több száz kilométeres úton is lehet napsütés is, meg akár hóesés vagy felhőszakadás, akár esőbe is megyünk, mind a kettőnknek ez volt a szabad napja, és most azt kaptuk az Úristentől, hogy akkor megnézzük, hogy 38 fokban ezt meg tudjuk-e csinálni, és meg tudjuk.
2: Ahogy szoktad mondani, 38 fokban is Úristen az Úristen?
3: Így van, és azért kaptunk rengeteg olyan ajándékot, amire nem is számítottunk, tehát azért közben bicikli tókerülő verseny volt délelőtt és este is, úgyhogy kerülgettük egymást a biciklisekkel, de voltak nagyon, nagyon felemelő pillanatok a rengeteg mélypont mellett is.
2: Na, mindjárt beszélünk a felemelő pontokról, meg mélypontokról, de volt egy fél mondatod az első percben, amit nem akarok elfelejteni, úgyhogy oda ugorjunk vissza, és utána ígérem mélypontok, meg örömpontok. Mire készülsz, hogy mondod, hogy ez volt egy nagy készülés, több száz kilométert említesz, hova mész gyalog, mi a terv?
3: Nem nagyon szerettem volna róla beszélni, de már akkor itt elmondom, hogy én a gályarabok nyomában járkálok, több éve, több mint 10 éve kutatom az útvonalukat, 2024-ben sikerült lestoppolnom az útvonalukat, Zubojtól Nápolyig, emlékhelynek való ajánlásokat sikerült gyűjtenem, sőt, már azóta könyv is készült erről az útról, és úgy néz ki, hogy le fogok gyalogolni Nápolyig, Peszkarától Nápolyig, és erre készülök, erre a túrára. Ezek ilyen felkészítő túrák, ott azért naponta kell menni 25-30-40 kilométert, lett volna 60 kilométeres szakasz is, és erre volt ez egy felkészítő túra, hogy lássam a napi távomat síkterepen, mondjuk ilyen 20 méteres szintkülönbséggel.
2: És akkor most ez sikeresnek nyilvánított? Tehát a Tiszató megkerülése az azt jelenti, hogy akkor Szűcsem Sándor bírja ezt a megpróbáltatást, és mehet ez az eltervezett túra?
3: Igen, most úgy néz ki, hát azért még lesz. Ezen a héten a Gyümösökben túrázom a lányokkal, ott hegyvidéken leszek, a lányommal a hegyvidéken leszek, és utána lesz még egy kétnapos túra, az egyik nap valószínűleg 50 kilométert, melyek a másik nap csak 35-öt, és akkor azokat a terheléseket is látom, de volt már nekem 25 kilométeres éjszakai sétám, meg 56 kilométeres éjszakai sétám. Az volt a lényeg, hogy lássam, hogy 24 óra alatt kb. 70-et tudok menni autostop nélkül. Ez két óra alvással ment, tehát előtte csak két óra hosszát tudtam aludni, és utána 23 óra 15 percet pedig gyalogolni, meg pihenni, de ez így megy. Azt mondják, akik túráznak, hogy az azért elég megterhelő, tehát ezt azért így nem szabad lett volna csinálni, de az Úristen megmutatta, hogy ezen is át tud vinni, vagy segíteni.
2: Akkor most nem fogadlak tovább a gályarabos útról, majd ha túl vagy rajta, remélem, hogy már akkor lesz kedved, lehetőséged, hangulatod beszélni arról, amit átéltél. Akkor most nézzük a tiszatavi dolgokat. Itt felvillantottál dolgokat, menjünk ezeken végig. Miért két óra alvással indultál neki? Azért ez, nehogy is mondjam, nem a legfelelősségteljesebb döntésnek tűnik, így nem akarlak bírálni, de azért ez egy elég nagy fizikai próbatétel, ami előtt biztos jót tett volna, ha alszol.
3: Igen, de azelőtt már bekerült a naptáramba, hogy az egyik filmet megnézem a családommal a moziba, és szeretek a gyerekeknek, amit megígértem, azt teljesíteni. Úgyhogy azelőtt Debrecenben voltunk moziba, 3:12-re értünk haza, előtte való nap, és 3:42-kor pedig már keltem, úgyhogy ezért volt a két óra alvás. Voltam már ilyen felelőtlen, akkor pedig a DJ Festről éppen hazaérve egy óra alvással indultam Boszniába stoppolva, pont egy évvel ezelőtt. Az nem esett annyira jó, mint ez. Ezt valahogy bírtam. Tehát nem kellett aludnom, nem kellett lefeküdnöm aludni. Ez tényleg két óra alvással ment így végig. De volt, hogy énekeltem, zenét hallgattam, beszélgettünk a társammal, Bihari Dezsővel, úgyhogy eltelte az idő. Felelőtlennek annyiban lehetne mondani, hogy ez azért nagyon megterhelő volt, nagyon, nagyon a nyári nap, a hőkupolás nyári napok egyikén volt, és én addig ilyen napi 5-10 kilométert, ha gyalogoltam. De megfelelő túracipőm volt, megfelelő hátizsákom, és megfelelő mennyiségű vizet tudtam vételezni, úgyhogy a 12 liter vizet azt megittam szétlőgyböltem magamon, úgyhogy volt után pótlás.
2: Oké, mélypontokkal folytassuk. Tehát milyen mélypontokra gondoltál, miket éltél meg? Volt-e olyan, amikor azt gondoltad, hogy innen egy lépés sem mész tovább, vagy stoppolsz, vagy megvárod, amíg valaki autóval felszed, de soha egy lépés se tovább?
3: Hát Tiszafüredről indultunk, az óramutató járásával megegyezően, és Abáczalók az körülbelül olyan 25 kilométer. Erre a szakaszra az jellemző, hogy sok az egyenes. Tehát én egyszerűen belefáradok abba, hogy belenézek egy egyenesbe, és akkor leesik a szemem a végén. Tehát nincs sok törés a gáton. És akkor Abáczalókon ültünk le először, akkor én mondtam is Dezsőnek, hogy hát én nem megyek tovább. Tehát én nekem most nagyon nagy erőt kell venni, és ez pedig még csak 25 kilométer volt, majdnem a harmada, vagy egy kicsivel több, mint a harmada, amit aznap meg akartunk tenni. De aztán erőt vettem magamon, és mentünk Kisköréig. Onnan Kiskörétől meg Dinnyéshátig, Dinnyéshától pedig még egy megálló volt Sarudon. De azért kellett. Én sokat imádkoztam ezen az úton. Hát én kértem az Úristent, hogy ha akaratával egyezik, akkor adjon elég erőt, hogy ezen az úton végigmenjek, vagy hogyha azt mondja, hogy itt össze kell essek, vagy valami olyan fogjon el, hogyha ez a túra meghiúsul valamiért, tehát most jöjjön ki az, hogy én ezt nem bírom, és akkor lemondok a nagy túráról is. Tehát magam miatt nem csinálnám, de szerintem az jó lenne, hogyha le tudnám gyalogolni saját útvonal mentén, majd azt a Pescara-Nápoly távot, és az Úristen végig segített. Úgyhogy ez is egy ilyen hit próba volt, meg az átengedése az irányításnak, megint csak azt tudom mondani, mert ha ott tényleg valami egészségügyi bajom kijött volna, vagy mi, akkor azt mondom, hogy ez nem az én utam. Most eddig még úgy néz ki, hogy zöld lámpa van.
2: De nem gondolt, hogy ilyenkor úgy, hogy is mondjam, provokálod Istent ezzel, vagy úgy megkísérted, hogy most akkor...
3: Ez sokszor szoktál, mint a édesanyámat hallanám, ő szokta, az Isten kísértés, én nem annak veszem, ez lehet egy ilyen egyszerű gyapjú kiterítése a sátor elé, és akkor teszteljük, hogy most tényleg ez az akarata, vagy tényleg nem az az akarata. Nekem rengeteg út van még előttem, a fejemben, a rengeteg út van már mögöttem, de én szeretem ezt leegyeztetni a fenti főnökkel, és adjon ő zöld lámpát, és hogyha ő zöld lámpát ad, akkor a kutyákon is át tudok menni, meg a vizeken is, meg a hegyeken is, meg a viharokon is, de ez most tehát saját magam felé volt egy teszt, hogy na ennyit bírok. És akkor azt aznap kellett letesztelni, nem volt rá másnap. És nem érzem Isten kísértésnek, nem. Akkor érezném Isten kísértésnek, ezt elmondom neked, mert sok blogger, meg videó, vlogos ismerősöm van, vagy akiket én nézek, hogy elmondják, hogy már ők kifogytak a témából, de még ezt így kitalálják, és akkor csak azért is azért csinálják, hogy legyen nézettségük. Én nem azért csinálom. Én azt még azért csinálom, mert ez még engem érdekel. Ezért nem érzem Isten kísértésnek azt, hogy... Tehát, hogy nem mások miatt csinálom, hanem magam miatt, meg hát egy kicsit az Úristen célja is előre megy ezzel, mert azért sok csodálkozó szemet láttam, amikor láttak minket, hogy ó, gyalog, vagy fejlámpával, amikor elsuhantak mellettünk. Hát azért volt itt példamutatás is ebből, vagy legalábbis csodálkozásra, ámulásra adtunk okot.
2: Magaslatok? Miket éltél át, amire gondoltál pár perccel ezelőtt? Hogy...
3: Minden egyes, egyenes vége, amit elértem, és elfordult a gát. Nagyon hálás voltam az Úristennek. Szuper volt, ugye mi 3 órakor találkoztunk, és akkor 3:20 indultunk, akkor lőttem az első képet Tiszaörvényen, és akkor még nem kelt fel a nap, de így mondtam az egyik videófelvételen, hogy nézd már, Dezső, megérkeztek a színek, a szúnyogok meg eltűntek. Tehát hajnalban azért vagy 2 óra hosszán keresztül letettük a szúnyogokat, este meg vagy 3 óra hosszán keresztül. Úgy megcsipkedtek a szúnyogok, hogy még másnap is ilyen rücskös volt a kezem meg a lábam. Tehát ilyen gumók voltak a kezemen, de például a naplemente az nagyon jó volt látni, hogy felkel a nap, és megérkeznek a színek, tehát nem csak a sötét van, mert akkor még fejlámpa nélkül mentünk. Nekem nagy élmény volt a kiskörői víztározón átmenni, eljutni Kiskörőig, tehát eddig még nem kerültem meg a tavat, gondold meg. Tehát se biciklivel, stoppal már megkerültem, de hát ugye az nem a gáton van, de biciklivel még nem kerültem meg a tavat, és Kiskörőig eljutni gyalog, és onnan Dinnyés hátra már nagyon régen el szerettem volna jutni. De Dinnyésháton például ott töltöttünk egy 2 órás szünetet az egyik vendéglátóhelységbe, és akartunk fürdeni. És mondtam Dezsőnek, hogy menjünk, fürödjünk a Tiszatóba. És akkor kiderült, hogy fizetni kell a tóért. Hát mondom, én azért nem fizetek, hogy lehűtsem magam. Erre kiderült, hogy az étteremben meg a mosdójában meg lehet ingyen zuhanyozni. Úgyhogy ez egy olyan nagyszerű meglepetés volt, hogy le tudtunk zuhanyozni. 20 percet álltam hideg víz alatt, míg az ételünkre váltunk. Kialakult egy ilyen tiszafüredi találkozó, mert akik kerülték a Tiszatavat biciklivel, ismerősökkel ott futottunk össze, együtt üdítőztünk. Találkoztam volt diákommal, aki nagy biciklista, és nem tudom, aznap 2 vagy 3-szor tekerte körbe a tavat, reggel, délben, meg este. Csináltunk kis csoportos férfikört, 3 férfikörös is, ugye Dezső is férfikörös, én is, meg még egy harmadik társunk is csatlakozott Dinnyésháton, ott is beszélgetettünk, nem hivatalos férfikör, csak ez erre is jó volt. És igen, tehát azért ott végigmenni a Tiszatavon és megnézni az Úristen teremtett csodáit, meg az ember által létrehozott környezetet, az nagyon, nagyon nagy élmény. Ugye, és mi láttuk hajnalban, láttuk napközben, meg láttuk naplementébe. Úgynevezett számomra vérhold volt, mert nagyon vörös volt és teli hold volt, nagyon szépen tükröződött a tavon, meg sem mozdult a víz éjszaka, és ezek mind olyan élmények, amiért úgy érdemes menni, de a fekete leves az Poroszlónál volt még a legutolsó szakasz, mert Poroszló után is van egy hatalmas nagy egyenes, és azt még vonattal is elég meg autóval végigvinni, és nekünk pont az utolsó szakasz az, amire esett ez a 8-9 kilométeres majdnem egyenes szakasz. Az egy kicsit fárasztó volt, de sikerült. Hál' Istennek megtettük.
2: Hogy bírtad a meleget? Tehát ez az a 38 fok azért az elég megterhelőnek tűnik.
3: Hát én izzadtam, mint a ló, meg a stoppolásból én mindig 2x7,5 dl vizet viszek magammal, és locsoltam a sapkámat. Én nagyon hajlamos vagyok, hogy hőgutát kapjak, vagy napszúrást. Sapkámat locsoltam, meg rengeteg vizet, folyadékot ittam, úgyhogy így tudtam. Ja, meg a karomat is locsoltam. Meg, tehát nagyon jó volt a cipőm, nagyon jó volt a hátizsák, amiben ugye teljes heti túra cuccot vittem, de maga a hátizsák is ultra könnyű volt. Vittem magam a botot, amit már ugye én gyalog voltam a gályarabok nyomában, a Szemedinghágót megmásztam 3 héttel ezelőtt. az volt a legelső felkészülési túra, hogy na, elmegyek Ausztriába, és akkor megnézem, hogy bírom-e a hegyi túrát. Az ugye egy ilyen 1000 méteres hegy, de nem kellett mennem annyit, csak 465 méter szintkülönbség volt. De elmentem Schottwindből Semmeringre, felkapaszkodtam a Semmeringhágón, és akkor utána lementem Bürzuschlagba. Ezen az útvonalon mozogtak a gályarabok is abban az időben, és akkor ez volt most a második felkészülési túra. Semmeringen kaptam esőt, kaptam ilyen őszi időjárás, meg kaptam napsütést, meg nagy szelet, úgyhogy ott is volt minden, amire úgy nem nagyon számoltam, de ezeket is szépen összerakja az Úristen. Camino Steve az egyik előadótársam segített, aki ultra hosszú távú túrázó, ő segített a cipőkiválasztásban, a hátizsák kiválasztásban, meg a tippekben, és nagyon nehéz lett volna fapados, tehát ilyen utcai dolgokban ezt végigvinni, az biztos. Tehát ezekre a túrákra azért készülni kell. Ez nem csak úgy van tényleg, hogy összedobálsz valamit a nejlontáskába, és akkor elindulsz, úgy is meg lehet tenni, de szerintem nekem csak így sikerülhetett, hogyha megfelelő eszközeim is voltak.
1: Alig 2 óra alvás után a 38 fokos hőségben egy nap alatt gyalog megkerült a Tiszatavat Szűcsem Sándor, református vallástanár, presbiter. A 70 kilométeres táv megterhelő volt számára, de számos lelki élménnyel gazdagodott az útja során, és persze azzal a bizonysággal, hogy erre is képes. Ez azért volt fontos számára, mert nagy útra készül. A protestáns gályarabok nyomába akar gyalog eljutni Nápolyba. Szűcsem Sándorral Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalucsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupcióellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a Zöld Közlekedési Felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a család történetkutatással foglalkozunk, majd vendégünk Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja, az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere. Ács Péterrel beszélgetünk majd mások mellett saját családjának történetéről, arról, hogy hogyan kutatta fel a ma élő, de korábban nem ismert rokonait, és tanácsokat ad majd, hogyha valaki szeretné saját családjának történetét elkezdeni kutatni, akkor hova fordulhat, mit tehet? És szerintem a legfontosabb kérdést is felteszem majd neki, hogy ő mindezt miért csinálja?
2: Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Ács Péter, hobbi család és helytörténetkutató, református presbiter, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagja. Tartsanak velünk, ha tehetik.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az 1700-as évekig tudta visszavezetni családja történetét Ács Péter, újszegedi református presbiter. Kutatása során előkerült például egy levél, amit a születésekor írt a nagypapája, azzal a kéréssel, hogy majd neki adják át. Ács Péter nem csak neveket és évszámokat keres, hanem történeteket, sőt, élő rokonokat, akikkel nem csak felveszi a kapcsolatot, de számon is tartják egymást. Több nagy családi találkozón is túl vannak, és egy közös családi Facebook csoportot is fenntartanak. De mire jó mindez? És hogy lehet elkezdeni az ősök és ma még nem ismert, de élő rokonok felkutatását? Ács Péterrel, a Magyar Családtörténetkutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténetkutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével beszélgetünk. Mi volt a kezdő lökés, amiért úgy érezted, hogy a saját családod történetét el kell kezdened kutatni, feltárni, forrásokat keresni?
2: Ez az édesapám életéhez kötődik, aki a gyerekkoráról nagyon keveset mesélt. Óbecsén született 1922-ben, és egyszerűen, amikor érdeklődtem a múltról, a rokonságról, a mélyéből, akkor állandóan falakba ütköztem, nem volt hajlandó mesélni, sokat mondani. Egy-két szóval intézett el sokszor mindent. Így aztán, amikor elhunyt, mert életében nem erőltettem a dolgokat, belemerültem a régi iratokba, megkerestem az egyéb dolgokat, hogy a saját családomról tudjak meg többet. Édesapám az Ácsoknak a történetéről, sorsáról, múltjáról.
1: Honnan voltak régi iratok? Tehát volt édesapád után egy láda, egy mappa, egy doboz, amiben már volt, amit ő őrzött, vagy el kellett kezdened levéltárba menni, régi újságokat keresni, gyülekezeti anyakönyveket bújni?
2: Én nekem a nagyapám Ács Lajos Kölesden hunyt el, és az ott élő nagynéném eladta a kölesdi házat. Oda mentünk, mert magunkhoz vettük őt is, és ott körbenéztem a házba, ahol gyerekkoromban egyszer-kétszer fordultam csupán meg, és elkezdtem pakolni az irodalmat, találtam dobozokat, amiben aztán tömegével voltak régi családi iratok,

0: aki mélyhitű református ember volt, akit én életemben apró gyerekként láttam egy párszor, de elhúnyt, nagyon nem emlékszem rá, hogy a legjobb kép, ami bennem maradt, hogy a gyerekágyam mellett áll valamikor 60-as évek elején, de elővettem az iratokat, és amire ez ennek az egész kutatásnak a legnagyobb élménye, hogy életre kelnek emberek a gondolataikon, a cselekedetekén keresztül, és mutatnak egy utat. Bennem van, mivel hitben neveltek a szüleim, az Úrnak tízparancsolatban elmondott ígéretbe, hogy ezer ízillen megáldja azokat, akik ő hozzá ragaszkodnak, betartják az ő parancsolatait, akik szeretik őt. És ahogy így most a kutatások befejeztével látom, azt kell mondanom, hogy nagyapám volt az, akinek az életén keresztül Isten megáldotta az enyémet, és az ő szerető gondoskodásával vezetett, óvott egész életemen át.
1: Mondasz olyan konkrét példát, ami miatt ilyen gazdag, példaértékű életet látsz a nagyapád hagyatékából? Milyen történetek kerültek eléd?
0: Van nagyon személyes levelem. Olyan levél, amit az én születésemkor írt a szüleimnek, amiben hálát ad Istennek, hogy én világra jöttem, hogy viszem tovább a családnak a nevét, és a levélbe beírja egy pár sorral később, hogy ezt a levelet őrizzétek meg az én Péter unokámnak, és adjátok oda neki. És ami érdekes, az ő édesapját is Ács Péternek hívták, megemlékezik róla, és jellemző rá, hogy egyetlen egy mondattal mutatja be az édesapját, amikor azt mondja róla, hogy aki engem nagyon szeretett. Gondoljuk el, hogy egy olyan férfiről van szó, akit a nagyapám 24 évesen veszített el, mi akkor legényember volt. Tehát az ifjúságának, gyerekkorának az összegzése az, hogy egy olyan közösségben és olyan családban élt, ahol az édesapját, aki szűcsmester volt, ezzel mondatta, hogy engem nagyon szeretett, tudta jellemezni.
1: Ez ma már nem tűnik kirívónak, de most ugye itt sok generáció, vagy több generáció visszamenőleg meséld ezt a történet, és szerintem akkor ez nem feltétlen volt általános, hogy az első, ami eszébe jutna egy apa-fiú kapcsolatról, az a szeretet.
0: Menjünk vissza az időbe, mivel nagyapám 1879-ben született, a 19. század végén, akkor a férfi társadalomra nem ez volt a jellemző, és az irodalmon keresztül mégben. Ezt az édesanyákra, a nagymamákra szokták mondani, de nem az édesapákra. Van ennek egy korábbi jele is, amit a kutatásokban megtaláltam. Az ő nagyapja elvesztette az első feleségét, ez 1800-as évek legelején volt, Rendsz Ács Ferenc volt a neve, és az egyházi anyakönyvbe beíratja, mert az anyakönyvbe azonos ilyen jellegű írásokat se előtte, se utána nem lehet találni, hogy 2 év, nem tudom hány hónap, ennyi nap együttélés után távozott tőle a feleség az első házasságából, nagyon rövid idő után. Valahogy a családon végigment egy ilyen örökség, hogy a közösségben a vele együtt élő, a párokra való odafigyelés, a szeretett közösség, ez mind benne van. És erre azt lehet mondani, hogy emögött ott volt a hit, a krisztusi szeretet, amit átvettek. Tudni kell, hogy a dédnagyapám, ez Ács Péter, Pécs Váradon született, nagyapám a Kisherenden született 79-ben, és Kisherend az egy apró kis település volt, katolikus falu, ahonnan ők a szomszéd Petedre jártak át, a református egyházhoz, ez több mint 3 kilométer távolság a családtal, a gyerekekkel, közösséget gyakorolni és a hitéletet élni. Nagyon jellemző, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy Kisherenden a 80-as évektől végfigyelve a 40-es évekig településnek a református lakóinak a száma megegyezik azzal, hogy a családból hány ember él éppen ott. Ami megint egy más jelzés, hogy egy katolikus környezetben mennyire ragaszkodott a dédnagyapám már a hitéhez, a hitének a gyakorlásához. És amikor később eljutottam arra az állapotra, hogy nagyapámnak a testvéreinek a gyerekeit kellett felkutatnom, megtalálnom, rendkívül sok esetben az segített, hogy az anyakönyvi felderítések alapján felhívtam a helyi református közösséget, ez általában Baranya megye volt, és röviden kaptam egy választ, útmutatást, telefonszámot, hogy hát itt van a rokonom, éppen most valamelyik gyerekét konfirmálták, vagy bennél Pécset, de itt adták a telefonszámot. Szóval egy olyan múltra lehet visszatekinteni, ahol a leszármazottak a hitbe

0: hitgyakorlásába begyökereztek, és ez adott nekik az életükbe valami hihetetlen támaszt. Ez leginkább a nagyapám életére tudom vetíteni és elmondani, hiszen az egy külön történet, hogy édesapám miért nem beszélt a gyerekkoráról. Nagyapám malomépítő ács volt, Molnár Pék, Molnár szakmát gyakorolta, 1921-ben kiköltözött a család Óbecsére, ahol megvette egy malmot, megvett egy hozzátartozó fürdőt, a családnak átkelő hajója volt a Tiszán, amit üzemeltetett, pékségük volt, ahol kenyeret állítottak elő, péksüteményt is árusították, és édesapám olasz született, és ott nőtt föl. Viszont a szerb királyt Marseille-be 1934-ben megölték, és itt jön a politika, ami már akkor is előtte is, és azóta is egy borzasztó dolog. A hatóságok úgy döntöttek, hogy mivel a magyarokra ráfogták, hogy a horvát usztaságot ők képezték ki Magyarországon, ezért 34. decemberébe egyik óráról a másikra több mint 3000 magyart áttoloncoltak a határon. Nagyapám is erre a sorsra jutott. December 9-én vonaton érkezett a 10 gyerekéből a 9-el, tizedik már házas volt, nem óvecsén jött Szegedre, mint kézi csomagokkal. Édesapám akkor volt 12 éves, és még nála is kisebb gyerekek is voltak. És gondoljuk el, hogy kinti idézőjelben lett jó létből, egy egyensúlyozott, gazdaságilag megalapozott családi életből lényegében semmibe kerültek. Egy éjszakát töltöttek Szegeden, ez megint egy külön érdekes dolog, hogy a családkutatás alapján meg tudtam erősíteni, hogy édesapám, amikor összesen annyit mondott, hogy egy iskolának a tornatermébe aludtunk, aminek oldalán két páholy volt, hát ez a öreg rókusi általános iskola, ahol a én gyerekeim valamennyien elvégezték az általános iskolát. De hogy mi történt velük arra, az a jellemző, hogy fölkerültek fél évre Budapestre, Tabánba egy le nem bontott, emiatt a menekültek miatt le nem bontott gimnáziumi épületbe volt a menedékszállásuk 400 embernek, lényegében ott segélyeken meg minden egyében éltek, és utána kezdte újra az életét avval, hogy bérelt Simontornyán más helyeken malmot, hogy elkezdte a munkát, eljutott odáig, hogy 36-ba a fiai nevére megvettek egy malmot Kölesden, Tolna megyében, és hát úgy nézett, hogy a család élete rendbe jön. Az előtte való időre édesapám annyit mondott, hogy egy évig hagymalevesen éltünk. Szóval ezek voltak azok a traumák, ami miatt ő próbálta törölni azt a szép múltat, amit megélt annak idején Óbecsé. Elkezdte az életét, jött a második világháború. A második világháborúban három fia veszett oda a nagyapámnak, az ötből, és az öt lányából egyet az oroszok utána kötöttek egy teherautónak, és pár évvel rá Merrákba emiatt elhunyt. Ez egy következő csapás volt. És aztán jött a rendszerváltás, és megint a politika irdatlan dolgokat kezdett el művelni az országba az ilyen kisebb gazdákkal, szakemberekkel. Lényeg az, hogy 49. januárjában államosították a malmát, elvették tőle, és ott maradt újra egy nincstelen, vagyontalan senkiként. És így jönnek elő újra további üzenetek. Ő ilyen körülmények között is a leveleiben, amiket küldözgetett édesapámnak, és amik megvannak, hálát ad Istennek a gondviselésért. Van, ahol azt írja, hogy most kaptam egy kis munkát, hogy kereshessek pár száz forintot, és hálát adott a jó Istennek, az ő szerető atyának ezért. És az ember azt tanulta meg ezeken keresztül, hogy amiben élt, amit továbbadott a gyerekeinek, amit a nagyapjától és a felmenőitől átvett, az kétszeri kisemmizést az életében, újrakezdést okozott ugyan az élet, de ezeket békességgel, az Istenbe vetett hittel és az örökkévalóságba vetett bizalommal békességben tűrte, vitte tovább. Nem törték meg.
1: Haragszol rá, hogy nem meséltél neked ezeket a történeteket, hanem neked kellett kikutatni, és hogy mondjuk nem vitt el Óbecsére? Vagy megérted mindezek alapján, ami kirajzolódott előtted?
0: Egyáltalán nem haragszom rá. Azért sem, mert a kutatások hogy mondjam, pótoltak. Tehát az, hogy a gyerekkoráról nem mesélt, azt pótolták. Egy-két apró kép, annyit mondott például, hogy a református templomban egy kis széken ült a sor szélén, az úgy hallgatt az Isten tisztelt. Ilyen apró, vagy egy kutyáról mesélt. De amikor visszamentem, meg a családi papírokat megtaláltam, akkor megvolt a életének a szintere, még a ház, ahol született. Ismerősökkel találkoztam, akik emlékeztek rájuk. A lapokon keresztül egyszerűen óbecsei pékségbe, hogy vitte le egyszer a kenyereknek az árát, és próbált jobbat tenni. Vagy például 34-ben, amikor kitoloncolták, 35 tavaszán elütt egy autó a Döbrentei téren Pesten, meg szóval a nagyapámat. Sok apró dolgon keresztül összeállt az az élet. Találkoztam azoknak a édesapám unokatestvéreinek a gyerekeivel, akik velük együtt éltek ott, akikről édesapám megint nem mesélt. És akikkel 5 perc alatt megtalálta az ember az összhangot, össze tudtuk adni az emlékeket, ők is adtak másoldalú dolgokat, én is tudtam nekik nyújtani, és a vége az lett, hogy szétesett családot sikerült szép, egy 3-4 év alatt összegyűjteni. Mégpedig olyan módon, hogy a Facebookon kihasználva az internet lehetőségét csináltam egy zárt csoportot, ahol a felkutatott ősök, visszamentem a anyakönyvekbe egész az 1740-es évekig, családtagjainak az életét dokumentumokon keresztül már amennyi van. A születésnapjukon fölviszem, megemlékezünk róluk. Akik nemrég éltek, fénykép van róluk, azokról egy bővebb életet tudunk bemutatni. De lényegében dédnagyapámnak jelenleg kb. 400 élő leszármazottját érem el ezen a Facebook csoporton keresztül, és tartjuk a kapcsolatot ott is, meg persze személyesen és sok formában, és együtt örvendezünk, nem keserünk és nem siránkozunk, hanem együtt örvendezünk a múlton, a szüleinken, nagyszüleinken, és mindazon keresztül, amit rajtuk keresztül kaptunk az élethez.
2: Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Ács Péterrel, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagjával, hobbi család és helytörténetkutatóval, az Újszegedi Református Gyülekezet presbiterével.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csont erekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelőjára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelőjára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyog rajzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassza változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr show-val várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízelt lábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlántánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decembere óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 000 eurót, a munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a családtörténet kutatásról. Ács Péter a vendégünk, ő az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja. Ő segít nekünk, ő ismerteti egyrészt saját családja történetét, a kutatás érdekességeit, és segít nekünk abban is, hogyha valaki szeretné elkezdeni a saját családjának történetét felkutatni, és a ma még élő rokonokat felkutatni, akkor merre érdemes elindulni. Vendégünk tehát Ács Péter.
2: Mit szóltak ezek az emberek, amikor egyszer csak meghívtad őket ebbe a csoportba, vagy írtál nekik a Facebookon, vagy a telefonszámot, amit megkaptál, felhívtad őket, mondtad, szerbusz, Ács Péter vagyok, ez is az a közös rokonunk, beszélgethetünk. Milyen emlékek jutnak most eszedbe, amikor ezekre a beszélgetésekre gondolsz?
3: Hát a legkülönösebb az, hogy volt egy dokumentumom, nem családi, máshogy került hozzám, ahol a Horthy aláírásával egy katonatisztnek a kinevezéséről szól, és nem itteni volt a rokonság, el akartam juttatni a gazdájának, kerestem egy néhány olyan embert a Facebookon, aki esetleg ez a családhoz tartozik, írtam egy lánynak is, mondta, hogy őnek nincs rokon a Szegeden, és aztán egyszer csak odavitt az élet, hogy amikor kerestem az egyik nagyapának az egyik testvérét, aki Óbesén élt vele együtt, és annyit mondott egy másik rokon, akit megtaláltam, hogy hát azok valahol Budán éltek, olyan helyen, ahol már csak helyrajzi száma volt a cím, és nem utca és házszám. Elkezdtem kutatni az anyakönyvekbe, egy vasárnap este fölkiabáltam ott, hogy megvan, megtaláltam a dokumentumok alapján, hogy mikor hunyt el a 60-as években. Látok rajta egy dokumentumot, hogy házasságot kötött. Megpróbálom fölhívni másnap reggel a házasságkötői hivatalt. Ők nekem nem adnak információt, mert nem közvetlenül leszármazott vagyok. De eszembe jutott, akkor fölhívok egy óbudai temetőt. Hát itt nincsen Ács Sándor, mert őt kerestem, mások vannak csak. Megköszönöm, 5 perc múlva visszahívom, mondom, hát kérdezzük már meg, ki az a más. És akkor mondja, nagyon udvarias volt a hölgy, azt mondja, Ács Otto Óbesén született. Mondom, hoppá, megvan. És akkor mondja a nő, hogy jaj, tényleg ebben a sírbálton helyezve egy Ács Sándornak a hamvai. Megmondták, hogy honnan temették a címet. És az internet adta lehetőségnél, bemegyek a térképre, találok ott bejegyezve két céget, fölhívom az egyiket, ő nem tud semmit erről a Ács családról. Fölhívom másikat, fölveszi Miklósiné Ács Klára a telefont. Ennek a Sándornak az unokája. Egy fél órát beszéltünk rögtön. Mintha már 1000 éve ismernénk egymást, és ami a dolognak a pikantériája volt, az ő lánya volt az, aki nekem előtte egy évvel vagy másfélvel válaszolt a Facebookon, hogy neki nincsenek Ács nevű rokonai Szegeden. Úgyhogy azóta őt is ismerem, persze a Klárának a gyerekei is. Aztán volt olyan is, aki amikor próbáltam összegyűjteni az adatokat, akkor akin keresztül próbáltam, azt elküldte. Ma az egyik leglelkesebb közreműködő ebbe a csoportba is hozzászól, és adja az információkat, mert egyéb. Mert rájött ő is, hogy az ember, ha a gyökereit földeríti, akkor nagyon sok mindenre magyarázatot kap. A viselkedésre, a bennünk holtott géneknek, az örökölt dolgoknak a magyarázatára, hogy ki miért mit tett a családban, amiért, mint ahogy kérdezted, hogy én sokkultam édesapámat, hanem megértettem a kutatások alapján, hogy mi történt. És az ember, most azt tudom mondani, hogy egy óriási nagy közösség tagjaként egymással kapcsolatban élünk, segítjük egymást, és szeretett közösség van közöttünk.
2: Volt-e olyan történet, és ha igen, beszélsz-e erről, megértem, ha nem, ami nem tetszett, ami ciki volt, ami rossz volt, amire azt mondod, hogy hú, hát azért sok mindent megtudtam az elődeimről, de hát ez mondjuk nem hiányzott a családi történetek közül.
3: Igazából nincs. Azóta jóval szélesebb munkát végzek, mert ezt a tevékenységet, családi munkát befejezve kifejtettem más közösségeknek, református közösségeknek, falvakban, múlt keresésben. Szóval talál az ember óhatatlanul ilyet. De olyan, hogy azt mondjam, hogy ez most nagyon ciki, szóval ilyet nem nem tudok, de az az igazság, hogy másra sem merek mondani, hogy nagyon ciki. Mert azért mindenkinek az életében vannak dolgok, problémák, amik kisebb-nagyobb hiányosságok, de azért az én tapasztalatom alapján ember inkább segítőkezet nyúl, mint hogy lecikizze a dolgokat, vagy embereket, és megítélje őket. Az én családomban csupán olyanokat találtam, akik megkezdtek tanulmányokat, nem tudták befejezni, fordult az életük adott esetben, de olyat nem tudok mondani, aki olyan nagyon félrement volna, és ma azt mondom a gyerekeimnek, unokáimnak, hogy na itt a kerülendő példa, amit meg se próbáljátok követni.
2: Volt valami nagy családi találkozótok, mert mintha utaltál volna rá, hogy van, akivel személyesen is találkoztál, tehát próbáltatok ilyen nagyobb léptékben találkozni?
3: Igen, többen próbáltat, én is próbáltam, más is próbált, Baranya megyében, Mohács környékén, tehát kiderült, hogy vannak ilyen gócok, amik már múltban is bizonyos összetartással próbálkozott más is, tehát szerveztünk egy jó néhány ilyen személyest. Erre még Amerikából is volt, hogy hazajött rokon, mégpedig úgy, hogy utána visszamenve keresett magának egy magyar személyt, hogy elkezdjen újra magyarul tanulni, mert a nagyapja hiába mondta neki, hogy tanulj magyarul, horváti területen éltek, nem hallgatott a tanácsra, és most felnőtt fejjel, nálam is idősebb, elkezdte a múlt miatt a magyar nyelvet elővenni, és már engem, amikor hívott sokszor, akkor magyarul köszöntött, váltottunk pár szót. Tehát ilyen fejleménye is vannak az együttműködésnek.
2: Szép történet. Beszélgetés végére arra kérnélek, hogy adj néhány tanácsot azoknak a hallgatóinknak, akik szívesen csinálnának valami hasonlót, mint te, de nem tudják, hogy kezdjék el. Tehát hogyan érdemes a családunk történetét kutatni, hogy lehet 1740-ig visszamenni, mi van, ha én nem találok egy dobozt, amiben régi iratok vannak?
3: Igen, a családtörténetnek nagyon sok módja és nagyon sok ága van. Van egy hihetetlen nagy segítség, mégpedig a mormon egyháznak a segítsége, ugyanis 60-as években végigjárták Magyarországot, és az állammal kötött egyesség alapján az általuk elérhető egyházi anyakönyveket végigfényképezték, és az állam a levéltárakból lévő későbbiekből is jó néhányat. Ezt a hitük miatt tették, mert ők azt tanítják, hogy egy leszármazott beimádkozhatja ősét a mennyországba, csak tudni kell pontosan, hogy kiről van szó. Ezért familysearch.org oldalon felrakják az egész világnak szinte a anyakönyvi állományát, és ez egy olyan induló, ez egy ingyenesen regisztrálható, kezdheti a településeken, ahol tudta, hogy éltek emberek. Ez adott nekem is egy nagy löketet. Sajnos a törvények nem segítenek abban, hogy a közelmúltnak a dokumentumait elérjük. Ehhez az egyik legjobb segítség, és javaslom mindenkinek, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesületet, a MACÉ-t, amelynek én azóta tagja, sőt elnökségi tagja is vagyok egy év óta, ahol főleg az 1895 utáni időszakot dolgozzák föl, és teszik elérhetőbbé többé, amikor az állami anyakönyvezés bevezetik, és van egy nagy fórumuk, levelezésük, adatbázisuk, ahol könnyen meg lehet találni dolgokat, de hadd mondjam azt is, hogy nagyon sok esetben a régi iratok, újságok, egyéb dokumentumok segítenek. Ebben van egy cég, az Arcanum, akinek szintén egy óriási adatállománya elérhető díjfizetés ellenében. Hát ez éves szinten egy 31-néhány ezer forint, MACÉ-nak a tagsága éves szinten 5000 forint. Hát hasonlítsuk össze, hány kiló kenyér.
2: Meg azt tegyük hozzá, hogy ez az Arcanum egyébként elérhető, én úgy tudom, hogy könyvtárakban ingyenesen. Tehát ha ember besétál a saját városának könyvtárába, ott olvasó lesz, akkor tudja ezt keresni.
3: Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha valaki elindult és talált egy jó nyomot, akkor egy rövidebb időre ezt a két adatbázistnak az elérhetőségét intéz el. Tehát például az Arcanumot is meg lehet egy negyed évre rendelni, ha tudja, hogy van annyi szabad ideje, akkor arra menjen rá, a MACÉ-nél megnézi az adatbázisokat, utána jönnek aztán az olyan kérdésekre, nincs válasz, akkor lehet menni a levéltárakba, különböző irattárakba keresni dolgokat, akár egyházi, akár állami levéltárakba, vagy egyáltalán visszamenni a falvakba, ahol még adott esetben több száz éves egyházi anyakönyv otthon a helyszínen is lapozgatható. De ez, azért mondom, jobb a family search, mert ott hamarabb el lehet jutni eredményre. De vannak ilyenek. Viszont például, hogyha macséhoz csatlakozik valaki, akkor taktársak, levelezés, egyéb kapcsolatartás után megadják azokat az információkat, tanácsokat az elakadóknak, hogy hogyan tovább, hogy hatékonyabbak legyenek. Sok esetben levelezésbe küldenek egy-egy dokumentumot, amit pillanatok alatt megtaláltak ő helyette, hogy oké, kérdésed, itt van egy válasz, itt menjél tovább, és ezt folytasd.
2: Te is adsz ilyen segítséget, akár az egyesületen belül, vagy akár ha valaki tudja rólad, hogy ebben te nagyon ügyes és tájékozott vagy, és segítséget kér?
3: Hát lényegében elvetelnek el a nyugdíjas éveim. Egyrészt van itt Szegeden egy kis csoportunk, ez is a családkutatóknak egy csoportja, ami a Macsénak az egyik vidéki csoportjaként működik. Minden hónap első szerdáján a Somogyi Könyvtár alaksorába tart 4 órától 6:30-ig egy találkozót. Például ott mindenki, aki jön, fölteheti a kérdést, stb. Ezeken a kapcsolatokon keresztül ebben a társaságban, akit összeköt a családkutatás. Természetes dolog, hogyha egyik fölhívja a másikat, aki rutinosabb, tudja az ismeret, hogy nem küldjük el, hanem odállunk mellé, segítünk neki. És aztán az ember, ahogy mondtam, református közösségeken belül is ott, ahol szüleim éltek, édesanyám, édesapám, egyéb kapcsolatokon keresztül visszamegyünk helytörténeti kutatásokba, amin keresztül megint találunk embereket. Ilyen módon jutottam el például Dömsödről, amik az első világháború áldozatainak az adattárát összeállítottam, mert a emlékmű adatai ma már nem mondtak semmit, illetve annál jóval több halott is volt. Onnan eljutottam a zsidó áldozatok családtagjain keresztül a szegedi zsidó közösséghez. Hát itt meg aztán csinálunk dolgokat, amik kimondottan egy olyan kutatási tevékenység, ahol gondoljuk el, hogy a holokauszt miatt kiesik 2-3 nemzedék, és egyszerűen nincsenek meg a családi belső információk, és még hatékonyabb a segítség, amit nekik lehet nyújtani. Ez egy külön élmény az embernek, amikor kultúrájuk miatt ugye temetőt nem számolnak fel, egy sírba jellemzően egy ember nyugszik, várva a messiási széletelét. El tudunk menni olyan emberekkel, 1700-as években született őseiknek a sírja az, akiről azt sem tudták, hogy élt, létezett, vagy ki volt, vagy mi volt a neve. És egy hihetetlen élmény, amikor azt mondja az ember, hogy na tessék, itt van az ők nagyapád, ebben a sírban nyugszik, idáig jutott a szétszóratásba, tartotta a közösséggel a kapcsolatát, az örökké valóban hitt, és itt várja a messiásnak az eljövetelét. Ezek minden élmények, amikre jellemző, csak egyet tudok mondani, az Úr Jézusnak egyetlen egy mondata van az apostolok cselekedeteiben, ami nincs leírva evangéliumokba, és az úgy szól, hogy jobb adni, mint kapni, amikor idézik a szavait. Ezt átéri az ember ezen a munkán keresztül, amikor másoknak ott elindítja a gondolkodását, tevékenységét nagyon pozitív irányba.
2: Ez kiváló zárszó lenne, de egy kérdés engem még nagyon foglalkoztat. Te magad mondtad, hogy 1740-ig vezetted vissza a családod történetét. Részben emiatt is kérdezem, meg általánosságban is, hogy mi a korlátta időben egy családfogkutatásnak, meddig lehet visszamenni? Nyilván itt van egy, próbálok ilyen történelmi dolgokat hozni, hogy meddig vannak iratok, mikor volt nagy irat megsemmisülés. Szóval mi a tapasztalatod, és neked mi volt az 1740-nek az oka, hogy ott álltál meg?
3: A legnagyobb korlát, hogy az anyakönyvek vezetését Mária Terézia rendelte el. Tehát előtte az egyházközösségekben az anyakönyv vezetés nem volt kötelező. Ezért általánosan azt mondható, hogy az 1700-as évek második felétől érhetők el az anyakönyvek. Ha nem szűntek meg, vagy nem égtek fel el egy adott tragédiába, ahogy mondod. Ez jellemző az egyszerű közemberekre. A nemesi családból származottak, egyéb okiratokon keresztül kapnak nyomot arra, hogy a család nemesi okirat, peres iratok, de vannak még török defterekben dolgok, csak legfeljebb nem lehet, hogy mondjam, szeméről személyre végigvezetni, mert a közrendőeknél az a fontos, hogy igazából akkor tudom biztosra menni, hogyha alá van támasztva, hogy az a személy, akit találok, biztosan az én ősöm, és nem azonos nevű a faluból. A nemesi vonalon ez egyszerűbb, mert a nemesi családot jelzik. Erre egy példát ad mondjak. Barátom, Draskóczi Gábornak hívják, a Vasárnapiskola Szövetségnek volt az elnöke. Most temettük el decemberbe. Olyan kis nemesi családból származik, aminek a második nemzedéke, a Muhi egyik tagja a Muhi csatába hunyt el. ők odáig vissza tudtak menni. Nincs ebbe hiányérzetem. Azért nincs, mert ahogy távolodik az ember és megy visszafelé, egyre kevesebb információhoz jut egy-egy emberre vonatkozóan. Tehát az egyéb irodók, amik a tevékenységére vagy egyéb dolgaira fényt adnak, az egyre kevesebb. És én nem vagyok híve annak a fajta családkutatásnak, hogy hát 5000-6000 nevet szedjünk össze, hogy mint a sportot űznénk, hogy a tábla a névek tömegével megteljen. Én szeretném megismerni azokat, akik az őseim voltak, és mondom, amit átéltem, hogy a rokonság, a széles körbevett rokonsággal fölvenni a kapcsolatot, az egy külön élmény. És ezért nincs hiányérzetem abból, hogy hát 1740-ből a legelsőnek, akiről tudok, a nevét tudom, csak a második nemzedéknek tudom a születését meg a halálát. Ennyi.
2: Miért érdemes ebbe belekezdeni? Tehát ha valakit még ennyi se győzött meg, akkor mi az, ami miatt azt mondod, hogy érdemes ebbe időt, energiát tenni? Saját családjára nézve.
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ember a gyökereit megismeri. És ahogy már említettem, választ kaphat a jellemvonásaira, a gondolatvilágára, az, hogy miért jár olyan utat, megismeri a nagyszüleit, még régebbi rokonait, látja, hogy valószínűleg azoktól örökölhetett bizonyos dolgokat, amiket ő most a saját életében ugyanavval a gondolkodásmóddal próbál véghez vinni, nem ismételni, csak más formában végrehajtani. Szóval embernek ad egy biztonságot, hogy nem csak úgy vagyok ezen a világon, hanem elindítottak az ősök valamilyen úton, akik támaszt adnak az életemnek, ha visszatekintek rájuk, akkor bátorítást adnak, mint ahogy az én nagyapám a különböző környezetben, de azt is lehet mondani, hogy tanítanak. Ez egy külön történet, hogy én a gimnáziumtól kezdve végig egyházi közösségben éltem. És én nekem nem volt soha kérdés, hogy ezt megvalljam az emberek előtt. És élmények tömegével vagyok tele, hogy Isten hogy áldotta meg az életemet a hívő ősökön keresztül, és irányította az én életemet, és nyúlt bele számos eseménybe, úgy, hogy volt, hogy évekkel később kaptam csak választ a kérdéseimre őtől, hogy miért történt a hétköznapi gyakorlati életemben. De összegezve a dolgokat azt tudom mondani, hogy hálát adok neki, mert érzem az ő őrző, védő szeretetét, kegyelmét, és azt kell mondanom, hogy igazából gond nélkül élhettem változatosan, nagyon sokféle területen az életemet, és lehetek most 4 gyereknek, meg 12 unokának a felmenője, akit ugyanezeken az utakon indítok tovább.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Ács Péter volt a vendégünk, ő a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnökségi tagja, hobbi, család és helytörténet kutató, és egyben az Újszegedi Református Gyülekezet presbitere.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később a nyitott templomok napján a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalocsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak. Az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Erről beszélt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Zalaegerszegen. A nemzetközi tapasztalatok szerint a robotaxik jóval kevesebb súlyos balesettel működnek, mint az embervezette járművek. A technológia pedig Magyarországon is hamarosan teret nyerhet. Zalaegerszegen megkezdődik az önvezető járművek közúti tesztelése a zöld közlekedési felhő projekt keretében, amely később Debrecenbe és Budapestre is eljut. A tesztek során eleinte minden esetben biztonsági járművezető felügyeli a gépkocsik működését, a fejlesztésekkel pedig a jövőbeli robottaxi szolgáltatásokat készítik elő. A résztvevők maguk is kipróbálták az önvezető járműveket, amelyek kiszámíthatóan és biztonságosan teljesítették a tesztkört.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter eseménye.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek. A gólya kalifa.
7: Huszti fiú esete.
8: Pacsirta.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
13: Milyen jellemző apácskára, hogy mikor biztosítani akarta a jövőjét, a tanítóképzőbe íratta be. Na mindegy, idáig kibírta, még 25 sincs. Az élet java most következik. Hanem apácska előkeresheti megint a Jób könyvét, amelyet olyan gyakran forgatott családi kataklizmák idején. Vége a türelemnek, ő rövidesen odébb áll. Jó volna tudni, mi lett Annuskából. Az első hírt harmadéve Pesten jártában Franciska néni hozta róla, aki egy vendéglőben látta egy férfival, amint egyazon tányérból két villával szurkálták ki a pirított májat. Máig sem érti, miért tiltotta meg Kun László apának, hogy utána menjen Pestre, hogy megpróbálja megkeresni. Apa első dühében azonnal neki akart eredni a fővárosnak, csak a veres bolond lebeszélte. Mikor másodszor felmerült az ötlet, akkor már Kun László parancsolt, azt mondta nem, s a nemhez nem szokott indoklást adni. Apa akkor már rettegett a veres bolondtól. Ha Kun László nem születik annak, ami, inkvizitor lett volna belőle. Megégetem őt az ő lelkének miatta. Annuskát minden esetre sorsára hagyták. Fene tudja, miből végezte el a képzőművészetit, ha ugyan elvégezte valóban. Franciska néni szerint eladta magát, de Franciska néni majdnem mindenkiről ezt szokta mondani. Lehet, hogy Janka tud róla valamit, csak nem meri megmondani. Anzsu bizonyosan tudja, hol van és mit csinál. De ki állna szóba Anzsuval? Hála Istennek, hogy az is kim van már a házból azóta. Egyébként bánja is ő Annuskát, undokkölyök volt. Összekarmolta, kinevette, megszégyenítette őt, ahol csak tudta. Mikor már mindent eligazított, mikor valami tervének a legapróbb részletét is kidolgozta, elég volt Annuskának egy szemvillantása, hogy mindenki meglássa azt a pontot, ahol a művészi tervezés megtámadható. S csak apa rendkívüli elnézésén múlt, hogy nem lett rossz vége a dolognak. Az Isten verje meg őt is. Miért nem volt jó neki itt? Ő nem férfi, csak nő. Ment volna hozzá valamelyik paphoz, akárkihez. Minek akart éppen festő lenni? Micsoda marhaság? Hát mindig azt fogja érezni, hogy ebben a házban csak Annuska volt bátor, és csak Annuskát nem lehetett félrevezetni. A fene egye meg Annuskát, mindig rá kell gondolnia. Pedig most a taggyűléssel akar foglalkozni. Persze nincs rajta mit csodálkozni, hogy egy

a jó asszony, aki sose felel vissza semmire, akinek minden éppen úgy a jó, ahogy van. Kun László tulajdonképpen még boldog is lehet, idehaza legalább nem bosszantja senki. Jó lány az a Janka, elsején megadja neki azt az 50 forintot, amivel tartozik. Legkésőbb 15-én. Komolyan meg fogja adni. Mi a csodát mondjon? Miért kell elmennie a temetés után? Ha Annuska csak ugyan hazajönne, még nehezebb lesz elszabadulnia. Most jutott az eszébe először, hogy hát ha Annuska végképp visszajött. Elhessegette a gondolatot. Apa úgyse fogadná vissza, Kun László sem. Azt fogja mondani, hogy a párttitkár berendelte, nem tudja miért. Ez az egyetlen érv, amelyre apa előbb elnémul, aztán kereken folyamatosan megindulnak a szájából a bibliai átkok. Apa egyszóra elhiszi, hogy Szabó Szabolcs a mamácska temetése napján is berendeli őt. Még boldog is lesz titokban, mert újabb inzultus érte a párt részéről. Nem, ma akkor is elszöknék, ha nem kellene elmennie a taggyűlésre. Igazán nem vágyik szót váltani Annuskával, felelni a kérdéseire, hogy mit csinált a könyveivel. Mindig olyan bolondos volt, mikor a könyveiről vagy a festékeiről volt szó. Azt fogja mondani, ha mégse tudna kitérni a beszélgetés elől, hogy nem tud róla semmit. Bizonyára Janka hányta el a könyveket. Annuska könyvei nem álltak a beépített polcokon a többi között, hanem külön helyük volt abban a polcos ládában, amelyet Anzsu egy csirkeol maradványaiból csinált, s Annuska meg Cukker Éva saját kezűleg pingált ki olajfestékkel zöldre. Majd éppen azokat a könyveket hagyta volna meg, azokért kapta a legtöbbet. Nem hinné az ember, mennyit fizetnek egy svájci reprodukciós albumért, művészettörténetért. Hülye Annuska mit gürcölt, míg összeszedte a pénzt egy-egy könyvre. Hány délután látta, hogy leckeírás helyett a kamrában kopácsol Anzsuval, dobozt csinál, zsebkendőtartót, írómappát. Anzsu vágta, ragasztotta, ő meg festette, lakkozta a tárgyakat. Vagy kefét kötöttek ketten, azon sokat dolgoztak, kerestek is valamennyit. Ha apa tudta volna, hogy az Annuska konfirmációs ruháját is a kefék árából vették, vagy hogy azt a gyöngyházberakásos puha kis kefét, amelyel Janka Zsuzsanna haját kefélgeti, még Annuska csinálta az Anzsu bábáskodása mellett. Nem tudja. Különben talán a cipőjét sem takarítaná, a kabátját sem kefélné ki, ebben a házban még minden kefe az Annuskájék közös gyártmánya. Anzsu kefegyári munkás volt Hajdanában, míg ki nem telt a becsülete. S Annuska mindent megtanult a vén bolondtól, faragni, kefét kötni, meg káromkodni is. Vajon tudta-e kívüle valaki, hogy Anzsu szerdánként a kettejük közös készítményeit árulja zsibogón, pipája füstjébe burkolózva. Emlékszik rá, Franciska néni egyszer vett is egy ilyen közös gyártmányú varródobozt Anzsutól. Össze is veszett vele, mert becsmérelte és drágállotta. Anzsu akkor köpött és elkergette, így mondta Franciska néni, úgyhogy nem is ő ment vissza a dobozért, hanem az árvát bízta meg, mert azért nagyon szép doboz volt és nagyon olcsó. Apa csóválta a fejét, szólt is akkor Anzsunak, hogy nem Istennek tetsző dolog a zsibogón árulni. Akkor volt is eszében, hogy megmondja, hogy Anzsu csak félig érdekelt a dologban, mert az egészet Annuska találta ki, hogy könyveket meg festéket tudjon venni. De aztán nem mert szólni mégsem, mert félt, hogy Anzsu megveri. Vén állat, micsoda marka volt, ha egyszer a kezébe kapta, nem lehetett megszabadulni tőle. Janka nem fog semmit se tudni a könyvekről. Az sose figyel meg semmit. Akkor kezd el majd rémüldözni, hogy hova is lehettek. Ha őt kérdezik meg, azt fogja mondani, tudomása szerint Anzsu vitte el. Keressék rajta a fügekertben. Persze azért jobb volna, ha nem kellene erről beszélni, mert az Anzsu elkergetése óriási szertartás keretében zajlott le, s mindenki emlékezhetik még rá, hogy Anzsu egy tarisznyával távozott, s abba alig ha fért volna bele az Annuska 59 vagy mennyi könyve, óriási albumai.

0: Mindegy, volt, most nincs. Janka a háziasszony, neki kell számot adni mindenről. Csak nem csinál belőle nagy ügyet Annuska. Bár a könyveitől mindig megőrült picikorában is. Az iskolában azóta szétosztották a 43-osát. 10-ként-10-ként beültették őket idegen osztályokba ma délelőtre. Reggel elmondták nekik, hogy matematika Máté tanítóbácsi édesanyját, s Berény Tamás, a kékszemű Berény, szünetben sorra járja az osztálytársait, akik bámulnak és félénken sugdolóznak az idegen osztályokban, és pénzt gyűjt virágra. Tartja a sapkáját, szinte látja, hogy potyognak a tíz filléresek. A Berény Tamás filléreit majd kiegészíti a szülői munkaközösség, küldenek virágot a tanárok is, s délután két csokorral több lesz a mamácska ravatalánál. Milyen okos kisgyerek ez a Berény Tamás. Minél tovább figyeli, ahogy ott ül az első padban, jelentkezik, beszél, annál több hasonlóságot fedez fel benne az anyjával. Ugyanaz a szürkéskék szeme, nagyon vékony szálú vörösesszőke haja van, kicsit elrajzolt széles ajkú szája. Nem szép gyerek. Éva se volt szép, de nagyon okos, mint ahogy Éva is nagyon okos volt, és tulajdonképpen Cukker bácsi is. Éva a megyei pártszervezetben dolgozik, remélhetőleg nem jön ki a temetésre. Egy magas rangú pártfunkcionáriusnak igazán nem illik elhunyt papnék temetésén részt venni, ahol az öreg takarónagy a feltámadásról és az örök életről prédikál. Nem is volna tanácsos, hogy Éva meg Annuska találkozzanak. Nagyon is jóban voltak valaha. Éva ugyan még 43 végén eltűnt a városból, és Cukker bácsi bizonytalan válaszokat adott a tartózkodási helyéről, de azért nem tud szabadulni attól a kellemetlen érzéstől, hogy hát ha mégis tud valamit arról, mit csinált Cukker bácsi az értékeivel, és mégiscsak rajtuk keresi valamiképpen. Éva, ha él is benne gyanú, sosem említette. Jankával mindig megáll beszélgetni, apácskának is hűségesen köszönget. Nem, azért mégiscsak jobb lesz, ha nem találkozik Annuskával, és árnyéka sincs a lehetőségnek, hogy a Cukker bácsi ládikája szóba kerüljön. Milyen ostoba dolgokon töri ma a fejét, szitta magát az árva. Ez a temetés annyi mindent felkavart. Éva 43-tól 45 végéig nem is volt a városban. Az egész ládika história, az Éva esetleges gyanúja csak rémkép, amelynek az lehet az alapja, hogy Éva sosem áll meg vele az utcán. Egyszer se látogatta meg az iskolában. S még Tamást beíratni is a férjét küldte, Berény Sándort, az öreg Berény Boldi bácsi fiát. No, Boldi bácsi is forog a sírjában, ha eljut a halottakhoz az élők dolga baja. Elvenni éppen a Cukker címfestő lányát. Az árva szinte érezte a cukkerház jellegzetes szagát, azt az olajfestékből, terpentinből és formalinból összekeveredett sűrű szagot, amelytől Anduska ordított örömében, s mihelyt megérezte a Csider utca kanyarodójában, már rohant is kis tömzsi lábán és visított. Jenő, Jenőm, nyisd ki az ajtót! Apa érdekes módon nem ellenezte ezt a barátságot, s persze nem ok nélkül. Ő volt a Cukker család keresztelő papja. Janka elmondta, hogy Cukker bácsi meg Cukker néni hetekig jártak a parókiára Gál Antalhoz, aztán egyszer Évát is behozták, és egy istentisztelet után megkeresztelkedtek valamennyien. Cukker bácsi egyetlen vasárnap el nem maradt volna a templomból, és úgy fújta a szent énekeket, hogy majd kiszakadt a tüdeje. Cukker nénin nemigen fogott a Gál Antal oktatása. Az csak az ünnepnapokon jelent meg, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, akkor az úrvacsorát is felvette, ahogy illett. De kerek fehér arca tartózkodó és szomorú volt, míg a kenyeret ette és belekortyolt a serlegbe, mintha valami nagyon nem Istennek tetsző dolgot cselekednék. Éva éppen egyidős volt Annuskával, együtt kerültek iskolába, egymás mellett is ültek, és Annuska vele együtt rengeteget járt cukkerékhoz. Janka nem. Janka csak elkísérte őket, ha oda mentek délután, és értük küldte Anzsut. Janka öreg volt Évához, és fiatal Cukker bácsiékhoz. Meg aztán neki mindig volt otthon valami matatni valója. Nagyon jó ház volt, emlékezett az árva. Cukker néni mindig sütött valami tésztát, s érezni lehetett, hogy alapjában mindenki meg van tisztelve egy kicsit, hogy ők oda járnak. Annuska nagy barátságban volt Cukkerékkal, s ennek több oka volt. Az ő házukból ki volt tiltva a kép. Apácska valami rosszul értelmezett puritánságból csak a kancellárián tűrte meg Calvin és Zwingli képmását. Egyébként még a csendéletnek, a tájképnek sem kegyelmezett. Semmi érzéke nem volt a festészet iránt. Valami gyanús, szinte vallástalan dolognak érezte, ha valaki ecsettel vagy ceruzával megrögzít valamit, aminek az volna a sorsa, hogy az úr rendeléséből nyomtalanul elmúljék. Kép az ő házukban sose került falra. És mikor Annuska először ment el meglátogatni Cukker Évát, kitépte a kezét az árva kezéből, és előre rohant, mert meglátta a mély kapuboltozat alatt száradó cégtáblákat. Az árva ma is emlékezett rá, egy hentes cégtáblája volt ott, meg egy borbélyé. Az egyiken egy disznó állt két lábon, és egy tányéron tartotta saját feldolgozott részeit. A másikon pedig egy merev szemű, halmosolyú női profil látszott. A nőnek kék szeme volt, és kurta sárga haja. Annuska összecsapta a kezét, és visított, mint mindig, ha valamitől el volt ragadtatva. Éva, a csendes, nyugodt Éva csak bámult. Hogy lehet valaminek így örülni? Annuska berohant a műhelybe, kezet rázott a tanoncokkal, megismerkedett Nándival, a segéddel, mindent megszagolt, belenyomta az ujját a míniumos csészébe. Cukker bácsi kijött a szobából, bemutatkozott Annuskának, szabályosan bemutatkozott, még azt is mondta, örvendek, nevem Cukker Jenő. Annuska pedig megsimogatta míniumos kezével a Cukker bácsi szürke kabátját, és felnyújtotta az arcát, hogy csókolja meg. Cukkeréknél jól mulatott ő is. Cukker néni mindig a konyhában ügyködött, ahonnan időnként irtózatosan megrakott tálakat küldött ki Évával, amelyek tartalma azonnal elfogyott, mert a parókián gyenge volt a koszt. Janka minden ételének egyforma volt az íze. Janka mindig úgy főzött, mintha mindenki gyomorbajos volna a házban. Cukker néni olyan süteményeket sütött, amelyeknek ők Annuskával még csak a nevét se hallották soha. Annuska meg is mondta, míg teletömte a száját. De jól éltek ti, Jenő! Mert Jenőnek szólította Cukker bácsit, akinek a könnye indult el a nevetéstől, valahányszor az ablakban könyökölve meglátta az utcán rohanni. Annuska nekiugrott a húzós csengőnek, és kiabált. Én vagyok, nyissátok ki! Csodálatos, mennyire megváltozott azután, hogy bekerült a műhelybe, és Cukker bácsi megmagyarázta neki, melyik ecset mire való. Cukker néni kötényt kötött elibük, Éva csak immel ámmal dolgozgatott, inkább csak az Annuska kedvéért, de Annuska átszellemülten, teljes lelkesedéssel. Ő nagyon unta a csöbröket, tégelyeket, kaparófát. Hátra ment az udvarra, ahol az Éva tornaszerei voltak, a gyűrűhinta, a cseppkorlát, és hintázott vagy golyózott, míg enni nem hívták. Mire Anzsu értük jött, mind a ketten teleették magukat. S Annuska vagy Nándiékkal dolgozott a műhelyben, vagy négy kézláb állt a dívány előtt, és Petőfit olvasta. Persze most a szalont is világosan látta már, a cseresznye színű plüss garnitúrával. A kanapéhoz egy zsámoly szék tartozott. Arra tette rá Annuska az óriási díszkiadású Petőfit. Cukker bácsiéknál kevés könyv volt, de ami volt, az mind illusztrált és díszkiadású. És Annuska a fenekét az égnek púpozva olvasta a János Vitézt. Nekik is volt otthon Petőfiük, de Annuska csak ezt szerette olvasni, a Cukkerékét, mert az illusztrált volt, és azt is lehetett látni benne, hogy a holló hogy válja ki az esett vad szemét, mikor Kukorica Jancsi átballag az erdőn a zsiványtanya felé. A zsiványok is benne voltak. Emlékszik, egyiknek nagyobb bajusza volt, mint a másiknak. Sose tud úgy Petőfi verset tanítani, hogy eszébe ne jusson Annuska, aki a szőnyegen térdepel, kis szoknyája felhúzódik, ordítja a Petőfi szöveget, és az egész feneke kín van. Látszik, hogy nem fehér bugyogó van rajta, mint a kislányokhoz illik, hanem piros kartonnadrágocska, a Janka gyártmánya, mert Annuskára nem lehetett eleget mosni, örökké a földre ült, és egy negyed óra alatt összepiszkolta a fehér nadrágot. Na, ha otthon nem volt kép, volt Cukker bácsiéknál. A zömét, gondolta az árva, nyilván Cukker bácsi festette. Volt a kanapé felett három tanácstalan őz, azt még munkában is látta. Akkor még nem tudta megítélni a képek értékét, bizonyára rettenetes alkotások voltak. Annuskának legjobban a téli táj tetszett a hálóban. Piros volt azon minden, még a hó is, mert éppen felkelt a nap. Azt annyira szerette, hogy Cukker bácsi, aki imádta Annuskát, a végén leakasztotta a falról, s a kezébe nyomta. Neki adja örökre, vigye haza. Annuska sóbálvánnyá vált, aztán ordított egy sort, összecsókolt mindenkit. Gott im Himmel, mondta Cukker néni bánatosan, a Jenőm legjobb alkotása. Nem kellett sokáig nélkülöznie, mert apa pár merev sor kíséretében még aznap este visszaküldte a képet Anzsuval, azzal, hogy engedelmet kér a lánya illetlen magatartásáért. Mert persze apácskát végül is tájékoztatni kellett arról, hogy Annuska mit művelt Cukkeréknél, és hogy addig bámulta és dicsérte a képet, míg el nem kuncsorogta Cukker bácsitól. Verés lett belőle, mint majdnem mindenből. De az igazi verés mégsem emiatt a kép miatt következett be, hanem a Biblia volt az oka, az apa drága bőrkötéses Bibliája. Benne a fekete sejem könyvjelző, amelyben mamácska hímezte bele gyöngyel hajdanán, hogy az Isten szeretet. Milyen kár, hogy apácska folyton a Bibliában őrizte a kegyes mondást, és nem tette fel a falra, mint egy fali újságcikket vagy dekorációt. Életében nem ismert házat, ahol olyan kevés szeretetet tapasztaltak volna a bent élők, mint az övékben. Akkor már nagyobb bacskák voltak, lehetett Annuska meg Éva úgy 14. Persze negyedik gimnazisták voltak, ő meg akkor végezte el az elemit. Ősszel Éva már nem ment ötödikbe Annuskával, hanem beállt a műhelybe az apja mellé tanoncnak. Éva valamikor februárban született, ott voltak a születésnapi uzsonnán, s kapott az apjától ajándékba egy Bibliát. Gott im Himmel, sóhajtott Cukker néni, miért tetszettek olyan későn jönni, mind összeesett a habom. Akkor készültek konfirmációra Annuskával, annak az évnek a pünkösdjén, s az ajándék már konfirmációs ajándéknak is számított. Micsoda Biblia volt! Annuska percekig nem tudott megszólalni, mikor meglátta. Ugyan hol szerezhette Cukker bácsi, akit az árva akkor látott a legboldogabbnak életében, azon a délutánon, mikor a sejemtokból kiemelte, a hártyapapírból előhámozta, és Éva elé állította a monstrum Bibliát. Akkora volt, mint egy fél asztal, és minden második lapja kép. Szegény öreg Cukker egy vagyont fizethetett érte. Az első lapon, mindjárt a címlappal szemben ott lebegett a jóisten, nagy fehér szakállal, valami dagadó szandálos lábain túlérő lepelben, s körötte az űrben számtalan csillag ragyogott. Megvoltak a könyvben az összes proféták, Salamon király és temploma, Jób, aki a szeméten ült, két vörösszőrű sovány kutyatársaságában, és üvegdarabbal kaparta a vállát. A keresztre feszítés szövege mellett pirosposgás latrok csüngtek a kereszten, és egy öntudatos, kicsit dühös Krisztus feje billent oldalra a halál kínjában. Annuska alig tudott lenyelni egy falatot, csak a Biblia érdekelte. Cukker bácsi folyton a torkát köszörülte, úgy meg volt hatva. Éva pedig az ünnepelt, fehér matróz ruhában ült az asztal főn, merev volt és hallgatag. Alapjában senki nem tudta, mit szól mindenhez, az uzsonnához, a vendégekhez, a Bibliához. Neki, az árvának volt egy olyan bizonytalan érzése, hogy talán nem is örül. De aztán megcsókolta Cukker bácsit, az arcát, sőt a kezét is, és akkor mindenkinek könnyes lett a szeme, mármint a három Cukkernek és Annuskának is, de hát az ilyen zsidók könnyen sírnak. Cukker bácsi akkor is pityergett, mikor a ládikát a kezébe nyomta, és megkérte, hogy adja majd oda Évának, ha előkerül a bujdosásból. Vénholló, hogy megkárogta előre, mi lesz a sorsa. Vajon Cukker néni milyen arcot vágott, mikor betették a gázkamrába? Gott im Himmel, azt mondta ott is bizonyosan. A fene egye meg, miért kell ilyenekre gondolni? Szóval Annuska magán kívül volt, egész lázban. Apának augusztus 4-én volt a születésnapja, és mikor Cukkeréktől hazafelé mentek, azt mondta, hogy valami óriási meglepetés jutott az eszébe. Augusztus 4-én aztán ki is derült a titok. Annuska augusztus 3-án éjjel kilopta a kancelláriából az apácska kedvenc bibliáját, levitte az Anzsu kamrájába, s míg az egész ház aludt, az Anzsu gyertyája mellett 9 lapocskát ragasztott bele, ezekre lerajzolta a bibliai eseményeket, amelyek a legjobban érdekelték. Már csak 2 képre emlékszik a 9 közül. Az egyiken Jézus éppen bevonult Jeruzsálembe, s maga Jézus valahogy teljesen jelentéktelen volt a rajzon. Majdnem észre se vette, aki a képre nézett, mert az előtérben 2 kisgyerek egy kosár füge felett veszekedett, s a pálma gajas karlengető tömeg, s maga az Úr is sokkal kevésbé vonta magára a figyelmet, mint a 2 fiú a fügéikkel. A másik kép azért maradt meg az emlékezetében, mert apácska amiatt ordított a legjobban. A bíborba öltözött asszony miatt, aki egy veres fenevadon ült, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Reggelire oda tette a Bibliát az apácska asztalkendője alá. Olyan verést, mint akkor, még csak egyszer kapott életében, amikor aztán meg is szökött. S alapjában jól járt azzal is, mert apácska dühében akkor zavarta ki Genfbe, a diakonissa intézetbe, hogy egy kicsit rendbe hozzák odakin. Milyen hülye volt az az Annuska? Ha így visszagondol rá, azt kell hinnie, hogy a rengeteg püfölés ellenére is ragaszkodott apához. Persze annyi esze lehetett volna, hogy ne a saját ízlése szerint próbálja megajándékozni éppen képpel, amelytől iszonyodik. Igaz, hogy honnan tanulta volna meg? Ebben a házban, ha vettek is valamit, mindenki olyasmit vett a másiknak, aminek ő maga örült volna. Janka varrókészlettel lepte meg Annuskát, aki az Istennek sem akart foltozni soha. Apácska megvette Jankának a legújabb imádságos könyvet, a legújabb szakácskönyv helyett, amelyre Janka fél évig sóvárgott. Kati néninek minden Katalin napjára kijárt egy pár harisnya, pedig Kati minden november elején elmondta egyszer-kétszer, hogy szeretne szagos szappant, meg valami illatszert, orgonásat vagy rózsát. Ha jól meggondolja, tulajdonképpen csak ő kapta meg mindig azt, amit szeretett volna. Igaz, hogy mindig be is jelentette az igényét, nem példálódzott, mint Kati. Remélhetőleg Cukker Éva nem megy ki a temetésre. Suta dolog volna összetalálkozni vele. Ugyan mit mondhatnának egymásnak? A műhelyt lebombázták, az öregeket elégették, Éva a Berénysanyi felesége. És minek arra emlékezni, hogy valaha együtt voltak gyerekek? Annuska rohan a Csider utcában, tépi a húzós csengőt és visít. Jenő, gyereki, én vagyok itt, Jenő! Strap, trap, szalad már Cukker bácsi, nyitja a kaput, rezeg kis pocakja zöld munkaköpenye alatt, s Annuska felnyújtja neki az arcát, és azt mondja: Szervusz, édes Jenőm, ugye engedsz festeni egy kicsit? A fene egye meg az összes cukkert, aki a világon van. Talán mégis oda kellett volna adni a ládát Évának. Igaz, hogy akkor miből éltek volna az infláció idején?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gyümölcs gyümölcskertje. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
5: A gólya kalifa.
3: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

dernière étoile, yo l'ogardon, yo l'horizon, l'ecfellem, ha omnibuson. Láttam sok kevés fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot, s egy a lelkem, soha meg se irigyeltem.

Kik jónak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irigy nélkül még kilátott.

Be vágyva zárta, azt nem hozta, attól makacsul meghozta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztá évről évre.

hordom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban véget, ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, hol csak. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső, mert hogy szálljon.

Védül a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköltest beljes magzatot. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak, csalár napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikerek. Az élet fagyva van, s megderül.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. A történelmi vereségre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a fővárosi Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csonterekéket a fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni. Augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára az Agrár Közgazdasági Intézet adatai szerint. A nyers sertés húsok ára 10-23% közötti mértékben esett vissza, a legnagyobb csökkenést a csont nélküli sertés combnál mutatták ki. A darált sertéshús csaknem 13%-kal lett olcsóbb egy év alatt, míg a hazai vágósertés termelőjára csaknem 35%-kal mérséklődött. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára éves összevetésben 5-10% közötti mértékben csökkent a 33. héten, és a vágócsirke élősúlyos termelőjára is alacsonyabban alakult az év első 7 hónapjában. Ezekben a hetekben zajlik a legnagyobb árvaszúnyog rajzás a Balatonnál, ám ezek a rovarok nem csípnek, és fontos szerepet töltenek be a tó ökoszisztémájában. Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója elmondta, hogy a gyérítésük tilos és értelmetlen is lenne, mert a pusztításukkal járó biomassa változás más problémákat, például algásodást okozna. A rovarok a parttól 500 méteres körzetben bukkannak fel, a déli és délkeleti partvidék kapja a legnagyobb tömeget az éjszakai áramlatok miatt. A teraszon ventilátorokkal el lehet téríteni az útjukat, ráadásul a vöröses és sárgás fényeket sem kedvelik annyira, mint a kék vagy a zöld árnyalatokat. Az idei nyár legnagyobb rajzása augusztus végén és szeptember elején zajlik, a folyamat mértékét pedig a korábbi hőhullámok is erőteljesen befolyásolták. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőrsóval várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízelt lábúakkal, valamint az Akteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Törő Attila Miklós bájoki református lelkipásztor futással és jótékonysági adománygyűjtéssel hívja fel a figyelmet a romániai Bihar megyei egyházközség parókiájának bővítésére. A 2024. decembere óta a kistelepülésen szolgáló lelkész 2023 óta fut rendszeresen, és a fizikai megterhelést a közösség javára kívánja fordítani. A helyiek nyitottan és támogatóan fogadták a kezdeményezést. A beruházás becsült értéke egyébként megközelíti a 300 ezer eurót. A munkálatok pedig már el is kezdődtek az alapozással. A jótékonysági akcióval eddig közel 1000 euró gyűlt össze a parókia rész megépítésére. A lelkész hangsúlyozza, hogy a futás kitartásra tanít, ami a közösségépítésben és a mindennapi szolgálatban is segíti, írja a maszol.ro.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Salád Gergely Kína kutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy Kína miért szeretne élen járni az űrkutatásban.
2: Mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtó motorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet.
1: Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A mélyűr meghódítását tűzte ki célul Kína. De vajon mi áll ennek a hátterében? Erről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. És csak egy szemléltető adat arra, hogy a mélyűr mennyire messze van tőlünk, a Voyager 1 űrszonda, amelyet 1977-ben indítottak el, még nem jár a mélyűrben, nagyjából 300 év múlva fogja majd elérni a naprendszerünknek a szélét, ahol további 30 ezer évet fog eltölteni, mire elhagyja a naprendszert és kilép a mélyűrbe. Műsorunk azonban nem tudományos, mindezt csak azért mondtam el, hogy el tudják helyezni magát a fogalmat, hogy mélyűr. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, akivel a beszélgetésben szóba kerül majd a kínai sci-fi irodalom, a dél-szudáni leendő mélyűrkutatók, a tudományos együttműködések, és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg majd az emberiséget. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője. Két info, az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mély űr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet, ez az egyik, a másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva, 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
2: Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe, ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikai küldtek előbb embert,

Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcs technológiának a csúcs technológiájához tartoznak, és az az elképzelés, hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe, és amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, már gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy ezt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra különösen jellemző az, hogy ők ugye későn jövők ebbe a történetbe, tehát ők az első hidegháború nem nagyon szóltak bele az űrkutatási versenybe, ugye ők a 70-es évek elején lőtték fel az első műholdjukat, embert azt, ha jól emlékszem, 2004-be vagy 2005-be küldtek először az űrbe, tehát ők későn jöttek, és nyilván próbálnak felzárkózni, és azt gondolják, hogy tehát egy igazi nagyhatalomnak igazi saját űrprogramja is van, ezért is villámgyorsan fejlesztődik, tehát náluk is ez a presztízs, hogy most már nem az amerikaiak, meg a nem tudom, oroszok mondják meg, hogy mi, merre, hány fény év az űrbe, hanem ebbe ők is beleszólnak. Ennek presztízs jelleg van, nyilván haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak ilyen már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemes egy régi amerikai skifit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer év fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi skifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus skifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát, ha megnézzük egy mostani kínai skifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygóközi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetben, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott mentem bekopogtatnak az ablakon 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia az megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy az, ez a közhangulat, hogy nincs határ, felfele sincs határ, tehát az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, ahol még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és ott emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr, az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr és irány a nem tudom, más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságát, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább örül
örülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, azt nem hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem ugye különböző okokból kellett figyelnem, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erről a politikai tárgyalásról nyilvánosságra, és akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon

0: Folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban, a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak a másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping-Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, hát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijutatnunk az űrbe.
1: És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom én, mert nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért miatt tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyű meghordítással, vagy inkább ez az ő projektjük?
0: Hát a mélyű kutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követtük, de valóban ilyen szervezet még nincsen, és ez talán arról szól, hogy rajta tartsák a szemüket, meg a kezüket más országoknak a hasonló programjain. Ez egyébként nem újdonság, hogy a űrkutatásban együttműködések vannak, amikben a kínaiak is részt vesznek, hiszen itt ugye iszonyatosan drága, iszonyatosan technológia igényes történetekről van szó, tehát gyakori a munka megosztás. Ugye a magyarok is szállítanak alkatrészeket bizonyos műhold. Vagy most ugye legutóbb az Orbán-Trump csúcs találkozó után azt jelentették be, hogy új nemzetközi űrállomásnak az építésével is részt veszünk mi magyarok, ami nem abszurdum, mert hogy bizonyos információkat, technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és az általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket, tehát hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, és amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek a kínaiak más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet, de én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vesznek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
1: És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
0: De az utóbbival kezdeném. Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiával, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak, valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és az ezen részvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológiai együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínek részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott, nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia, meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, hogy meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásba a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés az van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Salát Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Néppártján képviselői helyét a miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva örökségnapok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztántartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
0: Az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és indulunk vissza a mélyűrbe, ami elképesztően messze van tőlünk, és a kínaiak szeretnének élen járni abban, hogy ezt megismerhessük. Vendégünk Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Most a fejlődő országok, vagy most inkább globális délt szoktak emlegetni. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább politikai üzenet. Az elmúlt, mondjuk nagyjából 10 évvel ezelőttig a kínaiaknak a fő célja az az volt, hogy őket elfogadja a külvilág, mint az amerikaiaknak, vagy amerikaiaknak, meg az európaiaknak az egyenrangú partnereit. Hogy csatlakozzon így a, nem tudom, úgymond fejlett világhoz. És ha megnézzük az akkori retorikát, akkor folyamatosan erről beszéltek, hogy amerikai-kínai kapcsolatok, kínai-európai kapcsolatok, ilyen együttműködések, olyan partnerségek. Csak aztán a nyugat az nagyon szembefordult a kínaiakkal, és elkezdtünk egyre inkább fenyegetésként tekinteni, és így is kommunikálunk, mint a kínaiakra. És a Kína pedig módosította az álláspontját, és visszatért tulajdonképpen egy 1950-60-as évekbeli nemzetközi elképzeléshez, miszerint van a globális észak, ezek a nagy fejlett államok, ők most nagyon csúnyák, meg hegemóniára törekszenek, meg lenézik a globális délt, meg kizsákmányolják, meg mit tudom én, és ezzel szemben van a globális dél, tehát a fejlődő országok, ezek közül a legnagyobb az Kína. Kína a természetes vezetőjük, és ezért neki felelőssége a globális délt felfejleszteni, megmutatni nekik, hogy van alternatíva, nem csak amerikai hegemónia van, hanem létezik egy sokkal egészségesebb, egyenlőségen alapuló világrend. Az egész kínai külpolitika elment egy ilyen irányba, hogy ugye a még nagyobb hangsúlyt tettek a BRICS-re, ami a globális dél együttműködésének ugye egy ilyen platformja, meg a nem tudom, Sánkhályi Együttműködési Szervezetre, meg ugye elindították ezt az új Sejem út programot, az övezetés út programot, ami szintén így a globális délnek a fejlesztését, egy ilyen Kína központú fejlesztését tűzi ki célul, és most már lényegében nem tud úgy megszólalni kínai politikus, hogy ott abban ne szerepeljen ez, hogy a fejlődő országok, a globális dél, Kína hogy fog ezeknek segíteni, Kína hogy mutat nekik mintát, Kína hogy ad nekik alternatívát, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy hogy ennek a mély űrkutatási nemzetközi szervezetnek a vezetője rögtön az első nyilatkozatában azt említi, hogy ő majd a fejlődő országokkal fog együtt dolgozni, az ennek a magas szintű politikának egy ilyen alsó szintű lecsapódása, tehát hogy a kínai politikai rendszer is úgy működik, hogy odafent kiadják a jelszót, és akkor a minden szakterületen, minden szinten mindenki azt a jelszót szajkózza, és nyilván a mélyűr kutatásba és ez úgy lecsapódik, hogy a szervezetnek az új elnöke az bejelenti, hogy ők majd fejlődő országgal fognak, nem tudom, közösen mélyűr kutatni. Én azt gondolom, hogy ennek olyan nagyon nagy realitása nincsen, tehát én nem hinném, hogy a híres dél-szudáni vagy a nem tudom, venezuelai mélyűrkutatók fognak Kínába járni, és közösen kutatják a mélyűrt, mert mondom, hogy az a skifi, tehát arra még nem vannak eszközeink. Itt inkább egy politikai elszónak az adott szektorra való leképezéséről van szó, és valójában azért ebben a szervezetben is a passzátszelet a kínaiak mellett azok fogják fújni, akiknek van hasonló programuk, tehát az Egyesült Államok, Európai Országok, és esetleg India, amely mondjuk a fejlődő országokhoz sorolható.
1: De az nem elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus politika lesz itt mondjuk, hogy nem tudom, ösztöndíjas helyet hirdetnek, és akkor oda lehet, hogy a legtehetségesebb dél-szudáni csillagász hallgató az elmehet egy fél évre majd tanulni?
2: De abszolút a kínaiak ilyenben nagyon nagy vonalak tudnak lenni, tehát ilyen valószínűleg lesz. Kérdés, hogy ennek mi értelme lesz. Tehát, ugye az űrkutatás egy bonyolult dolog, tehát ott nem csak egyéni tehetségről van szó, hanem ott ilyen hatalmas ökoszisztémák kellenek, hogy abból kijöjjön valami. Tehát, hogyha Dél-Szudánból jön egy hallgató, az nem fogja, hogy egy fecske nem csinálni arra, tehát egy dél-szudáni hallgató nem fog Dél-Szudánban mély űrkutatást csinálni. De valóban ilyen szándék biztos, hogy van, és lesz, és más területen területeken ilyen abszolút van, hogy igen, azokon a területeken, ahol Kína világelső, vagy ott van az élvonalban, ott osztogatják az ösztöndíjakat, meg hozzák létre ezeket a kooperációkat a fejlődő országokkal, amiben nyilván van egy ilyen nemes, emberbaráti szándék is, de azért ez nyilván azt is célozza, ez persze teljesen érthető, hogy ezeken a területeken, legalább a globális délen Kína szabja meg a szabványokat, a sztenderdeket, a kínai technológiákat alkalmazzák majd ezek az országok, hogyha eljutnak olyan szintre, a kínai szoftvereket ismerjék meg ezek az országok. Tehát ez az ösztöndíjas fogadás, meg kooperáció, meg ilyesmi, ez persze nagyon jó hangzik, de azért vannak ilyen önzőbb szándékok is. Ez persze nem probléma, tehát mindenki más így működik, de nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, a kínaiak nagyon ott vannak a, nem tudom, gyorsvasút építésben, és ha a ilyen-olyan kínai egyetem, nem tudom, gyorsvasút építészeti tanszéke fogad hallgatókat, nem tudom, Indonéziából, meg Dél-Szudánból, meg Chiléből, meg máshonnan, akkor ott az azért biznisz is Kínának, mert ezek a hallgatók hazamennek, és ők nyilván majd 10 vagy 20 vagy 30 év múlva a kínai gyorsvasút építési szoftvert fogják használni a saját gyorsvasútjuk megtervezéséhez, meg a Kínában megismert szabványokat fogják alkalmazni, és mondjuk nem a japánoktól vesznek gyorsvasutat. Tehát ugyanez természetesen hosszú távon az űrkutatásban is megtörténhet.
1: És akkor hagyjuk ugyanak vissza még Magyarországra, mert oké, azt tisztáztuk, hogy az ő szemükben, mert Kína szemében Magyarország nem fejlődő ország, de akkor ez kizárja azt, hogy annál a szimbolikus együttműködésnél, amit mondjuk mondott a diákokkal kapcsolatban, legyen a mély űrkutatásban Magyarország és Kína között, mert ez most nem politikai szándék, vagy ebből a nyilatkozatból ezt nem lehet kiolvasni, és akár az is előfordulhat, hogy valamilyen féle együttműködés legyen műholdgyártásban, alkatrészben, tudományos együttműködésben, ösztöndíjban, akármiben.
2: Ehhez, hogy mit mond itt ennek az új szövetségnek az elnöke, ez nem kizárólagosságot jelent, és semmi más területen, tehát nem azt mondják a kínaiak, hogy na, mi most innentől fogva csak a BRICS országokkal tárgyalunk, és nem vagyunk hajlandók mással együttműködni, hanem hogyha az együttműködési szándék megvan bárki részéről, tényleg bárki részéről, ezek lehetnek a norvégok, vagy lehetnek az amerikaiak, vagy lehetnek a magyarok, és tudnak valamit adni a kínaiaknak, akár csak ilyen presztízs nyereséget, akkor a kínaiak boldogan együttműködnek, tehát biztos vagyok benne, hogyha nem tudom, Magyarországon lenne valami kütyű, vagy legalább egy terve egy kütyűnek, ami nem tudom, felhasználható a mély űrkutatásban, akkor a kínaiak nagyon szívesen megnéznék azt, és ezt bevennék a magyarokat, de tudunk még kütyűsekkel, mert csomószor ezek a nagy kínai szervezetek, intézmények, ezek úgy működnek, hogy imádják a számokat, mármint az ilyen eredményeket saját magukkal kapcsolatban, és mindeniknek a honlapján fenn van, hogy 134 országgal van nemzetközi együttműködésünk, és ez milyen jó. Tehát Magyarország egy kis ország, de ország, tehát hogyha fel tudják írni, hogy nem is 134, hanem 135 országgal van már együttműködésünk, mert járt itt nálunk tavaly előtt egy, nem tudom, magyar delegáció, és aláírtunk velük egy ilyen, nem tudom, együttműködési szándéknyilatkozatot, az nekik van akkor a presztízs nyereség, hogy megérje mondjuk egy, nem tudom, egy magyarországi utat megfinanszírozni, vagy magyar kutatóknak az ottani útját megfinanszírozni, és vendégül látni őket. Tehát még ilyen szempontok is segíthetnek nekünk abban, hogy közel kerüljünk ezekhez a kínai dolgokhoz. Tehát abban biztos vagyok, hogy sem Magyarországtól nem zárkóznának át. Nálunk ugye ennek politikai okai sincsenek, hiszen nagyon jobban vagyunk velük, de egyébként valószínűleg mástól, csak nyugat-európai vagy országoktól, vagy Amerikától sem zárkoznak el, akkor meg különösen, hogyha van is mit nyújtanunk nekik.
1: Nagyon érdekes volt, azt picit viccesen mondta szerintem, de úgy gondolom, hogy volt benne igazság, amikor azt mondta itt egy pár perccel ezelőtt, hogy ez a mélyűrkutatás, ez évtizedekre és hozzátette évszázadokra tartó kutatás lesz, majd évszázadokig tartó kutatás lesz. Van ebben szándék ön szerint ebben a mélyűrkutatásban Kína részéről, hogy ennyire akár előre gondolnak? Tehát mondjuk, amikor Tajvanról beszélünk, akkor mondott ilyet, hogy a megfelelő pillanatot várják, ami lehet, hogy nem holnap lesz, meg 10 év múlva, hanem évtizedek múlva, de készen állnak arra, hogy egyszer majd Tajvant visszafoglalják. Hogy a mély űrkutatás is ilyesmi lehet, hogy élen akarnak járni, és lehet, hogy ez majd 150-200 év múlva lesz, valami miatt nagyon fontos és profitáló Kínának, úgyhogy már mi nem fogunk erről beszélgetni, meg azok se, akik ezt most elkezdik, de lehet, hogy 200 év múlva, nem tudom, valami űrháborúban, hogy menjünk a skifibe, majd ez fogja Kínát megmenteni, hogy ők kezdték ezt el.
2: Hát esetleg az emberiséget fogja ezt megmenteni. Mélyőr kutatásban nem nagyon lehet nem évszázadokban gondolkozni, főleg, hogyha nem csak megfigyelni akarjuk. Tehát nyilván egy űrtávcsővel tudjuk figyelni a mélyűrt, de az, hogy eszközt küldjünk ki, az ugye nagyon lassú, mert messze van. Tehát ki kell jutni a naprendszerből, aztán még tovább menni. Ez ugye a jelenlegi technológiákkal, hát így elég lassan tudunk közlekedni az űrbe. Tehát az évtizedekbe telhet, amíg egy eszköz egyáltalán kijut a naprendszerből, aztán amíg eljut valami másik értelmezhető helyre, az akár évszázadokba is beletelhet. Egyelőre nem tudunk ennél gyorsabb eszközöket gyártani. Nyilván, hogyha is föltalálnak a Millennium Falcon, akkor ezt le lehetne rövidíteni. De mélyűr ez tényleg nagyon messze van. Tehát nem tudunk mélyűre rövid távon tervezni, mert kiküldünk egy szondát. Hát az először majd nem tudom, 30 év múlva kezd el nekünk adatokat sugározni onnan, ahova szántuk. Tehát valóban a mélyűrből. Tehát itt muszáj a minden vezetésnek, nem csak a kínainak, másnak is azt mondani, hogy mi most elküldjük ezt a szondát, és ez a mi életünkben már nem fog használható eredményeket hozni, de a, nem tudom, tudósaink követik, és majd lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100 év múlva fog olyan, nem tudom, adatokat sugározni nekünk valahonnan nagyon messziről, amiknek hasznát vesszük. Nyilván a politikusok azok nagyon rövid távon gondolkodnak, de azért mindenhol van egy tudományos közeg is, ahol ezt így pontosan tudják, és olyan azt gondolom, hogy kineknál pláne így meg tudják győzni a politikusokat, hogy azért érdemes néhány, nem tudom, milliárd jönt vagy dollárt ebbe is belefektetni, annak ellenére, hogy ennek így a mi életünkbe biztosan nem lesz haszna. Tehát hogy ismételjem magamat, a mélyűrkutatásban azt hiszem, hogy csak évtizedes távlatban lehet gondolkodni, esetleg akár évszázados távlatban.
1: És akkor itt, amit az előző válasz első mondatában mondott, hogy az emberiséget mentheti meg, most ez tényleg már ilyen nagyon filozófikus kérdés, de kíváncsi vagyok, mit gondol. Ön mindannyiunknál jobban ismeri a kínai gondolkodását, hogy akár ez ott lehet bennük, hogy egyszer mondjuk ők lesznek az emberiség megmentői valami külső támadással, vagy külső problémával, konfliktussal, nehézséggel szemben, az ő technológiáik, az ő rátermettségük, az ő fejlesztésük, és akkor ezzel megint csak a saját önképük, dicsőségük emelkedik?
2: Hát az biztos, hogy a legsikeresebb sci-fiük az ilyen. Eléggé megy most a sci-fi műfaj Kínában, egészen jó alkotásaik vannak. Magyarul is megjelent a három test probléma triológia, amiből egyébként Netflix sorozat is készül, de ne a sorozatot nézzék meg a kedves hallgatók, hanem inkább olvassák el a könyvet, mert egészen egy fantasztikusan jó sci-fi. De ebben is egyébként a ellenséges űrlények től, hát már amennyire megmentik az emberiség, ez egy hosszú történet, tényleg ilyen nem tudom, 300-600-800 oldal, de a kínai tudósok azok abszolút ott vannak, tehát ők vannak a toppon. Ebben a történetben már egy nagy nemzetközi konzorcium. Lényegében az ENSZ veszi át a világnak a kormányzását, amikor az emberiséget végveszély fenyeget, és ebben a kínaiak, a kínai tudósok, kínai űrhajók, stb. Azok új szerepet játszanak. A Netflixen fenn van egy kínai sci-fi, ami hát a minden idők legsikeresebb kínai sci-fi filmje, a Vándorló Föld, ez a magyar címe. Ez konkrétan arról szól, hogy a kínaiak hogyan mentik meg az emberiséget. Itt is egyébként alapvetően ilyen világkormány dönt arról, hogy a Földet egy picit arrébb kell tenni, mert a nap az fel fog robbanni, és az egész arról szól, hogy a Föld az megy arrébb, de amikor ilyen vándorlás közben éppen bele akarunk zuhanni a Jupiterbe, akkor a kínaiak mentenek meg minket. Tehát abszolút a kínai kép az az, hogy ezt sugározzák legalábbis. Nyilván ezek a sci-fik, ezek azért valahogy mindig is a zeitgeistot fejezik ki, tehát mindig is a korszellemet, amilyen filmek készülnek, hogy igen, a kínaiak adott esetben az emberiségnek a megmentői lesznek, tehát nekik tisztelet jár. Ez nyilván ezt lehet akár ilyen nacionalizmusként is értelmezni, de semmivel nem nacionalistábbak, mint bármelyik ilyen amerikai film, amiben a Bruce Willis megmenti a világot, a, nem tudom, a meteortól, vagy a UFO-któl, vagy a nem tudom miktől. Hát az amerikai filmekben az amerikaiak szokták megmenteni a Földet, hát a kínai filmekben meg a kínaiak. És hát nyilván azért az emberiséget fogják kihívások érni a következő időszakban, évszázadokon belül, nem tudom, felmerülhet az, hogy elköltözzünk máshova, vagy más bolygókat is benépesítsünk, és akkor ebben a kínaiaknak kulcs szerepük lesz, és azoknak a programoknak, amiket most indítanak, vagy annak a szondának, amit a következő években fognak útnak indítani a mély űrbe, lehet, hogy 300 év múlva fog találni egy lakható bolygót valahol innen, nem tudom, hány fény évre oda költözünk. Tehát bocsánat, egy picit túl sok skifit olvastam mostanában, de hát végül is, hogyha tehát biztos, hogy az űr fele az emberiségnek még lesz dolga, ha csak itt nem tudom, ki nem pusztulunk valami világháborúba, vagy a klímaválság miatt, hogy az emberiség lesz még 100, 200, 300 év múlva, biztos, hogy valamilyen módon fogunk foglalkozni az űrrel, és meg fog élénkülni az űr tevékenységünk, és ebben a kínaiak úgy szerepet akarnak játszani.
1: A 300 évet, amit említetted, akkor muszáj egy adatot hoznom, amit most, amíg ön beszélt, kerestem meg az interneten. Eszembe jutott a Voyager 1 űrszonda, amit 1977-ben indítottak el, és még mindig a naprendszerünkben van, és csak 300 év múlva fogja elérni, ha minden rendben lesz, azt az Oort felhő nevű részét a naprendszernek, ami a naprendszerünk legkülső tartománya, ahol további 30 ezer évet fog majd utazni, és utána tud majd kilépni a naprendszerből. 1977-ben ilyen technológiát tudtunk útnak indítani, a tudtunkat értsék úgy a hallgatók, hogy az emberek, így értettem bele magamat. Ez csak úgy tényleg ennek a horizontjára tegyük ide, vagy ennek a mélységére.
2: Nekem is ez járt a fejembe, csak nem jutott eszembe az űrszonda neve, azért nem említettem, de hogy nekem is volt egy ilyen emlékem, hogy még a 70-es években az amerikai kilőttek valamit, ami még mindig nem érkezett meg sehova, de hát mély űr, messze van, ennyi.
1: És egyébként a Voyager 1-en van egy, hát nem csak ez, de rajta van egy picike magyar nyelvű hangüzenet, meg lehet hallgatni az interneten, hogyha valaki megtalálna ezt az űrszondát, akkor őt magyarul is, vagy azt magyarul is meghallgathatja az üzenetet rajta.
2: Na, és hogyha elolvassák a hallgatók a három test trilógiát, akkor ki fog derülni, miért nem jó ötlet jelt adni az emberiségnek magáról és arról, hogy létezik, de nem spoilerezem el a könyvet, ez tényleg érdemes elolvasni.
1: De ez összecseng az utolsó kérdésemmel. Ön azért olvas kínai skifiket, mert mindent olvas, néz, hallgat, ami Kínával kapcsolatos, vagy ez valami személyes érdeklődés?
2: Azért kezdtem el, mert hogy minden érdekel, de annyira jó, hogy személyes érdeklődésé vált. Tehát ez a Liu Cixin nevű szerző, aki a három test problémát írta, meg más is jelent meg már tőle magyarul is. Ez annyira, tehát ez nem azért érdekes számomra, mert kínai, hanem azért vettem a kezembe, mert kínai, de most nem azért szeretem, mert kínai, hanem azért, mert nagyon jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban a mély űr felé tettünk lépéseket, vendégünk pedig Salád Gergely Kína kutató volt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, akiről ma megtudtuk, hogy a kínai skifit is szereti.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól. Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintetnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Magyarok Kenyere program Kárpát-medencei búza összeöntési ünnepét. A rendezvényen összeöntötték a magyar gazdák által felajánlott gabonát a rászoruló gyermekek és családok támogatására. A szervezők kiemelték, az országban tomboló óriási aszály és a nehézségek ellenére is idén több ezer gazda ajánlott fel búzát. Az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg a helyszínre a határon innenről és túlról. A kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától jött. A búzagyűjtés augusztus végéig még folytatódik, miközben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása. A program reményt és kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz sorsú magyar közösségeknek a Kárpát-medencében. Megduplázza a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a 2026-27-es fűtési időszaktól, így az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. A magyar közlönyben megjelent határozat indoklása szerint a forrás 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározat értelmében a minisztereknek kell gondoskodniuk a 10 milliárd forintos keret beépülő jellegű biztosításáról 2027-től. A 2026-os pályázat kiírására 5 milliárd forint áll rendelkezésre, még a jövő évi keret kiegészítéséhez fel nem használt előirányzatokból átcsoportosítanak forrást. A program célja, hogy a megváltozott gazdasági feltételek mellett is hatékony segítséget nyújtson a rászoruló településeknek és családoknak a fűtési időszakban. Augusztus 31-én reggel 8 órakor Nagykanizsán a dr. Mező Ferenc gimnáziumban rendezik meg az országos tanévnyitó ünnepséget. Az eseményen ünnepi beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A program részletei egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy a miniszterelnök és a miniszter tervezett további nagykanizsai vagy zalai programot. Számolt be róla a kanizsamediaház.hu. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFESZ-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. Két évtized után megújult az ökumenikus kárta. A nemzetközi egyházi szervezetek által elfogadott iratról tart konferenciát szeptember 2-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, amelyet szociál-etikai, illetve teológiai és keresztény szakbizottsága hozzáértők segítségével szeretne tájékoztatást adni a módosításokról, felvetni a vitatott kérdéseket, kapaszkodókat kínálni azok megválaszolásához. A teológiai és etikai vonatkozásokat is vizsgálják. Az előadók közt mások mellett ott lesz Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, és Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A szeptember 2-án a fővárosban tartandó eseményről Fischl Vilmos főtitkárt hallják.
2: A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa úgy döntött, hogy egy olyan konferenciát szervez, amelyen kiértékelik a megújított ökumenikus kartát teológiai és etikai aspektusok alapján. Azért volt szükség a megújított ökumenikus kartára, mert ez egy 20 éves irat volt, és nagyon sok minden változott az elmúlt 20 évben. Mi változott? Akkor még nem nagyon beszéltünk migrációról, nem jelentett ez problémát, ugyanakkor vannak olyan új jelenségek, ami természetesen nem minden keresztény embernek egyezik a gondolkodásával, de mivel Nyugat-Európában az egyházaknál ez jelentkezik, az úgynevezett diverzitás, tehát amikor a másságot kell valamilyen módon kifejezni, és éppen ezért ez is szerepel az új, vagy megújított ökumenikus kartában, tehát olyan részek kerültek kidolgozásra, amelyek kell tulajdonképpen az elmúlt időszakban muszáj volt foglalkozni, így vélték a nyugaton élő keresztény testvéreink. Ugyanakkor nyilván fontos téma mindezek mellett az, hogy hogyan tudja a keresztény hagyományait és örökségét is megtartani az egyház. Éppen ezért nem minden részlethez kellett hozzájön, de nagyon sok mindenben történtek változtatások. Az ökumenikus kartát az Európai Egyházak konferenciája, annak egyébként tagja a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház is, és a Magyarországi Metodista Egyház is, és az Európai Katolikus Püspöki Konferencia fogadta el. Benne voltam abban a folyamatban, amikor ezt változtatták, ezt az ökumenikus kartát, és a 14. Leó pápának átadtuk ezt az iratot. Van egy új dokumentum, a célja ennek a dokumentumnak, hogy ökumenikusan összefoglalja a teológiai gondolkodásunkat, és ez az oka annak, hogy mi szeretnénk egy ilyen konferenciát szervezni, ahol el lehet mondani a véleményt.
1: Szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg a 20. Ars Sacra Fesztivált, amely idén több mint 300 ingyenes programmal várja az érdeklődőket a fővárosban, vidéken, valamint határon innen és túl. A jubileumi összművészeti rendezvény sorozat mottója: reményt és jövőt adok nektek. Az isteni ígéret és a belőle fakadó bizalom üzenetét hordozza a művészeten keresztül. Az ünnepélyes megnyitót szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol Erdő Péter bíboros nyitja meg a fesztivált, míg egy nappal később, a nyitott templomok napján, a történelmi egyházak mutatják be templomaik értékeit. A gazdag kínálatban koncertek, kiállítások, irodalmi estek, valamint templom és város történeti séták is szerepelnek. A programok között megtekinthető lesz egyebek mellett a Károli Gáspár életét bemutató színházi előadás, Kalocsai Enikő festőművész kiállítása, valamint a Szép Művészeti Múzeum Apokalipszis című tárlatához kapcsolódó tárlatvezetés is. Szeptembertől átveszi a Nép pártján képviselői helyét a miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közösséget döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást, és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Különleges esti programokkal, köztük látványetetésekkel, csillaglessel és tűzzsonglőr showval várt a látogatóit pénteken a Miskolci Állatkert, az Állatkertek Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva. Az idei esemény központi témája a tények és tévhitek az állatvilágban volt, így a vendégek válaszokat kaphattak többek között a denevérekkel és a sünökkel kapcsolatos tévhitekre. Az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a hüllőkkel és ízeltlábúakkal, valamint az Aggteleki Nemzeti Park szakembereinek köszönhetően a denevérek világába is betekintést nyerhettek. A programot arcfestés, kínai oroszlán tánc bemutató, valamint a Felső-Zsocei Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója tette még emlékezetesebbé a késő estig barangoló látogatók számára. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva Örökség napok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva Örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztán tartása érdekében. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. augusztus 31-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. A szabad mozgás elengedhetetlen része a gyerekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik,

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, sarkati lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részéből, annak válogatott verseiből. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat, és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készített a pusztában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked.

0: Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet? Isten erre ezt felelte Salamonnak. Mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. A Krónikák második könyvének olvasását kezdjük el ma, s már az első fejezet egy olyan történetet tár elénk, amelyben Isten egészen rendkívüli módon szól az emberhez. Azt mondja Salamonnak, kérj, amit csak akarsz, és én megadom neked. Mintha a mesében lennénk, és kifogtunk volna az aranyhalat, aki szintén ezt kínálná nekünk, teljesítem minden kívánságod. Ez a mondat Salamon életének egyik legfontosabb pillanata. Anélkül, hogy tudnánk a folytatást, bár ismerjük, érezzük, ezen áll vagy bukik minden. Itt dől el az élete, de nem csak az övé, hanem az egész népé is, hiszen ő a király. A mi életünkre nézve is vannak ilyen kulcsfontosságú pillanatok és ilyen meghatározó kérdések. Isten ugyanis a teremtés óta kérdez. Az első kérdés így hangzott az emberhez. Hol vagy? Isten keres minket. Isten kérdez minket, és várja a válaszunkat, mely sorsdöntő az életünkre nézve. Ha Isten valóra váltaná egy kérésünket, vajon mi lenne az? Mit kérnénk? Gazdagságot, hatalmat, befolyást, egészséget, hosszú életet, biztonságot, sikert? Hosszan lehetne folytatni. Nagyon nehéz egyetlen dolgot megnevezni. Bizonyára Salamonnak sem volt könnyű dolga, bár nem tudjuk, mennyit gondolkodott a válaszán. Azt azonban érdemes figyelembe vennünk, hogy mindez éjjel történt. Nem nappal, nem az áldozat bemutatásra összegyűlt sokaság előtt, hanem éjszaka, amikor minden csendes. Isten gyakran szól éjjelente, akkor, amikor nincs más jelen, csak az Isten és én. A magunk életéből is tudjuk, mennyi ilyen pillanatunk volt már. Éjjeli tusakodások, hogy merre tovább, hogyan döntsünk, hogyan készüljünk fel valamire. Salamon ebben a különös éjjeli találkozásban pedig így válaszol az Istennek. Adj nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Válasza pedig megmutatja, milyen ember is valójában az ifjú uralkodó. Olyan, akinek a küldetése, egy nép és ország vezetése fontosabb, mint a saját jóléte. A szolgálat fontosabb, mint a személyes érdek. Salamon nem önmagát akarja pályára állítani, önmegvalósítani, hanem az Isten akaratát keresi. Jakab levele szerint a bölcsesség felülről érkezik. Nem egyszerűen okosság, hanem az Isten akaratának a felismerése és követése. Nem elméleti tudás, hanem az Istenre figyelő élet. Salamon kérése ugyanaz, mint a Zsoltáros szava. Ismertesd meg velem az élet útját. A bölcsesség célja nem az, hogy okosabbak legyünk, hanem az, hogy Isten útján járjunk, akaratát teljesítsük, és betöltsük azt az életcélt, amelyet ő rendelt a mi számunkra. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, adj nekünk olyan bölcsességet és értelmet, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad, és hogy minden döntésünkben a te akaratod legyen az első. Amen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány a következő 3 évben megduplázza a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Elkészült a paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. A nemzetközi utasok közel kétharmada, egészen pontosan 64,8%-a már online vásárolja meg a jegyét a MÁV csoport adatai szerint. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása alapján az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, ami növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A digitális csatornák, így a jegy.mav.hu, valamint a MÁV és a MÁV Plus alkalmazás népszerűsége folyamatosan nő, míg a pénztári vásárlások aránya 35% közelébe csökkent. A folyamatot segítette, hogy júniustól a nemzetközi jegyvásárlást is beépítették a MÁV Plus applikációba, hogy az utasok sorbanállás nélkül intézhessék utazásaikat. A nemzetközi vonatozás is reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a 16 országot elérő Start Európa ajánlatot az év első 7 hónapjában már 550 ezeren választották. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a szabad mozgás elengedhetetlen része a gyerekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása is tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Bíró Zsolt sportszakpszichológust Balázs Alexandra kérdezi.
2: Nagyon sokan leírták, elmondták ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértés, egy konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát ahogy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, így, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy ugye, hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is a arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valamit. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És hogy ez óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is, vagy így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
3: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk, kim voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott, tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válaszok külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok, nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosárra dobást, vagy bármit specifikusan, és hetente 4-5-ször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvi foci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba óvi focit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kutkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is fociznak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit. Nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak. Tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, óvi foci program keretében. Igen, ismerkednek a labdával is természetesen, meg a ritmus érzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan, és lökik fel egymást, tehát, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát cikk-takban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetüket, döntést hozni folyamatosan, hát bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintő fogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, viszont nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikusan labdarúgó volt gyerekként.
3: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével, tehát hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát, hogy olyan meglátja, hogy abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja. Én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben. Tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszony, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségügyi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatérve oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomás, hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat emelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
3: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy elmegyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről. Tehát ne az első egy-két élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt ők csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
3: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, És akkor, hogy partner benne vagy nem, mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sportban, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben. Még egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk a diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden azért sportról szól, hanem valóban én nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyere sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsért vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
3: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet. Valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túl korai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri, ez egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nem közi szinten elfogadott.
3: De ön mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen. Gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor. Mondjuk reggel este menni kell az úszodába is úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot. Elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az sok nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéli azt, hogy hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek, nehéz helyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenők számára, vagy struktúrájuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: Kedves hallgatóink, Bíró Zsolt sportszakpszichológussal, Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban bejelentette, hogy a 2027-es büdzsé tervezése során felülvizsgálják a 13. és 14. havi nyugdíj rendszerét, miközben a kata visszavezetésén is dolgozik a kormányzat. A tárcavezető tájékoztatása szerint a gazdaság stabilitása érdekében a kabinet 2030 végéig teljesítené az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Ezzel párhuzamosan a kormányzás első 100 napjában 400 milliárd forintot takarítottak meg, az év végéig pedig további 300 milliárdos lefaragást várnak. A tervezett intézkedések között szerepel a gyógyszerek áfamentessége, a szociális tűzifa keret megemelése, valamint az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése is. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFEST-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A kormány a következő 3 évben megduplázza a nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Szeptembertől átveszi a Nép pártján képviselői helyét a Miskolci közgyűlésben Jakab Péter, aki bejelentette, hogy visszatér a politikába. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy bár a parlamentben nem tér vissza, közössége döntése alapján ott folytatja a munkát, ahol a politikát elkezdte. A képviselői helyet Lehocki Spider László halála után eddig Iski Csaba látta el Miskolcon. Jakab Péter megköszönte Iski Csabának az eddigi helytállást és hangsúlyozta, hogy tovább viszi a zászlót Miskolcért és Magyarországért. Horgászversennyel és közösségi medertisztítással folytatódott szombaton az 5. Színva Örökség napok Miskolcon. A rendezvény sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város patakjának múltjára, és arra, hogy a színva védelme közös érték. A 4. Színva Örökség kupán, amely egy meghívásos, pergető horgászverseny volt, a 6 résztvevő összesen 128 halat fogott, a megmérettetést pedig Gál Péter nyerte meg. Ezzel párhuzamosan a Soltész Nagy Kálmán utca és a Tiszai pályaudvar közötti szakaszon medertisztítást is tartottak a környezet tisztántartása érdekében. A programsorozat vasárnap a Miskolci Szimfonikus Zenekar ingyenes koncertjével zárult az avasi református templomban. Körülbelül 500 kárpátaljai református fiatal vett részt a Beregszászban megrendezett villámtöltés ifjúsági találkozón. Az idei találkozó mottója az add tovább az áldást volt, amely arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a bizonytalanságok és a nehéz hétköznapok közepette is merítsenek erőt a hitből és a közösségből. A program során dicsőítések, áhítatok, előadások, valamint interaktív és ifjúsági programok várták az érkezőket. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök nyitó áhítatában arról beszélt, hogy az Istennel való találkozás megerősíti és lelkileg feltölti a fiatalokat az iskola kezdés előtt. A szervezők kiemelt célja volt, hogy a résztvevők megtapasztalják, Isten jelenlétével és közösségben nem vagyunk egyedül a kihívásokkal teli világban.
0: az időjárásról.
1: Általában kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggelét hallják. 2026. augusztus 31-e hétfő reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint gomoly felhős, napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet szápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10-17 fokról délutánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Jubilált a felújított híres Tolcsvai kastély. A Tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. Ezen a felújítás körülményeit, előzményeit, indokait és történetét Csoma Ernő, Tolcsva korábbi polgármestere ismertette.
2: Település új vezetés az 2010-ben állt fel, mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsvapatak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Waldbott kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. Most már sajnos kevesebb gyerek volt, mint annak idején, és kisebb helyen is elfért az iskola. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Az Erikákat és a Bellákat köszöntjük szeretettel névnapjuk alkalmából. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű, a Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. 1649-ben meghalt Mihály Kern, német szobrász, a késő reneszánsz jelentős képviselője. Erőteljes, monumentális hatású műveit kőből és alabástromból faragta. 1867-ben e napon meghalt Charles Baudelaire, francia szimbolista költő. 1878-ban árvíz pusztított Miskolcon. A bükkből lezúduló áradat, amelyet a Szimbapatak már nem tudott levezetni, emberáldozatokat is követelt. A lakosság hősies küzdelmet vívott a vízzel, de alig 3 óra alatt közel 300 ember vesztette életét, és gyakorlatilag a lakóházak fele tönkrement.

0: teljes befejezését a művész már nem érhette meg. 1918-ban született Ellen J. Lerner, amerikai író, musical és dalszövegíró. Lerner az osztrák származású amerikai Frederick Lowe zeneszerzővel dolgozott együtt. Legnagyobb sikerű alkotásaik a My Fair Lady és a Camelot. Életművéért megkapta a washingtoni Kennedy Center díjat, és művei több Oscar díjat is kiérdemeltek. 1992-ben meghalt Bert Seller, Rezső Rudolf, szobrász művész, akinek lebegő szobrai a Nemzeti Galéria kupola termében láthatók, és 1997-ben e napon meghalt Lady Diana Velszi hercegné, Károly herceg első felesége, máig vitatott körülmények között autóbalesetben hunyt el Párizsban. Ezek az események kötődnek tehát a mai naphoz, augusztus 31-éhez.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Sikeresség. Sok sikert mondjuk a vizsgára induló gyermekünknek, szívből kívánva neki, hogy eredményesen adjon számot tudásáról. Ugyanígy búcsúzunk a házastárstól is, amikor meghallgatásra megy, mert mi is arra vágyunk, hogy megkapja az áhított munkáját. A sikervágy tehát ebben az esetben egy másik ember tűz ki alanyul, nem önmagam, hanem az embertársam felé irányul. Ez a sikeresség nem egyszeri, hanem folyamatos eredményesség, amely mind az egyénnek, mind egy közösségnek feltétlen biztonságérzetet és magabiztosságot ad. Ehhez nem elég egyetlen nap sikere, mert a holnap azt már rég elfeledteti, hanem kell egy határozott, tiszta célú életvitel. Nem a magam, hanem a környezetem érdekeinek szem előtt tartása. Ez a fajta siker tehát közösségorientált és sokkal inkább nevezhető eredményességnek, mint sikernek. Nem a magam sikere lesz, hanem mindazoké, akik hozzásegítenek a kitűzött célok eléréséhez. Ezek a célok pedig nem elsősorban az én céljaim, hanem annak a közösségnek a célja.

éjjai, amely azt szeretné, hogy én is jól érezzem magamat. Mert ahogyan én másnak sok sikert, minden jót kívánok, úgy kívánják nékem is ugyanezt. Ilyen értelemben tehát igenis beszélhetünk sikerről, még ha annyira idegenkedünk is ettől a kifejezéstől. Mert az ilyen sikerbe nem lehet belebukni, ez a sikeresség nem ítél magányra, ez a fajta siker nem pillanatnyi állapot, hanem a közösen elért eredmények és sikerek hosszú folyamata. Van tehát sikeresség? És ha van, valóban azt jelenti-e számunkra, amit jelent? Igen, van sikerre vitt föladat, van sikerre jutó cél, igen, van és lehet eredményes egy kezdeményezés, egy vállalkozás. Igen, van sikeresség. Ha végre sikerül megértetnem magammal és másokkal is, hogy ennek egyetlen feltétele az, hogy mindez nem önmagam, hanem a környezetem javára is

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kormány a következő 3 évben megduplázza a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen arról is beszélt, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. Elkészült a Paksi fenék küszöb első üteme a Dunán, amelyet 43 ezer köbméter kő felhasználásával 17 nap alatt fejeztek be. Magyar Péter miniszterelnök szombat este a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy a tervezetnél olcsóbban és gyorsabban készült el a mű. A Duna teljes szélességében elkészült építménynek köszönhetően a Paksi atomerőmű üzembiztosan és teljes kapacitással termel. A kormányfő Mohácsi, Paksi és Dunaszent Benedeki látogatásán úgy tapasztalta, hogy az emberek a valódi teljesítményt és kormányzást értékelik. A beruházás sikerével elkerülték, hogy a paksi turbinák leálljanak, így minden érintettnek köszönetet mondanak a rendkívüli szakmai teljesítményért. A nemzetközi utasok közel kétharmada, egészen pontosan 64,8%-a már online vásárolja meg a jegyét a MÁV csoport adatai szerint. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása alapján az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vettek nemzetközi menetjegyet, ami növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A digitális csatornák, így a jegy.mav.hu, valamint a MÁV és a MÁV Plus alkalmazás népszerűsége folyamatosan nő, míg a pénztári vásárlások aránya 35% közelébe csökkent. A folyamatot segítette, hogy júniustól a nemzetközi jegyvásárlást is beépítették a MÁV Plus applikációba, hogy az utasok sorbanállás nélkül intézhessék utazásaikat. A nemzetközi vonatozás is reneszánszát éli, amit az is mutat, hogy a 16 országot elérő Start Európa ajánlatot az év első 7 hónapjában már 550 ezeren választották. Kiterjesztik a doktoranduszokra is az egyetemi startup programot, amelynek részleteit a DOSFESZ-en a Doktoranduszok Országos Szövetségének szabad egyetemén mutatták be szombaton Debrecenben. A Nemzeti Innovációs Ügynökség által indított kezdeményezés célja, hogy a kutatási ötletekből piacképes vállalkozások és startupok szülessenek. Horváth Péter államtitkár a rendezvényen bejelentette az innovációs képzések bővítését és a kutatási alapok jelentős növelését a következő években. A doktori képzésben résztvevő hallgatók szeptember közepéig jelentkezhetnek a programba, amelynek során ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kapnak. A Debreceni Egyetemen tartott eseményen elhangzott az is, hogy a szervezők támogatják a PhD hallgatók juttatásainak régóta várt emelését is. A European friss kutatása szerint a lakosság többsége hallott már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, de az élére megválasztott Unger Anna alig ismert a közvélemény előtt. A megkérdezettek többsége elsősorban jogi végzettséget és korrupció ellenes gyakorlatot tartana szükségesnek a hivatal vezetőjétől. Unger Anna azon állításával kapcsolatban, hogy az első 6 évben nem reális, látványos eredményt várni, a lakosság megosztott. A válaszadók szűk többsége hamarabb szeretne kézzelfogható eredményeket. A válaszadók jelentős része viszont nem érzi magát elég tájékozottnak a jelölés megítéléséhez. Az augusztus 28-án 1700 ember megkérdezésével készült felmérés mutatja, hogy a pártvonalak mentén is eltérő a hivatal feladatainak ismerete, de a türelmi idő kérdésében a táborok egyformán megosztottak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jubilálta a felújított híres Tolcsvai kastély. A Tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. Ezen a felújítás körülményeit, előzményeit, indokait és történetét Csoma Ernő, Tolcsva korábbi polgármestere ismertette. Bódis Attila összeállítását hallják.
2: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbott kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, Báró Waldbott Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerialis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lépő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni.
3: Ugye most már nem regnáló faluvezető, de milyen érzés mégis bejönni ide, azért ez egy látványos eredménye annak a munkának, ami az elmúlt időszakban folyt.
2: Település új vezetés az 2010-ben állt fel, mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé, az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsvapatak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Waldbott kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. Most már sajnos kevesebb gyerek volt, mint annak idején, és kisebb helyen is elfért az iskola. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
3: A rendezvényen köszöntőt mondott Máriási Zsuzsanna, a kastély egykori birtokosának, a Báró Waldbott családnak a tagja. Vetített képes előadást tartott a kastély történetéről, a falai között zajló egykori életmódról, az épülethez kötődő érdekességekről dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze igazgatója, és dr. Molnár Gyöngy, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a kastély kiállítás egyik kurátora. Emellett Illi Frankó Mónika, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a Báró Waldbott Jánosné Máriási Éva által a kastélynak adományozott új műtárgyakat mutatta be. A kastélynak a település életében betöltött szerepéről, valamint a hozzá kötődő jövőbeni tervekről Tóth Gábor polgármestert kérdeztem.
4: Hát ez az intézmény történelmileg is jelentős értéket képvisel. Báróbalvot családnak volt a tulajdonában, és óriási dolgok fűződnek az ő nevükhöz. A 19. században történt filoxéria járvány például, ami végig söpörte Tokajhegyaját, ők tudták ezt koordinálni, mindent újból kezdtek. Minden vagyonukat, minden anyag lehetőségeiket bevetve azért, hogy Tokajhegyaján megmaradjanak ezek az értékek, és a tokai újból a világszínvonalra tudjon emelkedni. Úgyhogy óriási jelentősége van borászati, szőlészeti szempontból, meg maga az érték, ami itt maradt. Mert nem csak a Valbot kastélyról beszélünk, hiszen itt van a Kincsem kastély, itt van a Rákóczi kastély, itt a ami most a Grand Tokajnak a tulajdonában van, ezen felül három után ott van a Vadászkastély, és mi sorolhatnánk ezeket a gyönyörű helyeket, a Regéci vár is például ide tartozik, meg az is a Valbot tulajdonhoz tartozik.
3: Itt Tolcsván ebből lett egyrészt egy kiállító tér, másrészt egy rendezvény helyszín, ezt hogyan tudják kihasználni ezt a kettősséget?
4: Ez egy óriási lehetőség, még a kastélynak egyik fele van kész, reménység szerint a következő években megvalósul a beruházásnak a befejezése. Látogatóközpont és múzeumként is már szívesen látogatják az ide érkező vendégek. Jelentős bevétele ez az önkormányzatnak, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy ez a mi tulajdonunkban lehet. Ezen felül ugye fenntartjuk a kapcsolatot a Valbot családdal, hiszen ez egy óriási dolog, és ezt őtőlük kaptuk, ők építették, az ő örökségük.
3: Milyen jellegű rendezvények vannak itt általában?
4: Hát általában esküvői helyszínként nagyon szívesen veszik igénybe az ide látogatók, illetve fiatal házasulandók. A hozzá parkozó park az egy hatalmas érték szintén. Itt szoktuk rendezni a tolcsvai bornapokat, ahol kapcsolódik a kastély és ez a rendezvényhez. Azon kívül konferenciáknak és minden egyéb ilyen hegyközségi vagy bármilyen borászati összejövetelnek helyet tudunk adni.
3: Említette, hogy folytatódna a felújítás, annak az épület résznek meg lenne már a funkciója?
4: Kész tervek vannak. Abban a részben egy nívós étterem is helyet kapna, és természetesen a hozzátartozó kiszolgáló részekkel együtt.
1: Kedves hallgatóink, a tolcsvai szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. A rendezvényről hallották Bódis Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is!

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint a kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba a jogszabály módosítást a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a bejegyzésében a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Egyebek mellett beszámolt az uniós források felszabadításáról, a költségvetés helyzetének javításáról, jó hírként hivatkozott a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentésére, a szociális tűzifa keretének duplázására és az öregségi nyugdíj minimumának 2027-es 120 000 forintra történő emelésére. A miniszterelnök úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással az országnak 3 hőhullámot és 2 energiaválságot is sikerült kezelnie. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással, akár további források is társulhatnak, így alakul ki a 2 milliárd eurónyi forrás, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény, tény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta, a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették, nem csak Magyarországon, Európában is, és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány idején. Megvédték Magyarországot a migrációtól és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt, aki a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak, többi között a migrációs vita, az Európai Unióval való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobb közép és mellette a bal közép is üresen maradt és ide ment be a Tisza, összegzett a KDNP elnöke.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A vezetőképzés kihívásai. Harmadik rész. Amit tőlem hallottál, add át megbízható embereknek. Pál második levele Timóteushoz, második fejezet, második vers. Egy vezetési szakértő, aki felmérést végzett, hogy megtudja, kikből hogyan vált vezető, ezt írja. Megkérdeztem tőlük, hogy azért lettek-e vezetők, mert pozíciót kaptak, válsághelyzet állt elő a szervezetnél, vagy felkészítették rá őket. Több mint 80%-uk azt válaszolta, hogy azért lett vezető, mert valaki mentorálta és felkészítette rá, azaz végigvitte a folyamaton. Ha vezetőként bizonytalanok vagyunk a vezetőképzés menetét illetően, az többnyire nem az általunk biztosított kiképzéssel kapcsolatos, hanem akkor jelentkezik a bizonytalanság, amikor eljön az ideje, hogy kiküldjük és munkába állítsuk a vezetőinket. Hasonlóan éreznek a szülők is a gyermekeikkel kapcsolatban. Az enyém már felnőttek és családjuk van, de amikor kamaszok voltak, nagyon nehezükre esett a feleségemmel megengedni, hogy hadd menjenek a maguk útján és hozzanak saját döntéseket. Félelmetes ugyan, de ha nem próbálgathatják a szárnyaikat, mert nem engeded, akkor sosem tanulnak meg repülni. Ahogy idősödtem, kezdtem egyfajta akadálymentesítőként tekinteni magamra. Csapatvezetőként ez a fő feladatom. Ha el tudom hárítani a vezetés útjába adódó akadályokat a csapatom tagjai elől, akkor elvégeztem a feladatom. Minél több akadályt hárítok el előlük, ők annál inkább ki tudják hozni magukból a maximumot. Jézus ezt mondta a tanítványainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangélium a 15. fejezet, 16-os vers. Ha maradandó gyümölcsre és tartós eredményekre vágysz, szakíts időt arra, hogy vezetőket képezz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. augusztus 31-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gomoly felhős, napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél átmenetileg megélénkül, de zivatar körül erős széllökések is várhatók. A hajnalban jellemző 10-17 fokról délután utánra többnyire 31 és 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra van szüksége, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét egyelőre még folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni, annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak.
2: Kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgetek a következő percekben.
2: Mi történt, tanár úrral, az elmúlt időszakban? Utoljára talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk a Városmarketing verseny kapcsán.
3: Igen, hát sok minden történt az elmúlt évben. Részben ugye az életkoromnál fogva átadtam a Marketing és Turizmus Intézet vezetését, és hát kimondani is sok 31 év után. És aztán egyéb ügyekben megfordítottam, és elsősorban tényleg a hívószó az a városmarketing továbbra is. Alapvetően egy kicsit ebben a egyetemi változással az egész életmódom is változik két vonatkozásban, részben így a családi kötelezettségek és szakmai kihívások is Budapest felé vonzanak. Ezért egy kicsit ilyen megosztott tartózkodása lesz, és a tevékenységem súlypontja a városmarketingnek egy ilyen országos programja szervezéséhez fog kötődni. Ez nem más, mint hogy tavaly évben létrehoztunk, és nagyon sokan

0: gondolkodás általi fejlődését, menedzselését segítsük. És ezek izgalmas programok, most napokban elindul az első, ez nem véletlenül a kisváros fejlesztési marketing program, mert a SIGSZO vonatkozásaim, amit véletileg itt, akik hallgatnak, ismernek, az továbbra is erősen megmarad, és a kisvárosi téma is benne SIGSZO mint a projekt jellege megjelenik. Tehát itt egy olyan nagy programot indítunk, ahol most megkeresünk minden kis városvezetőt egy ilyen induló kérdőívvel, mert az a célunk, hogy a kisvárosok, akiknek a helye felértékelődik a lakóhelyként, turisztikai helyszínként, sőt, még ugye gazdasági szervezőként egy térségben, hogy azok Magyarországon is ennek megfelelően ne a lakosságát elvesztő folyamat, hanem egy növekedés, egy megerősödés folyamat legyen. És ezért arra vállalkoztunk, hogy kicsit felmérjük a helyzetet, ami azt jelenti, hogy milyen erősségek vannak a hazai kisvárosoknál, és kitalálunk mintamodelleket, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, pozícionálni, vagy hogy marketing szóval márkáját felépíteni, hogy még vonzóbbá, ismertébbé tudja tenni. És ebben vannak típusok. Ugye nagyon sokan a turizmussal akarják, ami nagyon érthető, mert a kisvárosi turizmus, ez az egész slow, ez a kreatív, ez a éljük meg a helyi szokásokat, ez erős keresleti oldallal is bír, de azért vannak kisvárosok, amit meg mindenki nem lehet turisztikai központ is. Tehát, hogy ez a projekt elindul, vannak már jelentkező mintavárosok, ahol nem állunk meg ott, hogy látjuk, hogy milyen típusok vannak, akkor meg is csináljuk azt a pozícionálást, azt a stratégiai javaslatot, hogy merre induljon el a város. Ilyeneket csináltunk már, most is, meg hát ugye SIGSZO-nak is megvan, de több város nem most épp talán, az nem baj, elmondom, hogy Pápának a ilyen pozícionálásán dolgozunk. Tehát ez az egyik programja, aztán ez a Városmarketing Intézetben már készítjük elő a városi turizmus újragondolása történetet, mert ez megint egy szorosan összefügg így a városok sikertörténetével. A városi turizmus az egy tuti kereslet a turizmusban.
1: Talán most egy kicsit álljunk meg, ja, mert rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem. Maradjunk itt, majd itt felszedjük a fonalat megint ez a városi turizmusnál. Erre az egész koncepcióra, a kisvárosi dolgokra, turizmusfejlesztésre erre igény van? Vagy önök próbálják igényét tenni?
0: Igény van. Ezt nem most találtuk ki, már 21-ben volt egy ilyen elindult a Tőhosszatülési Önkormányzati Szövetség és a Marketing Szövetséggel támogatott projektünk, ahol már az alternatívák kirajzolódtak, és ott a városok jelentős része ezt a turizmus irányt fogalmazta meg, csak alapok, és hát tudatos.
1: Hozzáértés nélkül?
0: Hát most ezt nem mondanám, de tudatos rákészülés nélkül. Vagy a turisztikai piac nagyon igényes. Nagyon megválogatjuk, hova megyünk, minőségkel, közelségkel, tehát akármit nem lehet már eladni. Azt szoktam mondani, hogy turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem lehet eladni, mert ez egy ilyen minőség. Igen, tehát erre van igény, és van igény arra, hogy a kisvárosok kitalálják magukat. És ne csak éljenek, vagy a kötelező fejlesztéseket, utak, meg infrastruktúrát csinálják, hanem arcot adjanak, mert hát vissza kell szerezni a lakosságának egy részét, és különösen, ha a fiatalokat akarják visszaszerezni, mert ma már nem erős ez a nagyvárosba költözési folyamat, sőt visszafelé költözési tendencia van nemzetközileg, akkor de ez feltételeket kell biztosítani. És nem csak az infrastruktúrát, hanem azt a légkört, azt a hangulatot, amit egy kisváros ad, és együtt adja mondjuk a vendégeivel. Tehát, hogy ez egy tudatos történet, és azt látom, nagyon sok városvezetővel is beszél, hogy ez kell, és akkor azért találtuk ki a szövetség keretein belül, hogy ennek egy országos ügyé való fejlesztését támogatjuk, amit egyébként település szövetségek is gondoznak, mert ez, ezt más is felismerte.

0: természetesen.
1: Ilyenkor ez hogy működik? Önök keresik meg azokat a településeket, melyekről lehet azt látni, hogy vannak lehetőségei, de nem használják ki, vagy a települések keresik meg önöket?
2: Ez két irányú. Általában ugye különösen mi ott vagyunk a Város Marketing Gyémánddíjjal az önkormányzatok több száz csapatánál. Tehát onnan folyamatosan kapunk megkereséseket, kisebb-nagyobb feladatokat. De most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásukhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert szeretnénk nagyon komoly országos ügyét tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyen innen megvan a együttműködési készség.
1: Egy kisvárosról beszélünk, Szikszó is kisváros, meg lehet azt mondani, hogy Pápa is, de azért ő jóval nagyobb.
2: Ilyenkor 21 néhány, 27-28 ezrével.
1: Ugye? Tehát ilyenkor hogy közelítik meg? Mindig mondjuk egy történelmi hátteret emelnek ki, és próbálják ráfűzni, vagy a helyi sajátosságokat?
2: Hát ez minden város egyedi, úgy. És ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból. De adódik abból, hogy mire van igény. Uh-huh. Tehát pont a marketingnek az előnye a hagyományos városfejlesztéshez, hogy nem csak az adottságokat nézzük, hanem a lehetőségeket is. És akkor ahhoz fejleszteni. És ez, mint ahogy Szikszón most Pápán is, ugyanaz a klasszikus dilemma, hogy városok fejlődni akarnak, foglalk vissza a fiatalokat munkahelyekkel, és mi azt mondjuk, pláne egy ilyen kis településen, hogy ne ipart telepítsünk oda, ne próbáljunk megszerezni egy autóipari vagy bármilyen ipari beszállítót, mert majd a sok százban, hanem használjuk ki a turizmusnak a gazdaságfejlesztő hatását. A turizmus az nem csak szórakoztatás, meg vendégfogadás, tehát vendéglátásszállás, hát ott nagyon komoly termelési háttér, nagyon sok szolgáltatás kell. Ott most mondok az ajándéktárgyaktól a mezőgazdasági termékekig, egyáltalán ugye kialakítani infrastruktúrát, vagy attrakciót fejleszteni. Tehát ott sokkal több, és hogy is ma sokoldalú foglalkoztatást lehet csinálni, mint egy profilban, mert itt szükség van a képzetlenre, aki majd karbantartja a helyszíneket, egészen a high-tech tudásra, amikor az egész infrastruktúrában a digitális megoldásokat, egyebeket, és akkor kellenek az ipari tevékenységek is. Uh-huh. Tehát, hogy ez sokkal jobb gazdaságfejlesztés, mint az ipar, és hát a világban is ma már hát a szolgáltatások és ezek adják a gazdaságnak. Ez a másik ilyen hozadék, amit nagyon szeretnék erősen, mert ez nem csak a kisvárosoknál, ez nagyobb városoknál is ugyanaz a kérdés, és ugyanaz a döntési helyzet, hogy a turizmus ne csak vendéglátásnak, megszállásainak tekintsük, az egy gazdasági erő. Egyébként is Magyarországon a GDP-nek, hát most nem akarok hazudni, 12%-a, de folyamatosan növekvő százaléka ebből származik. Uh-huh. Tehát nem lehet az egész térségfejlesztés gazdasági hatását azt kellő mértékben értékelni, vagy hát most egyelőre alul értékeljük. Uh-huh.
1: Ha én most próbáltam településvezető szemével nézni, hát nekem sokkal egyszerűbb egy nagy céget odahívni, telepedjen le, akár autóipari céget, hozza a ipari bevételeket, munkásoknak, sok helyi emberkének ad lehetőséget munkára. Miközben, ha a turizmus felől indítok, akkor sokkal-sokkal több munka, és bizonytalanabb a megtérülés, legalábbis a laikus szerint.
2: Igen, ez egy klasszikus dilemma, de nem ez az igazi kérdés. Persze, hogy mindenki a könnyebb végét fogja meg, nem csak a polgármester, hanem egy más az életvitel területén. De egy város miről szól, az ott élők jólétéről szól. És ez az intézetünkben egy harmadik program egyébként, majd a harmonikus városindex. Tehát egy városvezető azért felel, hogy a saját lakossága egyénileg ott jól éljen. És azért egészen más, hogyha van ott egy ipari adott esetben környezetet, akár levegőt, bármit szennyező, terhelő, rossz munkakörülményeket biztosító, azon nem teljesíti a alapkötelező küldetését egy városnak, hogy a lakói jól éljenek. A turizmusban még ebben is arányosságot lehet, ott is el lehet rontani, mert a turizmus ellen tiltakozó lakosságot is ismerünk már a világban, de kétségtelen, hogy a rendező elv az ez, hogy mindig megnézzük, hogy az egyes döntésünk a saját lakosságunk, és nem csak úgy általában, hanem az egyes ember szintjéig lenézve, hogy szolgáljuk a jólétét. Persze nem lehet mindenki ugyanolyan mértékben, de ezt nevezzük ötödik társadalmi formának a világban, ez az emberközpontú társadalomnak. Az az egyes ember, és nem pedig úgy általában. Tehát ez is benne van a filozófiánkban, ami itt a Város Marketing Intézetben, hogy erre vezessük vissza, és ezért van ez a harmonikus városindex mérés is, amin elkezdtük kidolgozni, és most pont ezért, amit itt fölvetett, hogy hát örülnek a városvezetők, ha dolgoztatni akarja valaki őket. Örül a városvezető, ha mi megmérjük, hogy ő mennyire jó városvezető, de szerintem örül. Egy jó városvezető örül annak, mert akkor észreveszi, hogy hol kell neki beavatkozni a saját lakossága érdekében. Akár fejleszteni, akár visszafejleszteni, ha kell, akár megőrizni dolgokat. Én ebben nagyon hiszek, mert hát hosszabb távon kell gondolkoznunk, nem pedig egy pillanatnyi, vagy még nem is egy választási ciklusban.
1: Ez a harmadik pillér. A másodikról csatoltam vissza. Mi a második?
2: Ez a városi turizmus újra gondolása, nagy és kis városoknál, tehát ott maga a turizmus változás, amit itt érintettünk is már a kis városoknál, hogy van, de a nagyvárosi turizmusban is muszáj többet nyújtani, mert már nem elég az, hogy szép dolgaink vannak ott, a történelmünk, a várunk, a látnivalóink, múzeumaink, mert...
1: Most nézhetjük Miskolcot is, ott lehet a kis agyunkban, hát nem, amiről
2: igen,
1: beszél?
2: Igen, hogy ez kevés, mert ilyen sok van. Tehát a turista pedig már nem csak bámulni akar, hanem aktív részese akar lenni annak az élménynek, a formálója. Ezt nevezzük kreatív turizmusnak. Tehát amikor nem csak bámulunk, hanem akkor játszunk vele, vagy akkor elmegyünk, vagy főzünk együtt ott a történetet. Tehát, sőt, ugye a múzeumok interaktív átétele, ha most már múzeumokat említettem, de minden helyszínnél is. Tehát részese akar lenni a turista. Ha kell, akkor együtt akar szórakozni esténként a belvárosban a helyiekkel, mert a hangulatát akarja megélni a városnak, amellett, hogy a történelmiségét, vagy az érdekességeit, vagy a megnézés, ez újra gondolásra készteti a városokat.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Piskóti Istvánnal.
2: Hogy nem elég valamit megmutatni, hanem hát olyan aktív élménnyé kell fejleszteni, és ebben sok teendő van. Voltam nemrégiben egy alföldi városban, Békés Csabán, aki munkácsi. És ott van az összes tradíció, meg mindes. Beszéltem erről, és az egyik hozzászólt, hú, ez tök jó volt, csak akkor az egész kiállításainkat újra kéne gondolni. Hát mondom, igen. Mert ilyenné kell tenni, hogy az élmény legyen, és ezért tettük ezt ilyen programmá, mert azt gondolom, hogy ezen megint egymástól is lehet tanulni, meg egy rendszert kell kitalálni, hogy a városok hogyan pozícionálják magukat ebben a térben, és ez is egy nagy feladat a turizmus területén. Most szintén itt a lehetőség újra gondolni ügyeket, mert a turizmus súlya sem egészen úgy alakult, és akár itt a mi térségünkben, ahol óriási lehetőségek vannak, csak mindig megállapítjuk, hogy már megint nem sikerült jól kihasználni.
1: Most az jutott eszembe, amit mondott tanár úr, hogy próbál, ugye, hogy programokat szervezni bizonyos eseményekre, ezzel kötöm arányosan a turizmust, de például Szikszónál ezekre a programokra a helyiek jönnek. Mikor válik ez turizmussá?
2: Hát, ha nem csak olyan programot szervezünk. Tehát nem csak egy klasszikus koncertet, ahol eljön az aktuális sztár, aki egyébként a szomszéd faluban is ott volt, vagy a szomszédvásban, és akkor az a helyieknek szól. És az nem baj, csak abból nem lesz turizmus. Tehát olyan rendezvényt, és ha már Szikszót említettük, ezért találtuk ki ezt a történelmi délutánokat, amikor olyan rendezvényt csinálunk a város apropóján, ugye csináltunk ilyet már vagy hármat, négyet, hogy tököli, aki a szikszói csata, akkor az róla szól, de kinyitottuk a rendezvényt, mert olyan attrakciót hoztunk a bajvívásoktól kezdve az ágyúkat, a kvízet erről, ami már külsők is jöttek és érdeklődtek, de egy nagyvárosban még inkább lehet olyan eseményeket csinálni, de jó, ki kell találni, hát most ez is benne van ebben a városi turizmus programban, hogy mi az a vonzerő, amire tudunk sokat, vagy elegendő turistát, mert itt megint hangsúlyozom, hogy nem a tömegturizmus meg az, hogy nagyon sokan legyenek, hanem arányos legyen, és együtt lehessen élni a turizmussal, de gazdaságilag is használjuk ki, akkor már meg az egész élet formáját átalakítja a helyi lakosságnak is, ha van turista.
1: Az biztos. Ezeket a programokat, azokat, amit egy-egy településre felépítenek, ezt mind önök találják ki a kollégáikkal, vagy ilyenkor ötletelés van egy önkormányzat és önök által, és közösen alkotnak?
2: Ez mindig közös munka, hogyne. Tehát ha már Pápát említettem, hogy most zajlik, ott már 5-6 napot interjúztunk a városvezetők, intézményvezetők, különböző szakterületek, a kultúrától kezdve a szállási üzemeltetőktől. Most zajlik egyébként egy lakossági megkérdezés, egy vállalkozói megkérdezés, és amikor mindent összegyűjtöttünk, akkor jönnek ilyen workshopok, beszélgetések. Már megvan a koncepciónk, és azt folyamatosan teszteltük is az interjúk során, de az a lényeg, hogy a készítés folyamata is hitelesíti a javaslatot. Tehát senki se szereti, ha egy messziről jött emberek megmondják mit, hanem de meg kell nyernünk őket, akkor is, ha esetleg olyat javaslunk, amit ők nem gondoltak. De ez a folyamat nagyon fontos, és ez mindig is csak úgy lehet, hogy a végén azt mondják, ez a mi programunk.
1: Melyiket könnyebb, egy ilyen pápai városfejlesztést kivitelezni, turizmust, vagy egy, mondjuk egy szikszóit, maradjunk ennél a példánál, mert szikszón effektíve turizmusról nem lehet beszélni. Pápán azért ott gondolom fejlettebb ez a rész, már csak azért is, mert Nyugat-Magyarország, Ausztriából jönnek, meg a történet, így van, meg hát azért ott vannak szolgáltatók is. Például egy kis borsodi településen, mint szikszón, nincs. Tehát már egyetlen egy cukrászda, hogyha van, nincs egy étterem sem, nincs egy szállás lehetőség sem, tehát ott nulláról kell mindezt felépíteni, ellenben egy ilyen városban vagy településben, mint Pápa, azért ott vannak kapaszkodók.
2: Hát igen, de a feladat más, de úgy, hogy meg kell csinálni. Tehát nem lehet szikszesen azt mondani, hogy akkor nem kell, mert úgyse volt meg, akkor nem is lesz. Mert kell. A turizmus épp az előbb említett lakossági igények, gazdasági, a jövő képe miatt, meg a jövője miatt a városnak, csak ott kell kezdeni, hogy először kis lépések, hogy megszokjuk, ezt csináltuk igazából 2-3 éve, és most van már az, hogy már ez beívódott a gondolkodásba, most kell dobbantani. Tehát most kell egy olyan eseményt, egy projektet megcsinálni, ami már kívülre is üzenhet, de kétségtelen, hogy ezeket a kötelező elemeket, mint vendéglátás, meg szálláshely, ezeket is meg kell csinálni, de nem tudtuk addig megnyerni a helyieket, meg akár egy befektetőt sem, amikor nincsenek alapok, meg nincs elképzelés. Most értünk el Szikszón például oda, hogy már érdemes fejleszteni, meg megcsinálni azokat a szálláshelyeket, amik ott látens módon már megvannak, csak még meg kell nyerni ott a vállalkozói közösséget, meg külső befektetőt is ahhoz, hogy ezen indulhasson, de már van mire.
1: Hisznek ezekben a fejlesztésekben az ott lévő emberek? Az önkormányzati vezetőknek muszáj hinni benne, mert nekik ez a feladatuk. Önök pláne, mert ez a munkájuk. De az ott lévő emberek hisznek-e abban, hogy általában magyar település, mert nagyon sok hasonló település van, az ott élő emberek hisznek-e mindenbe?
2: Könnyű őket megnyerni. Csak föl kell mutatni, mert általában egyrészt mindenki előbbre akar jutni, mindenki nagyon erős a helyi kötődés, szeretik a településüket. És ha meggyőzzük őket, hogy ez jó, akkor hamar mellé állnak. De egyébként meg hát mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, meg úgysem, meg... Tehát ezeket le kell győznünk, hát ez is a feladatunk. Marketingesnek nem csak kitalálni a feladata, hanem megnyerni az együttműködőket. Ezen is sokat kell dolgozni. Ezért kellenek ezek a fórumok, ahogy megkérdezzük a lakosságot, elmondhatják a véleményeket, és aztán ez terjed. Tehát akkor ők lesznek a szövetségeseink, akik megnyerik a többieket. Tehát ez a rendszer, a marketing rendszere az hatékony lehet, csak sajnos mozgatni kell, és sokat kell dolgozni vele, amíg elérünk egy eredményt.
1: Ugye már több éve, de lehet azt mondani, hogy több mint 10 éve a kisvárosokkal foglalkozik professzor úr. A nagyvárosok miskolci szinten gondolkodnak-e turizmusfejlesztésben? Mert van egy nagyváros, legyen ez Miskolc, legyen ez Szeged, Pécs, Győr, van egy alap ott is. De hát ahhoz, hogy fejlődjön, hát mindig ott is újat kell nyújtani, vagy legalábbis felfrissíteni, és ahogy mondta a professzor, újra gondolni. Itt Miskolc vonatkozásában, itt is konkrétan már dolgozott a megyeszékhelyen professzor úr, de vannak-e törekvések ezen a téren?
2: Hogyne. Hát igen, én itt kezdtem Miskolcon, tehát már nem is tudom, hogy 20 vagy 30, 20, valami 30 éve az első stratégiát és turizmust is csináltunk, vagy részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belváros, meg
3: elcsípelt dolgok, meg lehet ezt mondani?
2: Pincék is vannak sok helyen, ugye? Tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatnál, csak még nem kellene ellődük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni, hogy ez az újragondolás, ami most aktuális, mert a trendek miatt is, hogy Miskolcon is erőre kapjon, mert érdemes.
1: Akár kisváros, akár nagyváros tekintetében. Azért ez egy zsebben nyúlós történet, ugye, hogy valamilyen sikert elérjen egyik-másik település.
2: Igen, de az a jó a turizmusból, hogy nem csak a önkormányzatnak kell, a városnak kell csinálni, a turizmus alapvetően egy üzleti terület. Mi csak azért beszélünk egy város oldaláról, mert ennek a üzletnek a hatása az életmód, kultúra, térségfejlődés. De egyébként ez egy biznisz. Tehát ha ez jól meg van fogalmazva, ez eladható történet, akkor jönnek a milliárdok. Hát sose felejtem el, kitaláltuk 2000-es évek elején Miskolc vásárváros, és ilyen tervek voltak egyetemvárosnál, Diózsőben, különböző helyszínen, hogy kiállítás vásárváros. És hogy befektetőt is, kamarával csináltuk ezt a programot, és beleakadtunk egy angol befektető társaságban, közvetített nekünk egy budapesti ilyen pénzügyi ting. És akkor mondtam, hogy hát hogy fogjuk menni ezt? Ne idegeskedj már, hát pénz annyi van, amennyi kell. Csak az ötlet legyen jó. Tehát nem az a baj, hogy nem találunk pénzt, csak az, hogy mire. És én ezt akkor 30, majd már 25 éve nagyon megtanultam, hogy csak ki kell találni a jó dolgot, és arra lesz pénz. És így van ez Miskolcon, és ki kell találni, és akkor nem kell megijedni, akkor lesz szálloda, akkor lesz majd attrakciófejlesztés, csak ezt a koncepciókat, amiről itt beszélünk, kell eladhatóvá tenni, és egy várost is eladhatóvá tenni.
1: Akkor egy marketing turizmus szakembernek az a lényege egyébként az egészben, hogy óriási nagy fantáziájának kell lenni?
2: Hát anélkül nehéz, mert pont ugye mindig újat kell kitalálni, mert ha a régit úgy is utánozzák, vagy hasonlót csinálnak, és azt már nem lehet sokszor eladni, mindig egy újat kell kitalálni. Én mindig ezt élveztem, hogy valami újat kitalálni, akárhol, egyetemen, városban, akármilyen területen.
1: Vannak ötletek, tehát bocsánat, vannak olyan produkciók, amiket el lehet lopni máshonnan? Most nem országon belőle gondoltam, hogy azon túl.
2: Hogyne? Persze, hát azért mindenki néz a világban, hát az egyik ilyen ötlet, amit már sok éve elloptam, és már majdnem meg is valósult, az az Euro Disneylandnek az ötlete Párizs mellett, amit már gyerekeim kicsik voltak, tehát már évtizedes történet, ugye az a Venne Gyula regényeire felépített nagy vidámpark, de hát olyan, amelyik Európából mennek, és ilyen tematikus park sok épült. És akkor kitaláltuk, nem is tudom melyik program, de Miskolcnak is benne van a valamelyik stratégiájába, ez a magyar népmesék tematikus park. hogy mi a népmesékről, és akkor abban van mindenféle attrakció. Mert ugye hát a családi turizmust azt elsőbb a gyerekek mozgatják. Tehát, hogy anélkül jelentős turisztikai érdeklődés, hogy a gyerekeknek nem kínálunk, az nem lehet. Tehát például, ha most nagyon akarnánk, ez Miskolcon még mindig meg lehet ezt csinálni, mert egyszer ugye a Kecskemétnek csinálta egy és akkor elkezdték. 18 vagy 19-ben, és a Mercedes gyár a németek kezdték el csinálni, hogy ez milyen jó. Csak jött a Covid. És leállt, és most hát a Mercedes már most nem kezdte újra, de ott is érlelődik. Tehát most például egy ilyen történet, ami ezek a tematikus parkok, gyerekeknek szólnak, más téma is lehet, ezek ilyen jól bárhol eladhatóak, és mivel itt a régióban nincs, most a régió alatt 500 kilométert is értek, azért az egy nagyon ütős lenne itt, tehát Miskolc közlekedési útvonalban, akkor északról, keletről, tehát én ezt már rég megcsináltam volna, ha erre. Sőt, akkor ez az angol befektető ezt is megvette, ezt az ötletet, a kiállítás központot, csak egy harmadikat is megvett, ez a mezőkövesdi repülőtér, azt meg nem tudtuk odaadni neki, mert ott valami volt akkori kormányzat, vagy önkormányzatok, nem emlékszem. A másik volt egy, hogy valami telket nem tudtunk a kiállítás, és akkor, akkor ez lassú, akkor köszönöm, nem, és akkor elveszítettük, és az egész szál így elrohadt.
3: Tehát ebből a szakmában gyorsnak is kell lenni.
2: Igen, igen.
3: Mert nem lehet vacilálni.
2: Nem is, és azért kell mellé állni városvezetőnek, hogy ezeket simogassa és segítse a megvalósítást, ezért kell adott esetben programok, uniós pályázatok, tehát minden, ami még a vállalkozói oldalt segíti.
3: Uniós pályázatokat említette professzor úr, most, hogy több ezer milliárd forintot fog az ország megkapni, még azt nem lehet tudni, hogy mire, de hát a nagy emberek tudják. Ebből lehet városokat építeni majd? Lehet lenyúlni szegmensekből pénzeket?
2: Hogy de jelentős. Most ugye nagyon gyorsan megvan a közlekedési infrastruktúra és egyebek azok, és az is nagyon kell. De a városok, tehát lesz ilyen projekt a következő jó néhány évben. Sőt, elmondom, hogy a városok független attól, hogy mit hoz a kormány, közvetlenül is mehetnek Brüsszelbe. Tehát vannak célzott városi szintű. Budapest egyet-kettőt nyert ilyet nagyobb fejlesztésekre. Tehát igen, be lehet hozni, mert ez a térségi kiegyenítődés, regionális projektek, azok nagyon preferáltak az Unióban. Tehát azok az igazi nagy történetekre érdemes kihasználni, azok, amelyek itt, mint az előbbi példa, és amit megmozgatják, utána már jönnek a többiek ennek az oldalán, a szálláshelyek, stb. Az mind megépülnek.
3: Tehát akkor most, aki valaki valamelyik településvezető hallja ezt a beszélgetést, és szeretné a települését felvirágoztatni, ezen a területen a Piskóti Istvánékat és társaságát lehet keresni, mert segítséget tudnak nyújtani.
2: Abszolút, abszolút, és köszönettel vesszük, meg szívesen csináljuk, mert minden ilyen siker az közös és jó érzés.
3: Professzor úr mondta a beszélgetésünk elején, hogy átadta a stafétát ugye itt a Miskolci Egyetem Marketing Intézetébe. Ezen kívül mi foglalkoztatja még? Ugye ez egy óriási nagy rész, amiről most beszélgetünk, de van-e más szál, amivel foglalkozni szeretne?
2: Hát vannak restanciáim a könyvírás és a tapasztalatunk kapcsán, amit mondjam. Szeretném a városmarketing mellett, és azt már elkezdtem szervezni, a másik ilyen szakmai oldalt, az innováció témáját, és a vállalkozásoknak az innováció képességén dolgozni. Ez is egy olyan ügy, ami most szakmailag birizgál, és összekapcsolódik a városokkal is. Tehát a innováció, az ugye a városoknál is beszéltünk társadalmi, de a vállalkozásoknak ma versenyképessége meg egyrészt. És ott is van egy ellenmaradás, mert az innováció nem csak új terméket jelent, hanem gyártási technológiát, piaci munkát, és mindig azt kell innoválni, amit a verseny képesség elvár, és amikor költséget kell csökkenteni, akkor szervezeti, meg technológiai gyártás innováció. Tehát ezt a gyakorlatot szeretném szintén a Marketing Szövetséggel kicsit újra témává tenni, mert ebben is van egy ilyen gondolkodásváltási kényszer szerintem a vállalkozásoknál, és egyik kezdeményezője voltam 10 évvel ezelőtt ennek az egész témának, most újra elővenném. Tehát ha most szakmai feladatokat néz, akkor találtam magamnak bőven, és hát sok minden, az egyetemi világ is továbbra is érdekel, azon kívül, mert hát ugye az egyetemeket is újra kell gondolni, most ugye látjuk ezt a történetet, és nekem erre is van egy régi ideám, a negyedik generációs egyetem. Mindennek megvan a modellje már a világban, csak úgy mindegyikben időkésésben vagyunk, és ha más nem, akkor azt szeretném, hogy idehozni azokat a megoldásokat, hogy nálunk is szervesüljenek, mert az egyetemeknek is a feladata már régen nem csak az oktatás, vagy esetleg a kutatás, hanem nagyon komoly társadalmi hatásai vannak, többek között mondjuk a térségének a fejlesztésében. Tehát minden összefügg mindennel, és én ezt szerettem, ezt a szemléletet.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a Városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Máté evangéliuma 11. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg. Ne várd meg a szemrehányás, az ítélet napját. Sok dologban szerencsés voltál. Szabadultál már ki veszedelemből? Ne gondold, hogy véletlenül történt. Láttad már az Úr csodáját, vagy nem érdekel? Vedd észre, hogy így nem mehet tovább. Jó látni és elfogadni a sok jót, és közben semmit nem teszek, akkor haszontalan vagyok, mint egy rossz gyerek, aki szüleitől minden jót elvár, elfogad és minden természetesnek vesz, azt gondolva, hogy rá semmi felelősség, semmi viszonzás nem tartozik. Kötelessége az apámnak, hogy eltartson, az anyámnak, hogy gondozzon. Igaz, van eszem, hogy tanuljak, kezem, hogy segítsek, de mit törjem magam? Csinálják csak ők. Az ilyen emberből mi lesz? Semmi. Maga alatt vágja a fát. Hát aki meg nem tér, elkárhozik. Ha elkésel, nincs többé szabadulás. Vizsgáld meg az ige fényénél, megtértél-e minden rosszból? Van-e olyan terület életedben, ahol csak te magad akarsz irányítani, te magad gazdálkodsz? Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ha nélküle cselekszel, az az Úr előtt semmi. Ami előtte semmi, az károdra van. Gátol téged az örömben, a békességben és a szeretetben. Ez a gát úgy megnövekedhet lassacskán, hogy csak akkor veszed észre, amikor kívül maradtál a kegyelem kapuján. Ne gondold, hogy ha látod a csodákat, minden rendben van. Ha van megtérni való, átadni való, benned ne nézd a kicsiségét, tedd le. Ne várd meg, hogy az Úr megalázzon. Mondd el, mint a kisgyermek a szüleinek. Uram, ezt a rosszat tettem, ez a rossz van bennem, kérlek bocsáss meg, szabadíts fel annak a gyökerétől is, hogy máskor ne legyek ilyet szóló, ne tudjak ilyet tenni. Az Úrnál van a szabadítás. Akar nevelődni, szelidülni a gazda kertjében. Ne csak kívülről szemléljed a csodákat, hanem légy részese Isten gazdagságának. A mai ige magyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát, közölték a szervezők. A közleményben kiemelték, hogy óriási a szájtombol az országban, sok helyen szinte alig volt termés, de a magyar gazdák a nehézségek ellenére is segítik a rászorulókat. Mint írták, idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a Magyarok Kenyere programban a rászoruló gyerekeknek és családoknak. A tájékoztatás szerint az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg. Idén a Kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett. A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt örlés és csomagolása, olvasható a közleményben. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap. A három magyar érintett kettős állampolgársággal rendelkezik, külföldön tartózkodásuk során közülük ketten nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve. Közölték a magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggeli bejelentése alapján a nepáli-kínai határvidéken bekövetkezett földcsuszamlás és árvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból több mint 260 eltűnt külföldi után kutatnak a hatóságok. Hivatalos kínai adatok alapján a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, csak nem 550-en eltűntek. Nepálban a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint legalább 730-an haltak meg, majdnem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta, a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették. Nem csak Magyarországon, Európában is, és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány idején. Megvédték Magyarországot a migrációtól, és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt, aki a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak, többi között a migrációs vita, az Európai Unióval való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobb közép és mellette a bal közép is üresen maradt és ide ment be a Tisza, összegzett a KDNP elnöke.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Salád Gergely Kína kutató lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy Kína miért szeretne élen járni az űrkutatásban.
2: Mi jött, ami hát tényleg így a sci-fi kategória, mondom, ez nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet.
1: Ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A mélyűr meghódítását tűzte ki célul Kína. De vajon mi áll ennek a hátterében? Erről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. És csak egy szemléltető adat arra, hogy a mélyűr mennyire messze van tőlünk, a Voyager 1 űrszonda, amelyet 1977-ben indítottak el, még nem jár a mélyűrben, nagyjából 300 év múlva fogja majd elérni a naprendszerünknek a szélét, ahol további 30 ezer évet fog eltölteni, mire elhagyja a naprendszert és kilép a mélyűrbe. Műsorunk azonban nem tudományos, mindezt csak azért mondtam el, hogy el tudják helyezni magát a fogalmat, hogy mélyűr. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, akivel a beszélgetésben szóba kerül majd a kínai sci-fi irodalom, a dél-szudáni leendő mélyűrkutatók, a tudományos együttműködések, és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg majd az emberiséget. Vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője. Két info, az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mély űr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet, ez az egyik, a másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
2: Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe. Ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikai küldtek előbb embert. Tehát ezen versengtek sokáig, mert ez ugye nemzeti presztízs jelentett, tehát ezzel tudták mutatni, hogy ők igazán nagyhatalmak, és a világon ők az elsők, a legjobbak, a legnagyszerűbbek. Másrészt nyilván az űrkutatásnak azért van egy katonai, technológiai vetülete is, tehát amit ott kitalálnak, kütyüket, meg szerkezeteket, meg megoldásokat, azokat azért háborús helyzetben is használhatják. Gondoljuk csak mondjuk a GPS rendszerre, ami hát egy ilyen műholdas helyen határozó rendszerre, ami egy katonai rendszerként lett kitalálva, csak aztán mi is használjuk a, nem tudom, navigációban, de az már egy ilyen másodlagos alkalmazás. Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcs technológiának a csúcs technológiájához tartoznak, és az az elképzelés, és hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe. És amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, már gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy ezt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra

0: haditechnikai, haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak ilyen már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemes egy régi amerikai sci-fit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer évig fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi skifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus skifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát, ha megnézzük egy mostani kínai skifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygóközi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetbe, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott nem tudom, bekopogtatnak az ablakon a 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia az megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy ez a közhangulat, hogy nincs határ, felfele sincs határ, tehát az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, ahol még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr, és irány a nem tudom, más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságot, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát ott nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább örülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, azt a hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem ugye különböző okokból kellett figyelnem, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erre a politikai tárgyalásról nyilvánosságra, és akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon, folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, hát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijuttatnunk az űrbe.
1: És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom én, mert nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért mi a tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyű meghordítása, vagy inkább ez az ő projektjük?
0: Hát a mélyű kutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követtük, de valóban ilyen szervezet még nincsen, és ez talán arról szól, hogy rajta tartsák a szemüket, meg a kezüket más országoknak a hasonló programjain. Ez egyébként nem újdonság, hogy a űrkutatásban

0: együttműködések vannak, amikben a kínaiak is részt vesznek, hiszen itt ugye iszonyatosan drága, iszonyatosan technológia igényes történetekről van szó, tehát gyakori a munkamegosztás. Ugye a magyarok is szállítanak alkatrészeket bizonyos műholdakhoz, vagy most ugye legutóbb az Orbán-Trump csúcs találkozó után azt jelentették be, hogy új nemzetközi űrállomásnak az építésében is részt veszünk mi magyarok. Ami nem abszurdum, mert hogy bizonyos információkat, technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a, nem tudom, a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és az általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket. Tehát, hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek a kínaiak más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet. De én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vennek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
1: És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
0: De az utóbbival kezdeném. Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiában, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és ezen részvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a nem tudom, a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológia együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínaiak részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott, nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia, meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, ezt, hogy meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásban a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés az van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Salát Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint a kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba a jogszabálymódosítást a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. A kormányfő a bejegyzésében a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Egyebek mellett beszámolt az uniós források felszabadításáról, a költségvetés helyzetének javításáról, jó hírként hivatkozotta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentésére, a szociális tűzifa keretének duplázására és az öregségi nyugdíj minimumának 2027-es 120 000 forintra történő emelésére. A miniszterelnök úgy fogalmazott, soha nem látott összefogással az országnak 3 hőhullámot és 2 energiaválságot is sikerült kezelnie. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak, így alakul ki a 2 milliárd eurónyi forrás, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a Keresztény Demokrata Néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény, tény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta, a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették. Nem csak Magyarországon, Európában is, és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány idején. Megvédték Magyarországot a migrációtól és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és indulunk vissza a mélyűrbe, ami elképesztően messze van tőlünk, és a kínaiak szeretnének élen járni abban, hogy ezt megismerhessük. Vendégünk Salád Gergely kínakutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Most a fejlődő országok, vagy mostan inkább globális délt szoktak emlegetni. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább politikai üzenet. A elmúlt, mondjuk nagyjából 10 évvel ezelőttig a kínaiaknak a fő célja az az volt, hogy őket elfogadja a külvilág, mint az amerikaiaknak, vagy amerikaiaknak, meg az európaiaknak az egyenrangú partnereit, hogy csatlakozzon így a, nem tudom, úgymond fejlett világhoz. És ha megnézzük az akkori retorikát, akkor folyamatosan erről beszéltek, hogy amerikai-kínai kapcsolatok, kínai-európai kapcsolatok, ilyen együttműködések, olyan partnerségek, csak aztán a nyugat az nagyon szembefordult a kínaiakkal, és elkezdtünk egyre inkább fenyegetésként tekinteni, és így is kommunikálunk, mint a kínaiakra. És a Kína pedig módosította az álláspontját, és visszatért tulajdonképpen egy 1950-60-as évekbeli nemzetközi elképzeléshez, miszerint van a globális észak, ezek a nagy fejlett államok, ők most nagyon csúnyák, meg hegemóniára törekszenek, meg lenézik a globális délt, meg kizsákmányolják, meg mit tudom én, és ezzel szemben van a globális dél, tehát a fejlődő országok, ezek közül a legnagyobb az Kína. Kína a természetes vezetőjük, és ezért neki felelőssége a globális délt felfejleszteni, megmutatni nekik, hogy van alternatíva, nem csak amerikai hegemónia van, hanem létezik egy sokkal egészségesebb, egyenlőségen alapuló világrend. Az egész kínai külpolitika elment egy ilyen irányba, hogy ugye a még nagyobb hangsúlyt tettek a BRICS-re, ami a globális dél együttműködésének ugye egy ilyen platformja, meg a nem tudom, Sánkhái együttműködési szervezetre, meg ugye elindították ezt az új Sejem út programot, az övezetés út programot, ami szintén így a globális délnek a fejlesztését, egy ilyen Kína központú fejlesztését tűzi ki célul, és most már lényegében nem tud úgy megszólalni kínai politikus, hogy ott abban ne szerepeljen ez, hogy a fejlődő országok, a globális dél, Kína hogy fog ezeknek segíteni, Kína hogy mutat nekik mintát, Kína hogy ad nekik alternatívát, és így tovább, és így tovább. És én azt gondolom, hogy hogy ennek a mély űrkutatási nemzetközi szervezetnek a vezetője rögtön az első nyilatkozatában azt említi, hogy ő majd a fejlődő országokkal fog együtt dolgozni, az ennek a magas szintű politikának egy ilyen alsó szintű lecsapódása, tehát hogy a kínai politikai rendszer is úgy működik, hogy odafent kiadják a jelszót, és akkor a minden szakterületen, minden szinten mindenki azt a jelszót szajkózza, és nyilván a mélyűr kutatásba is ez úgy lecsapódik, hogy a szervezetnek az új elnöke az bejelenti, hogy ők majd fejlődő országgal fognak, nem tudom, közösen mélyűr kutatni. Én azt gondolom, hogy ennek olyan nagyon nagy realitása nincsen, tehát én nem hinném, hogy a híres dél-szudáni, vagy a nem tudom, venezuelai mélyűr kutatók fognak Kínába járni, és közösen kutatják a mélyűrt, mert mondom, hogy az a skifi, tehát arra még nem vannak eszközeink. Itt inkább egy politikai elszónak a nem tudom, az adott szektorra való leképezéséről van szó, és valójában azért ebben a szervezetben is a passzát szelet a kínaiak mellett azok fogják fújni, akiknek van hasonló programuk, tehát az Egyesült Államok, Európai Országok, és esetleg India, amely mondjuk a fejlődő országokhoz sorolható.
1: De az nem elképzelhető, hogy ilyen szimbolikus politika lesz itt mondjuk, hogy nem tudom, ösztöndíjas helyet hirdetnek, és akkor oda lehet, hogy a legtehetségesebb dél-szudáni csillagász hallgató az elmehet egy fél évre majd tanulni?
2: De abszolút a kínaiak ilyenben nagyon nagy vonalak tudnak lenni, tehát ilyen valószínűleg lesz. Kérdés, hogy ennek mi értelme lesz. Tehát, ugye az űrkutatás egy bonyolult dolog, tehát ott nem csak egyéni tehetségről van szó, hanem ott ilyen hatalmas ökoszisztémák kellenek, hogy abból kijöjjön valami. Tehát, hogyha Dél-Szudánból jön egy hallgató, az nem fogja, hogy egy fecske nem csinál nyarat, tehát egy dél-szudáni hallgató nem fog Dél-Szudánban mély űrkutatást csinálni. De valóban ilyen szándék biztos, hogy van, és lesz, és más területek területeken ilyen abszolút van, hogy igen, azokon a területeken, ahol Kína világelső, vagy ott van az élvonalban, ott osztogatják az ösztöndíjakat, meg hozzák létre ezeket a kooperációkat a fejlődő országokkal, amiben nyilván van egy ilyen nemes, emberbaráti szándék is, de azért ez nyilván azt is célozza, ez persze teljesen érthető, hogy ezeken a területeken, legalább a globális délen, Kína szabja meg a szabványokat, a sztenderdeket, a kínai technológiákat alkalmazzák majd ezek az országok, hogyha eljutnak olyan szintre, a kínai szoftvereket ismerjék meg ezek az országok. Tehát ez az ösztöndíjas fogadás, meg kooperáció, meg ilyesmi, ez persze nagyon jól hangzik, de azért vannak ilyen önzőbb szándékok, és ez persze nem probléma, tehát mindenki más így működik, de nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, a kínaiak nagyon ott vannak a, nem tudom, gyorsvasút építésben, és ha a ilyen-olyan kínai egyetem, nem tudom, gyorsvasút építészeti tanszéke fogad hallgatókat, nem tudom, Indonéziából, meg Dél-Szudánból, meg Chiléből, meg máshonnan, akkor ott az azért biznisz is Kínának, mert ezek a hallgatók hazamennek, és ők nyilván majd 10 vagy 20 vagy 30 év múlva a kínai gyorsvasút építési szoftvert fogják használni a saját gyorsvasútjuk megtervezéséhez, meg a Kínában megismert szabványokat fogják alkalmazni, és mondjuk nem a japánoktól vesznek gyorsvasutat. Tehát ugyanez természetesen hosszú távon az űrkutatásban is megtörténhet.
1: És akkor hagyjuk ugyanak vissza még Magyarországra, mert oké, azt tisztáztuk, hogy az ő szemükben, mert Kína szemében Magyarország nem fejlődő ország, de akkor ez kizárja azt, hogy annál a szimbolikus együttműködésnél, amit mondjuk mondott a diákokkal kapcsolatban, legyen a mély űrkutatásban Magyarország és Kína között, mert ez most nem politikai szándék, vagy ebből a nyilatkozatból ezt nem lehet kiolvasni, és akár az is előfordulhat, hogy valamilyenféle együttműködés legyen műholdgyártásban, alkatrészben, tudományos együttműködésben, ösztöndíjban, akármiben.
2: Ehhez, hogy mit mond itt ennek az új szövetségnek az elnöke, ez nem kizárólagosságot jelent, és semmi más területen, tehát nem azt mondják a kínaiak, hogy na, mi most innentől fogva csak a BRICS országokkal tárgyalunk, és nem vagyunk hajlandók mással együttműködni, hanem hogyha az együttműködési szándék megvan bárki részéről, tényleg bárki részéről, ezek lehetnek a norvégok, vagy lehetnek az amerikaiak, vagy lehetnek a magyarok, és tudnak valamit adni a kínaiaknak, akár csak ilyen presztízs nyereséget, akkor a kínaiak boldogan együttműködnek, tehát biztos vagyok benne, hogyha nem tudom, Magyarországon lenne valami kütyű, vagy legalább egy terve egy kütyűnek, ami nem tudom, felhasználható a mély űrkutatásban, akkor a kínaiak nagyon szívesen megnéznék azt, és ezt azért bevennék a magyarokat, de tudunk még kütyűsekkel, mert csomószor ezek a nagy kínai szervezetek, intézmények, ezek úgy működnek, hogy imádják a számokat, mármint az ilyen eredményeket saját maguk kapcsolatban, és mindegyiknek a honlapján fenn van, hogy 134 országgal van nemzetközi együttműködésünk, és ez milyen jó. Tehát Magyarország egy kis ország, de ország, tehát hogyha fel tudják írni, hogy nem is 134, hanem 135 országgal van már együttműködésünk, mert járt itt nálunk tavaly előtte egy, nem tudom, magyar delegáció, és aláírtunk velük egy ilyen, nem tudom, együttműködési szándéknyilatkozatot, az nekik van akkor a presztízs nyereség, hogy megérje mondjuk egy, nem tudom, egy magyarországi utat megfinanszírozni, vagy magyar kutatóknak az ottani útját megfinanszírozni, és vendégül látni őket. Tehát még ilyen szempontok is segíthetnek nekünk abban, hogy közel kerüljünk ezekhez a kínai dolgokhoz. Tehát abban biztos vagyok, hogy sem Magyarországtól nem zárkóznának át. Nálunk ugye ennek politikai okai sincsenek, hiszen nagyon jobban vagyunk velük, de egyébként valószínűleg mástól, csak nyugat-európai vagy országoktól, vagy Amerikától sem zárkoznak el, akkor meg különösen, hogyha van is mit nyújtanunk nekik.
1: Nagyon érdekes volt, ezt picit viccesen mondta szerintem, de úgy gondolom, hogy volt benne igazság, amikor azt mondta itt egy pár perccel ezelőtt, hogy ez a mélyűrkutatás, ez évtizedekre és hozzátette évszázadokra tartó kutatás lesz, majd évszázadokig tartó kutatás lesz. Van ebben szándék ön szerint ebben a mélyűrkutatásban Kína részéről, hogy ennyire akár előre gondolnak? Tehát mondjuk, amikor Tajvanról beszélünk, akkor mondott ilyet, hogy a megfelelő pillanatot várják, ami lehet, hogy nem holnap lesz, meg 10 év múlva, nem évtizedek múlva, de készen állnak arra, hogy egyszer majd Tajvant visszafoglalják. Hogy a mélyűrkutatás is ilyesmi lehet, hogy élen akarnak járni, és lehet, hogy ez majd 150-200 év múlva lesz valami miatt nagyon fontos és profitáló Kínának, úgyhogy már mi nem fogunk erről beszélgetni, meg azok se, akik ezt most elkezdik, de lehet, hogy 200 év múlva, nem tudom, valami űrháborúban, vagy menjünk a skifibe, majd ez fogja Kínát megmenteni, hogy ők kezdték ezt el.
2: Hát esetleg az emberiség fogja ezt megmenteni. Mélyőr kutatásban nem nagyon lehet nem évszázadokban gondolkozni, főleg, hogyha nem csak megfigyelni akarjuk. Tehát nyilván egy űrtávcsővel tudjuk figyelni a mélyűrt, de az, hogy eszközt küldjünk ki, az ugye nagyon lassú, mert messze van. Tehát ki kell jutni a naprendszerből, aztán még tovább menni. Ez ugye a jelenlegi technológiákkal, hát így elég lassan tudunk közlekedni az űrbe. Tehát az évtizedekbe telhet, amíg egy eszköz egyáltalán kijut a naprendszerből, aztán amíg eljut valami másik értelmezhető helyre, az akár évszázadokba is beletelhet. Egyelőre nem tudunk ennél gyorsabb eszközöket gyártani. Nyilván, hogyha így föltalálnak a Millennium Falcon, akkor ezt le lehetne rövidíteni. De mélyűr ez tényleg nagyon messze van. Tehát nem tudunk mélyűre rövid távon tervezni, mert kiküldünk egy szondát. Hát az először majd nem tudom, 30 év múlva kezd el nekünk adatokat sugározni onnan, ahova szántuk. Tehát valóban a mélyűrből. Tehát itt muszáj a minden vezetésnek, nem csak a kínainak, a másik is azt mondani, hogy mi most elküldjük ezt a szondát, és ez a mi életünkben már nem fog használható eredményeket hozni, de a, nem tudom, tudósaink követik, és majd lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100 év múlva fog olyan, nem tudom, adatokat sugározni nekünk valahonnan nagyon messziről, amiknek hasznát vesszük. Nyilván a politikusok azok nagyon rövid távon gondolkodnak, de azért mindenhol van egy tudományos közeg is, ahol ezt így pontosan tudják, és olyan azt gondolom, hogy kineknál pláne így meg tudják győzni a politikusokat, hogy azért érdemes néhány, nem tudom, milliárd jönt vagy dollárt ebbe is belefektetni, annak ellenére, hogy ennek így a mi életünkbe biztosan nem lesz haszna. Tehát hogy ismételjem magamat, a mélyőr kutatásban azt hiszem, hogy csak évtizedes távlatban lehet gondolkodni, esetleg akár évszázados távlatban.
1: És akkor itt, amit az előző válasz első mondatában mondott, hogy az emberiséget mentheti meg, most ez tényleg már ilyen nagyon filozófikus kérdés, de kíváncsi vagyok, mit gondol. Ön mindannyiunknál jobban ismeri a kínai gondolkodását, hogy akár ez ott lehet bennük, hogy egyszer mondjuk ők lesznek az emberiség megmentői valami külső támadással, vagy külső problémával, konfliktussal, nehézséggel szemben, az ő technológiáik, az ő rátermettségük, az ő fejlesztésük, és akkor ezzel megint csak a saját önképük, dicsőségük emelkedik?
2: Hát az biztos, hogy a legsikeresebb skifijük az ilyen. Eléggé megy most a skifi műfaj Kínában, egészen jó alkotásaik vannak. Magyarul is megjelent a három test probléma triológia, amiből egyik meg Netflix sorozat is készül, de ne a sorozatot nézzék meg a kedves hallgatók, hanem inkább olvassák el a könyvet, mert egészen egy fantasztikusan jó skifi. De ebben is egyébként a ellenséges űrlényektől, hát már amennyire megmentik az emberiség, ez egy hosszú történet, tényleg ilyen nem tudom, 300-600-800 oldal, de a kínai tudósok azok abszolút ott vannak, tehát ők vannak a toppon. Ebben a történetben már egy nagy nemzetközi konzorcium. Lényegében az ENSZ veszi át a világnak a kormányzását, amikor az emberiséget végveszély fenyeget, és ebben a kínaiak, a kínai tudósok, kínai űrhajók, stb. Azok új szerepet játszanak. A Netflixen fenn van egy kínai skifi, ami hát a minden idők legsikeresebb kínai skifi filmje, a Vándorló Föld, ez a magyar címe. Ez konkrétan arról szól, hogy a kínaiak hogyan mentik meg az emberiséget. Itt is egyébként alapvetően ilyen világkormány dönt arról, hogy a Földet egy picit arrébb kell tenni, mert a nap az fel fog robbanni, és az egész arról szól, hogy a Föld az megy arrébb, de amikor ilyen bándulás közben éppen bele akarunk zuhanni a Jupiterbe, akkor a kínaiak mentenek meg minket. Tehát abszolút a kínai kép az, hogy ezt sugározzák legalábbis. Nyilván ezek a skifik, ezek azért valahogy mindig is a zeitgeistot fejezik ki, tehát mindig is a korszellemet, amilyen filmek készülnek, hogy igen, a kínaiak adott esetben az emberiségnek a megmentői lesznek. Tehát nekik tisztelet jár. Ez nyilván ezt lehet akár ilyen nacionalizmusként is értelmezni, de semmivel nem nacionalistábbak, mint bármelyik ilyen amerikai film, amiben a Bruce Willis megmenti a világot, nem tudom, a meteortól, vagy a UFO-któl, vagy a nem tudom miktől. Hát az amerikai filmekben az amerikaiak szokták megmenteni a Földet, hát a kínai filmekben meg a kínaiak, és hát nyilván ezért az emberiséget fogják kihívások érni a következő időszakban, évszázadokon belül, nem tudom, felmerülhet az, hogy elköltözzünk máshova, vagy más bolygókat is benépesítsünk, és akkor ebben a kínaiaknak kulcs szerepük lesz, és azoknak a programoknak, amiket most indítanak, vagy annak a szondának, amit a következő években fognak útnak indítani a mélyűrbe, lehet, hogy 300 év múlva fog találni egy lakható bolygót valahol innen, nem tudom, hány fény évre oda költözünk. Tehát most hát egy picit túl sok szkifit olvastam mostanában, de hát végül is, hogyha tehát biztos, hogy az űr fele az emberiségnek még lesz dolga, ha csak itt nem tudom, ki nem pusztulunk valami világháborúba, vagy a klímaválság miatt, hogy az emberiség lesz még 100, 200, 300 év múlva, biztos, hogy valamilyen módon fogunk foglalkozni az űrrel, és meg fog élénkülni az űr tevékenységünk, és ebben a kínaiak kulcs szerepet akarnak játszani.
1: A 300 évet, amit említetted, de akkor muszáj egy adatot hoznom, amit most, amíg ön beszélt, kerestem meg az interneten. Eszembe jutott a Voyager 1 űrszonda, amit 1977-ben indítottak el, és még mindig a naprendszerünkben van, és csak 300 év múlva fogja elérni, ha minden rendben lesz, azt az Oort felhő nevű részét a naprendszernek, ami a naprendszerünk legkülső tartománya, ahol további 30 ezer évet fog majd utazni, és utána tud majd kilépni a naprendszerből. 1977-ben ilyen technológiát tudtunk útnak indítani, a tudtunkat értsék úgy a hallgatók, hogy az emberek, így értettem bele magamat. Ez csak úgy tényleg ennek a horizontjára tegyük ide, vagy ennek a mélységére.
2: Nekem is ez járt a fejembe, csak nem jutott eszembe az űrszonda neve, azért nem említettem, de hogy nekem is volt egy ilyen emlékem, hogy még a 70-es években az amerikai kilőttek valamit, ami még mindig nem érkezett meg sehova, de hát mély űr, messze van, ennyi.
1: És egyébként a Voyager 1-en van egy, hát nem csak ez, de rajta van egy picike magyar nyelvű hangüzenet, meg lehet hallgatni az interneten, hogyha valaki megtalálna ezt az űrszondát, akkor őt magyarul is, vagy azt magyarul is meghallgathatja az üzenetet rajta.
2: Na, és hogyha elolvassák a hallgatók a három test trilógiát, akkor ki fog derülni, hogy miért nem jó ötlet jelt adni az emberiségnek magáról és arról, hogy létezik. De nem spoilerezem el a könyvet, tényleg érdemes elolvasni.
1: De ez összecseng az utolsó kérdésemmel. Ön azért olvas kínai szkifiket, mert mindent olvas, néz, hallgat, ami Kínával kapcsolatos, vagy ez valami személyes érdeklődés?
2: Azért kezdtem el, mert hogy minden érdekel, de annyira jó, hogy személyes érdeklődésé vált. Tehát ez a Liu Cixin nevű szerző, aki a három test problémát írta, meg más is jelent meg már tőle magyarul is. Ez annyira, tehát ez nem azért érdekes számomra, mert kínai, hanem azért vettem a kezembe, mert kínai, de most nem azért szeretem, mert kínai, hanem azért, mert nagyon jó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban a mély űr felé tettünk lépéseket. Vendégünk pedig Salád Gergely Kína kutató volt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője, akiről ma megtudtuk, hogy a kínai szkifit is szereti.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: mint az elején.
1: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát, közölték a szervezők. A közleményben kiemelték, hogy óriási a szájtombol az országban, sok helyen szinte alig volt termés, de a magyar gazdák a nehézségek ellenére is segítik a rászorulókat. Mint írták, idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a Magyarok Kenyere programban a rászoruló gyerekeknek és családoknak. A tájékoztatás szerint az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg. Idén a Kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrásától érkezett. A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt örlése és csomagolása, olvasható a közleményben. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap. A három magyar érintett kettős állampolgársággal rendelkezik, külföldön tartózkodásuk során közülük ketten nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve. Közölték a magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel folyamatosan egyeztetnek. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggeli bejelentése alapján a nepáli-kínai határvidéken bekövetkezett földcsuszamlás és árvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból több mint 260 eltűnt külföldi után kutatnak a hatóságok. Hivatalos kínai adatok alapján a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, csak nem 550-en eltűntek. Nepálban a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint legalább 730-an haltak meg, majdnem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat, írták. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szerint az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország kereszt tény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta, a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették. Nem csak Magyarországon, Európában is, és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány idején. Megvédték Magyarországot a migrációtól, és felrázták Európát, összegzett Semjén Zsolt, aki a választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak, többi között a migrációs vita, az Európai Unióval való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobb közép és mellette a bal közép is üresen maradt és ide ment be a Tisza, összegzett a KDNP elnöke.
1: Az időjárásról.
2: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai magazin műsorunkban két témáról szólunk. A 2025-ös bemutatkozó év után, amely során 150 porta mintegy 15 ezer látogatót fogadott, a Nyitott Porta Napok ebben az évben is országos összefogással, bővülő térségi lefedettséggel és még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat első alkalma a Szatmár-Berekben már le is zajlott, augusztus 22-én és 23-án, szeptember 5-én és 6-án helyben jó elnevezéssel a Borsod Torna Gömör tájegységbe látogathatnak majd el az érdeklődők. A Nyitott Porta Napokról majd Feszöl Csaba, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogató egységének vezetője nyilatkozik rádiónknak. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy elindította nemrég a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezésről Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük majd. Kedves hallgatóink, ez a Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a 2025-ös bemutatkozó év után, amely során 150 porta mintegy 15 ezer látogatót fogadott, a nyitott portanapok 2026-ban országos összefogással, bővülő térségi lefedettséggel és még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat alkalmával a vidék autentikus ízeibe kóstolhatnak bele az érdeklődők, és ismerhetik meg a magyar családi gazdaságok, pincészetek és manufaktúrák világát. A programsorozat célja az agroturizmus népszerűsítése, a helyi termelők láthatóságának növelése és a tudatos fogyasztói közösségek építése. A Miskolcon élők is több porta közül válogathatnak, hiszen az országos rendezvénynek számos borsodabói Zemplén megyei helyszíne is van. A nyitott porta napokról Fészl Csaba, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogató egységének vezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nyitott porta program, amit 2024-ben a Herman Otto Intézet több szakmai szervezettel együtt elkészítette az agroturisztikai stratégiát. Ez egy draft anyag, aminek az egyik része, egyik lába a nyitott porta. Nyitott porta programnak Magyarországon azért van már múltja, hiszen az Alatelmár völgye líder szervezet már évekkel ezelőtt a térségében nyitott porta programot vitt. Ezt a programot vettük át mi is az agroturisztikai stratégián keresztül 2025-ben, és pilot programként az országban több térségben indítottuk el. Akkor 5 térség 150 termelő csatlakozott ehhez a programhoz, melyet a Herman Otto Intézet fogott össze. És hát ugye ennek a program sorozatnak vagyunk most a második évében, amire mi még mindig azt mondjuk, hogy pilot program, hiszen a mai napig tanulunk. És ahogy bővülnek a térségek, úgy egyre jobban mi is megismerjük a térségeknek a nehézségeit és azokat a specialitásokat, amire nekünk fókuszálnunk kell, mint szervezőknek vagy képzőknek, és azokat a szintén specialitásokat, amik mint helyi termékek a térségekben megjelennek. Most az idei évben már 260 termelő manufaktúra kiegészítő helyszín csatlakozik a programhoz. Néhány térséget szétszedtünk, mert a tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy túl nagyok voltak, sokkal elfogadhatóbb, sokkal jobban megérthetőbb, ha egy-egy térséget kettészedünk, annak ellenére, hogy volt olyan térség, ami megbővült, például a bajai térség, ami az idei évben egy nagyobb területet fed le. Ők úgy csatlakoztak az idei évben a programhoz. Viszont nagyon nagy öröm, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy egyre inkább szeretik ezt a programot, hiszen az idei évben Borsod megye is becsatlakozott a programhoz, Baranya megye is, Nógrád megye is, ami nekünk azt a jelzést adja vissza, hogy a programnak a célja, ami a termelőknek a diverzifikációja, a termelőknek a támogatása, bemutatása, a helyi termékeknek a népszerűsítése, erre igenis minden megyében, minden térségben szükség van, és ezt a térségi szervezők és a helyi termelők is észreveszik, felfigyelnek rá, és fontosnak tartják, hogy be tudjanak mutatkozni a programon keresztül.

0: érkező vendégnek az a hétvégi program olyan élményeket tudjanak adni, amit magukkal tudnak vinni. Gondolok ilyenre, hogy a méhészeknél egy kaptártekintés, betekintés, hiszen tudjuk, hogy van az üvegben méz, de hogy az hogy készül, hogy szedi ki a méhész a kaptárból. Ezeknek a kis praktikáknak a betekintésére van lehetőség ezekben a napokban, ezeken a hétvégéken, ahol a termelők fogadják a vendéget, megmutatják, hogyan kell kolbászt tölteni, hogyan kell tökmagot sajtolni, hogyan kell lekvárt főzni, méhviaszos gyertyákat készíteni. Tehát olyan dolgokat, amikkel természetesen a vendég, a fogyasztó a piacon, a boltokban találkozik, most megismerheti azoknak a készítési folyamatát is. Ezáltal a programhoz az idei évtől bevezettünk egy regisztrációs folyamatot, ahol regisztrálni kellett a térségi szervezőnek, aki hozta magával a termelőket, majd az év során, az év közepén, itt június-júliusban felkészítő tanfolyamokat végeztünk a termelők részére, mi mind marketing, mind jogszabályi háttereket mutattunk részükre, hogy ezt hogyan tudják szabályosan vinni, és hát természetesen arra is fel kell készülni, hogy olyan vendégmennyiség érkezik a portára, amit le kell tudni kezelni. Tehát ne egyedül várja a termelő a vendéget, hanem igen, legyenek mellette segítők, akik ugyanúgy el tudják irányítani a vendégeket, és tudják ott az attrakciót jól bemutatni együtt.
1: Mielőtt az ideire részletesebben kitérnénk, azért egy picit itt erről a 2025-ös pilot részről beszélgessünk. Az elérte a hozzáfűzött reményeket, célokat?
0: Olyan visszajelzések érkeztek a termelők részéről, volt, aki azt mondta, hogy két napra tervezte kinyitni a portáját, de olyan vendég mennyiség érkezett hozzá, hogy mindjárt az első nap elfogyott a terméke. És hát hívott minket, hogy hát mit tegyen. Hát mondtuk, hogy természetesen ki kell nyitni a portát, a vendégeket fogadni kell. Az első nap értékesíteni tudott mindent. Tehát ennek gazdasági haszna is van a termelők részéről. A program végén egy kérdőívezést is tettünk, ahol azt tudtuk visszakapni, hogy több mint 16 ezer látogatás volt a portákon, tehát 150 termelőnél 16 ezer látogatás. Volt olyan termelő, ahol 200-300 vendég fordult meg egy nap, illetve azon a hétvégén, és ezek mind-mind azok a tapasztalatok számunkra, hogy igenis szükség van. A turizmus átalakul, a vendégek egyre inkább ki akarnak menni a természetbe, az aktív turizmust helyezik előtérbe. Igenis kíváncsiak a helyi termékeknek az előállítási folyamatára, és nem beszélve arról, hogy a mostani megváltozott klimatikus és piaci viszonyok között a termelőknek rendkívül fontos az a jellegű diverzifikációja, ahol a bevételeiket, a fenntarthatóságukat tudjuk segíteni, és az ő megjelenésük, megmaradásukat tudjuk támogatni ezáltal is. Gondoljuk csak el, hogyha egy termelőt fel tudunk készíteni arra, hogy önállóan is a portáját be tudja mutatni az oda érkező vendégeknek, és ezáltal a bevételeit tudja stabilizálni, akkor az ő fennmaradása sokkal biztosabb, és ezáltal a mindennapi élelmiszer biztosításához ő hozzá tud járulni a fennmaradásával.
1: És akkor beszéljünk az idei esemény sorozatról.
0: Na, lesz egy nagy svéd rendezvény, a Stílusos Vidéki Értelmiségi Rendezvény sorozat, ahol a nyitott portákkal is lehet találkozni, illetve olyan éttermekkel, akik ennek a programnak a részesei. Hiszen nagyon fontos itt a programsorozat során elmondani, hogy olyan gasztronómiai termékek is bemutatásra kerülnek, amit a termelők, a helyi termelők a saját termékeikből tudnak előállítani. Ugye ez az agroturizmusnak az étele, mely szintén a programsorozaton belül megismerhetővé válik a vendégek számára.
1: És ahogy láttam, ugye itt a szeptemberi első hétvége, hát az a Borsod Torna Gömör hármasban is zajlik többek között. Berente Edelény lesz majd házigazda is. Hogyan dől el egyébként az, hát az elmúlt évnek, illetve az idei jelentkezők kapcsán a tapasztalatok, hogy milyen gazdák azok, akik elsősorban részt vesznek ezekben a programban? Akár a terméseket nézve, akár a előállított termékeket nézve.

0: Van erre valami általánosítás, vagy itt aztán tényleg a méhészektől elkezdve a borászokig, a különböző sajtkészítőkig mindenki megtalálható a palettán?
1: Alapvetően mindenki megtalálható a palettán. Nekünk a termelő a cél, az ő fennmaradása és az ő bemutatása. Tehát ahogy ön is említi, a sajtkészítőtől, a tökmagolaj készítőn keresztül, a húsfeldolgozó, állattartó, minden megtalálható ténylegesen, mert pont az a lényegünk, hogy a termelők be tudjanak mutatkozni. Nem fókuszálunk egy-egy termékre, hanem az egész, mi az agráriumban megjelenő termelői, kistermelői rétegre fókuszálunk, az ő bemutatásukra. Így mindenkivel találkozhatnak, és hogyha egy kedves vendégnek van kedve, akkor akár megkóstolhatja Kelet-Magyarországon is a sajtot, és utána átmehet Nyugat-Magyarországra egy másik hétvégén, ahol lehet, hogy egy ugyanolyan típusú sajtot szeretne megkóstolni, de ott mégis másabb lesz. Ugye a gyulai kolbász Gyulán próbáljuk enni, ne Nyugat-Magyarországon. Ennek ilyen, tehát azokat a termékeket ott helyben próbáljuk meg megkeresni, fogyasztani, hiszen a Szilva ott van Szabolcsban, Tökmag van Miskolc környékén, Edelény környékén, Tisza környékén, Nagykörűben, sajt, cseresznye, és olyan termékek, amik csak arra jellemzőek, Baja térségében, a sváb hagyományoknak megfelelő káposztás ételek. Tehát Magyarországon ezek a kialakult helyi specialitásokat is szeretnénk ezáltal bemutatni, amit ott helyben, csak ott tudunk fogyasztani.
0: Hogyan zajlik egyébként egy-egy alkalom? Tehát valaki most hallja ezt a riportot, és azt mondja, hogy de jó lenne akkor ide-oda elmenni, vagy mondjuk ezen a hétvégén egyébként is az országnak ebben a csücskén leszek, akkor most nézzük meg, mit kell neki csinálnia? Kell-e regisztrálni, bejelentkezni, bármit?
1: Van a Facebook oldalon a Nyitott Porta programok oldalunk, ott minden információt megtalálnak, illetve van a nyitottportaprogram.hu weboldalunk is, ahol mind a két helyen a termelőkről is lehet olvasni, videókkal lehet találkozni, ahol a termelők bemutatkoznak, és annak specialitását meg lehet keresni, hogy ki mit szeretne. Nagyon finom sajtot, nagyon finom tökmagot, nagyon finom olyan termékeket, mézet, speciális mézet, ami őt érdekli, rá tud keresni, meg tudja keresni, hogy melyik termelő készíti azokat a termékeket, és speciálisan oda tud menni, és azt tudja megkeresni. De természetesen, ha körbenéz, kapcsolt programok is vannak, ahol mindjárt mással is tud természetesen találkozni. Regisztráció nincs, de vannak olyan programsorozatok, ahol fizetős programsorozatok vannak, amit a termelő úgy épít föl, hogy akár egy reggeliztetést, egy ebédet is biztosít az odalátogató vendégek számára.
0: Ha jól értelmezem, akkor egy-egy ilyen Nyitott Porta napok eseménysorozatnak azért a célja hosszú távú. Tehát, hogy amellett, hogy egy-egy ilyen alkalommal, amikor tényleg a porták megnyitják a kapuikat, megismerjük, megkóstoljuk a termékeket és az előállítókat is, és egy közelebbi kapcsolatba kerülünk talán ilyenkor a termék előállítójával is, de hát azért a fő cél az nem, hogy idézőjelben ott is maradjon később a vásárló, hogy helyit válasszon, magyar terméket válasszon.
1: Igen, ezek a hívószavak, ezek számunkra igen a legfontosabbak, és hát ahogy ön is említi, hogy ne csak egy napos program legyen belőle, hanem a vendég ott töltse az éjszakát is, másnapját is. Önállóan egy porta bemutatás mellett a helyi épített örökségnek is ugyanúgy szerepe van, ugyanúgy az aktív turizmusnak szerepe van, ugyanúgy a kerékpáros útvonalaknak szerepe van, hiszen itt nem csak a termelőt és a portát lehet megismerni, hanem egyértelműen a térséget, hiszen azért ez mégis egy turisztikai program is egyben, ahol mi a termelőt igyekszünk bemutatni, és a termelőt igyekszünk támogatni ezen keresztül is. Tehát valóban, ahogy ön is említi, ez ennél sokkal komplexebb, sokkal összetettebb, hiszen nekünk is az a fontos, hogy egy térségen belül, ha egy termelőt meglátogassunk, és kedvet kapunk, akkor látogassuk meg a második, harmadik, negyedik termelőt is. Több térségben látjuk azt, hogy a termelők között olyan hálózata kezd kialakulni. És ez volt az egyik célunk szintén, hogy az egyik porta biztosítja a reggelit és valamilyen programot. A következő porta biztosít egy kaptárbetekintést, aminek van egy-két órás folyamata. A harmadik porta ehhez kapcsolódva biztosítja az ebédet. És így akár több portán keresztül is meg lehet ismerni a termelési folyamatokat, különböző termelési folyamatokat, és az egész napot el lehet tölteni. Nagyon fontos, hogy olyan családbarát, gyermekbarát programok vannak ilyenkor, ahol a gyerekek jól érzik magukat, játszó felületek, ahol el tudják tölteni az időt, és közben a szülők is kikapcsolódva tudják megismerni ezeket a folyamatokat. Többnyire családi programokat terveznek, szerveznek ezek a termelők, pont azért, hogy van, aki egész nap szeretne ott maradni, egy állatsimogatás, egy állattartó, ott a gyermek biztos vagyok benne, hogy egész nap jól érzi magát, és emellé olyan programot tesz a termelő, ahol a szülők is el tudják tölteni az egész napjukat, és ott tudnak étkezni, ott tudják tölteni az egész időt.
0: Várják egyébként a látogatók visszajelzéseit, tapasztalatait is? Illetve tavaly évben voltak ilyen visszajelzések a látogatók részéről is?
1: A termelőket vizsgáltuk a tavalyi évben, de természetesen vizsgáljuk azt is, hogy a fogyasztóknak és a vendégeknek mi a tapasztalatuk. Tehát mindenféleképpen monitoringozzuk, ezért is mondjuk azt, hogy ez még egy pilot, hiszen minden ilyen adatra szükségünk van ahhoz, hogy jobbá tegyük a programot. És már az idei évben most a szakmai csapattal már elkezdtük összeállítani azt, hogy a 2027-es évben teljesen országossá tudjuk nyitni a programot, és az ország minden pontjáról tudjunk fogadni termelőket. Nagyon fontos, hogy minden esetben kell hozzá egy térségi szervező is, aki összefogja a termelőket, és segít nekik a felkészülésben. Nagyon fontos számunkra az, hogy önállóan kevesek lennénk, ezért végezzük az egész programot hálózatban több együttműködő partnerrel.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Herman Ottó Intézet által szervezett nyitott portanapokról hallhattak.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói Zemplénvár megyében található, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
2: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
1: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
2: Igen, igen, ez így van. Le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
1: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
2: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly egy EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
1: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
2: A Világító Torony ökogazdaságok hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A Világító Torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a Világító Torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a Világító Torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
2: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak, vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói Zemplén megyében. Ráadásul az egyik itt Miskolctól, nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a Vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
2: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keresztjük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak, és ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni így a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak, a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borzteres szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat, és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosvölgyben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosvölgyi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétszőlő szőlőbirtok egy biovort előállító gazdaság. Ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlő sorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott található növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az ökovédelmében.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni?
2: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet, és a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
2: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja, de ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább a ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges, sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon, nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
2: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud folytatódni ez a program. A reményeink szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
2: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előre mozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk. És nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világítótorony Ökogazdaságok Hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett, az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben 32. alkalommal tartotta meg a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége hagyományos nyári konferenciáját a Debreceni Református Nagy Templomban. A találkozóra az egyházkerületi nőszövetségek mellett más egyházkerületi és határon túli nőszövetségi tagok érkeztek közel 450-en. Idén az Erdélyi Református Nőszövetség mutatkozott be, emellett miután 2026 az imádság éve, az imádság jegyében telt a konferencia. Az eseményen megtörtént a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének tisztújítása is. Mai magazin műsorunkban a találkozóról hallhatnak.

0: ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Koncz Bágási Katalina, a Magyar Református Nőszövetségének elnöke, hogyan értékeli ezt a konferenciát, ami Debrecenben évről évre megrendezésre kerül?
2: A Tiszántúli Református Nőszövetség életében a nagy templomi konferencia június végén mindig egy kiemelkedő alkalom, komoly hagyományra tekint vissza, hiszen ez már a 32. Ugyanakkor országos elnökként nagy öröm a számomra, hogy egy évvel ezelőtt, amikor az egységnap volt, akkor országos nőszövetség és a Tiszántúli Nőszövetség összefog tudta megtartani a közös nagy konferenciát ugyan az egységnapon. Két év elteltével pedig ott tudjuk folytatni, ahol két éve abba hagytuk, hiszen ez a Tiszántúli Nőszövetségnek a fő konferenciája minden évben. Ebben az esztendőben ehhez még társul az időközi tisztújítás is, amelyet nagyon komoly előkészület előzött meg, egyrészt a személyi kérdésekre, másrészt természetesen be kell tartani a nőszövetség választási törvényeit, de azt gondolom, hogy a kettő együtt így jól kiegészíti egymást, hiszen most vagyunk itt több százan mindannyian, és nem csak a választás szempontjából szimbolikus, hanem a választás megerősítését is gyakorlatilag ez egy pluszként, mint adalékként hozzájárul a konferenciához.
1: Minden évben itt van ezen a konferencián, vagy itt volt korábban?
2: Nagyon sok konferencián voltam az utóbbi 10-13 évben. Igen, talán lehet azt mondani, hogy mindegyiken. Igen.
1: Ennek a választásnak mekkora súlya van? Az új elnökség mit jelenthet az Egyházkerület Nőszövetségének életében?
2: Azt gondolom, hogy nagyon kipróbált emberek a jelöltek, akik a szavazólapokon név szerint szerepelnek, és nagyon képzett emberek, akik nagyon jó kapcsolatban vannak az előző elnökséggel. Tehát túl vagyunk már azon, hogy ők betanítottak, mert sokkal régebb óta itt vannak a nőszövetségi szolgálatban, 10-20 vagy akár több éve, és megérett a helyzet, hogy most ők átvegyék a stafétabotot, és ugye ez nem egy villámcsapásszerű döntés volt, mert két évvel ezelőtt volt a rendes tisztújítás, és az akkori elnök asszony, dr. Gál Botonné, dr. Ceglédi Mária nem árult zsákba macskát, kettő évre vállalta, ezt a vállalását megerősítette, és így mindenki tudott erre készülni, tehát kipróbált úton járunk, és kipróbált embereket remélünk az új vezetőségbe a választás után.
1: Ön mit remél ettől a választástól, illetve mennyire tartja a kapcsolatot az egyes nőszövetségi tagokkal itt egyházkerületen belül?
2: Amióta országos elnök vagyok, egyre jobban ismerem az egész országot, de természetesen Tiszántúl előnyben van, hiszen magam is tiszántúli vagyok, és a Békési Egyház megyéből érkezem. Tehát a tiszántúliakat még inkább a sajátjaimként tudom kezelni, és ez igaz a gyülekezeti nőszövetségi tagokra, az elnökökre, illetve magára a kerületi elnökségre is. Én nagyon sokat tanultam az előző, a most leköszönő elnökségtől, az új elnökséggel pedig nagyon jó munkakapcsolatom van korábbról. Nem csak mint elnök, vagy nem csak most, mint ügyvezető elnök, vagy leendő elnök, hanem sokkal korábbról, hiszen mindannyian több mint 10 éve kerültünk be egyszerre nagyjából egy időben a vezetőségi szintbe, amikor újra élesztették a megyei koordinátorok funkcióját, és a mostani választási jelöltekkel én akkor ismerkedtem meg. Tehát egy nagyon jó személyes és egy nagyon jó munkaszolgálati kapcsolat is van közöttünk, úgyhogy a reménység az erős, hogy az előttünk álló 3 évet jól tudjuk kezelni, jól tudunk összedolgozni, és közös gondolatok alapján tudunk előre haladni.
1: Nyilván a hagyományokat tisztelni kell.
2: Egyértelműen szerintem nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy ilyen leköszönő elnökségtől tudjuk átvenni a stafétabotot. Én ezt tudom mondani 2 évvel ezelőttről az országos szinten, és teljes mértékben ezt látom itt a tiszántúli kerületben. És ez egy nagyon fontos dolog, és a szolgálat kiegyensúlyozottságához járul hozzá.
1: Az ön elmúlt 2 évében sok változás történt?
2: Igen, mondhatjuk azt, hogy szemléletbeli változás, technikai megújulás, amit az élet hoz magával, azt most nekünk kellett megtennünk. Az elődeink 10 évvel ezelőtt ugyanilyen technikai, törvényi változtatásokat, módosításokat tettek meg annak az időszaknak a követelményeihez képest. A mi első 1,5 évünket is ez jellemezte, most pedig egy sokkal tudatosabb előrehaladás, amelyben partnereim nem csak az országos elnökség, hanem mind a 4 kerület elnöksége is, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Nagy Zsoltné Kis Katalin, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének most már hivatalos elnöke. Hogyan értékeli ezt a megtisztelő szerepet?
3: Először is picit pontosítani szeretnék, hiszen a teljes hivatalossághoz még a 2 hét felebbezési időt meg kell várni, és aztán válik jogerőssé a mostani választás eredménye. Nagyon

0: Te is aktívan részt vett a nőszövetség életében?
1: Igen, már egy jó ideje elnök helyettesként tevékenykedtem, illetve korábbról az Bihari Egyházmegye összekötőjeként is szolgáltam, és hát nyilván a saját nőszövetségünkben is végezzük a feladatainkat.
0: Beszéljünk akkor a konferenciáról. Ez már a 32. alkalom. Mennyire fontos ez a konferencia a nőszövetségek számára?
1: Egy nagy konferencia, legyen szó bármilyen közösségről, mindig a seregszemle ideje is. Azt is jelenti, hogy újra megerősödünk abban, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy vannak hozzánk hasonlóak, vannak akikkel hasonlóan gondolkodunk, akikkel együtt tudunk szolgálni, akikkel közös ügyünk van. Ilyen értelemben lehetünk kicsit együgyűek azokkal, akikkel összetartozunk. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk egymást, hogy összegyülekezzünk, és hogy együtt tanuljunk, hiszen minden találkozás a tanulás alkalma is. A mostani konferencia vezérgondolata a imádság évéhez kapcsolódik. Ezt mindig fontosnak tartjuk, hogy ami az év aktuális témája, azt mi is pártoljuk, és abban mi is tovább gondolkodjunk. Úgyhogy az imádság évéhez kapcsolódva az imádkozásról, a család imádságos kíséréséről, a gályarabok imádságairól és hasonlókról lesz szó, illetve mindig figyelünk arra, hogy a határon túl élő társainkat is megszólítsuk, illetve megszólalni engedjük. Most az Erdélyi Nőszövetség lesz az, aki bemutatkozik, és akiket egy picit közelebbről megismerhetünk.
0: Hányan is honnan érkeznek?
1: 450 körüli a regisztrált résztvevő szám. Most nagyon pontosat ebben a pillanatban nem tudok mondani, de 450 körüli a regisztrált jelentkezői szám. A Tiszántúrról érkezik nyilván a nagy többsége ennek a résztvevői létszámnak, de szép létszámmal érkeznek a Párciumból, a Királyhágó mellékről, illetve képviselőik révén lesznek jelen az erdélyiek, a kárpátaljaiak és a Duna mellékről érkezik képviselő.
0: Az előadásokon kívül milyen programok vannak még?
1: A mai nap ugye istentisztelettel kezdődik Kolumbán püspök úr szolgálatával, aztán a feleségét kértük arra, hogy hogyan kíséri imádságos lélekkel a családot, ami azért egy asszonynak mindig nagyon fontos feladata. Ugye a gályarabokról szóló előadás, aztán a választás eredmény kihirdetése hangzik el a találkozáson, aztán az Erdélyi Nőszövetség életét megismerjük, és egy zenés áhítat lesz a záró, amikor Sárosi Dániel zeneigazgatóról orgonaművész fog közöttünk szolgálni, illetve Feketéni főtiszteletű asszony, Feketéni Kavisánszki Györgyi főtiszteletű asszony lesz a szolgálattevő a délután folyamán. Zászlószentelésre is sor kerül, a tiszamogyorósiak hozzák most az új zászlójukat. Ez lesz a mai napnak a rendje.
0: Itt a korábbi beszélgetések során elhangzott, hogy fontos egy kicsit megújulni, felfrissülni a nőszövetségnek, és az új vezetőség ezt a feladatot most el tudja látni.
1: El kell, hogy lássuk, hiszen erre is megbízást kapunk, mert minden változás valóban egy megújulást kell, hogy hozzon, illetve ez a szerencsése egy megújulást hoz. Az elmúlt évtizedekben nagyon aktív volt a tiszántúli nőszövetség, és természetes dolog, hogy vannak olyan időszakok, amikor egy kicsit úgy lejjebb hagy az aktivitás, aztán újra meg kell erősödni, és meg kell frissülni. Reméljük, hogy ez egy ilyen felfrissülő időszak lehet a nőszövetség életében.
0: Ezt hogy lehet megtenni? Rendezvényekkel, találkozókkal? Milyen módon?
1: Nagyon jól begyakorlott hagyománya van nálunk a találkozásoknak, hiszen ősszel-tavasszal Berekfürdői konferencia, a Bibliaiskola, nyáron ez a nagy konferencia itt a nagy templomban, és ami nagyon jó dolog, hogy egyre több egyházmegyében lassan már mindenütt megtörténik az egyházmegyei nőszövetségi találkozó. Természetesen önmagában a találkozás még mindent nem fog megoldani, de szeretnénk kicsit megfrissíteni ezeket a találkozókat is, hiszen változik a világ is körülöttünk, lehet új eszközöket, új módokat találni. Reméljük, hogy az Úristen megáldja a gondolatainkat.
0: Új feladatok is kellenek a megújulásban?
1: Biztosan találhat a nőszövetség is a változó világban újabb feladatot magának. Ezeket majd együtt át fogjuk gondolni az új elnökséggel és az egyházmegyei összekötőkkel, és a fejünk fejünket összedugva meglátjuk, hogy mi az, amiben esetleg megújulást hozhatunk.
0: Az ön fejében van valami, amit szeretne megvalósítani új elnökként?
1: Nagyon fontosnak tartom, hogy a jó hagyományokat vigyük és ne hagyjuk veszni, hiszen akkor felszámolnánk mindazt, ami mögöttünk van.

0: Néhány ötletem, most ezeket azért nem szeretném még ecsetelni, mert nem egy személyes dolog ez. De az emberi személyes kapcsolat, a hitbeli épülés, erősödés mindenképpen szükséges és nagyon fontos.
1: Mit vár ettől a konferenciától?
0: A találkozás örömét, az igei áldásokat, a közösségben való megerősödést.

0: olvasni. Faragó Gabriella, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének új elnök helyettese, hogyan fogadta ezt a megtiszteltetést?
1: Ezt a megtiszteltetést nagy szeretettel fogadtam, és nagy várakozással vagyok a posztommal kapcsolatosan, a szolgálatommal kapcsolatosan. Megmondom őszintén, hogy eddig közel 10 évig a egyházkerület pénztárosa voltam, és a vezetőségben ugyanúgy benne voltam, tehát minden csinyát, binyát, háttérmunkáját segítettem levezényelni, megszervezni. Ez az elnök helyettesi pozíció vagy szolgálat inkább egy másfajta műfaj lesz. Nagy örömmel és várakozással vagyok.
0: Akkor belelátott már eddig is a Nőszövetség munkájába?
1: Így van, beleláttam, igen, de egész más minőséggel és más tartalommal kell majd ezt a szolgálatot betölteni.
0: Az első nagy mérföldkő a mostani konferencia.
1: Így van. Hát ez hetekkel, hónapokkal ezelőtt kezdődik a konferencia szervezése, ugye az előadók felkérésével, a program összeállításával, időpontok egyeztetésével, vendégek meghívásával, téma kitalálásával, vezérige kitalálásával, illetve hát kiimádkozásával pontosabban, hogy mi az, amit egy-egy ilyen konferencia nyújthat a résztvevők számára.
0: Miről fog szólni a mostani konferencia?
1: Az imádság évében vagyunk, ugye 2026 év az imádság éve. A vezérigénk a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetéből való, ami így hangzik: a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Várjuk az Erdély Egyházkerület püspökét, dr. Kolumbán Vilmos püspök urat, aki az áhítatot fogja megtartani, illetve az ő kedves felesége, főtiszteletű asszony fog egy előadást tartani a család imádságos kísérése kapcsán, témában. Az imádság körül forog ez a konferenciánk is, hiszen a keresztény életünknek egyik alappillére az, hogy imádsággal élünk, és imádságban fohászkodunk Istenhez.
0: Nem először vesz már részt ilyen konferencián. Milyen hangulata van ezeknek a találkozóknak?
1: Ez a találkozó mindig szeretetteljes, nagy örömmel várjuk a vendégeket, nagy örömmel vesszük fel ismét, akár a külhoni magyarokkal a kapcsolatot telefonon, levélben, vagy a belföldi nőszövetségekkel a kapcsolatot, és hát ez egy nagy családként működik ez a konferencia. Most körülbelül 450 ember vett részt ezen a konferencián, úgyhogy egymás nyakába örömmel beleborulunk és megöleljük egymást, egy nagy családként működik.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy ön a Debrecen Téglás-Kerti gyülekezetből érkezett. Milyen nőszövetségi élet zajlik ott?
1: Debrecen Téglás-Kerti gyülekezet nőszövetsége éppen most ünnepelte az elmúlt héten 10 éves fennállásának 10 éves jubileumát. 16 fővel indultunk annak idején, és most 25-en alkotjuk ezt a nőszövetséget. Ez egy szintén egy kiterjesztett gyülekezeti család, akik egy hónapban egyszer vesztek részt a Biblia órákon, tanulmányozók a Bibliát.

0: Át beszélgetünk, bizonyságot tesznek egymás előtt, megnyílnak az asszonytestvérek egymás hite által épülve. Nagyon-nagyon szoros testvéri kapcsolat fűzi egymáshoz a testvéreket, úgy hívják egymást, hogy tesók. Úgyhogy ez nagyon kedves, azt hiszem mindent elárul.
1: Ezt a fajta munkáját tudja majd kamatoztatni, mint vezetőségi tag?
0: Igyekszem kamatoztatni az elnök asszonnyal karöltve. Régről ismerjük egymást Nagy Zsoltné Katival, úgyhogy évtizedekre visszamenőlegesen van közös hitbeli élményünk is, úgyhogy mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy a tiszántúli református egyházkerület nőszövetségének a lelki ápolását is ismételten egy kicsit felrázzuk, mert mintha egy kicsit alvó állapotba került volna, így a Covid után nem az igazi lendületet kapta meg, vagy vissza, úgyhogy mindenben segítségére leszek az elnök asszonynak.
1: Akkor a cél a felrázás, úgymond?
0: Igen, egy kicsit lelkileg aktivizálni a nőtestvéreket.
1: Sándor Enikő nőszövetségi összekötő beszélgetek. Nagy kihívás egy-egy ilyen konferencia, úgy gondolom.
2: Igen, számomra azért is nagy kihívás, mert először veszek részt a szervező bizottságban, vagyis legalábbis így, hogy korán reggel kellett jöjjek, és itt a eligazításban is részt vettem, úgyhogy tényleg nagyon, de nagyon várjuk mindig ezt az alkalmat. Egy évben egyszer van ilyen konferenciánk, és ilyenkor összegyűlünk a kerület minden részéről, találkozunk régi ismerősökkel. Megközelítőleg van 500 fő, talán remélem, hogy lesz az előzetes bejelentkezések alapján, mert regisztráció volt, a vendégekkel, meghívottakkal együtt, illetve hát várjuk még a Kárpát-medencéből a nőszövetségi küldöttségeket, úgyhogy reméljük, hogy szép számmal megint összegyűlünk ebben az évben is.
1: Beszéljünk arról, hogy mi egy nőszövetségi összekötő feladata.
2: Én a Hajdúvidéki Református Egyházmegye nőszövetség összekötője vagyok, ebben az egyházmegyében működő nőszövetségeket, a gyülekezetekben működő nőszövetségeket tájékoztatom, őket képviselem, illetve ez mindig is volt egy ilyen tisztség, hogy a kerületi vezetőség az egyházmegyékből választ egy személyt, akikkel tartja a kapcsolatot, és akiken keresztül tájékoztatja a gyülekezeti nőszövetségeket.
1: Közös rendezvények vannak?
2: Igen, ez már régóta megy, pár éve tartjuk. Nekünk 6. alkalommal volt ebben az évben megyei nőszövetségi napunk, vagyis női alkalmunk, ahol összegyűlünk a megyének a nőszövetségei, és ott előadás, kis ismerkedés, beszélgetés, ami ezeknek a napoknak a programjai.
1: Zajlik az élet a nőszövetségen belül, mit lehet elmondani? Mennyire aktívak a nők?
2: Egyébként mindig azt mondjuk, hogy a nők munkálkodnak és szolgálnak a gyülekezetben, ha van nőszövetség, ha nincs, hiszen azért ezt tudjuk, hogy a női személyek mindig nagyon össze tudják fogni a gyülekezetet, úgy, ahogy a családot az anya összefogja, ugye a nőszövetség az anyja a gyülekezetnek, és általában a szeretett vendégségeket, a templomtakarítást, vagy bármilyen gyülekezeti rendezvénynek az első megszólítottjai mindig a nőszövetség, hogy akkor csinálunk egy ilyet. És akkor a nők odaállnak és csinálják. De nagyon aktívak, mindenki a maga helyén, a maga adottságainak megfelelően végzi a szolgálatot.
1: Fiatalok vannak?
2: Akadnak, de még ugye ebben munkálkodunk most, ez egy nagy kihívás számunkra, hogy az előregedő gyülekezetekben ugye előregednek a nőszövetségi csoportok meg tagok is, de mindig agitálunk, és mindig van egy-két olyan fiatalabb személy, aki érzi a elhívást és elindul a nőszövetség útján.
1: Hajdúhatházon önöknél milyen a nőszövetség?
2: Nálunk is inkább idősebbek vannak, hát sokan meg is haltak, illetve elköltöztek idősek otthonába, de próbáljuk pótolni és életben tartani a nőszövetséget.
1: Beszéljünk egy kicsit a konferenciáról. Mit fog mindez szolgálni? Milyen üzenetet hordoz?
2: Hát ez most egy olyan konferencia, ami egy összevont alkalom, hiszen a tisztújítás történik meg a konferencia előtt, mert ugye tisztújításunk lesz időszakon belül, időközi választásunk lesz, és itt most egy megújulás kell, ugyanúgy, ahogy az egyházban is érezzük, hogy megújulás kell, itt is látjuk, hogy megújulás kell, hiszen a kornak, illetve a társadalmi körülményeknek a kihívásaira válaszolnunk kell, és ha életben akarunk maradni, mi nőszövetség, akkor nekünk is ebbe az irányba el kell mozdulni.
1: Nagy Némudra Mónika, a Debrecen Nagy Templomi Református Nőszövetségének vezetője. Önöknél milyen munka folyik?
3: Mi egy fiatal nőszövetség vagyunk, 2023. októberében jöttünk részre, jelenleg 60 fő nőszövetségi tagunk van. Mi mindenképpen ezen a gyönyörű szép rendezvényen, mint vendéglátók veszünk részt. Az előkészületekben vettünk főleg részt, és nagyon hálásak vagyunk ért, hogy itt a Nagy Templomban kerül megrendezésre. Minden évben a kerületi nőszövetségi konferencia.
1: Milyen hangulata van egy-egy ilyen találkozónak?
3: Hát ez egy nagyon meghitt hangulata van, főleg Kárpátaljáról is ugye érkeznek külhoni testvéreink. Körülbelül 1100-an, 1200-an veszünk részt ezen az alkalmon. Mindenkinek nagyon fontos, hogy megélhessük a hitünket, és mi nőszövetségi tagok egy gyülekezetben, mi vagyunk a háziasszony. Szoktuk mondani, a lelkész a házigazda, a nőszövetségi tagok pedig a háziasszonyok. kislányok, és nagyon nagy ereje van ezeknek a találkozásoknak.
1: Miért csak 2023-ban alakult önöknél nőszövetség?
3: Dr. Gálné dr. Ceglédi Mária, ugye a kerületi nőszövetségi elnökasszony, na kevesebb ideje volt elfoglaltsága mellett, hogy létrehozza ezt a nőszövetséget. Női kör már nagyon régóta működött a nagy templomban, és Veszeci Andrásné Ágival, a nőszövetségünk elnök helyettesével megfogalmazódott a szívünkben az igény, hogy ehhez a csodálatos szerveződéshez, a nőszövetséghez csatlakozzunk, és ezért hivatalos formában 2023-ban jött létre, de nagyon régóta működött női kör a nagy templomban.
1: Női körön belül mit csináltak?
3: Női körön belül Isten igéje körül találkozókat szerveztünk, gyakorlatilag ugyanúgy működtünk, mint a nőszövetségi keretek közül, támogattuk a gyülekezeteket, rendezvényeket, új gyülekezeti tagokat, alkalmak szervezésében segítkeztünk, különböző szolgálatokat vállaltunk, akár egy szeretett vendégség, akár egy beszélgetés, egy bibliakörnek a támogatása, ilyen feladatokat láttunk el.
1: Akkor kimondatlanul működtek?
3: Kimondatlanul igen, együttműködve a lelkészekkel és a különböző bibliakörökkel, diakónussal, diakóniai körrel.
1: Azóta, mióta hivatalosan megalakultak, megváltozott az életük?
3: Újformán változott meg, hogy rendszeresebbek a találkozóink, a nőszövetségi alkalmak beépültek a nagy templomi gyülekezet életébe, istentiszteleteken alkalmainkat, gyűjtéseinket, szerveződésénél hirdetésre kerül, bemutatkozunk évente egyszer egy kis PPT keretében, hogy milyen munkásságunk volt abban az évben. Igen.
1: Szokatlanul nagy létszámmal alakultak meg.
3: Igen, nagy volt az érdeklődés a gyülekezetben, de ha megnézzük, a gyülekezetünk létszáma is magasabb, mint más gyülekezeti, ennek arányában igen szép számban tudtunk megalakulni, és amikor lehetőség engedi, a nőszövetségi tagoknak megjelennek a rendezvényeinken.

0: Ceglédi Mária nagyon-nagyon sok éven keresztül vezette a tiszántúli református egyházkerület nőszövetségét, és hát átadta most a stafétabotot a fiatalabb korosztálynak, ismét nőszövetségi konferencia. Hogy éli meg mindezt, hogy most más minőségben van itt?
1: Hát nagy hálaadással jöttem, majd be fogok számolni a majdnem 34 év szolgálatról, és egyáltalán a tiszántúli egyházkerületi nőszövetség 34 évéről, amit újjáalakulás óta történt eseményekről. És hát nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy ismét egy ilyen szép konferencián lehetünk.
0: Korábban beszélgettünk arról, hogy mindenféleképpen folytatja ezt a munkát.
1: Igen, hát mindenképpen szeretném. Hát a szívemen viselem a nőszövetség ügyét, és ha szükség van rá, akkor természetesen segítek is, amiben tudok, és részt veszek a munkájában.
0: Most a konferencián is segített?
1: Hát az előkészítésben azért még a sok éves tapasztalattal volt, amit tudtam segíteni.
0: Nagy feladat megrendezni egy ilyen találkozót?
1: Nagy feladat, nagyon-nagyon sok mindenre kell ügyelni és figyelni, és ez nagy gyakorlatot igényel.
0: Beszéljünk erről a több mint 30 évről. Milyen volt mindez, és melyek voltak a nagy mérföldkövek?
1: Az első években volt a építkezés, amikor még sokan éltek azok közül, az alapítók közül, akik a régi nőszövetség, tehát az 1944 és 50 között működött Zsindeljné Tüdős Klára által vezetett nőszövetségben is dolgoztak, illetve emlékeztek, hogy az hogyan működött. És akkor azból próbáltak sok mindent áthozni és átörökíteni, amit aztán át is vettünk, és természetesen a mai kornak megfelelően ugye új dolgokat vezettünk be.
0: Sok nőszövetség alakult ez alatt az idő alatt?
1: Igen, azt mondhatom, és különösen most az utóbbi két évben 8, sőt most már a 9. is jelentkezett, hogy most már meg szeretnének alakulni, és aminek nagyon örülök, hogy nagyon megfiatalodott a tagság ezekben az újonnan alakuló nőszövetségekben.
0: Vajon mi lehet az oka annak, hogy felismerték a nők a gyülekezetekben, hogy szükség van erre a munkára, és ilyen összefogott formában működjenek?
1: A gyülekezete életet nagyban segíti a nőszövetségi munka. Úgy szokták mondani, hogy a háziasszony, a gazdasszony egy gyülekezetnek, de valóban így van. Sok mindenre figyel, amire a presbitérium ugye esetleg nem tud, ugye ott zömében azért még férfi tagok vannak, bár ez most már megváltozott, de azért a női munka egy melegséget ad, otthonossá teszi a gyülekezeti életet, és ez nagyon fontos a hétköznapokban.
0: Emellett nyilván arra is ügyeltek, hogy biblia órákon, konferenciákon találkozzanak, és nyilván egyfajta tudást is szerezzenek.
1: Hát a biblia olvasásra, imádságra épül ez az egész nőszövetségi szolgálat, és aztán rendeztünk konferenciákat, bibliaiskolákat minden évben. Görögfürdőn, mindig tavasszal, ősszel konferenciát, nőszövetségi konferenciát, és nyáron, mint most ez a mostani is, egy nagy nyári konferenciát, ami túlnőtt a határokon, mert itt mindig a Kárpát-medence összes egyházkerületéből várjuk a testvéreket.
0: Ennek a konferenciának mekkora hagyománya van?
1: Ez a Covid-ot kivéve minden évben megtartottuk, és erre mindenki számít, és jön, és ez egy olyan nagy dolog, mert sokan utaznak, és a testvérek is ebben a melegben, mostanában, az utóbbi években már június vége nagyon meleg, és jönnek hűségesen, és vállalják ezt a törődést, és jönnek, hogy részt tudjanak venni velünk együtt ezen az alkalmon.
0: Van ennek forgatókönyve, ami mindig hasonló?
1: Van egy bizonyos forgatókönyve. Az biztos, hogy mindig egy másik egyházkerületből hívunk lelkészt, aki igehirdetés szolgálatát végzi. Most az idén az erdélyi új püspök úr Kolumbán Vilmos fog jönni, és ő fogja hirdetni az igét, és az ő felesége fogja tartani az előadást.
0: Jubiláló nőszövetségek is vannak minden évben.
1: Igen, őket ilyenkor szoktuk köszönteni, 5, 10, 20, 30 éveseket, és akkor adunk nekik mindig egy nagyon szép díszes oklevelet. Mi úgy gondoljuk, hogy erőt, egymástól sok tapasztalatot szerezhetünk. A jövőre nézve energiát, egy kis föltöltődést mindenképpen, amit itt hallunk és látunk, azt egy évre el lehet raktározni, és abból lehet sok erőt meríteni.
0: Az új vezetés mit nyújthat a nőszövetségnek?
1: Én nagyon örülök, mert átadjuk olyanoknak a vezetést, akikkel együtt dolgoztunk, hűséges szolgatársaink, fiatalabb szolgatársaink, akik valószínűleg, remélhetőleg fogják vinni tovább azt, amit mi is örököltünk, tanultunk az elődeinktől. Mindezt a gyülekezetek javára és Isten dicsőségére.
0: Nyugodt szívvel tettem meg, hogy átadja a stafétabotot?
1: Igen, én nyugodt szívvel, és nagyon hosszú ideig voltam a vezetőségben. Eljön egy idő, amikor át kell adni, és én nyugodt szívvel adom, mert olyanoknak tudom átadni, akiket ismerek, akik tudom, hogy jó kezekbe fog kerülni.
0: Mit jelentett önnek ez a több mint 30 éves munka a Nőszövetségen belül?
1: Nagyon sok szép emlék fűződik hozzá. Sok ismerettség, találkozás az egész kárpát-medencei nőszövetségi közösségekkel. De nem csak, mert ugye a tavalyi református egységnapon még a világ különböző részeiből is jöttek a testvérek, és mindig tudtunk tanulni egymástól, egymás által erősödni, ami egy nagyon jó dolog.
0: Nemrégiben 32. alkalommal tartotta meg a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége hagyományos nyári konferenciáját a debreceni református nagy templomban. A találkozóra az egyházkerületi nőszövetségek mellett más egyházkerületi és határon túli nőszövetségi tagok érkeztek, közel 450-en. Idén az Erdélyi Református Nőszövetség mutatkozott be, emellett miután 2026 az imádság éve, az imádság jegyében telt a konferencia. Az eseményen megtörtént a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének tisztújítása is. Erről hallottak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi Stratégiai Fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejük, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak. Füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Városmarketing mintaprojekteket hoznak létre annak érdekében, hogy a települések fejlődjenek és a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, mondta professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója.
2: Most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert ezt szeretnénk nagyon komoly országos ügyét tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyen nem megvan a együttműködési készség. Hát ez minden város egyedi, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból.
1: Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Város Marketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban. Mintaprojekteket szeretnének létrehozni. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a Város Marketing, állítja a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing Intézetének vezetője.
2: Részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindulna a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg, tehát hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatnál, csak még nem kellene ellőrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni.
1: Négy induló közül Kocsis Jánost a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény három helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Gyulapikén,
1: Bogyós Gyümölcskert, Szentpéteresen, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek
2: gólya kalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Öt. A Dézsának mindig megörült, mert valahogy az anyjára emlékeztette. Az udvarukban hátul Tóth Kádárnak volt a műhelye, s ő meg Rozi ott tanultak járni a dongák meg abroncsok között. Tóth bácsi csinált neki egyszer egy csepp Dézsát, amely éppen olyan volt, mint a nagyoké. Csak aztán az apja kivágta az ablakon és ordítozott, mert az igazat megvalva Tóth bácsi nem neki, hanem az anyjának akart kedveskedni. Kertészlegény volt az apja a városi kertészetben, estére járt haza. Tóth bácsi meg özvegyember, a műhely egész nap a házhoz kötötte. Az anyja micsoda hét szépség volt a sarkigérő hajával. Ezt a Dézsát itt Mihály csinálta, azaz, hogy Anzsu. Az Isten szentelje meg Annuskát, aki ezt a fertelmes nevet ráragasztotta. Neki sem akaródzik már másképp rá gondolni. Gondol pedig rá eleget, mert a fészer, ahol most lakik, valaha az Anzsu lakása volt. És mikor ő még odafent hált a konyhában, az összehajtogatható vaságyon, nem volt szabad betennie ide a lábát senkinek, még a nagy tiszteletű is kétszer meggondolta, ha benézett. Anzsu deszkával ketté választotta a hosszú fás szint, amelynek hátulsó részében az aprított fát tartották, meg a szenet. Vágott a deszkafalba egy kis ajtót, így aztán olyan volt, mintha két szobája is lenne, egy elől, egy meg hátul. Csak hogy a hátsóban tűzifát tart, mint Szepesi a fűszeres, aki göngyölegenként árulja télen a szilánkot, még az ágya alól is gyújtós áll ki. Míg Anzsu itt lakott, ő fennaludt a házban. S az jó is volt, meg rossz is egyszerre. Az jó volt, hogy csak meg kellett csavarni a csapot a kiöntő felett, aztán már mosakodhatott is. Meg aztán jó meleg volt a konyha egész télen. De azért mégiscsak konyha volt. Kati szeretett korán feküdni. Ha valaki meg rászomjazott egy pohár vízre, vagy megkívánt valamit a kamrából, rányitotta az ajtót, rágyújtotta a villanyt. Ő meg a fejére húzta a dunyhát, az alól pislogott ki, s alapjában szégyelte magát, hogy ott fekszik a konyha sarkában az ágyban, aztán járkálnak körülötte. No, itt nem háborgatja senki. Ha melegre kívánkozik, itt is megrakhatja a kis vaskályhát. Az ágya ugyan nem fért be ide, de a fapadot, amelyet a fészer oldalába szögezett be, Anzsu jó szélesre szabta valamikor. Elfért rajta a dunyha meg a derékai. Volt egy csepp asztala is, meg három lába a lavornak. Szóval igencsak mindene, mint egy valóságos szobában. De azért kívül élt a házon. S néha, mikor éjjel megrecsent valami az udvaron, megijedt és felült a sötétben. Olykor elgondolta, hogy ha valamelyik éjszaka rosszul lenne, ittán délig is elfekhetnék, betegen vagy halottan. Janka csinálja a reggelit, a tejet is ő veszi át. Ha látja, hogy nem seperte fel az udvart, egy szót se szól, veszi a nyírfaseprűt, végig szalad az utakon. Janka csak azt hinné, álmos, aludni akar. Közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz. Kíméli. Néha jobban szeretné, ha Janka kiabálna vele. Mióta mindent elvégez nélküle, az az érzése talán már nem is kellene a világon lennie. Sose volt annyit beteg, mint a múlt télen a nagy tétlenkedésben. Tán éppen azért, mert szinte semmit nem bíztak már rá. Még a mosáshoz is Rozit hívták, aki ugyancsak 5 évvel fiatalabb nála, de majd kicsattam most is, 63 éves korára. A víz jó meleg volt, nyögött örömében, ahogy a lába elfeküdt a dézsasíma fenekén. Szegény nagy tiszteletű, hát mégis elment. Vajon mit csinálnak a ruháival? Volt neki egy szürke ruhája, beszép ruha is volt. Még megvan, látta a múltkor, mikor Janka nyár elején naftalimba tette a ruhákat. Gyúrta eres lábát a forró vízben, és azon gondolkozott, mi lenne, ha neki ajándékoznák a szürke ruhát. Nem is olyan lehetetlen. Jankának van elég, s a kislányt meg csak nem járatják szürkében. Öregnek való az.

legyen majd miben a koporsóban feküdnie. Az apja úgy halt meg egy tavasszal, hogy semmi pénzük nem volt otthon. Úgy kellett eltemetni a foltos fenekű nadrágjában, majd kiette a szemüket a szégyen. Rozika úgy ordított a temetés alatt, hogy semmit sem lehetett hallani a búcsúztatóból, pedig igen szépen beszélt a pap. Mindenki azt hitte, hogy az apját jajgatja annyira, pedig a szégyentől sírt. Tudta, hogy az egész fügekert róluk beszél majd a temetés után. Vajon lecsukják-e délután a nagy tiszteletű koporsóját? Szokás ellenére lenne, nem hinné. Bár ők vétettek volna valaha a szokás ellen. Ha akkor csukva tarthatják a koporsót, sose jutnak az emberek szájára, hogy még egy tisztességes ruhát se tudtak ráadni az apjukra. Oszt a szemfödél papírból volt, meg kurta. No, rá nem fognak acsarogni. Neki van ruhája, most is ezt veszi fel. Olyan áldott szövet, hogy meg se látszik rajta az idő múlása. Pedig nagy ünnepre erre-arra felvette néha. A kendőt meg állandóan használja, mióta az évek leszégyelték a fejéről a rózsás kásmír kendőjét. Nem változott meg a termete sem, csak meggörbült, megsoványodott. Önálluk nem volt kövér senki. Rozikának máig átéri két kézzel a derekát. Jaj, micsoda szépség volt az lánykorában. Százszor szebb még az anyjuknál is. Most, hogy Rozika eszébe jutott, megijedt. Az volt az egyetlen reménye, hogy délután kint éri majd a temetésen, s visszakéri tőle az Annuska kanalát. Szegény nagy tiszteletű, legalább üzente volna meg a zavaros beszédjével valakinek, hogy az utóján van. Akkor nem lett volna ez a nagy baj a kanállal. Keresett volna Rozikának más valamit. De Árpádka, aki utoljára meglátogatta, azzal jött haza, hogy egyformán van. Hát nem tudhatta senki. Szegény lelkem, hogy az másodszor is elárvult. Most aztán szaladhat a kanál után, mert ha Annuska hazajön, nem vesz más kanalat a szájába, mikor leül az ételhez. Rábámészkodott széles viszeres lábára. Hát hiszen, ha az ember mindent el tudna mondani, még neki is adták volna a kanalat. Annuska nincs a házban 9 esztendeje, Janka meg jó szívű, ha kéri, még oda is adja. De akkor el kellett volna magyarázni tövéről hegyire, hogy mire kell neki az ezüst kanál, s arról nem akaródzik beszélni. Janka jó asszony, mégse tudná neki elmondani, és egyik papnak sem, semmiképpen. Árpádkának még leginkább elmondaná, de azt alig-alig látja mostanában. Árpádka értené az ilyesmit. Szegény, az is mások hulladékján cseperedett. Hányszor guggolt le panaszkodni az ágya mellé a konyhában, mikor még kisfiú volt. Nincsen nekem se apám, se anyám, rít a szegény. Csak ő benne volt igazi bizodalma. Lám, hogy most is csak tőle mert pénzt kérni egyedül, de boldog is volt, hogy adhatott neki. 29 forintot adott neki tavaly decemberben. Annyia volt. Árpádka azt mondta, kamatosan visszaadja. Jól is teszi, mert azóta minden csak drágább lett. Szegény, hogy az is olyan nehezen él. Mikor ő a két iskoláját kijárta, sose gondolta volna, hogy ilyen keveset fizetnek a tanítónak. Lám, ez is alig vergődik a fizetéséből. Sokat költ a halottaira szegény. Meg is áldja a teremtő érte. Apródonként minden könyvét a zsibogóra küldi Rozikával, aztán a pénzt mind odaadja emecsére. Jó volna látni szegény vízbefult jegyzőn és sírját. Olyan lehet az, mint a paradicsomkert, ha Árpádka annyit költ rá. Szegény árva fiú, hogy megfogta az a gyalázatos asszony? Igen, neki el tudná mondani, de másnak aztán senki teremtett léleknek. 40 évbe telt, míg odáig jutottak, hogy nincs már élő ember a fügekertben, aki emlékeznék rá, mi történt Rozikával, meg hogy az apjuk elitte az ünneplőjét, aztán a szemfedél alól kilátszott a foltos kabátja. Az anyja is nyugszik már réges-régen. Nem emlegeti Tóth bácsit meg a műhelyt, ahova elkerülhetett volna, ha nem olyan hűséges az urához. Hol van már Tóth bácsi?
El kell

0: keveredett szegény valamerre 14-ben, sose látták többé. Bejul jártak volna pedig mind a ketten, ha elveszi a mamát, stán ő se szorult volna ide örökre a papékhoz. Rozika sírt örömében, mikor elmesélte, hogy közértes Juliska a zsibogó melletti közértből meghívta Komának. Soha életében nem mert volna arra gondolni, hogy ilyen megtiszteltetés éri. Kislány született közértes Juliskáéknál. Annuska lesz a neve, holnap keresztelik meg. Rozi tartja a víz alá, meg Jani, a közértes Juliska nagybátyja, aki böllér a Vágóhídon. Tavaly disznóöléskor lett meg a nagybarátság. Rozika intézett mindent a szomszédasszony helyett. A jószágot is ő etette vágásig, mert Juliska 9 után került haza esténként, az ura meg még későbben. Ha nem választják éppen ezt a nevet a kislánynak, nem is kerül sor a kanálra. Rozika már vagy 15 éve a zsibogóra jár árulni. Akadt volna ajándék a lomjai között. Tulajdonképpen neki jutott eszébe a kanál, az ezüst kanál, amelybe be volt vésve az Annuska neve. S Rozika ugyan hálálkodott érte, mert tudta, ilyen ajándékkal nem tud más kedveskedni. Márpedig meg kell mutatni valamivel közértes Juliskának, hogy megbecsülik őket. Más megyéből valósi lány volt, gyárban dolgozott, utóbb került csak ide az ő vidékükre. 3 éve sincs még, hogy a fügekertbe ment férjhez. Jó szerencse, közértes Juliska nem tud semmiről. Neki Rozika, Rozika néni, aki ellátja a cocát. Anzsut is ismeri, ugyan ki nem ismeri Anzsut a fügekertben, de fogalma sincs arról, hogy Anzsu meg Rozi hogy álltak egymással valamikor. Nem ismeri a Honvéd utca régi lakóit, és a papékról sem tud semmit. Vissza kell hozni a kanalat. Ez nem olyan tárgy, mint a zsíros bödön, amelyet szintén közértes Juliskának küldött el tavaly vágáskor a kamrából. Kati sóhajtott. A pap most azt mondaná, hogy ő lop. Pedig nem vett el soha egy krajcát sem a pénzükből. A szekrényeket is nyitva hagyhatták előtte, még csak be se nézett a polcokra. Azt a nagyobbik zsíros bödönt nem használta senki. Amíg a papék öltek, emecsén nevelték a disznót. Aztán mire feldolgozva megkapták, mindig olyan kevés zsírja érkezett, hogy még a kis bödön is alig telt meg vele. Közértes Juliska azt hiszi róluk, hogy jól ment a soruk hajdanán. A bödönről is azt gondolja, a Rozikájé volt, hogy Rozi vágott valamikor. Vajon megértené a pap, ha elmondaná neki, milyen boldog Rozika, hogy valaki azt hiszi róla, hogy ő disznót hizlalt valaha? Dehogy értené? Alig bírta bekapcsolni a lakcipőpántját. A lába, frissen áztatott, megkönnyebbült lába, azonnal égni kezdett. Sose vitt el semmit, csak ezt az egy bödönt tavaly decemberben, meg most a kis kanalat. Ha Rozit keresztanyának hívták, azt meg kellett hálálni valahogy. Hogy mondogatta az anyjuk, mikor az a baj esett Rozikával, hogy a szemétdombon fog meghalni? Hát, mégse lett igaza. Őt megtűrik a papék holtig. Rozikának meg van hol meghúzódnia. S ha végképp előregszik, ki tudhatja, mire lesz jó a komaság. Közértes Juliskáék nem laknak a maguk házában, de Rozi igen. Ott az a kis ház a fügekertben. Szegény sógor alaposan rendbe hozta, nem hiába volt építőmunkás. Igaz, hogy volt is ideje rá, mert munkája nem igen akadt teljes életében. Ha közértes Juliskáék odaveszik Rozit, Rozi rájuk írathatja a házat. Rozinak még csak-csak. Elszomorodott, a csuklóját kezdte tapogatni. Vastag inas volt a csuklója, s mégis érezte, gyenge volna már egy igazi nagymosásra. Milyen jó volna, ha még úgy bírná a munkát, mint régen. Nem szól rá senki itt, hogy ingyen eszi az ételüket, de azért mégis jó volna dolgozni valamit. Holnap, ha utána lesznek a temetésnek, kihurcol mindent a hálóból. Nem volt nagy takarítás nyáróta. Belebújt a fekete ruhájába, megtűzte a kontját a tükörben. Kagylóból volt a tükör kerete, abból borotválkozott mindig Anzsu. mintha soványodott volna egy kicsit. Szegény megboldogult, de sokat is mondta neki, mikor esténként együtt ültek a konyhában, és Janka meg Anzsu kint matatott az udvaron. Nem hízol te, Kati, hiába eszel. Milyen szelíd volt akár a galamb, mikor nem volt rajta a gonosz betegsége. Janka is szelíd, de más formán szelíd, mint akinek már harangoztak, aztán minden mindegy. A nagy tiszteletű meg úgy volt szelíd, mint aki figyel valamire, mintha azért volna olyan csendben, hogy meghalljon valamit, amit mondanak neki, és amit nem is hall senki más, csak ő. Ha túl lesznek mindenen, ki is megy a fügekertbe. Rozika azt mondja, csuda dolgokat tud a léleklátó asszony. Megkérdezi majd tőle, mi lett a megboldogult lelkével. Rozikának azt mondta harmadéve, hogy az ura ma is csak ő rá gondol, nem tudja elfelejteni. A lelke most is ott bolyong a ház körül. De Rozi fel se vette, csak elnézett messzire, mint aki mást szeretett volna hallani. Azt, hogy Anzsu egyszer mégiscsak rányitja a kis kaput, hiszen ott lakik a szomszéd utcában. De Anzsu nem beszél Rozikával 40 esztendeje. Kati dühös lett. Annyira szerette Rozikát, hogy valahányszor eszébe jutott a régi történet, mindig elfogta az indulat. Az Isten hagyja meg azt a vén bolondot, de nagyra van magával. Amikor először elkezdett járni Rozika után, éppen kitelt a sora a kefegyárban. Nem fért az össze senkivel soha életében. Pedig ott megbecsülhette volna magát, mert Juhász Karcsi volt akkor a művezető, és Karcsi áldott gyerek volt, jehovás, nem űzte az embereket. De ennek az Isten maga se lett volna jó, hogy parancsoljon neki. Mindent jobban akart tudni, mint más. Mindent másképpen csinált. És visszafeleselt minden szóra, mindig neki kellett kimondani az utolsó szót. Az anyjuk váltig mondta Rozinak, hogy ne nézzen rá, mintha lehetett volna nem ránézni. Kati még dühében is elmosolyodott. Hogy ne nézzen rá, mikor akkora, mint a pózna, a haja meg fekete, aztán annyi rengeteg, mint az oroszlán sörénye. Rozika szőke volt, Anzsu csinált neki gyöngyházfésűt a hajába. Ne nézzenek egymásra, mintha az csak úgy volna. Neki prédikálhatott az anyja, ő nem kellett senkinek soha. Nemhogy feleségnek, semminek se. Tudja a teremtő miért? Még szerencse, hogy nem volt olyan a természete, hogy nagyon rít volna emiatt. Rít, de inkább csak azért, hogy olyan egy szem magára maradt. Az, hogy sosem abajgatták a férfiak, nem bántotta. Rozinak gyűrűje is volt. Szaruból faragta neki Anzsu, olyan volt, mint valami csipke, még ma is megvan, látta Rozinál a tavasszal. Galambokat faragott a karikába Anzsu, csókolódzó galambokat. Micsoda keze volt? Persze a házasságból nem lett semmi. Az öreg Jóné, az Anzsu anyja csak úgy nem állhatta Rozikát, mint az ő anyjuk Anzsut. S hogy Mihály kikopott a kefegyárból, s elkezdett abból élni, amivel az ideig csak szórakozott, az ügyeskedésből, az anyja mindjárt a sodrófát emlegette, ha Rozi esténként ki akart szökni az ajtón. Noha nem engedte ki este, kiszökött az Anzsuhoz éjszaka. Ő tudta, hogy ki jár, azt is tudta azonnal, hogy mi a baja, mikor a trónörököst megölték, és Anzsu elment katonának. Dugta is a marólúgot meg a kést, és még álmából is felriadt, hogy lelakatolja a kútfedelét. Az anyja azt hitte, elment az esze, hogy egyre csak a kutat csukogatja. Ő meg azt hazudta neki, fél, hogy a macska beleesik. Anzsu bolond volt, mindig hiányzott annak egy kereke. Aztán mit képzelt, mit csinál Rozika? Megvárja, míg hazakerül, járkál világszégyenére a nagy hasával, megszüli a gyereket, aztán elbújdosik? Isten nyugtassa Halász Ferencet, a sógorát, bizony derék ember volt. Jól járt vele Rozi. Az mindig szerencsésebb volt, mint ő. Mikor Etel, a Homok utcai Etel segített rajta, sírt egy darabig, aztán megnyugodott, hozzáment Halász Ferenchez, és az anyja úgy hunyta le a szemét, hogy biztonságban tudta mindkettőjüket. ő már akkor a papéknál szolgált. De nehezen szokta meg. A káplán Gál Antal áldott csendes ember volt, hanem a nagytiszteletű úr az mindig olyan komolyan beszélt, mintha minden nap nagypéntek volna. Szeretni igazán csak az asszonyát szerette. Nem volt annak soha egy rossz szava se senkihez. Míg Annuska meg nem született, nem is tudta senki róla, hogy beteg. Üldögélt, vart, közben meg szent énekeket dudorászott. Zongorálni is tudott, és ha vendég jött, olyan szépen elbeszélgetett vele, még Franciska sem mondhatott rá semmit. Hanem a gyerekeit nem szerette. Igaz, hogy nem is volt mit szeretni azokon. Jankát nem bántotta, csak nem igen beszélt hozzá. Néha meg elfeledkezett róla teljesen, ott hagyta az utcán, ha a piacra vitte. Úgy kellett aztán visszaszaladni érte, és megkeresni a bőgő gyereket a nagy kosarak között. A papot se kedvelhette nagyon, csak nézett rá mindig azzal az óriási szemével. Szegény lelkem, még ő hozzá ragaszkodott leginkább. Ha az az Annuska nem születik, tán minden másképpen fordul. De az a lány csak bajt csinált mindenhol. Hogy ordított, ha nem találták a kanalát? Egyszer elveszett az a nyavajás kis kanál. Janka kirázta az abrosszal együtt a virágágyba, nem találták estig. Hát nem mindent kiköpött, míg Anzsu haza nem jött a szőlőből, és megremetette a saját kanalával. Az is bebolond kanál volt, közönséges fakanál, nem is öblös, csak lapos. Sárgára volt lagozva, aztán legyek voltak ráfestve feketével. Fogságból hozta Anzsu, valami orosztól kapta. No, azzal aztán evett, mert az Anzsu kanala volt. Anzsu után még ivott is a csuporból, de próbálta volna csak a pap maga után kínálni, vagy akár Janka, mindjárt köpött. De utálatos gyerek volt. Bizony Isten, hová lett volna az a vén megátalkodott, ha ő oda nem hívja a papékhoz. Akkor még megvolt a járandósági föld, meg a nagyobbik szőlő. Itt volt ez az udvar is. Csak úgy főtt a feje, kit kommendáljon el már a papékhoz, mikor meglátta Anzsut baktatni az állomás felől, mezítláb, hátán a csizmája, a kezében meg valami tarisznya. Azon a télen az öreg Jóné is meghalt. Rossz volt rágondolni, mi lesz abból, ha Anzsu most hazamegy a Honvéd utcába. A szomszédban meg, a szegfűsoron, ott ugrál Rozika, fúkálja a kemence tüzét, dagasztja a kenyeret az urának. Sok katona jött meg Anzsuval. Ő tudta, mire jönnek meg szegények. Nincs semmi munka, majdnem minden gyár állt. Mire Anzsu észrevette, már bent is volt a parókián. Mindenki jól járt, a papék is, Anzsu is, Rozika is. Azok ketten csak egyszer beszéltek azóta. Rozika azt mondta, a gyereket kereste rajta. És mikor megtudta, mi történt, azt sem mondta, Isten áldjon, már kívül is volt a kerítésen. Régen volt. Rozitán 23 se volt még. Mihály meg úgy a 34-ben. Hol van már Ferenc sógor? És ezek azóta nem váltottak egyetlen egy szót sem. Szemben árulnak a zsibogón. Rozinak majd a szíve szakad meg, mikor látja, hogy télvíz idején ott topog Mihály a rossz bakancsban, fúkálja a körmét, lilás a keze a hidegtől. A tavaszon már a citeráját árulta, pedig mindig az volt a büszkesége. Lám ez lett a nagy hencegésből, hogy boltja lesz valamikor, mint kokasnak, az üvegesnek, a piac mellett. Aztán ott ül majd, és képeket árul, meg dobozt, meg madarat. Hogy hova tehette a pénzét? Mert gyűjtött erre a boltra, mindig gyűjtött, mióta a papékhoz került, és meg is gyűlt neki szépen, egy piros zacskóban hordta mindig a nyakán. Annuska is akarta ezt a boltot, mert azok ketten mindig egy követ fújtak. Hát ez lett a boltból, a nagy semmi. Élhet magának tökön meg krumplin vénségére. De hogy hova tehette a pénzét? Mindig olyan hallgatag volt, mint a csuka. Vele sok szót váltott, amíg együtt voltak egy udvarban. Rozi az meg be sem mert jönni, míg Anzsu itt lakott. A télen, mikor az a vad hideg volt, Oda küldött neki a zsibogón Fitori Erzsivel egy melegített téglát a lába alá. Hát a vén gyalázatos nem a falhoz vágta, hogy három felé esett. Jó szerencse, hogy ő rá nem haragudott Rozi miatt. Szépen lettek volna itt ketten a papéknál. Elég baj volt az Rozinak, hogy ami történt, megtörtént. Mert a fügeket tudta az eseményeket. Aki egyszer átlépte az Etel küszöbét a Homok utcában, arról mindenki tudott mindent. Ferenc sógor úgy tett, mint aki vak is, süket is. Isten áldja meg halóporában. Ha ma kimegy a temetőbe, vet neki is pár szál virágot a sírjára, ha a maguk gyászával elkészülnek. Halottak napján is szöknie kellett a házból, mert a pap csak nagypénteken engedi ki a családot a temetőbe. S ugyan szorulna, ha megtudná, hogy világítani szoktak Rozikával, mint a katolikusok. Az idén is világítottak az anyjuknál, apjuknál, meg a sógornál. Az öreg jónénak is gyújtottak egy gyertyát, pedig nem érdemelte. Rozi folyton reszketett, hogy hát, ha Mihály felbukkan a temetőben, aztán a jóné sírjánál leli őket. Ő meg csitította, minek jönne az ide? Nem hisz az se Istenben, se ördögben, pogány annak a teste meg a lelke. Hát nem is jött Mihály, ahogy megjósolta. Aztán szégyen szemre csak az ő egy szál gyertyájuk pironkodott az öreg jóné sírján. Pedig gyújthatott volna neki ő is. De nem tett az meg senkinek semmit a kerek egy világon, csak Annuskának. Mit meg nem csinált volna a kedvéért? Mikor Jázon kutyát elvitte a sintér, kiment Annuskával a telepre kiváltani, és három kuvasszal jött haza, meg Jázonnal, aztán odaadta értük cserébe az Annuska aranygyűrűjét, amelyet Franciskától kapott, azzal váltotta ki az idegen kuvaszokat, meg a magukét. A pap úgy ordított, hogy fekete lett a nyaka, nem hagyott Anzsun keresztvizet, amiért megengedte Annuskának, hogy odaadja a gyűrűt. A kuvaszokat meg kiverte a házból, három felé inaltak tarbában. Anzsu akkor is visszafeleselt, hogy nem tőle tanulta a kislány azt a nagy jóságot, hanem a paptól, meg hogy azzal fizet, amilyen van. Ha öregebb volna, bizonyosan mással fizetne. A pap akkor lett a legdühösebb, mikor azt mondta, hogy Jézus is könyörületes volt és szerette az állatokat, nem átallott istálóban barmok között a világra jönni. A pap akkor elkergette Anzsut. Micsoda ordítozás volt! Télen történt, emlékszik rá, mert míg Anzsu a tarisznyáját rakta, Annuska beletúrta magát a hóba és betemette a fejét, hogy meghaljon. Anzsu úgy szedte ki, hogy még a füle is tele volt hóval. Nemhogy hagyta volna megfagyni. Minden rossz Annuska miatt volt ebben a házban. Aztán a pap megint kijött valamiért, Anzsu meg odaállt Elibe a tarisznyájával, és azt mondta neki, tessen megbocsátani. A pap csak makogott. Odabent bizonyosan a kezét, lábát ette, mert mi lett volna a szőlőben meg a földön Anzsu nélkül. Hol talált volna még valaki megfelelőt a helyébe? Anzsu csak állt azzal a nagy testével, nem sütötte le a szemét, hanem farkas szemet nézett a pappal. Annuska meg ott lógott a kezén, szinte belebújt a kabát ujjába. Tessen megbocsátani, mondta még egyszer. És borzasztó volt hallgatni, mert a hangjában nem volt semmi bűnbánat vagy alázatosság. A pap elpirult, mint aki szégyelli magát. Anzsu meg sápadt volt, mint a homok. A pap motyogott valamit, berohant a kancelláriába, Annuska pedig sírt és káromkodott a megkönnyebbüléstől, míg Anzsu rá nem vert a fenekére. Akkor elrohant, és az udvar végén sikoltozott boldogságában. A nagy tiszteletű asszonyról mondták, hogy bolond, mert meg akarta ölni Annuskát. Ebből is látszott, milyen tiszta volt a feje szegénynek. Ő tudta a leghamarabb, mifélét szült erre a bús világra. Addig olyan volt, mint a bárány, mégis őt csukták be a bolondok házába. Hogy fog hiányozni neki, hogy nem látogatja meg többet? Milyen szépen beszéltek ott mindenkivel az orvosok. Milyen jó volt oda járni. Szegény lelkem nem bántott senkit, csak nézett és mosolygott. Olykor még meg is ismerte, és Rozikáról kérdezősködött. mikor meglátogatta, mindig felvette ezt a szép fekete ruhát. Fitori Erzsi el is irigyelte tőle, mert egyszer meglátta befordulni a kórház kapuján. Ő volt a bolond. Nem volt a szegény bolondabb, mint akárki itt a házban. A pap állig felgombolt fekete ruhában járkál, mikor úgy tűz a nap, hogy az ember majd ledobban. Azt, ha a krumpli megrohad, mindjárt azt kiabálja, hogy Isten büntetése. Azaz eszébe se jut, hogy rossz ezen a vidéken minden pince. Megrohadna itt még a csont is. Kun László meg csak hallgasson. Hányszor látta, hogy ül a vacsoránál, bámul az asztal végére, ahol valamikor Annuska ült. Aztán kirúgja maga alól a széket, lerohan a káplániára, és beledűt magába egy liter vizet. Hogy tud ordítani? Mikor szegény nagy tiszteletűt meglátogatta, a dühöngők nem tudtak különben. Hát Annuska, aki itt hagyott mindent, aztán elment világgá, mint a cigányok? Míg itthon volt, addig is csak bajára volt mindenkinek. Janka is van olyan bolond, ami ennek az anyját állítják. Az meg olyan, mint aki nincs is. Az ember minden reggel csak elbámul, hogy hát még mindig itt van ebben a házban. Seper, meg főz, aztán nincs látatja semminek. Szegény lelkem azóta már kiterítették. Csak legalább szép temetése volna. A családnak jobb felől kell ülnie a ravatalnál, az a szokás. Csak nem teszik meg vele azt a csúfságot, hogy az öreg Décsiné miatt, vagy ha Annuska megjött, őt átültetik a bal oldalra, ahol a távolabbi rokonok ülnek. Nem, azért ezt nem hiszi, nem hagyja őt Árpádka kisemmizni. Majd meghúzódik Zsuzsika mellett. Az úgy is félt a halottól. Az este is megkérdezte tőle, mikor lehozta a vacsoráját, hogy milyen a halott ember arca. Most fogja először látni a nagyanyját. Még nem látta soha életében. Anzsu bizonyosan kin lesz, majd állhatnak együtt Annuskával. Vén bolond, mindenki tudja, hogy ő segített megszökni neki ezelőtt 9 évvel. Csak Rozi is ott legyen, és tudjon vele beszélni a kanál miatt. Ha Annuska hazajön és megkínálják valamivel, legelsőnek is a kanaláért fog káromkodni meg ordítani.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gyors gyümölcske. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
5: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
7: A fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: sibíri szapszalma.
1: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett. Az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
1: Az időjárásról.
2: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Rusvai Miklós víruskutató, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm szépen.
1: Észak-Macedóniában és Hollandiában halálos áldozatokat is követelt a nyugat-nílusi láz, amelynek a vírusát Szerbiában, Horvátországban is kimutatták és megbetegedéseket okozott. Én nem tudtam, hogy ez hogy terjedt el Európában, de a beszélgetésünk előtt mutatott nekem erről egy videót, egy folyamatábrát. Tőlünk indult el, és tőlünk fertőzte meg egész Európát?
2: A jelenlegi adatok szerint igen. Itt szeretném hangsúlyozni, vélhetőleg ez a videó bemutatásra kerül majd a műsorban, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez az NNGK-ban működő egyik kutatócsoport Nagy Anna és munkatársainak a hatékony közreműködésével jött létre, de Magyarország nyugat-nílusi víruskutatásban, ha úgy mondhatom, nagy hatalom, és 2002-ben az első európai kimutatása a most is jelenlévő törzseknek Bakonyi Tamás, egy állatorvos virológus nevéhez fűződik, aki most az Európai Betegség Megelőzési Központban dolgozik, az ECDC-ben, és pont a nyugat-nílusi vírussal kapcsolatos munkái révén is került ott ebbe a pozícióba, hogy tulajdonképpen az egész európai fertőző betegségekkel kapcsolatos védekezést ott annak az irányításában részt vesz ennek a munkának. Nagy Anna és munkatársai orvosi vonalon végezték ezeket a kutatásokat, és igen, a jelenlegi genetikai úgynevezett retrospektív, tehát visszamenőleges vizsgálatok alapján innen Magyarországról indult ez a kettes genetikai vonalhoz tartozó úgynevezett Linics 2-es nyugat-nílusi vírusnak a terjedése.
1: Hogy került ide hozzánk?
2: A nyugat-nílusi vírus hordozói vándormadarak is lehetnek, de általában madarakban él túl a vírus, és azok az elsődleges gazdái, és a madarakról szúnyogok viszik át időnként emberre, lovakra, házi madarakra, juhokra, különböző fogékony fajokra, amik azonban mind zsákutcának tekinthetők, tehát ők nem képesek továbbadni a fertőzést, ha rajtuk élősködik egy szúnyog, az ő vérükben nincs annyi vírus, hogy aztán másik emberre is továbbadják, és főleg nem terjed emberről emberre, lóról lóra, tehát ezek a fajok zsákutcának tekinthetők.
1: Hogyha a videóban bemutatott terjedési területeket, azok egymás utáni megjelenését nézem, akkor azt kell feltételeznem, hogy azokat madarak vitték olyan messzire?
2: Madarak, illetve szűkebb körben pedig szúnyogok, tehát ne felejtsük el, a szél az a szúnyogokat akár több tucat kilométerre, 80-100 kilométerre is elhurcolhatja, de igen, alapvetően madarak között terjed, és hát ilyen kisebb ugrásokkal, mint egy mojrágás, úgy szépen szétterjed a megtelepedési hely környékén.
1: Uh-huh. Védőoltás, gyógyszer, bármilyen megelőzési, gyógyítási mód van-e nyugat-nílusi láz ellen, vagy nincs?
2: Lovakban igen, emberben nincs. Tehát a lovak részére van vakcina, ne felejtsük el, hogy lóban gyakoribbak a súlyos tünetben megnyilvánuló nyugat-nílusi esetek, tehát a lótartóknak ez adott esetben érzékeny, egy több milliós értékű állat lehet adott esetben, tehát ő náluk van vakcina, embernél nincs. Mindez ideig nem jelentkezett olyan számban, és nem jelentkezett olyan súlyossággal, hogy a vakcina gyártóknak megérje vakcinát kifejleszteni ez ellen a betegség ellen emberi vonatkozásban. Sokkal szigorúbbak ugye a követelmények emberi vakcinák esetében, mint állatvakcinák esetében.
1: A ló szúnyogcsípés után betegszik meg?
2: Igen.
1: Tehát megcsípi azt a hatalmas állatot egy iciri-piciri szúnyog.
2: És egy még iciri-piciri vírus fogja megölni. Ez egy ilyen játék.
1: Meg is öli? Olyan
2: meg,
1: súlyos?
2: Meg. Emberben is 10%, mondjuk úgy, hogy 5-10% között van a halálozás.
1: Mi a magyarázata ennek a nagyon súlyos következménynek? Mit csinál ez a pici vírus?
2: Agyvelő gyulladást idéz elő, tehát az agyvelő gyulladás az, ami végzetes kimenetelő. Vannak enyhébb tünetekben megnyilvánuló lefolyású esetek is, de a végzetes kimenetelőek azok mindig az agyvelő gyulladás következtében alakulnak ki.
1: Lónál, embernél, mindenkinél az agyvelő gyulladás csinálja a végzetes tünetet?
2: Igen. Ez a vírus egyébként közeli rokona a talán szélesebb körben ismert kullancsencefalitisnek, tehát a kullancsok által terjesztett agyvelő gyulladásnak, ugye azt nem szúnyog, hanem kullancs közvetíti, de hát egy ismert áldozata, bár túlélte, de most partsarolta, ugye világbajnok tájfutónőnk, egy rendkívül erőteljes sportos testalkatú fiatal nő, és ebben veszítette el a mozgásképességét legalábbis időlegesen.
1: Aztán utána remekül visszanyerte, sőt egy egész Istennek országnak megmutatta, hogy kell ezt
2: csinálni. És nagyon szurkoltunk neki, igen.
1: Mitől függ az, hogy kit vagy milyen állatot mennyire betegít meg? Van, akit jobban, van, akit kevésbé? Vagy mindenkit ugyanúgy meg fog betegíteni?
2: Egyrészt függ a vírus adagtól, tehát, hogy mennyi megy be, de alapvetően mégis azt kell mondanom, hogy a genetikától. Tehát szerencse kérdése
1: szerencse
2: is. Igen, mert az, hogy a mi genetikánk éppen úgy kódolja-e a sejtjeinket, hogy képesek jobban ellenállni a vírusfertőzésnek, vagy csak kevésbé, ez szerencse kérdése, de ugyanígy van a COVID, ugyanígy van az influenza, és bármely más vírusfertőzés, és sok esetben baktériumfertőzések esetében is, vannak olyan genetikailag örökölt mintázatok, ezt hívjuk ugye öröklött immunitásnak, amik rezisztensebbé tesznek egyik embert jobban, mint a másikat. Ezért van az, hogy teljesen változott az is. Csak egy azért mondok ismertebb példát, mert ez talán a hallgatók körében személyes tapasztalat, családi tapasztalat alapján is jobban ismert. A COVID-ba is ugyanaz a családban volt, aki megbetegedett, volt, aki nem, és volt, aki belehalt. Tehát a genetikánk, ami egyedi, az határozza meg.
1: Ha csak lóban van vakcina, akkor hogyan kell felkészülni egy esetleges magyarországi nagyobb arányú terjedésre? Minden lovat vakcinázni kell?
2: Nem. Általában, tehát mivel nagyon gyakori a tünetmentes fertőzés, tehát a szúnyog megcsípte a lovat, 80%-ban nem mutat tüneteket.
1: Nem
2: emberben ez 90%. Nem is vesszük észre, hogy beteg, nem lázas, nem bágyat, nem étvágytalan, teljesen tünetmentesen átesik. Az ilyen lovak viszont védettséget szereznek, tehát ő nekik fölösleges az oltás, ezért általában, mivel nem olcsó a vakcina, tehát több 10 000 forintba kerül a vakcina lovak részére, ezért a lótulajdonosnak mindig azt mondjuk, hogy előbb teszteltesse a lovat, ha pozitív, tehát hogyha védett, akkor nincs szüksége vakcinára, ha nem védett, akkor pedig igen.
1: Ha egy állományban megjelenik, mondjuk egy ménesben, akkor, és van egy pozitív teszt példány, akkor mindenki mást vakcinázni kell, vagy először le kell tesztelni mindenki mást, és ha mindenki védett, akkor nem kell, ha van, aki nem védett, akkor kell. Tehát ilyen darabról darabra végig kell,
2: sajnos,
1: nem, ez egész ménesen.
2: Sajnos ez egyedi, igen. Tehát ahol van pozitív állat, ott nagy valószínűséggel lesz több is, hiszen a szúnyog az nagy valószínűséggel nem csak egyet szúrt meg, és akkor azokat, akik védettek, azokat nem kell oltani. Ugye, nagy valószínűséggel.
1: Sokkal nagyobb, mint a szúnyog, de szúnyogokat nem lehet megnézni, leszedni a levegőből és megnézni, hogy van-e benne valami nyoma ennek a vírusnak,
2: de
1: ezt is lehet?
2: Hát persze, és ezt csináljuk is rendszeresen, tehát a szúnyogok tesztelése az folyik, és főleg téllel, amikor áttelelnek, tehát ugye egyik évről a másikra a szúnyogokban is áttelel a vírus, nem csak a madarak hurcolják, minden madár vonuláskor oda-vissza, hanem a szúnyogokban is áttelelhet, és ezért van az, hogy enyhébb telek után általában hamarabb kezdődik a szezonja a vírusnak, mert ez ugye éppen egy szezonális betegség, általában az év 25. hetében, tehát valamikor májusban szokott kezdődni, és november elején befejeződik.
1: Legtávolabb álljon tőlem a pánikkeltés, legkisebb szándéka is, de azt lehet pontosan tudni, hogy melyik fajta szúnyog terjeszti ezt a vírus. Éppen most van a Balatonnál szokott lenni minden évben árva szúnyograjzás,
2: az biztos,
1: amikor
2: hogy
1: azt
2: nem.
1: látják, hogy tömegével, de akkor abban nem, tehát nem kell az menekülni.
2: Nem, mert nem csíp. Tehát az árva szúnyog attól árva, hogy ő nem szív vért, tehát ő biztos, hogy nem átvivője ennek a vírusnak.
1: Csak az, amelyik csíp. A csípő szúnyog?
2: Körülbelül, ha jól emlékszem, 37 faj a honos Magyarországon a szúnyogoknak. Több faj van, ami képes átvinni. Ezek ugye az úgynevezett édesz és anopheles fajba, vagy génuszba tartozó szúnyogok, de tucatnál is több, amiből kimutatták, tehát tudjuk, hogy legalább egy tucatnyi vírus átvívő szúnyog van.
1: De azt akkor ökölszabályként följegyezhetem magamnak, hogy attól a szúnyogtól kell tartani, nyugat-nílusi láz szempontjából, amelyik képes csípni, amelyik ez nem képes csípni, azt de akár meg is ehetem, ha arra van.
2: Hát igen, ez így van. De ugye más szúnyog terjesztette betegségekre is érvényes ugyanez, tehát a maláriától kezdve a csikungunya lázig mindegyiket csak a csípő szúnyogok terjesztik.
1: Emberről emberre nyugat-nílusi láz nem terjed?
2: Nem terjed.
1: Ez 100%?
2: Transfúzió, tehát véradás, és ezért van az, hogy az ECDC, tehát ez az említett betegség megelőzési központ régiókra lebontva közli, hogy hol milyen országrész fertőzött, mert az ottani véradó centrumok figyelmeztetést kapnak, hogy itt fertőzött embert detektáltak, tehát következésképpen a véradásnál külön tesztelni kell a véradókat, hogy vajon a vérük nem tartalmaz-e nyugat-nílusi vírust, mert vérrel át, vagy transplantációval, de ezeket a szerveket is tesztelik a nyugat-nílusi lázra, meg még egy csomó más betegségre is.
1: De kibírják a kórokozók a vérkészítmény elkészítési folyamat?

0: esetek, tehát hazai terepen fertőződik az illető, sem a malária, sem a majomhimlő autochton esetként most a malária biztos, hogy nem. A legjobb tudomásom szerint az idei évben kimutatott majomhimlős esetek sem autochtonok, de azok előfordulhatnak. A majomhimlő előfordulhat autochton esetként is.
1: De van még értelme autochton eseteket elkülöníteni, amikor oda utazok, ha elegendő pénzem van, ahova akarok. Egy hónap alatt be tudom járni egész Európát, a mocsárvidéktől kezdve a legszárazabb területekig. Hozhatok bárhonnan bármit, hanem ha nincsen szerencsém. És akkor én terjesztő leszek?
0: Hát ez attól függ. Tehát nem zárható ki, hogyha megvan az adott vírusnak a fennmaradási lehetősége. Tehát például az ebolának azért nincs meg, hazajöhet valaki, ne felejtsük el, egészségügyi dolgozók, szerzetesek jelenleg is dolgoznak Afrikának a fertőzött területén, Magyarországról is.
1: Pest közelben az ottani betegekkel.
0: Így van. Hazajöhetnek, és nem kizárt, hogy megbetegszenek. Sőt, ha megbetegszenek, biztos, hogy haza is hozzák őket, mert itthon jobb ellátásban részesülnek, mint ott helyben. Tehát az összes eddigi európai, észak-amerikai, vegyük úgy, hogy fejlett országba tartozó állampolgárt, ha fertőződött Közép-Afrikában, hazavitték, vagy olyan helyre, ahol megfelelő kezelést kap, mert a túlélési esélyei sokkal jobbak. Ez Magyarország esetében is így van, tehát ha igen, ha valaki megfertőződik, akkor hazahozzák, de nem fogja tudni terjeszteni nagy valószínűséggel, mert egy, mások a szokásaink, tehát nem úgy bánunk a betegekkel, szigorúan elkülönítve vannak, a hordozó denevérfajok nincsenek itt, amik Afrikában, ott Közép-Afrikában folyamatosan fenntartják a vírusfertőzést, és akiktől időlegesen az emberek fertőződnek, tehát azért nem hallunk 4-5-6 évig az eboláról, mert akkor éppen emberekben nagy valószínűséggel nem fordul elő, csak a dzsungelben, és amikor az első ember fertőződik, onnantól kezdve terjed aztán emberről embere. Itt ennek a feltételei nem adottak.
1: A mi kelet-közép-európai szervezetünk, ez a genetikáról beszélgettünk az előbb, ez automatikusan védtelen az egzotikus betegségekkel szemben, mondjuk, vagy mindenki védtelen, mert hát ha védettek volnának Afrikában, akkor túlélnék, de hát egy csomóan meghalnak.
0: Megint csak ez az a beteg, tehát attól függ megint milyen betegség. Tehát például az ebolánál a genetikai védettség, tehát ez az úgynevezett öröklött immunválasz, ez kevésbé hatékony. Tehát ott is van szerepe, meg van a HIV-nél is, tehát például már az AIDS esetében kimutatott, hogy vannak elsősorban Afrikában rezisztens genetikai mintázatok, tehát annak ellenére, hogy egy általánosan rettegett betegség, ott már vannak olyanok, akik nem betegszenek meg benne.
1: A szülők túlélték, tudtak gyermeket nemzeti, és a gyermekben megmaradt valamennyi a védettségben?
0: Így van, tehát a genetikája olyan az illetőnek, hogy rezisztensebb, mondjuk az sem 100%, de nagyobb valószínűsége. Csak mondok egy másik példát, ugye az első nagy pestis járvány Európában a középkorban, ugye az 1300-1400-as években kirostálta a lakosságot, az életerős emberek közül is meghaltak azok, akik nem megfelelő genetikai mintázatúak voltak, Hunyadi Jánostól, Kapisztrán Jánoson keresztül, olyanok, akik ugye bizonyították, hogy erejük teljében vannak, de ennek ellenére meghaltak sokan, és utána a temetői vizsgálatok kimutatják, hogy egy pestis rezisztencia gén kezdett el terjedni Európában, ami ugyan nem jelentette, hogy az illető 100%-osan védett, de nagyobb valószínűséggel védett, és ezért van az, hogy a pestis az egyre ritkább lett, és egyre kevesebb áldozatot szedett, mert egyre jobban terjedt a populációban a rezisztencia gén.
1: A bundibugyó vírust, azt tényleg

0: Meg így kell mondani, mert igen. Az elején itt mosolyogtunk ezen, hogy hogy lehet egy rossz dolognak ilyen vicces neve. Ez a rendes elnevezése?
1: Ez a rendes elnevezése, mert ez egy településnév Afrikában, tehát, bocsánat, de vannak a hantavírus is, az ugye, is bocsánat, de hát ugye nem tehetünk róla, ez meg a Hantan folyó Koreában, ugye ott mutatták ki először, és a hantavírus elnevezés is magyar fülnek egy kicsit vicces, de hát ezzel meg kell barátkoznunk.
0: Ami most terjed, bundibogyó vírus, ez valami másnak a mutációja, ez egy törzs, ennek története van, vagy ez valami teljesen új dolog?
1: 97-ben mutatták ki először, hogy mikor indult, azt nem tudjuk, de az Ebola vírusnak 5 alapvető variánsa van. Ezek közül van, ami teljesen ártalmatlan, például a Reston vírus, és van 3, ami súlyosabb vagy kevésbé súlyos megbetegedést idézelő emberben. Ez ugye a Zaire változat, ami ellen már van vakcina is, és 14-15-ben okozott nagy járványt ugyanebben a régióban, a Közép-afrikai vagy Kongói Demokratikus Köztársaságban van a bundibogyó és van a szudáni változat. Ezek közül a bundibogyó okozza a legnagyobb halálozást, a Zaire az valamivel kevesebbet, és a Szudán az még kevesebbet.
0: A bundibogyó halálozási képessége, ez saját magában rejlik, vagy a helyi kezelési módszerek elégtelenségében, relatív elégtelenségében mondjuk Nyugat-Európához képest?
1: Sajnos azt kell mondanom, hogy a helyi viszonyok függvénye. Nagyon sok esetben ezek az emberek többszörösen fertőződnek, tehát nem csak ez a vírus fertőzi őket, hanem HIV fertőzöttek is, tehát eleve hiányos az immunrendszerük, vagy maláriával fertőzöttek, éhező emberekről van szó, tehát ez a nagyon magas halálozási arány, ez elsősorban a helyi körülményeknek és egyéb társfertőzésnek, illetve a leromlott kondíciónak a következménye, és ezért van az, hogyha fejlett országbeli ember fertőződik ott, akkor azonnal kiemelik abból a környezetből, mert sokkal nagyobb a túlélési esélye Európában, Észak-Amerikában, mint ott helyben.
0: Kell Európában, Észak-Amerikában speciális intézkedéseket hozni az utazási, különösen a nyári utazási szokásainkra figyelemmel, hogyha hozunk, akkor legyen nagyobb ellátórendszer, nagyobb járványügy, nagyobb fertőző osztály kialakítva, vagy ezek ehhez képest elszórtabb esetek? Vagy nem megyünk annyira?
1: Jelenleg elszórtak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi feltételek szerintem elegendőek, de Szlávik Jánost kell megkérdezni, ő biztos azt mondja rögtön, hogy alulfinanszírozott ez a része az egészségügynek, és rendkívül nagy arányú befektetés kellene ahhoz, hogy ennek a kihívásnak adott esetben megfeleljünk.
0: Minden főorvos ugyanezt mondja a saját területén.
1: Persze, igen, és biztos vagyok benne, hogy a pénznek ott is lenne helye. Magyarországon egyelőre eddig nem történt olyan fatális eset, ami az ellátatlanság következménye lett volna.
0: Nehéz kezelni ezeket az eseteket, például a bundibogyó eseteket? Tehát nagyon más tüneteket csinál egy emberben, hogyha áthozzák egy fejlett rendszerben, akkor az gyorsan kezelhető?
1: Nem. Kezelni is nehéz. A gyógyulási esélyek is, tehát az akkor az ember azt mondja, hogy jó, ott 80% a halálozási arány, nálunk meg 30. Azért az se alacsony. Igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, a kezelés az nem különbözik, a kezelés minősége különbözik, az adott esetben az úgynevezett palliatív, tehát a kisegítő terápia, a folyadékpótlás, a vérkészítmények adása, az egyéb dolgok azok, amik itt nálunk magasabb színvonalúak adott esetben.
0: Az mitől függ, hogy milyen fertőzés ellen próbálnak kifejleszteni valamilyen vakcinát? Pénztől? Attól elsősorban? Tehát úgy látják, hogy megéri akkor megcsinálják? Tehát lehet, hogy egy lóállományra hamarabb fognak fejleszteni, persze, mint az emberek? Epsoni derbinek kell indulni?
1: Igen, számos olyan fertőző betegség van, ami emberre is, lóra is veszélyes. Most bármelyik állatfajt mondhattam volna, de állatokban is előfordul, állatvakcina van, embervakcina nincs. Elsősorban valóban, tehát ezt nagyon nehezen fogadják el az emberek, de kérem, fogadják el, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a profit működteti a halálipart, a fegyvergyártást, a kémkedést, az akármit, a profitnak kell irányítania az egészségipart is. Tehát ezt erkölcstelennek érezzük, hogy micsoda dolog az, hogy profitot akar a vakcinagyártó a terméke után, de a géppuskagyártónál ezt elfogadjuk. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, aki befektet egy bizonyos területbe, és örüljünk, hogy van ember, aki befektet az egészségügybe, meg az egészségiparba, tehát ne próbáljuk még plusz lelkiismereti teherrel megnyomni, ha már egyszer erre az alacsonyabb profitrátájú területre befektetett, mikor sokkal jobban a szexiparba, vagy a fegyvergyártásba, vagy bármiben, sokkal a kábítószerkereskedelemben sokkal hamarabb megtalálná ugyanannak a befektetésnek a profitját.
0: Sajnálatosul a konyhába otthon nem tudunk vakcinát előállítani, mert ahhoz nagyon sok pénz kell. Ezért csinálják azok, akik egyébként befektetnek.
1: Így van, és ezért viszonylag hosszú ideig tart.
0: A WHO augusztus 25-én bejelentette, hogy továbbra is nemzetközi jelentőségi közegészségügyi vészhelyzetnek tekinthető a járványos gyermekbénulást okozó poliovírus terjedése. Ezt nem pusztítottuk el? Végleg. Emlékszem, gyerekkoromban az én gyermekorvosom is polió túlélő volt.
1: Igen, azután két különböző vakcina segítségével nagyon erőteljesen sikerült visszaszorítani. Azt hittük, hogy ez lesz az a második vírusfertőzés, amit a fekete himlő után a föld golyóról teljes egészében sikerül majd kiirtani. India Asszám tartománya, Banglades, Pakisztán bizonyos régiói, tehát ez a Dél-Kelet-Ázsiában volt néhány fertőzési góc, ez 2016-2017-ben volt a legjobb a helyzet. Azután mindenféle konfliktusok jöttek, Afganisztánból, Pakisztánból, Bangladesből menekült hullám indult, és sajnos, és Afrika régióiban is bizonytalanná váltak az egészségügyi viszonyok éppen a háborús események miatt, polgárháborúk, belső konfliktusok, stb. Na, lényeg az, hogy szétterjedt újra, a Közel-Kelet újra befertőzött, Afrika szarva, megint csak az Afrikában is több régió, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy például egy tavalyi vizsgálat kimutatta a virulens vírus, tehát ami képes betegséget okozni nyugat-németországi szennyvizekben. Tehát magyarul azt, hogy a vakcinavírus, tehát a legyengített kórokozó, ami a Szabin cseppekben volt annak idején, az jelen van Európában, az már körülbelül egy 10-12 éves felismerés, mert az onnan érkező emberek, akik vakcinázva voltak Szabin cseppekkel, ürítették a vírust, és az megjelent a szennyvízbe. Emlékszünk talán arra is, hogy a szennyvíz az egy nagyon jó indikátor, hogy az adott lakosságban milyen vírusok fordulnak elő. Na most az, hogy a virulens vírus, a betegség okozó vírus is előfordul itt Európában, ez azért nekem is sokkoló volt egy kicsit.
0: Ilyenkor mit kell csinálni? Újra kell vakcinázni a lakosságot? A 60-as évek óta van, ha jól emlékszem, Szabin csepp, az egy szájon át becsöppentett.
1: Így van, de erre át a 90-es években áttértünk az úgynevezett inaktivált vakcinára, az biztonságosabb, és nem is ürül a szervezetből, tehát ezért tudhatjuk azt, hogy nem helyi lakosok azok, akik a szennyvízbe eresztik, vagy nem régi keletű az a vírus, ami a szennyvizekben előfordul itt Európában, hanem biztos, hogy újonnan megjelent vírusról van szó. Na, lényeg az, hogy inaktivált vakcinával a mostani magyar lakosságnak is a túlnyomó többsége még oltva van.
0: Ez azt jelenti, hogy védettek is vagyunk egyben? Tehát például a most megszülető gyerekek is kapnak kötelező oltást erre? Ők is védettek lesznek?
1: Igen, védettek vagyunk annyira, hogy a betegség tünetei nem alakulhatnak ki bennünk.
0: Tehát nem bénulunk meg, nem így fulladunk van. Meg, nem halunk meg.
1: Megfertőződhetünk, tehát azt már sokatszor próbálom mindig elmondani, a vakcinázás a fertőződés ellen nem véd meg, csak a betegség ellen. Ez most elmondható mi ránk is.
0: Kanyarójárvány fenyeget az Amerikai Egyesült Államokban, amelyről azt hittük, hogy egy gazdag, nagyon fejlett egészségügyi rendszerrel bíró ország. Hogy lehet ott kanyarójárvány?
1: Még szomorúbb, az aktuális statisztikát nem tudom, de jó néhány halálos áldozata is van már Amerikában. Oltás ellenesség. Tehát ugye van egy olyan miniszter, aki nem favorizálja a kötelező védőoltás rendszer fenntartását. Ennek következtében sokkal lazábbak a szabályok, és államonként is változnak, és ez vezetett oda, hogy tavaly például a két kisgyerek is meghalt Texas államban, az idén is van már halálos áldozata, most, ha jól emlékszem, talán New York államban, nem vagyok ebben biztos, lényegtelen, általánosan csökken az átoltottság szintje, és ennek következtében több év után Amerika egészében, tehát a földrész veszítette el a kanyaró szempontjából biztonságos régió minősítését. Tehát különböző minősítések vannak minden egyes fertőző betegségre. Kanyaró szempontjából ők elvesztették a kedvező megítélést.
0: Ha ez ugye nem jelenti azt, hogyha mi odautazunk, akkor mi meg fogunk betegedni,
1: mert mi be vagyunk oltva.
0: Így van. Tehát ilyenkor meg kell nézni, hogy a világnak melyik része az, amelyik elveszítette a biztonságos minősítését valami olyan betegségre, amitől nagyon tartunk, és akkor föl kell venni az erre a fertőződésre való oltást?
1: Nem.
0: Hát akkor a világ, vagy meg kell nézni, hogy nekem mim van?
1: Nem. Vannak olyan betegségek, többek között a kanyaró is ilyen, de mondhatnám a TBC-t is, amik itt vannak Magyarországon. Tehát ön is, én is ezekkel rendszeresen fertőződünk. Lehet, hogy ön is tegnap kanyaró vírussal fertőződött, annélkül, hogy tudott volna, az immunitása megvédi, de ad a fertőződés ad egy újabb, mi úgy nevezzük booster, tehát egy megerősítést az immunrendszernek, és ettől kezdve ő még védettebb lesz. Tehát Magyarországon, mivel egy olyan vírusról van szó, ami folyamatosan itt van, endémiás, tehát folyamatosan itt van a lakosságban, időnként fertőződünk, anélkül, hogy tudnánk, továbbadjuk, más is fertőződik, de időről időre ez a fertőződés fenntartja az immunitásunkat, tehát mi nyugodtan mehetünk Amerikába, mert nem fogunk megbetegedni.
0: Úgy kell elképzelni ezt a booster jelenséget, hogy beolajozza a szervezetnek azt a képességét, ami arra a vírusra jó, és akkor...
1: Így van, ad egy újabb edzést, olyan, mint a biciklizés, az immunrendszerünk is felejt, de utána, 10 év után felülök a biciklire, és hát ha nem is azonnal, de 2-3 nap múlva már esetleg ugyanúgy részt merek venni a közlekedésbe, mint előtte, ugyanúgy felejt az immunrendszerünk
0: hosszú
1: is.
0: Hosszú után az ember ülőgumója.
1: Például, meg izomláz, meg minden egyéb. Utána... Tehát ezek azok, amik az immunrendszernél is működésbe kell, hogy lépjenek.
0: Koronavírussal most kell számolnunk? Jó ideje, nem hallottunk róla, de lehet, hogy csak a fülünket csukjuk be, mert 2019-től annyit hallottunk róla, hogy egyszerűen már meggyűlöltük.
1: Köszönöm szépen, jól van. Tehát erre ugyanaz, endémiás, itt van velünk, jön az iskolaszezon, indul majd a koronavírus járvány. Az elmúlt évek, tehát mióta egyáltalán van SARS-CoV-2 koronavírus, azóta ősszel jön egy járvány, jellemzően az utóbbi 3 évben, szeptember végén, október elején, amikor az iskolás gyerekek összeverődnek, a légzőszervi járvány kötelezően megjelenik óvodában, iskolában, bölcsödében, középiskolákban, általában ugye a 18 év alatti lakosságban, és az osztály 10%-a hiányzik, heti váltásban előbb-utóbb mindenkin átmegy ez a fertőzés, őtőlük megkapja a fiatal szülői generáció, tehát a 25-től 40 éves korosztályig, És ez a légzőszervi betegség hullám, ami körülbelül november végéig, december elejéig tart, ez a 40 év alatti korosztály érintett 70-75%-ban. Tehát a gyerekek és a szüleik.
0: Erre is lesz majd egy ábránk, de ennek mi a jellege? A gyerek egész nyáron remekül volt. A szomszédom gyereke is egész nyáron remekül volt. A harmadik, a negyedik, semmi bajuk nem volt. És amikor a remekül levő gyerekek egyszer csak találkoznak az iskolába, akkor elkezdenek sorra kidőlni, és utána jövünk mi is. Egy emberben elég, hogyha van valami?
1: Pontosan így van, mert ez a betegség, ez nem olyan, mint az előbb említettek, hogy tartósabb immunitást adna, és gyorsabb immunválaszt képes indukálni. Sajnos a koronavírus ellen maximum fél év után lecseng az immunválaszunk, tehát akkor újra fogékonyak leszünk, tehát a gyerekek között is valóban van egyetlen olyan elég, aki éppen vírusfertőzött, lehet, hogy nem is mutat tüneteket, de vírusfertőzött, és van három másik olyan, aki egy évvel korábban, két évvel korábban, három évvel korábban volt fertőzött, és az immunrendszere már elfelejtette, nincs aktuálisan ellenanyag a vérében, tehát nem tud védekezni. Megfertőződik, súlyosan nem lesz beteg, hiszen az immunrendszere felismeri a kórokozót, de kell neki 5 nap, hogy abszolút reagáljon, és kitakarítsa a szervezetből. Ebben az 5 napban beteg a gyerek. És 5 nap beteg... után nem kell semmit csinálni, feküdjön, ágynyugalom, maradjon otthon, ne terjessze a vírust, és 5 nap után mehet újra iskolába.
0: Mekkora valószínűsége annak, hogy az eredeti, klasszikus, halálos COVID-járvány újra kialakulhat itt Európában? Ezt ki lehet-e egyáltalán számolni? Emlékeztetek mindenkit arra, hogy az akkor borzalmas volt. Mellőlünk haltak meg emberek. Nekem is van ismerősöm, alig, hanem önnek is.
1: Így van.
0: Aki szemmel láthatóan teljesen egészséges volt, és őt vitte.
1: Sajnos ő volt az a korábban említettek értelmében, aki genetikailag sajnos nem jó mintázatot örökölt. De vissza a jelen helyzethez, tehát ugye az, hogy mi a kimenetele, az elsősorban attól függ, hogy mennyi kórokozó jutott be a szervezetbe, mennyivel korábban találkozott az adott egyén a vírussal, milyen hamar ébredt föl az immunválasz, milyen erős az immunválasz készsége, tehát itt már olyan súlyos betegség soha, tehát az eredeti kérdéshez visszatérve nem, én 1% alatti valószínűségét mondom annak, hogy kialakulhat ebből a SARS-CoV-2-ből egy olyan variáns, ami pusztító hatású lehet. De én még az 1%-nál is sokkal kisebb, tehát 0,0001% lehet, mert nekünk az immunrendszerünk már ismeri. Nincs olyan, aki át nem ment volna a fertőzés, vagy nem oltatta magát, vagy oltatta is magát, és át is ment a fertőződés. Tehát halálos kimenetele, vagy ilyen súlyos kimenetele, mint az első időkben a wuhani változatnak volt, nem lehet.
0: Volt az influenza járványnak egy olyan érdekes szakasza, amikor egyáltalán nem is indult el, mert mindenki hordott maszkot, mindenki távolságot tartott, mindenki lázasan mosta a kezét, ha beteg volt, nem jött be dolgozni.
1: Nem lázasan, szerencsére lázmentesen
0: mosta a kezét, tehát odafigyeltünk erre is. Egy következő évi influenza elmaradt.
1: 2 évig.
0: Tényleg, 2-szer nem volt influenza. Ilyenkor arra kell készülni, hogy a harmadik az majd durvább lesz.
1: És ez így is volt. Tehát ugye az úgynevezett immunadósságot le kell lólni. Tehát miután a COVID elleni intézkedéseket feloldották, ami alatt most ez megint egy szakmai fogalom, immunadósság keletkezett, tehát egy csomó egyéb légzőszervi vírus sem tudott terjedni. Ezt az immunadósságot a következő 2-3 évben föl kellett dolgozni, tehát ezért volt több szamárkahűgés, ezért volt több kanyaró, mert ugye az is megjelent bizonyos országokban, emiatt volt esetleg metapneumovírus fertőzés, és sok minden más, amiről a médiában lehetett hallani, hogy más közönséges nátha vírusok, az óriás sejtes vírus, az RSV, ezek mind-mind nagyobb számban jelentkeztek 23-24, adott esetben még 25-ben is, de 23-24-ben biztosan, és az influenza járvány is sokkal súlyosabb volt, igen, az immunadóságot le kellett róni.
0: De ez az a jó, nagyon leegyszerűsítve, hogyha egy picit minden évben megbetegszünk, mert akkor nem lesz immunadóságunk, mert akkor a szervezetünk fel van rá készülve, harckész állapotban marad?
1: Én azt mondom, hogy igen, de ez nem általános vélekedés az orvosok között, tehát ez Rusvai Miklós véleménye, én azt mondom, hogy sokkal jobb, hogyha nem élünk steril körülmények között, időről időre fertőződünk bizonyos kórokozókkal, fenntartjuk az immunrendszerünk reakcióképességét, és legalább azokat a kórokozókat, amik a környezetünkben folyamatosan jelen vannak, azokat az immunrendszerünk megtanulja fölismerni és leküzdeni.
0: Nagyapám azt mondta, hogy akkor lesz egészséges a gyerek, ha elég koszt eszik.
1: Igen, igen, erre mondták, igen, hogy meg kell lenni fél kiló koszt ahhoz, hogy az ember immunrendszere, és ez körülbelül olyan 17-18 éves korára bekövetkezik, és ezért van az, hogy a gyerekbetegségek szedték a legtöbb áldozatot, és ezt felejtik el a vakcina ellenesek, és jelentem, én mivel még nem volt vakcina, túléltem a kanyarót, a szamárkőgést, a TBC-t, egyebeket, ugye a gyermekbénulást, nem volt még vakcina az 50-es években ellene, illetve ha volt Magyarországon, nem volt bevezetve, nem volt kötelező. Ezeket én mind túl kellett, hogy éljem, és mégis itt vagyok. De az osztálytársaim közül, a kortársaim közül sokan meghaltak, vagy egy életre lebénultak. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei vannak annak, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én is túléltem a fertőzést, persze, szerencséd volt.
0: MERS-CoV-B afrikai tevék közötti terjedéséről a WHO és a FAO is megemlékezett. Mi ez a MERS-CoV-B, és miért pont a tevékben terjed?
1: Csak. Ők a fenntartói, tehát ugyanúgy, ahogy a SARS-CoV-1-nek a cibetmacska volt a fenntartója, és őről róla ment át az emberre, a MERS-nek, tehát a Middle East Respiratory Syndrome, ez ugye a MERS, ennek a rövidítése, ennek a vírusnak a tevék, a hordozó is időről időre ők róluk kerül át emberre, és ugye a SARS-CoV-2-nek jelen tudásunk szerint egy nyestkutya volt a kiindulási forrása, a topzoska az időközben tisztázta magát, tehát alibit igazolt, nem ő volt, hanem most a jelenlegi gyanúsított az a nyestkutya.
0: De ilyenkor kezdjek el félni a tevéktől, azon spekulálok, hogy Cibet macskára Egyiptomba elég ritkán fognak fölültetni néhány rúpiáért, de tevére föl fogok ülni. Most akkor féljek a tevétől? Hát, ha van benne ez a vírus, és akkor köp egyet, akkor én is beteg leszek?
1: Annyi mindentől kéne félni.
0: Nem lehet így élni?
1: Hát ezért mondom, nem. Ne féljen a tevétől. Ne féljen a tevétől. Megint csak személyes vélemény. Az élethez szerencse is kell. Tehát nem autóval esetben is meg lehet halni, és nagyobb az esélye még annak is, hogy egy tégla a fejemre esik innen a stúdióból kifelé mened, mint hogy én közel-keleten, mint ahogy sokszor voltam ott, dolgoztam is egy ideig, tehát nem fertőződtem. Tehát nem lehet úgy élni, hogy állandóan ökölbe szorított kézzel járok, hogy hát, ha a következő sarkon megtámadnak.
0: Influenza elleni védőoltást, azt minden szezonra úgy fejlesztik, ezt megtanultuk, hogy az előző szezonok adatait összegyűjtik, és arra. De mi van akkor, amikor két szezon kimarad? Akkor az intuíció alapján
1: fejlesztik? Nem az előző szezon, hanem az előző fél évben, tehát nem egy teljes évvel mennek vissza.
0: Ahol éppen fertőzős
1: van. A déli földrészen, tehát Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, tehát ahol mikor nálunk nyár van, akkor van tél, ott aradt most az influenza, tehát most az ausztrál virológusok dolgoznak keményen, hogy kimutassák azokat a vírusokat, amikből majd a következő szezonra nálunk csinálnak vakcinát.
0: De ez folytonos? Tehát amit ők most látnak, az lesz nálunk is?
1: Nagy valószínűséggel nem. Nem. Ez megint lutri. Tavaly például nem sikerült eltalálni. Tavaly bejött egy olyan vírusváltozat, ami nem volt benne a vakcinában, és richtig több influenzás megbetegedés is volt. Mert ez ugye egy hármas lottó, tehát három törzset tesznek bele egy vakcina vírusba, egy vakcina vakcinába, egy influenza vakcinába, csak eltalálom a végén, tehát három vírustörzs van benne, ebből az a három nem találta el azt, ami végül is a járványnak a túlnyomó többségét előidézte, meg is betegedtek az emberek.
0: Két dologtól szoktak még félni, a madárinfluenzától, ami a szárnyas állományt tudja elpusztítani, meg az afrikai sertéspestistől, amivel lényegében a teljes vaddisznó állományunk úgy tűnik, hogy fertőzött. Nem a teljes?
1: Észak-Magyarország és Baranya megye most jelenleg. Tehát ugye a hármas út a kettős vadvédelmi ráccsal, a négy autópályasával az egy elég jó barrier. Tehát ahogy a hármas út lekanyarodik Debrecen irányába, megy a román határig, ugye most már, ha jól tudom, Nagylaknál. Tehát attól, ami fölfelé van, meg az egyes út is Bécs felé, ahogy megy. Tehát Komárom, Esztergom megye, Pest megye és északi része, Nógrád, Borsodaba, Üzemplén, stb. Ezekből rendszeresen kimutatják a vírust a hármastól meg az egyestől északra, illetve most Horvátországból befertőződtek a déli határ mentén bizonyos területek, ott is ott van vaddisznóba, de a középső részben szerencsére vagy nincs, vagy nagyon ritka, tehát úgy tűnik, hogy nem telepedett meg a vírus még.
0: De ha én sétálok a fertőzött területeken a bakancsommal, majd utána átjövök egy nem fertőzött területre, elvileg elhozhatom a vírust?
1: Kicsi az esélye, ez nem...
0: megyek, ahol éppen egy vaddisznó, elnézés, de haldoklik?
1: Hát igen, a haldokló vaddisznó az nem szerencsés, mert a tetemben ott marad a vírus fertőzőképesen. Kint a külvilágban mondjuk a vaddisznónak az ürülékében is ott van viszonylag hosszú ideig, de nem életképes hosszú ideig, főleg ilyen száraz időben hamar elveszíti ez a vírus a kórokozó képességét, tehát a bakancson nagy valószínűséggel nem viszem át, ahhoz vaddisznó kell, vagy vaddisznóhús.
0: Lépfene, más néven antrax is felütötte a fejét, ezt ilyen terrorizmusos történetekből szoktuk mondani.
1: Fehér poraborítékban,
0: metróban rettenetes dolgokat tud csinálni. Hogy kerül ide a lépfene? Mindig is itt van.
1: Igen. A lépfene az pont az ellentéte. Tehát akár 100 évig is fertőzőképes maradhat a spórája. Tehát nagyon, és ugye történelmileg sokkal több lépfene eset volt egészen a 20. század elejéig, amíg a vakcinát ki nem dolgozták. Tehát sok állat pusztult el lépfenében, ezeket a falusi dökkutakba, itt-ott, akárhol elföldelték, és amikor árvíz van, ezekből a spórákat kimussa a víz, és adott esetben letelepszik fűre, bokrokra, akárhova a környezetben, és amikor visszahúzódik az ár, például ilyen aszályos évben, mint a mostani, és lehet legeltetni azokon az ártéri területeken is, ahol korábban évekig vagy évtizedekig nem, a spórák ott vannak, és a legelő állatok adott esetben fertőződhetnek és elpusztulnak.
0: Visszahúzódott területeken remek a fű.
1: Így van, gyönyörű. Így van. Sőt, csak ott van már a folyó mentén adott esetben, és a spóra az meg ott vár, és alig várja, hogy fertőzést okozhasson.
0: Víruskutatók most azokkal a vírusokkal foglalkoznak, amelyek most pusztítanak, vagy keresik a következő?
1: Is.
0: Tehát látnak a következőnek?
1: A kurrens témákat legtöbbször nagyon gyorsan kicsontozzák, és arra rárepülnek a nagyobb anyagi erőforrással rendelkező kutatócsoportok. Tehát szerencsére a kutatók egy része olyan kevésbé kurrens, vagy akár egyáltalán nem ismert vírusok kutatásával is foglalkozik, amelyek most éppen nem jelentenek veszélyt, de éppen ezért tudunk a létezésükről, és amikor valami mutáció történik, például a denevérkutatás, a denevér koronavírus kutatás rendkívül intenzív volt Kínában is, de például a denevér vírusokat nálunk is több kutatócsoport vizsgálja. Tehát magyarul azok a kutatók, akik ilyenkor érdektelen vírussal foglalkoznak, hantavírus. Ki foglalkozott vele a Hondius hajó katasztrófájáig idén tavasszal, kihallott hantavírusról alig néhányan. És lám, mégis egy csomó tudás felhalmozódott annak a vírusnak a vizsgálata kapcsán is.
0: És ha bejön valami, legalább nem letolt nadrággal így állunk van előtte, hanem elő tudunk venni egy fegyverzetet, amivel azok építették, akik a nem kuráns témákkal
1: így
0: foglalkoztak.
1: Így van, így van.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rusvai Miklós víruskutató volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
2: A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül. Több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
3: A kamaszszakaszai kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben.
1: Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
4: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradt ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a beregszászi református gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
2: Főszervező, az ifi város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
3: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell lesz végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját. És ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tomásznak a Megszenteltüktök című könyve alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Azért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifjóra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben. És erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
2: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, hogy kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodust, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
3: Hát igazából az ifi városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifi várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen, de olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
2: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
3: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban, én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, is olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
2: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult, meg úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
3: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellen kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mert mint hogy ez lehetetlen, mert mint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a nem tudom, hogy addig 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide. És az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben.

0: tenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
1: Rajkó Balázs.
2: A B mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen. Három kérdéssel. Mi lesz ez a három kérdés?
1: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően három kérdéssel dolgozom. Én ebből a középsőt most kihagytam. Azzal kezdjük, hogy hogy vagy. Azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről. És a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek a bocsánat a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
2: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted? Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
1: Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögbe is fog indulni, de rákapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
2: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
3: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, ővelük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
2: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
3: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül, Csongoron a Betesda a szenvedély betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát, hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
0: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
2: És részt vettél az előmunkálatokba. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
0: Szóval az előmunkálatok igen sok.

0: részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
1: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
0: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
1: Te hogyan érezted magad fiatal nőként? Odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
0: Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Engem nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
2: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
1: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
2: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
1: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
2: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
1: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. A riporter Balázs Alexandra.
2: A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, anorexia, bulimia, szóval nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például a súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy-egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
3: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszak, az kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
2: Igen, ez a nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégiumi tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, mikor abban az államtitkának a tanácsolatestülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta, de egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerek többségé, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. és ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Betesda Kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
3: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
2: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány gyerekpszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni, úgyhogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosa kerülne ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, én már itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés lesz. Gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik a megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
3: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
2: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyereket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, vagy mentális nehézség, vagy a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
3: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
2: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, azért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszre azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot, nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dologon múlik, mert vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők, ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk, nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdeve hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, habár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig ugye általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ, az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat. Ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére volt világszintű ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb, amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor is hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzá volt szokva. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Az elmúlt percekben Balázs Alexandr összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
3: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
2: Hány napból szokott lenni a Szabad Egyetem?
3: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
2: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
3: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
2: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
3: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
2: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
3: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
2: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
3: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
2: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valamint nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg, a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon, lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
2: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján válasszátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
3: Maga a szervező csapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogyha az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
2: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
3: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
2: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
3: Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A vezetőképzés kihívásai. Harmadik rész. Amit tőlem hallottál, add át megbízható embereknek. Pál második levele Timóteushoz, második fejezet, második vers. Egy vezetési szakértő, aki felmérést végzett, hogy megtudja, kikből hogyan vált vezető, ezt írja. Megkérdeztem tőlük, hogy azért lettek-e vezetők, mert pozíciót kaptak, válsághelyzet állt elő a szervezetnél, vagy felkészítették rá őket. Több mint 80%-uk azt válaszolta, hogy azért lett vezető, mert valaki mentorálta és felkészítette rá, azaz végigvitte a folyamaton. Ha vezetőként bizonytalanok vagyunk a vezetőképzés menetét illetően, az többnyire nem az általunk biztosított kiképzéssel kapcsolatos, hanem akkor jelentkezik a bizonytalanság, amikor eljön az ideje, hogy kiküldjük és munkába állítsuk a vezetőinket. Hasonlóan éreznek a szülők is a gyermekeikkel kapcsolatban. Az enyém már felnőttek és családjuk van, de amikor kamaszok voltak, nagyon nehezükre esett a feleségemmel megengedni, hogy hadd menjenek a maguk útján és hozzanak saját döntéseket. Félelmetes ugyan, de ha nem próbálgathatják a szárnyaikat, mert nem engeded, akkor sosem tanulnak meg repülni. Ahogy idősödtem, kezdtem egyfajta akadálymentesítőként tekinteni magamra. Csapatvezetőként ez a fő feladatom. Ha el tudom hárítani a vezetés útjába adódó akadályokat a csapatom tagjai elől, akkor elvégeztem a feladatom. Minél több akadályt hárítok el előlük, ők annál inkább ki tudják hozni magukból a maximumot. Jézus ezt mondta a tanítványainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet, 16-os vers. Ha maradandó gyümölcsre és tartós eredményekre vágysz, szakíts időt arra, hogy vezetőket képezz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltétel teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnők között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredet forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A víradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a víradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című műsorát hallják. A szerkesztő Kojsza Péter köszönti a hallgatókat röviden mai magazinunk tartalmából. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására.
2: Nem csak Borsod-Abolcs-Zemplén megyében végeztem kutatást, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, és Heves megyében is. És én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik tanodai oktatásban részesültek, és megfelelő utánkövetés van, segítés és odafigyelés egymásra, az hosszú távon az hatékony és kifizetődő, mindenki számára jó.
1: Ebben az órában Meleg Attila lelkipásztor lesz a vendégünk.
0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
2: 16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvigardó és Tornaszentgyakabba, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok, gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogy ha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelési szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
1: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
2: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudomány Egyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigány gyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
1: Ő volt a konzulense.
2: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, és amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, házi védés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztény rálátást kaptam arra, hogy hogy működik a tananda rendszer Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
1: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
2: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
1: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
2: Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet kövess és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak

0: aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, azt szerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben is. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, és segíteni, és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
1: Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsodabau Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
0: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
1: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
0: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud

0: tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat, és olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetésű tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott, abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk, és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil táppontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztosság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja a helyét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Meleg Attila református lelkipásztorral. Maradjanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
2: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Vagy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy ugye jelentős mértékben csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
2: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanodahiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszilasan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádaskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés, megérkezik vidékre. Mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni. Nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódvaszilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program. Hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy össze tudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
2: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat, erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát, ha jó lesz, aki jön, jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahol behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy 6. gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni, mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetnénk meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódvaszilason voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angol tábort. Elvittük ott cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa, és megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. Megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeteket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk, igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak, érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent eléjük, közibük, és én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
1: Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet jelenti a hallgató kedvéért.
2: Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és Isten ezt egyszerűen azt érzem, én ajándékként fogadom, veszem Isten kezéből azt, hogy ennyi munka, ilyen jó, stabil családi háttér, mert kellett a feleségem is, a négy gyerekemnek is a türelme, hogy ezt ezzel az intenzitással végezzem, de megkoronázta ezt a munkát azzal, hogy egy disszertációt meg tudtam fogalmazni, össze tudtam rakni egy olyan programot, ami egyrészt bemutatja ezeknek a fontosságát, bemutatja azokat az egyházi értékeket, amelyek igenis töbletet hordoznak a társadalomban, és ezek komoly értékek, hogyha visszatekintünk az évszázadokra, akkor az egyháznak mindig megvolt az a töblet hordozása az Isten jelenléte miatt. Persze valamikor hiteltelenítettük magunkat. Mi is emberek vagyunk. Talán az életünkkel, élethelyzetünkkel, de épp azt mutatja Isten igéje, hogy mindnyáján az ő kegyelméből élünk. És vannak mélységek, magasságok az életünkbe, de hogyha ráfókuszálunk, hogyha foglalkozunk egymással, ha szeretjük egymást, ha törődünk egymással, akkor Isten ezt meg tudja, sőt meg is akarja áldani.
1: Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
2: Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek, ezt érdemes megnézni és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. Az egyháziakban pedig azt a fajta elköteleződést és integrációt, ami nem csak egy adott időszakra, pár évre szól, hanem hosszú távú. Az egész embernek az életét átformáló Istenhez vezetése a célja. Szóval, hogyha ez a kettő együttműködik, már pedig látjuk azt egyházi intézményekben, hogy ez tud együttműködni, akkor ez nagyon hatékony tud lenni a társadalomnak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ma milyen sok szülő, akinek egyébként nincsen mély beágyazottsága vagy kötődése az egyházhoz. Sőt, hogyha a hite felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beíratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmozott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek és a társadalom is.
1: Zárásként, szimbolikusan most én is azt kérem öntől, hogy vegyen elő egy üres papírt és egy tollat. Hogyha az oktatás politika felől mondjuk érkezne egy megkeresés önhöz, akkor a disszertációban megfogalmazott javaslatok közül melyik lenne az, amit mindenképpen megfontolásra javasolna? Vagy azt mondaná, hogy igen, ezt mindenképpen érdemes lenne megvalósítani? Van ilyen?
2: Több javaslatot is megfogalmaztam. Egyet akkor kiemelek. Nagyon jól ismerjük, hogy vannak roma szakkollégiumok a felsőoktatási intézményekben. Ez nagyon nagy segítség azoknak a gyermekeknek, akik ugye leszakadó térségekből érkeznek, és egy ösztöndíj programon belül biztosítják azt a hátteret, hogy megfelelően tudják végezni a tanulmányaikat. Én azt szorgalmaznám, hogy legyenek középiskolás szinten is ilyen roma szakkollégiumok, mert a tapasztalataim alapján azt látom, hogy nagyon sok szülő, hátrányos helyzetű szülő nem meri beengedni kollégiumba a gyermekeit, mert fél attól, hogy drogozni fognak, alkohol, olyan atrocitások érik, ami nem jó lesz a gyerekének. Én tudom azt, hogy vannak jól működő kollégiumok, de speciálisan középiskolás szinten, hogyha sikerülne roma szakkollégiumokat beindítani, az nagyban segíteni a leszakadó térségekből érkező gyermekeknek a továbbtanulási esélyeit, és hosszú távon tudom azt, hogy ez a társadalomnak is jó lenne.
1: Mi lesz az utóélete ennek a doktori disszertációnak? Ezen gondolkodott már, hogy hogyan tovább?
2: Ugye nem csak Borsod-Zemplén megyében végeztem kutatást, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a térszerkezeti rendszert elkészítettük, és Heves megyében is. Igazából véve kellene egy összehasonlító tanulmány, hogy ott hogy működik a többi megyében. Kellene egy longitudinális vizsgálat a tanodában élő gyermekeknek az életét tekintve, éveken keresztül mérni azokat a gyermekeket, hogy hova jutottak el, és én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik tanodai oktatásban részesültek, és megfelelő utánkövetés van, és segítés és odafigyelés egymásra, az hosszú távon az hatékony és kifizetődő, mindenki számára jó. Van cél, mindenképpen foglalkozok még tudományosan ezzel a területtel. Igen, ez egy jó felhalmozott tudás lett az elmúlt évek alatt, és azt keresem, hogy ezt hogyan tudnám elsősorban az egyházam, a közösségem, a térségem, a Tiszáninéni Egyházkerület javára fordítani, mert tudom azt, hogy hozzám hasonlóan nagyon sok gyülekezet, nagyon sok lelkipásztor végez hasonló munkát a terepen, a telepen, és ők azok a szakemberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, mert tudják, hogy ez nem csak szakmaiság, tudják, hogy ez misszió, tudják, hogy ez gyülekezetépítés, és tudják, hogy abból az isteni szeretetből, amit ők is megkaptak, egy csipetnyit, ha tovább adnak, akkor jobb lesz a világ. Szóval ezt valahogy össze kellene fogni, és jó is lenne kerületi szinten összefogni ezt, sőt, annyi mindent hallani mostanában a világhálón, meg olvasni az egyházról. Szeretném megmutatni az egyháznak ezt az oldalát, ezt a lehajló, szeretetteljes, nem a pályázati pénzekre fókuszáló, hanem azokra az emberekre fókuszáló tulajdonságát, ami tényleg jobbá teszi az életet, tényleg jobbá teszi az embereket. És én hiszem azt, hogy ehhez meg is fogom találni a megfelelő megoldást, munkatársakat, akikkel ezt meg tudjuk valósítani.
1: Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Meleg Attilával beszélgettem.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: A Svéd Asztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett, az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezedben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kellemes délutánt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez itt a Svédasztal, az Európa Rádió információs magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. A folytatásban belelapozunk a kalendáriumba, és meghallgatjuk, milyen jeles események, évfordulók kötődnek a mai naphoz. Ezt követően hitéleti rovatunk, az útravaló jelentkezik. A 16:30-kor kezdődő regionális krónika után neves sátoraljaújhelyi művészekről hallhatnak Gocsák Attila történésztől.
2: Engelnek nagy szerencséje volt, de nem is szerencse ez talán, hiszen ő megdolgozott azért, hogy ilyen emberek pártfogolják őt. Viktória brit királynőtől kezdve Albert hercegen, Eszterházy hercegen keresztül Sir David Salomons londoni Lord Major mind a pártfogói támogatói voltak, sőt kedvelt megrendelői is.
1: Kellemes időtöltést kívánok!

0: Misztérium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Az Erikákat és a Bellákat köszöntjük szeretettel névnapjuk alkalmából. Az Erika germán, latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz, spanyol eredetű, a Bella végű neveknek a több nyelvben előforduló rövidülése, jelentése szép. 1649-ben meghalt Mihály Kern, német szobrász, a késő reneszánsz jelentős képviselője. Erőteljes, monumentális hatású műveit kőből és alabástromból faragta. 1867-ben e napon meghalt Charles Baudelaire, francia szimbolista költő. 1878-ban árvíz pusztított Miskolcon. A bükkből lezúduló áradat, amelyet a Szimbapatak már nem tudott levezetni, emberáldozatokat is követelt. A lakosság hűséges küzdelmet vívott a vízzel, de alig 3 óra alatt közel 300 ember vesztette életét, és gyakorlatilag a lakóházak fele tönkrement. A kár felmérhetetlen volt. Egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy Miskolc a romokból újjáépüljön. A város 1928-ban emlékművet állított a katasztrófa emlékére. 1896. augusztus 31-én ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. 1902-ben meghalt Steindl Imre, építész, műegyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Steindl legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma az országház, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. 1918-ban született Ellen J. Lerner, amerikai író, musical és dalszövegíró. Lerner az osztrák származású amerikai Frederick Lowe zeneszerzővel dolgozott együtt. Legnagyobb sikerű alkotásaik a My Fair Lady és a Camelot. Életművéért megkapta a washingtoni Kennedy Center díjat, és művei több Oscar-díjat is kiérdemeltek. 1992-ben meghalt Bert Seller, Rezső Rudolf, szobrászművész, akinek lebegő szobrai a Nemzeti Galéria kupola termében láthatók, és 1997-ben e napon meghalt Lady Diana Velszi hercegné, Károly herceg első felesége, máig vitatott körülmények között autóbalesetben hunyt el Párizsban. Ezek az események kötődnek tehát a mai naphoz, augusztus 31-éhez.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Sikeresség. Sok sikert mondjuk a vizsgára induló gyermekünknek, szívből kívánva neki, hogy eredményesen adjon számot tudásáról. Ugyanígy búcsúzunk a házastárstól is, amikor meghallgatásra megy, mert mi is arra vágyunk, hogy megkapja az áhított munkáját. A sikervágy tehát ebben az esetben egy másik ember tűz ki alanyul, nem önmagam, hanem az embertársam felé irányul. Ez a sikeresség nem egyszeri, hanem folyamatos eredményesség, amely mind az egyénnek, mind egy közösségnek feltétlen biztonságérzetet és magabiztosságot ad. Ehhez nem elég egyetlen nap sikere, mert a holnap azt már rég elfeledteti, hanem kell egy határozott, tiszta célú életvitel. Nem a magam, hanem a környezetem érdekeinek szem előtt tartása. Ez a fajta siker tehát közösségorientált és sokkal inkább nevezhető eredményességnek, mint sikernek. Nem a magam sikere lesz, hanem mindazoké, akik hozzásegítenek a kitűzött célok eléréséhez. Ezek a célok pedig nem elsősorban az én céljaim, hanem annak a közösségnek a céljai, amely azt szeretné, hogy én is jól érezzem magamat. Mert ahogyan én másnak sok sikert, minden jót kívánok, úgy kívánják nékem is ugyanezt. Ilyen értelemben tehát igenis beszélhetünk sikerről.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 31-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Városmarketing mintaprojekteket hoznak létre annak érdekében, hogy a települések fejlődjenek és a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, mondta professzor dr. Piskót István, a Miskolci Egyetem oktatója.
2: Most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 11 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert szeretnénk nagyon komoly országos ügyét tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere, és így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyen innen megvan a együttműködési készség. Hát ez minden város egyedi, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból.
1: Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Város Marketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban, mintaprojekteket szeretnének létrehozni. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a Város Marketing, állítja a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing Intézetének vezetője.
2: Részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúra várost építés és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belváros, meg, tehát hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatnál, csak még nem kellene ellődük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni.
1: A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A víradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a víradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
3: Sátorolja új helyi szobrászművészt patronált Viktória, angol királynő, egy szintén új helyi festőművésznek pedig Sisi vásárolta meg a képeit. Róluk és más híres képzőművészekről hallhatnak a következő percekben. Gozsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélget azokról a neves új helyi művészekről, akik a Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanultak.
4: Olyan neves újhelyiekről beszélünk, akik a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára jártak a 19. században. Azt hiszem, hogy annak nagyon nagy jelentősége van, hogy voltak olyan korok, amikor nyugat-európai tanulmányútra tudtak menni emberek, hogy tökéletesítsék a művészetüket.
5: Pontosan a magyar kiművelt fejekre mindig is jellemző volt az, hogy már a középkorban az itáliai egyetemek voltak a legnagyobbak, illetve a párizsi. Utána a 18. századtól kezdve pedig Bécs kezdett egy olyan kulturális, tudományos fellegvárrá válni, ami nem csak a birodalom minden szegletéből, hanem az egyéb kisebb államokból is elvonzotta a fiatalokat, hogy ott kiképezik, majd otthon mindenki a saját hazáját szolgálhassa a tanulmányai után, és ilyen volt a Bécsi Képzőművészeti Akadémia is a 19. században, ahová én tudomásom szerint 6 sátoraljúhelyi születésű ember járt. Közülük 2 az, aki igazából ismertebb a művészettörténészek számára, vagy történészek számára. Először kezdeném a kevésbé ismert, kevésbé adatolható személyekkel. Az első ilyen képzőművész egy festő, Rainer Mohr, aki 1802-ben született Sátoraljaújhelyen, és mindösszesen annyit tudunk róla, hogy 1826-ban iratkozott be a tájképfestészeti szakosztályba. Ja, rögtön látszik, hogy a festészet, mint stúdiumnak is különböző szakosodásai voltak, ami azt jelentette, hogy egyrészt mindenki specializálódva különböző dolgokra tudott nagyon jól felkészülni, másrészt pedig, hogy annyi ember járt el a Képzőművészeti Akadémiára, hogy az egyes művészeti ágakon belül is rengeteg alosztályra lehetett felosztani. Aztán a következő személy Freelander Sándor, ő egy ezüstműves volt, őt azt se tudni, mikor született, csupán azt az egyik lexikon alapján, mely az akadémia jegyzékéből készült, hogy sátoraljúhelyi születésű, és 1831 és 34 között látogatta a rézmetszők szaktanfolyamát. Tehát egy ezüstművesről van szó. Utána Steibl Ede, aki 1841 és 42 között volt az akadémiának a tanulója, és meg kell említeni még Hausmann Viktort, aki 1858-ban született Sátoraljaújhelyen, és ő 1882 és 83 között a történelmi festészet szakosztályon tanult, és egy hatalmas megtiszteltetés érte később, ugyanis a közös hadügyminisztérium megbízta, hogy a nagy millenniumi kiállításon a király pavilonját, mely a történelmi kiállítási épület egyik szárnya volt, olajfestményekkel díszítse, nagyságrendileg egy 20 képet rendeltek tőle, hatalmas méretű képeket, amelyek a közös hadsereg és a két külön-külön honvédség, tehát a magyar honvédség és a osztrák honvédség különböző fegyvernemeit, különböző gyakorlatai közben mutatta be, és még külön érdekesség, hogy a hadügyminisztérium rendelkezésére bocsájtotta a Katonai Fényképészeti Intézet fényképeit és modelljeit, hogy ezek segítségül szolgálhassanak, tehát már ekkor a katonai gyakorlatokról külön fényképes dokumentációs archívum rétezett a osztrák hadügyminisztériumnál.
4: Történelmi festészet szakosztály. Hát nem is tudom, hogy a világon létezik-e még ilyen egy művészeti egyetemen.
5: Ez sajnos én sem tudom, mert nem vagyok művészettörténész, de azt gyanítom, hogy már nem annyira léteznek ezek a típusú szakosztályok, mint még a 19. században tudtak létezni.
4: Két neves új helyi, az egyik egy szobrász, a másik pedig egy festőművész, akinek azért a nevét azok, akik jobban ismerik a helytörténetet, bizonyára ismerik.
5: Igen, ők pedig Engel József és Révész Imre, született nevén Csebrai Imre. Először Engel Józsefről szóljunk néhány szót. Rögtön az elejének is tőlem megszokott szőrszálhasogatást beleviszem, hogy ugyan a legtöbb lexikon szerint 1815-ben született, sőt nem, hogy a legtöbb, igazából nem találtam olyan lexikont, amelyben ez a dátum szerepelt volna, azonban valószínűsíthető, hogy nem 1815-ben, hanem 11-ben született, zsidó származású volt, és a helyi Csevra Kadissa egyletnek a születési bejegyzéseiben 1811 szerepel. Másrésztről pedig a halálakor voltak olyan újságcikkek, amelyek 1901-ben halt meg Budapesten, voltak olyan újságcikkek, melyekben azt említették, hogy 90 évet élt. Tehát két úgymond primér forrás is egybevágóan 1811-et sejteti, szemben a lexikonok 1815 ével. De térjünk is vissza hozzá, hogy mitől volt ő olyan nagy szobrász, amilyen volt. Eredetileg egyébként pecsétkészítő volt, később lett szobrász. Mint említettem, zsidó családból származott, és a szülei, az édesapja egy rabbi volt, és próbálták a szülei, hogy ő is ezt az apai foglalkozást kövesse. Azonban, amikor rájöttek, hogy milyen ügyesen farigcsál, engedték, hogy a úgymond a vágyai után menjen, és az újhelyi tanulmányai befejeztével 17 éves korában, 1832-ben, vagy ugye, hogyha 1811-et tekintjük születési dátumnak, akkor lexikonokkal szemben nem 17 éves korában, ami tényleg egy kicsit korainak is tűnik, hanem 21 éves korában, 1832-ben iratkozott be a szobrászati szakosztályra és a rézmetsző szakosztályra is a Bécsi Képzőművészeti Akadémián. Ő már tanulmányi alatt kitűnt a csoporttársai közül. 1835-ben és 36-ban a Gundel díjat kapta meg, amelyek ösztöndíjak voltak az egyetemen, és 36-ban a Gundel díjjal egyetemben a Vincenz Neuling ösztöndíjat is megkapta, tehát látszik, hogy volt, hogy párhuzamosan két ösztöndíjat is kapott, azonban 1837 tavaszán kilépett, ott hagyta az iskolát. Ő a klasszicista szobrászat kései képviselőjének tekinthető, szobrainak tárgyai főleg a görög mitológiából vannak merítve, nagyon szép mitológikus ábrázolásai vannak, Angliába is elment tanulni, ott is sok szobra megtetszett a helyi előkelőségeknek, majd később Rómában is eltöltött mintegy két évtizedet, tehát egy hatalmas külföldi tanulmányútról beszélhetünk, és 1866-ban tért haza, mikor is egy Széchenyi szoborpályázatot megnyert. A fővárosnak volt egy nagy szoborpályázata, nagyjából két tucatan adtak be pályamunkákat, többek között Izsó Miklós is pályázott, és Engel Józsefnek sikerült mindenkit maga mögé utasítania. Ő készítette el a Széchenyi szobrot, ami végül 1880-ban lett átadva, és ez ma a Tudományos Akadémia előtt áll a napjainkig is ez a szobor. A sors furcsa fintora, hogy ez a legismertebb alkotás, a legnagyobb pályázati győzelme igazából. Nem nyerte el mindenkinek a tetszését, ugyanis még Engel életében sok támadást kapott a szobor statikussága miatt, hogy túl élettelennek és merevnek gondolták egyesek, azonban a pályázat eredménye magáért beszél, a műértő bizottság ő mellette döntött, és a mai napig látható ez a szobra, ugyanúgy sok más szobra is, színészekről is, történelmi személyiségekről is az ország különböző részein, és meg kell említeni, hogy az Életre ébredő Éva című szobra 1873-ban a Bécsi világkiállításon aranyérmet nyert, hogy ennek a szobornak a neve, hogy Életre ébredő Éva, ez valamilyen változást, mozgékonyságot sugalló már nevében is ez a műalkotás, tehát összevetve a Széchenyi szobor elleni támadásokkal nem hiszem, hogy egy annyira szobrászik szemmel nézve annyira élettelen szobrot alkotott volna, hogyha más szobrával pont az életre ébredés kapcsán nyert világkiállítási aranyérmet.
4: Milyen érdekes, ma sincs másként, amikor egy művész előrukkol valamivel, hogy mindig jönnek a negatív hangok, de hát azt hiszem, hogy amíg világ a világ, ez így lesz. Azt hallottam, hogy Engelnek nagyon magas körökben voltak pártfogói, például az Egyesült Királyságban, és hogy a nagyon jó ízléséről és műveltségéről annyira híres Albert Herceg is a pártfogói közé tartozott. Azért ez nagyon nagy szó.
5: Pontosan Engelnek nagy szerencséje volt, de nem is szerencse ez talán, hiszen ő megdolgozott azért, hogy ilyen emberek pártfogolják őt. Viktória brit királynőtől kezdve Albert hercegen, Eszterházy hercegen keresztül, Sir David Salomons londoni Lord Major mind a pártfogói támogatói voltak, sőt, kedvelt megrendelői is.
4: És hát büszkék lehetünk, mert egy Csátoraljaújhelyi szobrászművész támogattak. A másik jeles személyiség, aki a Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, Révész Imre, aki nem az antik világból merítette a hőseit, viszont igazi Petőfi rajongó volt.
5: Az biztos. Révész Imre Csebra Imre néven született 1859-ben Sátoraljaújhelyen, azonban a szülei válása kapcsán már nagyon korán elkerült innen Nagyszőlősre, ma Ukrajnába található Nagyszőlősre került, ott nevelkedett, és 1876-ban iratkozott be a festészeti szakosztályra. Már ekkor itt a 19. század második felébe kerültünk át az első feléből, ugye már ekkor látszik, hogy festészeti szakosztály van, és nincsen alszakosztály, tehát már ekkor is valószínűleg egy kis fogyatkozás volt mérhető a létszámban, illetve szakosodásban, ami az oktatók, illetve a diákok létszámát is jelentheti. Visszatérve Révész Imréhez, ő is több díjat elnyert képzőművészeti akadémiai tanulmányai alatt. 1878-ban a Fugger díjat, 81-ben pedig 350 forint akadémiai ösztöndíjat. Meg kell említenünk, hogy ez egy hatalmas összeg volt ugye a korban, ez egy kiállítási akadémiai ösztöndíj volt. Ezen felül 1879 és 82 között évi 420 forint magyar állami ösztöndíjat is élvezett. Tehát az egyetem is adott neki pénzt, illetve a magyar állam is adott neki ösztöndíjat. Tehát ő számára biztosítva volt a legkényelmesebb út a tudás megszerzéséhez, hogy ne a betevő falatért kelljen megküzdenie, hanem minden erejét a tudományok elsajátítására tudja fordítani. 1880-ban változtatta egyébként a nevét Révészre. Az ő alkotásai azok a magyar népéletből vett realisztikus témák, rengeteg Petőfis képe van, és itt kell megemlítenünk, hogy nem csak festő, hanem illusztrátor is volt, ugyanis az egyik nagy Petőfi összes verses kötetbe például az ábrázolásokat ő rajzolta. Látszik, hogy nem csak egyrészt a Petőfi versei által ikletett festményeket, másrészt magát Petőfit is tartalmazó festményeket festett, hanem olyannyira elismerték az ő Petőfi lélekvilágával való azonosságát, hogy felkérték, hogy ő készítse el az illusztrációkat a Petőfi összes verses kötetbe. 1880-ban indult be az ő karrierje igazán, Csárdai jelenet című festményével, ugye ez is akár egy Petőfi vers cím is lehetne, tehát a Csárdai jelenet című festményével a Munkácsi ösztöndíjat elnyerte, és az elkészült képet nem más, mint Sziszi Erzsébet királyné vásárolta meg, és ennek a díjnak a segítségével, a Munkácsi ösztöndíjnak a segítségével utazott Párizsba, hogy további tanulmányokat tudjon folytatni. És 1903-ban meghívták a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára előadónak, tehát ez egy hatalmas szakmai elismerés volt, hogy ha már valaki nem csak végezhette a szakmáját, hanem oktathatta is az újabb nemzedékeket a szakmájára, tartózkodott Kecskeméten, sokat ott egy művésztelepet alapított és vezetett, majd a 1930-as évekre megromlott a látása, és ekkor felnövésének színhelyére Nagyszőlősre vonult vissza, ahol 1945-ben halálozott el.
4: Révész Imrének hol őrzik a festményeit? Hol nézhetjük meg?
5: Rengeteg helyen megtekinthetőek. A legnagyobb magyar közgyűjtemények is őriznek festményeit, például a Magyar Nemzeti Galéria vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum, de ezen kívül az Orosz Ermitásban is vannak képei, tehát nem csak egy ország határokon belül elismert festőről beszélhetünk, és rengeteg vidéki múzeum is őrzi Kecskeméten, Szegeden, Debrecenen, Ungváron, illetve magángyűjtemények is, mind Magyarországon, mind Kárpátalján, például Nagyszőlősön is őriznek tőle képeket.
3: Gozsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett azokról a neves újhelyi művészekről, akik a Bécsi Képzőművészeti Akadémián tanultak.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
3: Kedves hallgatóink, ezzel délutáni műsorunk végéhez értünk. Látogassanak el honlapunkra, az europaradio.hu-ra, ahol visszahallgathatják műsorainkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. További kellemes rádiózást és szép hétvégét kívánok.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét Máté evangéliuma 11. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Akkor fedni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg. Ne várd meg a szemrehányás, az ítélet napját. Sok dologban szerencsés voltál. Szabadultál már ki veszedelemből? Ne gondold, hogy véletlenül történt. Láttad már az Úr csodáját, vagy nem érdekel? Vedd észre, hogy így nem mehet tovább. Jó látni és elfogadni a sok jót, és közben semmit nem teszek, akkor haszontalan vagyok, mint egy rossz gyerek, aki szüleitől minden jót elvár, elfogad és minden természetesnek vesz, azt gondolva, hogy rá semmi felelősség, semmi viszonzás nem tartozik. Kötelessége az apámnak, hogy eltartson, az anyámnak, hogy gondozzon. Igaz, van eszem, hogy tanuljak, kezem, hogy segítsek, de mit törjem magam? Csinálják csak ők. Az ilyen emberből mi lesz? Semmi. Maga alatt vágja a fát. Hát aki meg nem tér, elkárhozik. Ha elkésel, nincs többé szabadulás. Vizsgáld meg az ige fényénél, megtértél-e minden rosszból. Van-e olyan terület életedben, ahol csak te magad akarsz irányítani, te magad gazdálkodsz. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ha nélküle cselekszel, az az Úr előtt semmi. Ami előtte semmi, az károdra van. Gátol téged az örömben, a békességben és a szeretetben. Ez a gát úgy megnövekedhet lassacskán, hogy csak akkor veszed észre, amikor kívül maradtál a kegyelem kapuján. Ne gondold, hogy ha látod a csodákat, minden rendben van. Ha van megtérni való, átadni való, benned ne nézz a kicsiségét, tedd le. Ne várd meg, hogy az Úr megalázzon. Mondd el, mint a kisgyermek a szüleinek. Uram, ezt a rosszat tettem, ez a rossz van bennem, kérlek bocsáss meg, szabadíts fel annak a gyökerétől is, hogy máskor ne legyek ilyet szóló, ne tudjak ilyet tenni. Az Úrnál van a szabadítás. Akar nevelődni, szelidülni a gazda kertjében. Ne csak kívülről szemléljed a csodákat, hanem légy részese Isten gazdagságának. A mai ige magyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek, közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejük, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papíri írószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papír nyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Csupor Dezső szakgyógyszerész, presbiter, a pirulakalausz.hu portál alapítója lesz, és két új tudományos eredményről beszélgetünk majd. Műsorunk első felében arról lesz szó, hogy változtak a nemzetközi ajánlások, és már 4 hónapos kortól adható földi mogyoró csecsemőknek, mindezt azért, hogy csökkentsék a későbbi mogyoró allergia kialakulásának kockázatát. A részleteket a szakember mondja el hamarosan.
2: Amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség.
1: Aztán úgy tűnik, létezik a régóta áhított csodaszer a fogyáshoz. Tudományos kutatások igazolják, hogy az almaecet fogyasztása csökkenti a testsúlyt, ráadásul úgy, hogy nincs kockázata.
2: Körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kg fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott.
1: Mai vendégünk tehát Csupor Dezső szakgyógyszerész, a pirulakalausz.hu portál alapítója. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrendbe illesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb nemzetközi tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik, míg 1999-ben az USA-ban a gyermekek 0,5%-át se érintette a probléma, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra növekedett. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval, ám az új eredmények biztatóak. De mi változott, és mire érdemes figyelni? Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora, a Pirula Kalóz egyik alapítója mondja el a részleteket.
3: Új kutatási eredmények állnak rendelkezésre a mogyoró és a gyermekek allergiáját illetően, hozzátáplálást illetően, amerikai ajánlásokat illetően, de egy pár lépést lépjünk vissza. Ha azt kérdezem, hogy mennyire számít allergénnek a mogyoró, akkor arra mi a tudomány mai álláspontja?
2: Két oldalról is megközelíthetjük, hogy mennyire sok embert érint a mogyoróallergia, illetve azt, hogy ez mennyire súlyos. Nem nagyon sok embert érint. A mogyoróallergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában. Viszont ez a mogyoróallergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoróallergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ez hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény.
3: Látszik, hogy tartalomgyártó is vagy, Dezső, mert szépen felvitted nekem az infót, hogy én tehessem fel a kérdést. Milyen tudományos eredmények születtek, amiről érdemes beszámolnunk?
2: Tulajdonképpen azért nem annyira új ez, már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót. És az derült ki, hogy azoknál, akiknél korán bevezették a mogyorót az étrendbe, ott sokkal ritkább a mogyoróallergia. Ez egy kb. 500 gyerek részvételével végzett vizsgálat volt, de már ez elég volt ahhoz, hogy nemzetközi ajánlások változzanak. USA-ban jelentkezett ez először, 2015-ben megváltoztatták, hogy hogyan kell bevezetni az étrendbe a mogyorót. Ez eltelt 10 év, és 10 év alatt már annyi adat összegyűlt, hogy most már nem csak néhány száz gyereknek az adatát elemezték, hanem több 10 000 gyereknek az adatát elemezték, és megnézték, hogy az új ajánlások óta kimutatható-e az, hogy a mogyoróallergiások száma csökken.
3: És kimutatható.
2: És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa. Ennek nem volt túl nagy kockázata, vagy túl nagy esélye egyébként, hiszen már a 500 gyerek adata alapján is teljesen egyértelmű volt, töredékére csökkent a mogyoróallergiások száma. Most ez az új vizsgálat azt igazolta, hogy az új ajánlások szerint bevezetett mogyoró az körülbelül 40%-kal csökkentette a mogyoró allergiáknak az arányát. És akkor egy dolog, amit lehet, hogy már az elején kellett volna mondani, hogy a földi mogyoróról beszélünk, tehát a földi mogyoró az, ami allergén, minden más mogyoró, ami forgalomban van, az nem ilyen komoly allergén. Tehát itt a földi mogyoró az, amiről szót ejtettünk eddig is.
3: Földi mogyorót még egy kicsit magyarázzuk, tehát ez az a kis barna, kemény héjú, megtörjük, és általában két szempottjon ki belőle, kis vörös héj alatt.
2: Így van, felületen. Erről beszélünk, igen.
3: És egyébként már Magyarországon is megterem. Mi most Szegeden beszélgetünk, és tőlünk nyugatra, Mórahalom térségében ismerek ilyen gazdálkodót, aki Magyarországon is termel földi mogyorót.
2: Igen, hát ez nálunk viszonylag új, de azért a boltokban már eddig is ott volt, és tavaly előtt, nem emlékszem pontosan, volt is egy nagyon tragikus eset, amikor egy gyerek azért halt meg, mert földi mogyoró allergiás volt, és valamiért az iskolában mégiscsak olyan ételt kapott, amiben mogyoró volt található. Egyébként haláleset ritkán következik be, mert most már nagyon sok helyen van olyan injekció, amit ha beadnak, amikor kialakul ez a durva allergiás reakció, ezt anafilaxiának hívják, akkor ennek ellenére az élete megmenthető, akkor következik be a haláleset, hogyha ez az életmentő injekció nincs a közelben.
3: Nekem egy másik történet jutott eszembe, de ez jobban ide kapcsolódott, mert egy gyerekről van szó, de egy budapesti néhány évvel ezelőtti eset, amikor egy turista járt ugyanígy egy étteremben, hogy hiába jelezte, hogy ő mogyoróallergiás, és erre figyeljenek, az ételében mégiscsak volt mogyoró, és ott az étteremben elhunyt.
2: Igen, és ez azért fontos, mert a mogyoróallergia nem olyan, hogy jó sokat meg kell enni, és akkor valami történik, hanem ha nyomokban mogyorót tartalmaz az étel, az már képes elindítani. Tehát ilyen 10 mg-tól kialakul a túlérzékenységi reakció annál, aki erre hajlamos. Ezért is van, hogy nagyon sok élelmiszerre ráírják, hogy nyomokban mogyorót tartalmazhat. Ez ugye egy átlag embernek nem jelent semmit, de aki mogyoróallergiás, ő ezeket az élelmiszereket teljesen kerülni fogja, mert neki már az elég. Tehát néha, hogyha egy olyan üzemben készül egy csoki, ahol mogyoros csokit is gyártanak, akkor a nem mogyoros csokitól is kialakulhat egy ilyen túlérzékenységi reakció, egyszerűen azért, mert az eszközök, a gépek kicsit szennyezettek, és belekerül annyi mogyoró a nem mogyoros csokiba, amitől egy ilyen allergiás beteg akár meg is halhat.
3: De egyébként ez hogy derül ki valakiről, hogy ennyire súlyosan mogyoróallergiás, hogy mondjuk ez a gyermek meghalt a mogyorótól, de egyszer találkozott a mogyoróval, és akkor még meg tudták menteni az életét? Vagy ennek mi a vizsgálati háttere?
2: Az ilyen típusú allergia az mindig úgy alakul ki, hogy amikor először találkozik a szervezet az allergénnel, akkor még nincs gond. A második találkozás az, ami akár végzetes is lehet. Első találkozás után egyébként már szűrhető az, hogy valaki hajlamos-e az ilyen allergiára, ezt különböző bőrtesztekkel is lehet szűrni, meg van olyan vérvizsgálat, amivel szűrni lehet, hogy valaki hajlamos az allergiára, még akkor is, hogyha ő még nem tapasztalt magán allergiás reakciót. Tehát ez szűrhető, de hát a legegyértelműbb egyébként az, hogyha kialakul ez a túlérzékenységi reakció. Ez nem mindenkinél ennyire súlyos, de aki ilyen anafilaxiás reakcióra hajlamos, annál bizony tényleg perceken múlhat az élete.
3: És milyen tünetei vannak egyébként a mogyoróallergiának? A legsúlyosabb esetben is, de akár ilyen visszamenőleg is, ha ez így rangsorolható, amit úgy észrevehet valaki, akár a szülő a gyermekén, hogy ott allergiás reakció alakulhat ki.
2: Nagyon gyorsan kialakul ilyen arc, pír, duzzanat, légzési nehézség alakul ki, és nagyon rohamosan romlik a beteg állapota, tehát kezd a halálfélelem kialakulni, tehát keringési zavarok jelentkeznek, és beavatkozás nélkül, ha ez a folyamat elindul, ez magától nem fordul vissza.
3: Hát akkor azért ez egy szörnyű halálnak tűnik, hogyha valakinek ilyen allergiája van, és nem kap segítséget.
2: Igen, de mondom, a jó hír az, hogy egyrészt most már van immunterápia, tehát már ha valakinek ilyen allergiája van, az is gyógyítható, tehát már gyógyítható is a magyarallergia, egy elég komplikált és hosszas kezeléssel a betegek egy része kigyógyítható. Másrészt most már a nagyon sok oktatási intézményben, hanem mindenhol, ezt most nem tudom, ott vannak ezek az életmentő injektorok, amivel meg lehet menteni a beteg életét, és akkor a harmadik, ami miatt beszélgettünk, hogy most már azt is tudjuk, hogy mit lehet azért tenni, hogyha valakinek gyereke születik, akkor sokkal kisebb esélye legyen magyarallergiás.
3: Mindjárt visszatérünk az eredeti témához, csak még egy kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy szerinted amúgy felkészültek mondjuk az oktatási intézményekben, vagy akár egy étteremben arra, hogy valakinek ilyen anafilexiás reakciója lesz, és tudják felismerni, használni azt az eszközt, hogy hol van, és hogy merjék használni? Egy óvónő, egy dajka, tényleg egy pincér?
2: Hát talán pont ez miatt a tragikus esetek miatt igen. Néha pont egy-egy ilyen tragikus eset az, ami a többieken segít. Mert felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és azt tudom, hogy az oktatási intézményekben azóta sokkal komolyabban veszik ezt a témát, sőt, ugye azt is tudni kell, hogyha valakinek ismert ilyen anafilaxiás hajlama, ott maga a beteg is magánál hordja ezt az injektort, és a környezete azt tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ha egy gyerek magyarallergiás, akkor ő maga, bármilyen kis gyerekről is legyen szó, nagyon ki van képezve arra, hogyha észleli magán a jeleket, akkor mit kell tennie, és általában a környezet is.
3: Oké, és akkor visszatérve az ajánlás módosításra. Ahogy olvastam a cikkedet a Pirula kalauzon, ott, ha jól emlékszem, az a legkisebb ajánlás, hogy már 4 hónapos kortól elkezdhető az amerikai ajánlás szerint a magyaros hozzátáplálás. Ugye ezt jól mondom?
2: Igen, igen.
3: De 4 hónaposan hogy adjunk magyarót? Ez volt az első gondolatom. Ugye, hogy ott én attól is félnék a gyermekem esetében, egyrészt nem tudom hány foga van, az én gyerekemnek talán már 4 hónaposan volt egy-kettő, de nem hiszem, hogy a magyarót rágná le elsőként, tehát itt valami pépes dologra gondoljunk, egy magyaró vaj, mondjuk hozzákeverése, nem tudom, banánpüréhez?
2: Igen, igen. És nyilván itt figyelni kell arra, hogy tényleg akkor melyik magyaróról van szó, tehát a földi magyaró tartalmú krém az, ami ilyenkor szóba jöhet. Ez a 4 hónapos ajánlás, ez azokra vonatkozik, akik hajlamosak a magyaróallergiára. Ez a magyaróallergia hajlam, ez abból vehető le, hogyha valaki egy kis csecsemőnek ekcémája van, vagy van valamilyen egyéb ismert élelmiszer allergiája, akkor ő magyaróallergiára is hajlamosabb. És ezeknél a gyerekeknél, vagy csecsemőknél javasolt, hogy már 4 hónapos kortól lehetőleg kapjanak magyarót. Az ő esetükben az a legjobb, hogyha ezt megelőzően végeznek egy ilyen magyaró érzékenységi vizsgálatot, ezt egy orvos tudja elvégezni, és hogyha az derül ki, hogy van hajlam arra, hogy ő magyaró érzékeny vagy magyaró allergiás legyen, de még nem vélelmezhető, hogy tényleg allergiás, na akkor kezdődjön el a hozzátáplálás. Minden egyéb esetben, hogyha ez a hajlam az ekcémával vagy az egyéb élelmiszer allergiával nem feltételezhető, akkor az az ajánlás, hogy a normális hozzátáplálás keretében, amikor a szülő úgy érzi, hogy ő adna magyarót a gyereknek, akkor adjon. Csak ez azért változás, ez is, mert korábban viszont az volt, és ma is lehet magyar interneten ilyen helyeket találni, ahol azt mondják, hogy 3, 4 vagy 5 éves koráig ne adjunk magyarót. Tehát ez innen indultunk. És most ott tartunk, hogy bizonyos gyerekeknek már 4 hónapos kortól, a többieknek meg, hát minél előbb, de ott nincs így előírva, hogy már pedig 4 hónapos korban. Tehát szerintem az a jó, most így a szülőként is mondhatom, hogy azért célszerűbb ezt minél előbb megtenni. Nyilván 4 hónapos kor előtt semmiképpen nem. Akinek a gyerekénél ekcéma hajlam van, ott orvossal konzultálva, lehetőleg 4 hónapos kortól, de a többiek is minél előbb vezessék be. De egyébként ez az egész magyaró téma, ez mondhatom, hogy ez csepp a tengerben, mert hogy az összes többi allergiával kapcsolatban is van egy ilyen szemléletváltás, és ma már azt gondolják, hogy az, hogy ilyen sok allergiás van, mert hogy az allergiásoknak a száma az megy fölfele folyamatosan, az részben pont azért van, mert azoktól az allergénektől el vagyunk zárva, amelyek kell, évezredeken át kapcsolatban voltunk. Tehát az az industriális környezet, amiben élünk, ez azt jelenti, hogy azokkal a természetes allergénekkel, beleértve a házi állatoknak a szőrét, tollát, meg a talajban található sok minden, amivel a korábbi életmód miatt találkoztunk, attól el vagyunk zárva. És ebből az következik, ami a mogyorónál, hogy amikor később találkozunk ezekkel, akkor a szervezetünk ezeket már idegennek ismeri föl. Mert az egész mögött az van, hogy amikor az immunrendszer még nem teljesen érett, akkor sokkal rugalmasabb, és amikor találkozik a földi mogyoró allergénnel egy pár hónapos gyereknek az immunrendszer, akkor megtanulja, hogy ettől nem kell félni, hiszen ez a normál környezetnek a része. Na de hogyha ez már egy 5 éves korban következik be, akkor az immunrendszer az már sokkal fejlettebb, kevésbé rugalmas, és akkor ugyanazt a földi mogyoró fehérjét úgy fogja érzékelni, hogy ez valami olyan, amit eddig nem láttam, akkor ez biztos ellenség. És minden más allergiánál is valami hasonló van a háttérben.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, külön egy egész műsort meg lehetne tölteni ezzel, de most ettől próbálom visszafogni magam, csak egyetlen egy kérdésed, és utána visszatérünk a mogyoróra, és le is zárjuk már hamarosan. Általánosságban akkor az elmondható, hogy egyrészt minél sok színűbben egyen egy gyermek, ne tartsuk tőle távol a, nem tudom, a glutént, a tejet, a tojást, a paradicsomot, a mézet, nem tudom, az lehet, hogy az más kérdés, mert ott úgy emlékszem.
2: A méz az pont más kérdés.
3: Jó, oké, ezeket javíts ki, akkor kérlek. A B kérdés pedig az, hogy akkor hagyjuk, hogy ez is ilyen nevelési fórumokban őre menő viták mennek, hogy hagyjuk a gyereket koszt enni, most direkt így kifordítom, amit, vagy sarazni, nem tudom, a levelet a szájába tömködni, vagy figyeljünk arra, hogy rendkívül, nem tudom, tiszta legyen mindig a keze, hol a, vagy arany középút.
2: Hát szerintem a arany középút ott van, hogyha a gyerek kanállal leszi a homokot a homokozóba, akkor azt ne, de az, hogyha normálisan játszik a homokozóba, az teljesen rendben van. Vagy az, hogy megsimogatja a kutyát, meg macskát, az is teljesen rendben van. Nyilván, hogyha hazamegyünk, a sarat lemossuk magunkról, meg evés előtt kezet mosunk, hogyha állatot simogatott a gyerek, ez normális. De az, hogy teljesen sterilen próbáljuk tartani a gyerekeket, az viszont úgy tűnik, hogy nem normális. És két ok miatt, az egyik ez, amit most

0: beszéltünk erről hosszabban, de az étel dolgot még a méz miatt mindenképpen azt mondd el, légy szíves, hogy a méznél mi a helyzet, meg akkor a többit, amit felsoroltam, azt akkor egyen a gyerek, tojást, stb.
1: Igen, igen, most nem szeretnék átmenni ilyen táplálkozási tanácsadóba, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy akinek gyereke van, az a védőnőtől meg tudja kérdezni, hogy mit mikor kell bevezetni. Ezek folyamatosan változnak. Lehet, hogyha ezt az adást valaki két év múlva hallgatja meg, akkor már más lesz az ajánlás, úgyhogy azt tudom tanácsolni, hogy a védőnő megmondja, hogy mit mikor kell bevezetni, de úgy általában az a tendencia, hogy korábban, mint ahogy ez régen volt. Tehát az, hogyha a nagymamák szörnyűködnek, hogy miért kap az unokájuk ilyen fiatalon valamit, akkor azon ne lepődjünk meg. Az ő idejükben sokkal defenzívebb volt a hozzátáplálás, most egy kicsit változik minden. De van, amit meg nem az allergia miatt nem célszerű adni kisgyerekkorban, és a méz az pont ilyen. Mézben vannak olyan toxinok, amelyeknek a semlegesítésére a gyerek szervezete nem alkalmas. És itt nem allergiáról van szó, itt más jellegű mérgezést okozhat a méz, hogyha túl nagy mennyiségben, túl fiatal korban kapja a gyerek. Úgyhogy ott például jelen állás szerint ott nincs ilyen változás, hogy azt minél korábban be kell vezetni.
0: Oké, és egy utolsó kérdés a magyaróhoz. Egyébként a mogyoró az egy értékes tápanyag, hogy mi van a mogyoróban, jó-e azt fogyasztani felnőttnek, gyereknek, hol van a helye a táplálkozásunkban, milyen mennyiségben, milyen rendszerességgel érdemes ezt, gyógyító hatása van-e, ugye te gyógynövényekkel is foglalkozol, ezért így kérdezem most kicsit idézőjelbe is, tehát mi az, amit tudunk egyébként a mogyoróról?
1: Hát ez jó kérdés, és teljesen másik fiókot nyitunk ki, de az allergiától eltekintve nem célszerű mogyorót rendszeresen nagy mennyiségben fogyasztani, és ennek az oka, hogy a benne található zsírsavaknak az összetétele az nem a legkedvezőbb. A mogyoróban nagyon sok omega-6 zsírsav van, ezek az omega-6 zsírsavak, ezek a szervezetben átalakulnak, és részben olyan anyagok képződnek belőlük, amiknek gyulladáskeltő hatása van. A magyar ember, meg úgy általában a nyugati ember táplálkozásában ilyen omega-6 zsírsavból túl sokat fogyasztunk. Az omega-3 zsírsavból kellene többet fogyasztani, mert hogy annak az omega-3 zsírsavaknak a metabolitjai, amit a szervezet előállít, azok viszont gyulladás csökkentőek. Tehát van egy ilyen kedvező arány az omega-3, omega-6 zsírsav bevitelben, és hát ettől bőven eltérünk. Tehát sokkal több omega-6 zsírsavat viszünk be, mint omega-3-at, úgyhogy ha valaki sok mogyorót fogyaszt, az pont ezt az arányt még tovább a kedvezőtlen irányba tolja. Úgyhogy nem célszerű ezt a mogyoró fogyasztást túlzásba vinni. Kell az omega zsírsav is, de egy átlag ember ebből többet fogyaszt, mint kellene.
0: Gyógyhatása van-e? Tehát valami élettani pozitív, ami miatt nem tudom, tyúkszemre egy marék mogyoró.
1: Nem, ilyen hatás nincs, meg nincs olyan szerepe sem, ami miatt ez egy nélkülözhetetlen eleme lenne az étrendnek. Gyerekeknél leginkább azért kell bevezetni, hogy kialakuljon ez a tolerancia, hogy később, amikor bármilyen okból fogyaszt mogyorót, akkor ne legyen allergiás, nem azért, mert hogy már egy 4 hónapos csecsemőnek muszáj mogyorót ennie, emiatt kell bevezetni.
0: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a Pirula Kalauz egyik alapítójával, akkor az almaecetről beszélgetünk majd, amelyről tudományos kutatások bizonyították be, hogy segítik a testsúlyvesztést, tehát a fogyást.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnők között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni.
0: Az időjárásról.
1: Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Csupor Dezső szakgyógyszerésszel, gyógynövénykutatóval, a következő témánk pedig az almaecet lesz. Ugyanis tudományos kutatások támasztják alá, amit már évtizedek óta voltak, akik állítottak, az almaecet fogyasztása segíti a fogyást. Az almaecet ugyanis lassítja a gyomorürülést, fogyasztásának hatására kevesebb inzulin termelődik, aminek hatása van a zsírraktározás elindításában. Az almaecet fogyasztása esetén ráadásul csökken az éhségérzet, és még gyulladás csökkentő hatása is van. Egy több mint 850 fős kísérlet alapján a résztvevők átlagosan 7,5 kilót fogytak, napi 30 ml almaecet fogyasztása mellett 12 hét alatt. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, az MTA doktora azt mondja, fontos szempont lehet az almaecet alkalmazása mellett az is, hogy az ecetfogyasztásnak nem ismerjük mellékhatását. Akkor a másik témánk pedig az almaecet, ami úgy került most a látókörödbe a Pirula kalauzon megjelent cikk szerint, hogy fogyás szempontjából merült föl. Itt mi az indulópont? Tehát ez egy olyan, mint a népi gyógymódok, népi megfigyelések, hogy emiatt kellett a kutatóknak megnézni, hogy emögött tényleg van-e valami, tehát ezt régóta használják az emberek így otthon fogyásra, vagy hogy került eléd ez a téma?
2: Szerintem nem népi gyógymód az almaecet, de hogy már pár évtized használják, ez biztos. Én is tudok arról, hogy 90-es években ennek vannak nyomai, és amikor én először erről hallottam, hát én ezt teljes butaságnak tartottam, mert hogy miért fogynánk az ecettől? Tehát ennek mi értelme van? Sőt, ugye láttam olyan termékeket, ilyenek most is vannak, hogy alma ecet kapszula. Na ez akkor még gyanúsabbá vált, hogy hogy lehet az ecetből kapszulát csinálni. Hát egy módon, hogy az ecetnek az illékony részét elpárologtatjuk, és ami visszamarad, az betesszük egy kapszulába. Hát mi marad vissza? Vannak ilyen polifenolos vegyületek az almaecetben, meg vannak olyan savak, amik nem illékonyak, ezek ugye visszamaradnak és beletelte egy kapszulába, de az ecetnek a nagy része, ami a víz, meg az ecetsav, az ilyenkor eltávozik. És nyilvánvalónak tűnt nekem, hogy az almaecet kapszula, meg az almaecet, az valószínűleg nem ekvivalens, de én egyikről sem hittem el nagyon, hogy ez hatásos lehet, de az elmúlt mondjuk úgy 10-20 évben elkezdtek gyűlni a bizonyítékok, és már úgy tűnik, hogy ennek mégiscsak van értelme.
1: És akkor milyen tudományos eredményeket ismersz, amiről azt mondod, hogy van eredménye, értelme az almaecet fogyasztásnak fogyásra való tekintettel?
2: Két irányba mehetünk. Az egyik az, hogy most már tudjuk, hogy ez hogyan hat, de hát ez csak mondjuk úgy, hogy érdekesség. Sok mindennek ismerjük a hatásmechanizmusát, aztán kiderül, hogy valójában az emberen ez a hatás ez nem elég kifejezett. Na de itt viszont már azt is tudjuk, hogy ez a fogyasztó hatás ez jelentős, mert amit egy most közzétett vizsgálatban leírtak, az az, hogy körülbelül 2-3 hónap alatt körülbelül 7,5 kiló fogyást lehetett elérni almaecet fogyasztással. Ez jelentős. Persze, aki fogyni akar, az néha ennél gyorsabban szeretne, de ez nagyjából az a tempó, amire azt mondják, hogy ez egy egészséges fogyás, akkor, hogyha valaki nem durván elhízott. És hogyha valami ezt a hatást képes kifejteni úgy, hogy mellette nincsen komolyabb mellékhatása, akkor az egy elég jó szernek tűnik, és úgy tűnik, hogy az almaecetre ez érvényes, tehát nem figyeltek meg olyan mellékhatást, ami a felhasználását korlátozná.
1: Amikor ezt a cikkedet olvastam, ott az jutott eszembe elsőnek, hogy azt mennyire tudja vizsgálni egy ilyen vizsgálat, hogy mellette mit csinál az ember a fogyás érdekében. Mert oké, hogy lehet, hogy az almaecetet elfogyasztja akárhány millilitert, vagy kis kanállal, vagy rácsurgatja valami ételére, oké, de mellette sportol-e többet, mint korábban, kalóriadeficitben eszik-e, más teszik-e. Szóval ez mennyire egyértelmű szerinted az adatokból, hogy az almaecet okozta 7,5 kilós fogyást, vagy egy ilyen komplex életmódváltás és tudatos fogyás irányába való elmozdulás?
2: Teljesen jó a felvetés, mert sok olyan cikk van, ahol fogyás segítő termékekről úgy mutatják ki a hatást, hogy nem csak egy beavatkozás történik az életmódban, hanem elkezd mellette sportolni, és az még jobb, amikor nincs is kontrollcsoport, hanem csak egy csoport van, aki mondjuk elkezd szedni egy kapszulát, és akkor mellette még életmódot, meg étrendet vált, és akkor a végén kimutatják a fogyást, és úgy interpretálják, mintha attól a kapszulától fogyott volna le, amit egyébként a futás meg az életmódváltás mellett beszed. Na itt most nem ez a helyzet, itt ezek elég jól tervezett vizsgálatok voltak, és az összehasonlító csoportokban ugyanolyan jellemzőjű embereket vettek be, és naplózniuk kellett, hogy egyébként még mit tesznek, és nagyjából a két csoport, tehát az, aki az almaecetet fogyasztotta meg, aki nem, az egyébként hasonló, nagyon hasonló volt. Tehát feltételezhetjük, hogyha senki nem csalt, akkor ez a hatás ez tényleg létezik, és nem valami háttér torzító tényezőnek az eredménye.
1: Most kicsit bulvárosba fordulok, akkor ilyen értelemben az almaecet egy csodaszer, hiszen sokáig arról beszéltek kutatók, szakemberek, hogy igazából a fogyásra nincsen csodaszer. Úgy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt mi is beszélgettünk arról, hogy mondjuk az olyan gyógynövények, amik valamilyen fogyásszerű hatást érnek el, azok a legtöbb esetben a vízhajtó hatások miatt érik ezt el, tehát hogy hirtelen mondjuk egy kilóval könnyebb lesz az ember, mert kipörgeti a vizet a szervezetéből, de attól még a zsírréteg nem tűnt el. És akkor most bejött ez a vényre kapható fogyókúrás szer, erről egy mondatot mondj nyugodtan, de hogy ezt ettől eltekintve, akkor az almaecet ez egy újdonság ilyen értelemben.
2: Igen, újdonság, és egy kicsit ezekkel az új népszerű fogyasztószerekkel párhuzamba is hozható, mert a szemben a vizelethajtással, vagy a hashajtással, vagy ezáltal hatásos gyógynövényekkel szemben az almaecet teljesen más módon fejti ki a hatást, és ez a hatásmód, ez eléggé hasonlít azokra a modern csodás fogyasztó szerekre, amiket nagyon sok ember fogyaszt. Tehát itt nem az van, hogy vizeletet hajt, vagy hashajtó hatású, és akkor ugye, hogyha állandó hasmenésünk van, akkor lefogyunk, vagy pedig volt még egy csoport, ez az anyagcsere fokozó, ami egy kicsit mi megpörgeti az anyagcserét, vannak olyan növények is, azokkal az a gond, hogy azok általában vérnyomást is emelnek, és akkor emiatt veszélyesek. Na, ez teljesen más módon hat. Itt a hatásnak az alapja az, hogy a gyomor ürülést azt lassítja, emiatt a tehetségérzetet érez a fogyasztó, emiatt kevesebbet eszik, de az, hogy a gyomor ürülés lassul, abból az is következik, hogy a bélbe lassabban kerül be a szénhidrát, emiatt a cukor az lassabban szívódik föl, a cukor lassabban szívódik föl, akkor a cukor csúcs a vérben az kisebb, tehát nem megy föl annyira a vércukorszint, emiatt kevesebb inzulin termelődik, és az inzulin termelődés az pedig az egyik kiváltó ingere annak, vagy kiváltó oka annak, hogy elkezdjen tárolódni a zsír a szövetekbe. Tehát ez egy komplex folyamatnak a vége, és ugyanezt, amit most elmondtam, ugyanaz elmondható azokról a ma népszerű és a híres emberek, meg nem csak általuk szedett fogyasztószerekről. Tehát nagyjából ugyanezt történik, hogy lassítják a gyomorülést, csökkentik az étvágyat, csökkentik emiatt a vércukorszint emelkedést a vérben, csökken az inzulintermelés, tehát nagyjából ugyanez van, természetesen sokkal intenzívebb formában, akkor, hogyha ezt egy komoly gyógyszernél nézzük. Az almaecetnél ez a hatás az enyhébb, de nagyon hasonlít.
1: Mellékhatása van-e az almaecet fogyasztásnak?
2: Hát ha valakinek gyomorfekéje van, akkor rontani fogja, mert hogy savas, ez egy savas folyadék, illetve hogyha almaecet fogyasztás után az ember nem öblíti ki a száját, vagy nem eszik utána, akkor a fogaknak ez árthat, hiszen ez egy viszonylag erős sav, de nagyjából ennyi. Egyébként úgy érdemes fogyasztani, most nem akarok ilyen konkrét tanácsot adni, de a hatásmechanizmusból adódóan ez akkor a legjobb, hogyha étkezés előtt fogyasztja el egyébként is az ember, mert akkor fogja ezt a hatást kifejteni, hogy lassabban ürül a gyomortartalom, nem megy fel annyira vércukorszint, tehát ezt így étkezéshez társítva célszerű fogyasztani.
1: És amit a gondolat ide elején említettél, hogy szkeptikus voltál a különböző készítményekkel kapcsolatban, tehát a kapszula formában, vagy elém sodort már az internet ilyen gumicukorszerű, ilyen zselatinos, változatos, almaecetes valamit is. Tehát ezekben van különbség a hatásmechanizmusban, vagy a kutatás az kifejezetten a folyékony almaecetre vonatkozott, és nem tudjuk, hogy a kapszuláknak van-e hatékonysága?
2: A legtöbb kutatás az almaecetre vonatkozott, de volt olyan kutatás, ahol az ecetsavat nézték, és az ecetsavnál is nagyjából ugyanazt találták. Ebből arra következtetek, hogy itt az almaecetben lévő ecetsav a fő szereplő, tehát nem is feltétlenül az almaecetben található egyéb anyagok, amitől az almaecet ugye jobb ízű, mint az ételecet, hanem maga az ecetsav, ami mind a kettőnek a savasságát adja. Tehát az, hogy az ecet ecetet tartalmazó gumicukor, vagy az elpárologtatott ecetnek a maradványát tartalmazó kapszula az hatásos lenne, ott azért erős kételjeim vannak. Amúgy a dózis, ami úgy tűnik, hogy hatásos, ez a körülbelül napi 30 ml almaecet. Ez nem túl sok egyébként. Ez ilyen két evőkanál nagyjából ilyen mennyiségről beszélünk, de ez az ecetre vonatkozik. Mindaz, amit eddig elmondtam, az almaecet kapszulákról, arról nem nagyon tudunk semmit.
1: És akkor most lehet, hogy nem jól értelek, de ezzel azt mondod, hogy más ecetekre is ez igaz lehet, csak azért az almaecet került előtérbe, mert azt finomabb, könnyebb lenyelni egy kanál almaecetet?
2: Hát, hogy miért az almaecetet kezdték inni? Talán pont emiatt, mert hogy ennek jobb íze van. És emiatt a legtöbb vizsgálat is ezzel kapcsolatos, tehát ha azt kell mondanom, hogy mire van bizonyíték, akkor azt mondhatom, hogy az almaecetre. De van egy-két vizsgálat, ami nem almaecettel készült, és az is jónak tűnik. De ugye mi a bizonyítékokon alapuló orvos, vagy én azt képviselem, és ez bár nem orvoslás, de a gondolatmenet ugyanaz, hogy arra mondjak én valamit, amire van bizonyíték, és jelenleg az almaecetre van a legtöbb bizonyíték, de nem lepődnék meg, hogyha valaki elkezdeni az ételecetet vizsgálgatni, ami nem almából készül, hanem etanolnak a tovább alakításából, és nem tartalmaz ilyen különféle aromanyagokat, hogy annál is ez a hatás kialakulna. Mert úgy tűnik, jelenleg úgy tűnik, hogy itt az ecetsav a fő játékos.
1: Csak egy utolsó kérdés, Dezső, egyet hátrébb lépve az almaecettől. Milyen érzés neked az kutatóként, hogy nem volt igazad? Tehát az volt egy szkeptikus hozzáállásod, és szerintem ez csodálatos, hogy egyrészt elmered mondani egy interjúban, nem úgy teszel, mint hogy én már mindig is tudtam, hogy az almaecet az a legkirályabb fogyasztószer, csak senki nem hallgatott rám. Tehát, hogy elismered mondani, hogy volt egy szkeptikus hozzáállásod, megismerted a tudományos dolgokat, és aztán ezt be tudod ismerni. Szóval, hogy kutatóként ez pont ettől izgalmas a szakmát, hogy van egy felvetés, aztán az eredmények meg más mutatnak, és...
2: Igen, hát ez szerintem mondjuk úgy, hogy munkaköri kötelesség, hogy az ember így álljon hozzá, mert enélkül akkor dogmatikusan gondolkodunk, és az meg nem kutatás. De én még annak is örülök, hogyha olyanról derül ki, hogy nem úgy van, ami sziklaszilárdan ténynek tűnik. Annak is örülök, hogyha arról kiderül, hogy pont fordítva igaz, de itt viszont azt éreztem, hogy itt van egy ilyen hatalmas űr, tehát egy bizonytalanság, mert most akkor maga az ecet a jó, az ecetsav a jó, vagy az egyéb anyagok, amik az almaecetben vannak, mert korábban is azért volt valamiféle erre utaló jel, meg nekem már 90-es években is volt ismerősöm, aki esküdött arra, hogy az almaecettől fogyott le, tehát volt itt egy ilyen zavaros információ halmaza, amiben én örültem volna, hogyha most kiderül, hogy akár az, hogy ez teljes butaság, és hiába isszuk, mert úgyse jó, vagy az, ami most kiderült. Nekem mindegy, tehát én vagyok az almaecet bizniszben érdekelt. Én azt szeretem, hogyha a tudomány aktuális állása az valami számomra felfogható és magyarázható magyarázatot ad, és most itt úgy tűnik, hogy van. Aztán persze lehet, hogy majd 5 év múlva kiderül, hogy itt volt valami, amit nem vettek észre, és mégse ennyire jó. Jelenleg úgy tűnik, hogy ez hatásos.
1: Emlékszem még, hogy ki volt az ismerősöd a 90-es években, aki a almaecettől fogyott? Lesz csak azért kérdezem, hogy tudod rehabilitálni, tehát tudsz neki írni egy üzenetet, hogy kedves ismerősöm, amúgy valószínűleg tényleg attól fogytál, mert most a tudomány is alátámasztja?
2: Én nem mondtam neki akkor, hogy én ezt nem hiszem, de konkrétan egyébként emlékszem, hogy kiről volt szó.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső szakgyógyszerészt, gyógynövénykutatót, a Pirula Kalauz egyik alapítóját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett, az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezedben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai magazin műsorunkban két témáról szólunk. A 2025-ös bemutatkozó év után, amely során 150 porta mintegy 15 ezer látogatót fogadott, a nyitott portanapok ebben az évben is országos összefogással, bővülő térségi lefedettséggel és még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat első alkalma a Szatmár-Berekben már le is zajlott, augusztus 22-én és 23-án. Szeptember 5-én és 6-án helyben jó elnevezéssel a Borsod Torna Gömör tájegységbe látogathatnak majd el az érdeklődők. A nyitott porta napokról majd Feszöl Csaba, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogató egységének vezetője nyilatkozik rádiónknak. Ezt követően pedig arról szólunk, hogy elindította nemrég a világítótorony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói Zemplén vármegyében van, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezésről Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük majd. Kedves hallgatóink, ez a Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre!

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a 2025-ös bemutatkozó év után, amely során 150 porta mintegy 15 ezer látogatót fogadott, a nyitott portanapok 2026-ban országos összefogással, bővülő térségi lefedettséggel és még gazdagabb programkínálattal várja az érdeklődőket. Az esemény sorozat alkalmával a vidék autentikus ízeibe kóstolhatnak bele az érdeklődők, és ismerhetik meg a magyar családi gazdaságok, pincészetek és manufaktúrák világát. A programsorozat célja az agroturizmus népszerűsítése, a helyi termelők láthatóságának növelése és a tudatos fogyasztói közösségek építése. A Miskolcon élők is több porta közül válogathatnak, hiszen az országos rendezvénynek számos Borsodabói Zemplén megyei helyszíne is van. A nyitott porta napokról Fészl Csaba, a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogatóegységének vezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: A nyitott porta program, amit 2024-ben a Herman Otto Intézet több szakmai szervezettel együtt elkészítette az agroturisztikai stratégiát. Ez egy draft anyag, aminek az egyik része, egyik lába a nyitott porta. Nyitott porta programnak Magyarországon azért van már múltja, hiszen az Alatelmár völgye líder szervezet már évekkel ezelőtt a térségében nyitott porta programot vitt. Ezt a programot vettük át mi is az agroturisztikai stratégián keresztül 2025-ben, és pilot programként az országban több térségben indítottuk el. Akkor 5 térség 150 termelő csatlakozott ehhez a programhoz, melyet a Herman Otto Intézet fogott össze. És hát ugye ennek a program sorozatnak vagyunk most a második évében, amire mi mindig azt mondjuk, hogy pilot program, hiszen a mai napig tanulunk. És ahogy bővülnek a térségek, úgy egyre jobban mi is megismerjük a térségeknek a nehézségeit és azokat a specialitásokat, amire nekünk fókuszálnunk kell, mint szervezőknek vagy képzőknek, és azokat a szintén specialitásokat, amik mint helyi termékek a térségekben megjelennek. Most az idei évben már 260 termelő manufaktúra kiegészítő helyszín csatlakozik a programhoz. Néhány térséget szétszedtünk, mert a tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy túl nagyok voltak, sokkal elfogadhatóbb, sokkal jobban megérthetőbb, ha egy-egy térséget kettészedünk, annak ellenére, hogy volt olyan térség, ami megbővült, például a bajai térség, ami az idei évben egy nagyobb területet fed le. Ők úgy csatlakoztak az idei évben a programhoz. Viszont nagyon nagy öröm, hogy az elmúlt év tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy egyre inkább szeretik ezt a programot, hiszen az idei évben Borsod megye is becsatlakozott a programhoz, Baranya megye is, Nógrád megye is, ami nekünk azt a jelzést adja vissza, hogy a programnak a célja, ami a termelőknek a diverzifikációja, a termelőknek a támogatása, bemutatása, a helyi termékeknek a népszerűsítése, erre igenis minden megyében, minden térségben szükség van, és ezt a térségi szervezők és a helyi termelők is észreveszik, felfigyelnek rá, és fontosnak tartják, hogy be tudjanak mutatkozni a programon keresztül.
1: Hogyan zajlik egyébként ez a nyitott portanapok? Egyáltalán ki az, aki megnyithatja a portáját? Mert gondolom itt azért jelentkeznek a különböző gazdaságok, a különböző termelők.
2: Igen, a programnak is ez az egyik alapvető célja, hogy a termelőknek egy olyan képzést nyújtsunk, biztosítsunk, ahol megmutatjuk nekik külföldi jó példákon keresztül, hogy hogyan kell felkészíteni a portát arra, hogy egy hétvégén vendégeket tudjunk fogadni. Rendkívül fontos, hogy mindenkinek élmény legyen, mind a termelőnek, mind az odaérkező vendégnek, az a hétvégi program olyan élményeket tudjanak adni, amit magukkal tudnak vinni. Gondolok ilyenre, hogy a méhészeknél egy kaptártekintés, betekintés, hiszen tudjuk, hogy van az üvegben méz, de hogy az hogy készül, hogy szedik ki a méhész a kaptárból. Ezeknek a kis praktikáknak a betekintésére van lehetőség ezekben a napokban, ezeken a hétvégéken, ahol a termelők fogadják a vendéget, megmutatják, hogyan kell kolbászt tölteni, hogyan kell tökmagot sajtolni, hogyan kell lekvárt főzni, mézviaszos gyertyákat készíteni. Tehát olyan dolgokat, amikkel természetesen a vendég, a fogyasztó a piacon, a boltokban találkozik, most megismerheti azoknak a készítési folyamatát is. Ezáltal a programhoz az idei évtől bevezettünk egy regisztrációs folyamatot, ahol regisztrálni kellett a térségi szervezőnek, aki hozta magával a termelőket. Majd az év során, az év közepén, itt június-júliusban felkészítő tanfolyamokat végeztünk a termelők részére, ami mind marketing, mind jogszabályi háttereket mutattunk részükre, hogy ezt hogyan tudják szabályosan vinni, és hát természetesen arra is fel kell készülni, hogy olyan vendégmennyiség érkezik a portára, amit le kell tudni kezelni. Tehát ne egyedül várja a termelő a vendéget, hanem igen, legyenek mellette segítők, akik ugyanúgy el tudják irányítani a vendégeket, és tudják ott az attrakciót jól bemutatni együtt.
1: Mielőtt az ideire részletesebben kitérnénk, azért egy picit itt erről a 2025-ös pilot részről beszélgessünk. Az elérte a hozzáfűzött reményeket, célokat?
2: Olyan visszajelzések érkeztek a termelők részéről, volt, aki azt mondta, hogy két napra tervezte kinyitni a portáját, de olyan vendég mennyiség érkezett hozzá, hogy mindjárt az első nap elfogyott a terméke. És hát hívott minket, hogy hát mit tegyen. Hát mondtuk, hogy természetesen ki kell nyitni a portát, a vendégeket fogadni kell. Az első nap értékesíteni tudott mindent. Tehát ennek gazdasági haszna is van a termelők részéről. A program végén egy kérdőívezést is tettünk, ahol azt tudtuk visszakapni, hogy több mint 16 ezer látogatás volt a portákon, tehát 150 termelőnél 16 ezer látogatás volt, olyan termelő, ahol 200-300 vendég fordult meg egy nap, illetve azon a hétvégén, és ezek mind-mind azok a tapasztalatok számunkra, hogy igenis szükség van. A turizmus átalakul, a vendégek egyre inkább ki akarnak menni a természetbe, az aktív turizmust helyezik előtérbe. Igenis kíváncsiak a helyi termékeknek az előállítási folyamatára, és nem beszélve arról, hogy a mostani megváltozott klimatikus és piaci viszonyok között a termelőknek rendkívül fontos az a jellegű diverzifikációja, ahol a bevételeiket, a fenntarthatóságukat tudjuk segíteni, és az ő megjelenésük, megmaradásukat tudjuk támogatni ezáltal is. Gondoljuk csak el, hogyha egy termelőt fel tudunk készíteni arra, hogy önállóan is a portáját be tudja mutatni az odaérkező vendégeknek, és ezáltal a bevételeit tudja stabilizálni, akkor az ő fennmaradása sokkal biztosabb, és ezáltal a mindennapi élelmiszer biztosításához ő hozzá tud járulni a fennmaradásával.
1: És akkor beszéljünk az idei esemény sorozatról.
2: Na, lesz egy nagy svéd rendezvény, a Stílusos Vidéki Értelmiségi Rendezvény sorozat, ahol a nyitott portákkal is lehet találkozni, illetve olyan éttermekkel, akik ennek a programnak a részesei. Hiszen nagyon fontos itt a programsorozat során elmondani, hogy olyan gasztronómiai termékek is bemutatásra kerülnek, amit a termelők, a helyi termelők a saját termékeikből tudnak előállítani. Ugye ez az agroturizmusnak az étele, mely szintén a programsorozaton belül megismerhetővé válik a vendégek számára.
1: És ahogy láttam, ugye itt a szeptemberi első hétvége, hát az a Borsod Torna Gömör hármasban is zajlik többek között. Berente Edelény lesz majd házigazda is. Hogyan dől el egyébként az, hát az elmúlt évnek, illetve az idei jelentkezők kapcsán a tapasztalatok, hogy milyen gazdák azok, akik elsősorban részt vesznek ezekben a programban? Akár a terméseket nézve, akár a előállított termékeket nézve. Van erre valami általánosítás, vagy itt aztán tényleg a méhészektől elkezdve a borászokig, a különböző sajtkészítőkig mindenki megtalálható a palettán?
2: Alapvetően mindenki megtalálható a palettán. Nekünk a termelő a cél, az ő fennmaradása és az ő bemutatása. Tehát ahogy ön is említi, a sajtkészítőtől, a tökmagolaj készítőn keresztül, a húsfeldolgozó, állattartó, minden megtalálható ténylegesen, mert pont az a lényegünk,

0: azokat a termékeket ott helyben próbáljuk meg megkeresni, fogyasztani, hiszen a Szilva ott van Szabolcsba, Tökmag van Miskolc környékén, Edelin környékén, Tisza környékén, nagykörűben sajt, cseresznye és olyan termékek, amik csak arra jellemzőek, Baja térségében a sváb hagyományoknak megfelelő káposztás ételek. Tehát Magyarországon ezek a kialakult helyi specialitásokat is szeretnénk ezáltal bemutatni, amit ott helyben, csak ott tudunk fogyasztani.
1: Hogyan zajlik egyébként egy-egy alkalom? Tehát valaki most hallja ezt a riportot, és azt mondja, hogy de jó lenne akkor ide-oda elmenni, vagy mondjuk ezen a hétvégén egyébként is az országnak ebben a csücskén leszek, akkor most nézzük meg, mit kell neki csinálnia? Kell-e regisztrálni, bejelentkezni, bármit?
0: Van a Facebook oldalon a Nyitott Porta Programok oldalunk, ott minden információt megtalálnak, illetve van a nyitottportaprogram.hu weboldalunk is, ahol mind a két helyen a termelőkről is lehet olvasni, videókkal lehet találkozni, ahol a termelők bemutatkoznak, és annak specialitását meg lehet keresni, hogy ki mit szeretne. Nagyon finom sajtot, nagyon finom tökmagot, nagyon finom olyan termékeket, mézet, speciális mézet, ami őt érdekli, rá tud keresni, meg tudja keresni, hogy melyik termelő készíti azokat a termékeket, és speciálisan oda tud menni, és azt tudja megkeresni. De természetesen, ha körbenéz, kapcsolt programok is vannak, ahol mindjárt mással is tud természetesen találkozni. Regisztráció nincs, de vannak olyan programsorozatok, ahol fizetős programsorozatok vannak, amit a termelő úgy épít föl, hogy akár egy reggeliztetést, egy ebédet is biztosít az odalátogató vendégek számára.
1: Ha jól értelmezem, akkor egy-egy ilyen Nyitott Porta napok eseménysorozatnak azért a célja hosszú távú. Tehát, hogy amellett, hogy egy-egy ilyen alkalommal, amikor tényleg a porták megnyitják a kapuikat, megismerjük, megkóstoljuk a termékeket és az előállítókat is, és egy közelebbi kapcsolatba kerülünk talán ilyenkor a termék előállítójával is, de hát azért a fő cél az nem, hogy idézőjelben ott is maradjon később a vásárló, hogy helyit válasszon, magyar terméket válasszon.
0: Igen, ezek a hívószavak, ezek számunkra igen a legfontosabbak, és hát ahogy ön is említi, hogy ne csak egy napos program legyen belőle, hanem a vendég ott töltse az éjszakát is, másnapját is. Önállóan egy porta bemutatás mellett a helyi épített örökségnek is ugyanúgy szerepe van, ugyanúgy az aktív turizmusnak szerepe van, ugyanúgy a kerékpáros útvonalaknak szerepe van, hiszen itt nem csak a termelőt és a portát lehet megismerni, hanem egyértelműen a térséget, hiszen azért ez mégis egy turisztikai program is egyben, ahol mi a termelőt igyekszünk bemutatni, és a termelőt igyekszünk támogatni ezen keresztül is. Tehát valóban, ahogy ön is említi, ez ennél sokkal komplexebb, sokkal összetettebb, hiszen nekünk is az a fontos, hogy egy térségen belül, ha egy termelőt meglátogassunk, és kedvet kapunk, akkor látogassuk meg a második, harmadik, negyedik termelőt is. Több térségben látjuk azt, hogy a termelők között olyan hálózatot kezd kialakulni. És ez volt az egyik célunk szintén, hogy az egyik porta biztosítja a reggelit és valamilyen programot. A következő porta biztosít egy kaptárbetekintést, aminek van egy-két órás folyamata. A harmadik porta ehhez kapcsolódva biztosítja az ebédet. És így akár több portán keresztül is meg lehet ismerni a termelési folyamatokat, különböző termelési folyamatokat, és az egész napot el lehet tölteni. Nagyon fontos, hogy olyan családbarát, gyermekbarát programok vannak ilyenkor, ahol a gyerekek jól érzik magukat, játszó felületek, ahol el tudják tölteni az időt, és közben a szülők is kikapcsolódva tudják megismerni ezeket a folyamatokat. Többnyire családi programokat terveznek, szerveznek ezek a termelők, pont azért, hogy van, aki egész nap szeretne ott maradni, egy állatsimogatás, egy állattartó, ott a gyermek biztos vagyok benne, hogy egész nap jól érzi magát, és emellé olyan programot tesz a termelő, ahol a szülők is el tudják tölteni az egész napjukat, és ott tudnak étkezni, ott tudják tölteni az egész időt.
1: Várják egyébként a látogatók visszajelzéseit, tapasztalatait is?

0: Illetve tavaly évben voltak ilyen visszajelzések a látogatók részéről is?
1: A termelőket vizsgáltuk a tavalyi évben, de természetesen vizsgáljuk azt is, hogy a fogyasztóknak és a vendégeknek mi a tapasztalatuk. Tehát mindenféleképpen monitoringozzuk, ezért is mondjuk azt, hogy ez még egy pilot, hiszen minden ilyen adatra szükségünk van ahhoz, hogy jobbá tegyük a programot. És már az idei évben most a szakmai csapattal már elkezdtük összeállítani azt, hogy a 2027-es évben teljesen országossá tudjuk nyitni a programot, és az ország minden pontjáról tudjunk fogadni termelőket. Nagyon fontos, hogy minden esetben kell hozzá egy térségi szervező is, aki összefogja a termelőket, és segít nekik a felkészülésben. Nagyon fontos számunkra az, hogy önállóan kevesek lennénk, ezért végezzük az egész programot hálózatban több együttműködő partnerrel.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Herman Otto Intézet által szervezett nyitott portanapokról hallhattak.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. 8 hazai ökogazdaság mutatja meg, hogyan működik a bio a gyakorlatban. A 8 gazdaságból 2 Borsodabói-Zemplénvár megyében található, az egyik Tardonán, a másik pedig Tokajban. A hálózat célja, hogy láthatóbbá és hozzáférhetőbbé tegye a már működő, bevált hazai ökológiai termelési gyakorlatokat. A kezdeményezés egyben kapcsolódik a nemzetközi talajmisszió célkitűzéseihez is, amely Európa szerte támogatja a talajvédelmet szolgáló úgynevezett élő laboratóriumok és jó gyakorlatok elterjedését. A témával kapcsolatban Tóth Lillát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatóját, a Világító Torony Ökogazdaságok Hálózatának projektkoordinátorát kérdezzük a következő percekben.
2: Az ökológiai mezőgazdaság az egy olyan fenntartható gazdálkodási módszer, amelyben a gazdák nem használnak különböző vegyszereket, növényvédőszereket vagy műtrágyát, hiszen ezek károsíthatják az élővilágot, a talajt, a vizeket, és hát ezeknek a szereknek a maradványai megtalálhatók utána az ételekben is. És hát erre ad alternatívát az ökológiai gazdálkodás, ami ezek elhagyásával tiszta élelmiszert állít elő, és a természettel összhangban gazdálkodik. Azt is fontos elmondani, hogy az ökológiai mezőgazdaság az jogszabályok által van így körülhatárolva, tehát van egy ilyen minősítési rendszer, és az ökogazdák azok egyrészt ellenőrizve vannak folyamatosan, és ezért tudhatjuk, hogyha ilyen logóval ellátott terméket veszünk, akkor az egészen biztosan hiteles, tanúsított ökogazdaságból származik.
1: Nekik akkor gondolom pontos kritériumoknak kell megfelelniük, akár a gazdaság üzemeltetése kapcsán, akár pedig az előállított termékek kapcsán.
2: Igen, igen, ez így van. Le van határolva igazából, hogy mit lehet használni, milyen technikákat vagy anyagokat lehet használni az ökológiai gazdálkodásban, és mi az, amit nem, mert az károsítja a környezetet.
1: És hazánkban egyébként sok ilyen ökogazdaság van? Jók vagyunk ezen a téren?
2: Igen, itthon jelenleg a mezőgazdasági területeknek a 8%-a áll ökológiai termelés alatt, és egyébként az a cél, hogy 2027-ig ez 10%-ra emelkedjen, ez így az EU-s céllal összhangban, és EU-s szinten egyébként az a cél, hogy 2030-ig a területek 25%-a legyen ökológiai termelésben, és ehhez viszont a jelenlegi területeknek így a megtriplázása szükséges, úgyhogy most egyre nagyobb a hangsúly egy EU-s szinten is szerencsére az ökológiai gazdálkodáson.
1: És hát ugye itt az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet pedig elindította a Világító Torony ökogazdaságok hálózatát. Hát mi ez, mit tudhatunk erről?
2: A Világító Torony ökogazdaságok hálózata az igen, most indult el, és ez egy első körben egy 8 gazdálkodóból álló hálózat, és a célja az az, hogy az ökológiai jó gyakorlatokat megosszák más gazdálkodókkal, és a nyilvánosságot is tájékoztassák, és bemutassák, hogy mit jelent a bio élelmiszer termelés. A Világító Torony egyébként az egy egyre elterjedtebb fogalom így nemzetközi szinten is a mezőgazdasági kontextusban, és ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedő gazdaság, aki különböző jó gyakorlatokat tud felmutatni, és ezeket a jó gyakorlatokat megosztja más gazdálkodókkal, hogy így egy ilyen tudásátadás valósuljon meg a gazdák között. Úgyhogy ezt jelenti a Világító Torony, és erre épül fel a mi hálózatunk is.
1: Mit jelent ez tulajdonképpen, ez a Világító Torony hálózat? Mi fog itt történni a gyakorlatban?
2: A világító torony hálózat keretén belül egyrészt megvalósítunk egy eseménysorozatot. Említettem, hogy a 8 gazdaság került kiválasztásra, és a következő egy évben mind a 8 gazdaságba szervezünk egy-egy szakmai napot, aminek a keretén belül lesz egy elméleti képzés és egy gazdaságlátogatás. És ez a szakmai nap, ez elsősorban szakmai közönségnek szól, tehát gazdálkodóknak, kutatóknak, vagy szaktanácsadóknak. És ez azért nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy a gazdálkodók igazából egymástól tudnak a legtöbbet tanulni, és főleg az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos így a folyamatos tanulás és kísérletezés, és minél több tapasztalat összeadódik, annál nagyobb tudással tudják folytatni a tevékenységüket a gazdálkodók, és beleépíteni ezeket a gyakorlatokat így a mindennapi folyamataikba. És a szakmai program mellett megvalósulnak nyílt napok is, ami már sokkal inkább egy kötetlenebb, a helyi közösség számára szóló eseménysorozat, és ezeken így lehetőség lesz megnézni, hogy milyen is egy ökogazdaság, és különböző tematikus programokon keresztül így közelebb kerülni az élelmiszerhez, amit mi fogyasztunk, és ők pedig termelnek. Úgyhogy ez így az esemény sorozat része a programnak, de emellett el is indult egy kommunikációs kampányunk. Minden gazdálkodóról készítünk egy videót, amiben ő bemutatkozik, és bemutatja, hogy hogyan termel, és tanácsot is tud adni ezekben a videókban más gazdálkodóknak, esetleg fiatal gazdáknak, akik most vágnának bele az ökotermelésbe.
1: Ha már itt a gazdákról és az ő bemutatásoknál tartunk, akkor azért említsük meg, hogy itt számomra nagyon nagy öröm volt azt felfedezni, hogy itt a 8 gazda közül 2 is itt van Borsodabói Zemplén megyében. Ráadásul az egyik itt Miskolctól, nem is messze Tardonán, illetve a másik pedig Tokajban. Egy picit róluk is beszéljünk, hogy ismerjék meg itt a Vármegyében élők is ezt a két gazdát, ezeket a gazdákat.
2: Így igaz, két remek gazdaság is ott közel önökhöz tevékenykedik. Annyit még elmondanék egyébként a hálózatról és a kiválasztott gazdálkodókról így általánosságban először, hogy a 8 gazdálkodó úgy került kiválasztásra, hogy hát egyrészt keresztjük azokat, akik tényleg kiemelkedően és példaértékűen gazdálkodnak, és tényleg érdemes őket követni és megkérni őket, hogy adják át a tudásukat másoknak, és ebben a 8 gazdálkodóban megjelenik a szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési és szőlészeti szektor is, és arra is figyeltünk, hogy legyenek férfi és női gazdálkodók is, illetve mindenki egy kicsit mást tud hozni így a hálózatba, más gyakorlatokban kiemelkedő, és ezáltal tényleg egy ilyen sokszínű hálózat tud létrejönni. Na de akkor a két gazdaság, amit említett az előbb, az első az a Horhosvölgyi Ökobirtok, akik Tardonán gazdálkodnak, a Bükk lábánál fekvő faluban, és ők 80 hektárnyi területen gazdálkodnak, ezeknek egy jelentős része Natura 2000-es védettségű terület, és nekik a fő profiljuk az állattenyésztés. Tartanak többek között kárpáti borzszeres szarvasmarhát, juhokat, baromfit és vízi szárnyasokat, és ezekből a kiváló minőségű húsokat forgalmaznak, illetve készítenek kozmetikumokat is a marhafagyúból, és mézet és tojást is forgalmaznak, és tényleg nagyon-nagyon jó minőségű élelmiszert, bio élelmiszert állítanak elő, és nagyon fontos számukra a természetvédelem, Úgyhogy ha tőlük vásárolunk, akkor az egészen biztosan olyan forrásból származik, ahol a helyi ökológiával összhangban gazdálkodnak. Például benne vannak egy nagy ragadozó programban, ahol a nagy ragadozókkal, akik a helyi ökológia szempontjából nagyon fontosak, és a velük való együttélés van ennek a programnak a fókuszában, de a biodiverzitásnak, így a biológiai sokféleségnek más területein is ők kiemelkedőek a Horhosvölgyben. Az ökológiai gazdálkodásban általánosságban is nagyon magas állatjóléti kritériumoknak kell megfelelni, de a Horhosvölgyi birtoknál tényleg ez egy kiemelendő szempont, mert nagyon nagy figyelmet fektetnek arra, hogy az állattartásuk az magas állatjóléti szempontoknak feleljen meg. A Tokaj Hétszőlő szőlőbirtok egy biovort előállító gazdaság. Ők 2009 óta állítanak elő biobort 55 hektár területen Tokajban, és ők is rendkívül magas minőségű bort állítanak elő. Nagyon fontos számukra a vegyszermentesség és a helyi természet megóvása. Együttműködnek a mi kutatóintézetünkkel, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel kísérletekben is. A szőlő sorköz takarásával kapcsolatos kísérletben nagyon jó tapasztalataik vannak. Ez igazából arra irányul, hogy a szőlő sorközökön egy különböző magkeverékekkel fedik a talajt, és ez egyrészt a talaj élet szempontjából is nagyon fontos, másrészt pedig ez nagyon segíti így a helyi biodiverzitást, illetve a növényvédelemben is emiatt, hogy ott megjelennek a különböző rovarok, amik az ott található növények vonzanak oda, ők segítenek így a szőlőnek is az ökovédelmében.
1: A világító torony ökogazdaságok hálózatában az összes hálózati tagot, összes ökogazdaságot meg lehet majd ismerni?
2: Igen, az a terv, hogy a következő egy évben mind a 8 gazdaságban lesz személyes eseményünk, ahova várjuk az érdeklődőket, és ezeket az eseményeket a honlapunkon, illetve a közösségi média felületeinken fogjuk hirdetni, úgyhogy emiatt is érdemes követni így az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetet, és a programok között vegyesen lesznek a szakmai programok, illetve nyílt napok, ami pedig így a nyilvánosságnak, fogyasztóknak, esetleg gyerekeknek vagy diákcsoportoknak szól, hogy ők is testközelből megismerhessék az ökogazdálkodások működését.
1: Mi itt egyébként a fő cél? Mi az, amit szeretnének ezzel elérni, ezzel az egész hálózattal?
2: A hálózat az különböző célcsoportoknak szól. Általánosságban az mondható el, hogy az ökológiai gazdálkodás népszerűsítése és a tudás átadás ennek a fő célja. De ez a hálózat szól jelenlegi biogazdáknak is, akik mondjuk szeretnének fejlődni és tanulni másoktól. Azt látjuk, hogy erre nagyon nagy igény van, ezt a gazdálkodók, akikkel kapcsolatban vagyunk, sokszor kiemelik, hogy mennyire nyitottak az együttműködésre, és arra, hogy tanuljanak egymástól, úgyhogy ezt hivatott ez a hálózat segíteni. Illetve szól ez olyan gazdálkodóknak is, akik jelenleg még konvencionális gazdálkodást folytatnak, de nyitottak lennének az ökóra való áttérésre, vagy csökkentve, hogy a különböző növényvédőszerek vagy műtrágyáknak a csökkentésére, és sokkal inkább a ökológiai módszerek integrálására. Úgyhogy ez nekik is szól, hogy láthassák, hogy tényleg lehetséges sikeresen ökogazdálkodást folytatni, hiszen itt van ez a 8 gazdálkodó, akiknek ez nagyon, nagyon jól megy, és nagyon szeretik közben, amit csinálnak, és nagyon inspirálóan tudnak erről beszélni. És a projekt az szól a nyilvánosságnak, a fogyasztóknak is, hiszen azt is nagyon reménykeltő látni szerintem, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az származhat tényleg teljesen tiszta forrásból, és láthatjuk azokat az embereket, akik ezt megtermelik szívvel, lélekkel igazából, és szerintem ez nagyon jó fogyasztóként is követni, és egy kicsit így tudatosabban hozzáállni ahhoz, hogy az élelmiszer termelés az milyen forrásból érkezik, hiszen ez egy komplex rendszer, ami a termelővel indul, de a fogyasztónál végződik, úgyhogy ilyen szempontból is fontos így nyitott szemmel, meg nyitottsággal hozzáállni szerintem a biogazdálkodáshoz.
1: És ugye, ha jól tudom, maga ez a projekt 2027-ben ér véget.
2: Hivatalosan 2027-ig tervezünk, de mi nagyon reméljük, hogy ez tud utána is folytatódni. Úgyhogy közben folyamatosan a hálózati tagokkal egyeztetünk, és a következő egy év alatt így gondolkodunk majd azon, hogy ez hogy tud folytatódni ez a program. A reményeink szerint ez tényleg mehet majd tovább ez a hálózat utána is.
1: Egy picit azért arra kérem, mutassuk be néhány gondolat erejéig magát a kutatóintézetet is, mert tulajdonképpen ugye önök állnak a gazdákkal együtt emögött a hálózat mögött.
2: Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet az idén egyébként 15 éve dolgozik az ökogazdálkodás előre mozdításáért itthon. Nekünk különböző kutatásaink vannak, szántóföldi, kertészeti, állattenyésztési, szőlészeti szektorokban is, illetve agrárgazdasági kutatásokkal és szakpolitikával is foglalkozunk. És nagyon fontos tevékenységünkben az, hogy mi részvételi kutatást folytatunk, ami azt jelenti, hogy a gazdálkodókkal együttműködésben, illetve az élelmiszer értéklánc más szereplőinek is a bevonásával működünk. Tehát a mi kutatásaink azok tényleg olyan problémákra irányulnak, ami gazdálkodóknak jelenleg fontos, és ami hasznos nekik, és az eredményeinket utána fel tudják használni, beépítve a saját folyamataikba. És a kísérleteink azok nagyrészt működő gazdaságokban vannak beállítva, úgyhogy tényleg így a gazdálkodóknak az aktív bevonásával valósulnak ezek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Világítótorony Ökogazdaságok Hálózatáról hallhattak Tóth Lillával, a kezdeményezést elindító Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kutatójával, a hálózat projektkoordinátorával beszélgettünk.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöld elő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöld elő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára a jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Városmarketing mintaprojekteket hoznak létre annak érdekében, hogy a települések fejlődjenek és a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, mondta professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója.
2: Most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 11 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert ezt szeretnénk nagyon komoly országos ügyé tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyen nem megvan az együttműködési készség. Hát ez minden város egyedi, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból.
1: Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Város Marketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek az országban, mint a projekteket szeretnének létrehozni. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a Város Marketing, állítja a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing Intézetének vezetője.
2: Részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúra, várost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing, volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatnál, csak még nem kellene ellőrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról is, ezt kellene kihasználni.
1: A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retrózene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A víradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófa védelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten igéjét olvasom a Krónikák második könyvének első részének első 13. verséből válogatás. Salamonnak, Dávid fiának a királyi hatalma megerősödött, mert Istene az Úr vele volt, és egyre nagyobbá tette. Összehívta Salamon egész Izraelt, az ezredeseket, a századosokat, a bírákat, és egész Izrael minden főemberét, a családfőket, és elment Salamon az egész gyülekezettel együtt a gibeoni áldozóhalomra, mert ott volt Isten kijelentésének a sátra, amelyet Mózes, az Úr szolgája készítetett a pusztában. Azon az éjszakán megjelent Isten Salamonnak, és ezt mondta neki: kérj valamit, én megadom neked. Adj azért nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Különben ki tudnák kormányozni a te nagy népedet. Isten erre ezt felelte Salamonnak: mivel ez a szíved vágya, és nem gazdagságot, vagyont vagy dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet, hanem bölcsességet és értelmet, hogy kormányozni tud népemet, amelynek a királyává tettelek, ezért megadom neked a bölcsességet és az értelmet, sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget is adok neked, amelyhez fogható nem volt, és nem is lesz egy királynak sem, sem előtted, sem utánad. A Krónikák második könyvének olvasását kezdjük el ma, s már az első fejezet egy olyan történetet tár elénk, amelyben Isten egészen rendkívüli módon szól az emberhez. Azt mondja Salamonnak: kérj, amit csak akarsz, és én megadom neked. Mintha a mesében lennénk, s kifogtuk volna az aranyhalat, aki szintén ezt kínálná nekünk: teljesítem minden kívánságod. Ez a mondat Salamon életének egyik legfontosabb pillanata, anélkül, hogy tudnánk a folytatást, bár ismerjük, érezzük, ezen áll vagy bukik minden. Itt dől el az élete, de nem csak az övé, hanem az egész népé is, hiszen ő a király. A mi életünkre nézve is vannak ilyen kulcsfontosságú pillanatok és ilyen mindent meghatározó kérdések. Isten ugyanis a teremtés óta kérdez. Az első kérdés így hangzott az emberhez: hol vagy? Isten keres minket. Isten kérdez minket, és várja a válaszunkat, mely sorsdöntő az életünkre nézve. Ha Isten valóra váltaná egy kérésünket, vajon mi lenne az? Mit kérnénk? Gazdagságot, hatalmat, befolyást, egészséget, hosszú életet, biztonságot, sikert?

ilyen pillanatunk volt. Éjjeli tusakodások, hogy merre tovább, hogyan döntsünk, hogyan készüljünk fel valamire. Nos, Salamon ebben a különös éjjeli találkozásban így válaszolt Istennek. Adj nekem bölcsességet és értelmet, hogy tudjam ennek a népnek az ügyeit intézni. Válasza azt mutatja meg, milyen ember is valójában az ifjú uralkodó. Olyan, akinek a küldetése, egy nép és ország vezetése fontosabb, mint a saját jóléte. A szolgálat fontosabb, mint a személyes érdek. Salamon nem önmagát akarja pusztán pályára állítani, önmegvalósítani, hanem az Isten akaratát keresi. Jakab levele szerint a bölcsesség felülről érkezik. Nem egyszerűen okosság, hanem Isten akaratának a felismerése és követése. Nem elméleti tudás, hanem Istenre figyelő élet. Salamon kérése ugyanaz, mint a Zsoltáros szava. Ismertesd meg velem az élet útját. A bölcsesség célja nem az, hogy okosabbak legyünk, hanem az, hogy Isten útján járjunk, akaratát teljesítsük, és betöltsük azt az életcélt, melyet rendelt a számunkra. Adja Isten, hogy így is legyen. Amen. Urunk, adj nekünk olyan bölcsességet és értelmet, hogy a szolgálatunk ne rólunk szóljon, hanem rólad, és hogy minden döntésünkben a te akaratod legyen az első.

Bódás János. Elveszíthetetlen öröm. Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröm van. Elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart. Nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor.

van öröm, amely soha nem apad. S ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj szót, vígaszt, ha van falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik. Minél többet adsz, te magad, annál gazdagabb maradsz.

Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Dugó Dani meg az óriás. Egész éjjel hullott a hó. Reggelre kisütött a téli nap, és olyan szépen beragyogta a világot, hogy mindenkinek jó kedve lett tőle. A komédiás kocsiból is mindenki kisétált a szabadba, csak Kukó maradt benn, mert ő jobban szerette a nyári napsütést. Tán a piros orrát féltette, hogy megsáppad a hidegtől. Dani jókedvében alig fért a bőrébe. Bolondos táncokat járt, azután szélkeleppel elindult felfedező útra, mert ebben a faluban még nem jártak. Bekukkantottak minden udvarba, és csak délfelé vetődtek haza. Alig léptek be a vendéglő udvarára, ahol megszálltak, Dani rettentő visítással kapta nyakon szélkelepet, és rángatta kifelé. Ilyettében a foga is vacogott szegénynek. Mit láttál, mi bajod? Csodálkozott szélkelep. Na, pajtás, fussunk, rettentő óriás van az udvaron, úgy villog a szeme, hogy biztosan megesz, talán éppen dugó gyerekre, vagy gólya pecsenyére fája foga. Dani meg sem állt a harmadik házig, és szélkelepet sem engedte megállni. Ott kuporogtak egy darabig, aztán a gólya fázni kezdett. Menjünk már haza, Dani, kerüljünk be hátulról, hát ha akkor nem lát meg, talán el is ment már. Óvatosan megkerülték az épületet, és a hátsó kis ajtón lopakodtak be. De bizony, a rettentő óriás most is csak ott állt az udvaron. Olyan kövér volt, hogy két ember is alig érte volna körül. Egyetlen vastag lábon állott. Hosszú karja fenyegette, szorongatott egy seprűnyelet. A szájában ócska pipa volt, a fején meg valami nagyon félelmetes köcsök kalap. Fehér volt az egész óriás, és szörnyen csillogott a napfényben. Nézzük meg közelebbről, mondta Dani, akiben a kíváncsiság most erősebb volt a félelemnél. És közelebb lopakodtak. Az óriás nem mozdult. Már eléje is kerültek, és mégse emelte fel a seprőt. Dani megemelte a sipkáját, hát lám, az óriás rá se nézett. Talán nem volt kíváncsi, vagy látott már ilyen kis dugó gyereket máskor is. Egyszer csak Daninak szörnyű dolog jutott eszébe. Te szélkelep, hát ez a szegény óriás meg van fagyva, olyan hideg van, hogy nem csoda, rajta meg nincsen semmi ruha. Hát, az bizony meg lehet, pajtás. Mit kéne tenni, nem bánt, ha feléreztjük? Nem hinném. Az óriások a mesében is mind jó szívűek. Ez is biztosan onnan került ide. De hogy lehetne feléleszteni? Hát, tehát ha vastag lábát meleg vízbe állítanánk, felé lenne tőle, mert mikor neked megfogyott a lábad, a komédiás néni előbb hova dörzsölte, aztán meg forró vízzel mosogatta. Hát, hó, az van itt elég. Dörzsöljük meg jól, aztán meg hozhatsz meleg vizet. Dani nekiállt, és addig dörgölte az óriás lábát, míg egész meg nem vékonyodott. Ó, látod, biztosan meg volt agadva szegénykének. Aztán nagy kinnal odahozta a vizes kannát tele forró vízzel, amit a tűzhelyről csent el, és szépen ráöntötte az óriás megvékonyodott lábára. Hát lám, csak ugyan megmozdult őkelme. Dani örvendezve futott be, újabb meleg vizet hozott. Addig locsolgatta a fehér óriást, hogy az egyszer csak nagyot lódulva felfordult. Leesett a köcsök kalapja, elgurult a pipája, de még a seprű is kipottyant a kezéből. De amitől Dani legjobban megijedt, a feje is legurult őkelmének, és szép fehér darabokká esett széjjel. Dani sírva szedegette össze, megpróbálta összeragasztani, de hiába. Egyszer csak nagy nevetést hall a háta mögött. Egy sereg gyerek állt ott. Mit csinálsz a emberrel, Dani, és miért sírsz? Mert eltörtem is, és most meghalt is, és most mi lesz? A gyerekek aztán megvigasztalták. Hamar összehordtak egy csomó havat, és még nagyobb, még szebb hóembert építettek. Dani is segített, még tollat is tűzött a köcsök kalapja mellé. Szélkelep még sokáig bosszantotta azzal, hogy hogyan ijedt meg az óriástól.

Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára a jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papír nyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben 32. alkalommal tartotta meg a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége hagyományos nyári konferenciáját a Debreceni Református Nagytemplomban. A találkozóra az egyházkerületi nőszövetségek mellett más egyházkerületi és határon túli nőszövetségi tagok érkeztek, közel 450-en. Idén az Erdélyi Református Nőszövetség mutatkozott be, emellett miután 2026 az imádság éve, az imádság jegyében telt a konferencia. Az eseményen megtörtént a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségének tisztújítása is. Mai magazin műsorunkban a találkozóról hallhatnak.

0: Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
1: Koncz Bágási Katalina, a Magyar Református Nőszövetségének elnöke, hogyan értékeli ezt a konferenciát, ami Debrecenben évről évre megrendezésre kerül?
2: A Tiszántúli Református Nőszövetség életében a nagy templomi konferencia június végén mindig egy kiemelkedő alkalom, komoly hagyományra tekint vissza, hiszen ez már a 32. Ugyanakkor országos elnökként nagy öröm a számomra, hogy egy évvel ezelőtt, amikor az egységnap volt, akkor országos nőszövetség és a Tiszántúli Nőszövetség összefog tudta megtartani a közös nagy konferenciát ugyan az egységnapon. Két év elteltével pedig ott tudjuk folytatni, ahol két éve abba hagytuk, hiszen ez a Tiszántúli Nőszövetségnek a fő konferenciája minden évben. Ebben az esztendőben ehhez még társul az időközi tisztújítás is, amelyet nagyon komoly előkészület előzött meg, egyrészt a személyi kérdésekre, másrészt természetesen be kell tartani a nőszövetség választási törvényeit, de azt gondolom, hogy a kettő együtt így jól kiegészíti egymást, hiszen most vagyunk itt több százan mindannyian, és nem csak a választás szempontjából szimbolikus, hanem a választás megerősítését is gyakorlatilag ez egy pluszként, mint adalékként hozzájárul a konferenciához.
1: Minden évben itt van ezen a konferencián, vagy itt volt korábban?
2: Nagyon sok konferencián voltam az utóbbi 10-13 évben. Igen, talán lehet azt mondani, hogy mindegyiken. Igen.
1: Ennek a választásnak mekkora súlya van, az új elnökség mit jelenthet az egyházkerület nőszövetségének életében?
2: Azt gondolom, hogy nagyon kipróbált emberek a jelöltek, akik a szavazólapokon név szerint szerepelnek, és nagyon képzett emberek, akik nagyon jó kapcsolatban vannak az előző elnökséggel. Tehát túl vagyunk már azon, hogy ők betanítottak, mert sokkal régebb óta itt vannak a nőszövetségi szolgálatban, 10-20 vagy akár több éve, és megérett a helyzet, hogy most ők átvegyék a stafétabotot, és ugye ez nem egy villámcsapásszerű döntés volt, mert két évvel ezelőtt volt a rendes tisztújítás, és az akkori elnök asszony, dr. Gál Botonné, dr. Ceglédi Mária nem árult zsákba macskát, kettő évre vállalta, ezt a vállalását megerősítette, és így mindenki tudott erre készülni, tehát kipróbált úton járunk, és kipróbált embereket remélünk az új vezetőségbe a választás után.
1: Ön mit remél ettől a választástól, illetve mennyire tartja a kapcsolatot az egyes nőszövetségi tagokkal itt egyházkerületen belül?
2: Amióta országos elnök vagyok, egyre jobban ismerem az egész országot, de természetesen Tiszántúl előnyben van, hiszen magam is tiszántúli vagyok, és a Békési Egyház megyéből érkezem. Tehát a tiszántúliakat még inkább a sajátjaimként tudom kezelni, és ez igaz a gyülekezeti nőszövetségi tagokra, az elnökökre, illetve magára a kerületi elnökségre is. Én nagyon sokat tanultam az előző, a most leköszönő elnökségtől, az új elnökséggel pedig nagyon jó munkakapcsolatom van korábbról. Nem csak mint elnök, vagy nem csak most, mint ügyvezető elnök, vagy leendő elnök, hanem sokkal korábbról, hiszen mindannyian több mint 10 éve kerültünk be egyszerre nagyjából egy időben a vezetőségi szintbe, amikor újra élesztették a megyei koordinátorok funkcióját, és a mostani választási jelöltekkel én akkor ismerkedtem meg. Tehát egy nagyon jó személyes és egy nagyon jó munkaszolgálati kapcsolat is van közöttünk, úgyhogy a reménység az erős, hogy az előttünk álló 3 évet jól tudjuk kezelni, jól tudunk összedolgozni, és közös gondolatok alapján tudunk előre haladni.
1: Nyilván a hagyományokat tisztelni kell.
2: Egyértelműen szerintem nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy ilyen leköszönő elnökségtől tudjuk átvenni a stafétabotot. Én ezt tudom mondani 2 évvel ezelőttről az országos szinten, és teljes mértékben ezt látom itt a tiszántúli kerületben. És ez egy nagyon fontos dolog, és a szolgálat kiegyensúlyozottságához járul hozzá.
1: Elmúlt 2 évében sok változás történt?
2: Igen, mondhatjuk azt, hogy szemléletbeli változás, technikai megújulás, amit az élet hoz magával, azt most nekünk kellett megtennünk. Az elődeink 10 évvel ezelőtt ugyanilyen technikai, törvényi változtatásokat, módosításokat tettek meg annak az időszaknak a követelményeihez képest. A mi első 1,5 évünket is ez jellemezte, most pedig egy sokkal tudatosabb előrehaladás, amelyben partnereim nem csak az országos elnökség, hanem mind a 4 kerület elnöksége is, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Nagy Zsoltné Kis Katalin, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének most már hivatalos elnöke. Hogyan értékeli ezt a megtisztelő szerepet?
3: Először is picit pontosítani szeretnék, hiszen a teljes hivatalossághoz még a 2 hét fellebbezési időt meg kell várni, és aztán válik jogerőssé a mostani választás eredménye. Nagyon nagy dolog ez az én őszinte meggyőződésem, hogyha egy közösség valakit vezetőjéül választ, illetve bármilyen tisztségre méltónak, alkalmasnak talál. Nagyon örülünk annak, hogy ha már ez a lemondás megtörtént az előző elnökség részéről, akkor elérkezhetett ez az új pillanat, hiszen a változás természetes része minden szervezet, minden közösség, sőt az egyének életének is. Hogy ez a változás önmagában majd, illetve eredményében jó lesz vagy rossz, az ugye majd kiderül az idők során. Reméljük, hogy sok jó származik majd ebből a közös munkából.
1: Előtte is aktívan részt vett a Nőszövetség életében?
3: Igen, már egy jó ideje elnök helyettesként tevékenykedtem, illetve korábbról az Bihari Egyházmegye összekötőjeként is szolgáltam, és hát nyilván a saját Nőszövetségünkben is végezzük a feladatainkat.
1: Beszéljünk akkor a konferenciáról. Ez már a 32. alkalom. Mennyire fontos ez a konferencia a nőszövetségek számára?
3: Egy nagy konferencia, legyen szó bármilyen közösségről, mindig a seregszemle ideje is. Azt is jelenti, hogy újra megerősödünk abban, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy vannak hozzánk hasonlóak, vannak akikkel hasonlóan gondolkodunk, akikkel együtt tudunk szolgálni, akikkel közös ügyünk van. Ilyen értelemben lehetünk kicsit együgyűek azokkal, akikkel összetartozunk. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk egymást, hogy összegyülekezünk, és hogy együtt tanuljunk, hiszen minden találkozás a tanulás alkalma is. A mostani konferencia vezérgondolata a imádság évéhez kapcsolódik. Ezt mindig fontosnak tartjuk, hogy ami az év aktuális témája, azt mi is pártoljuk, és abban mi is tovább gondolkodjunk. Úgyhogy az imádság évéhez kapcsolódva az imádkozásról, a család imádságos kíséréséről, a gályarabok imádságairól és hasonlókról lesz szó, illetve mindig figyelünk arra, hogy a határon túl élő társainkat is megszólítsuk, illetve megszólalni engedjük. Most az Erdélyi Nőszövetség lesz az, aki bemutatkozik, és akiket egy picit közelebbről megismerhetünk.
1: Hányan is honnan érkeznek?
3: 450 körüli a regisztrált résztvevő szám. Most nagyon pontosat ebben a pillanatban nem tudok mondani, de 450 körüli a regisztrált jelentkezői szám. A Tiszántúlról érkezik nyilván a nagy többsége ennek a résztvevői létszámnak, de szép létszámmal érkeznek a Párciumból, a Királyhágó mellékről, illetve képviselőik révén lesznek jelen az erdélyiek, a kárpátaljaiak és a Duna mellékről érkezik képviselő.
1: Az előadásokon kívül milyen programok vannak még?
3: A mai nap ugye istentisztelettel kezdődik Kolumbán püspök úr szolgálatával, aztán a feleségét kértük arra, hogy hogyan kíséri imádságos lélekkel a családot, ami azért egy asszonynak mindig nagyon fontos feladata. Ugye a gályarabokról szóló előadás, aztán a választás eredmény kihirdetése hangzik el a találkozáson, aztán az Erdélyi Nőszövetség életét megismerjük, és egy zenés áhítat lesz a záró, amikor Sárosi Dániel zeneigazgatóról orgonaművész fog közöttünk szolgálni, illetve Feketéni főtiszteletű asszony, Feketéni Kavisánszki Györgyi főtiszteletű asszony lesz a szolgálattevő a délután folyamán. Zászlószentelésre is sor kerül, a tiszamogyorósiak hozzák most az új zászlójukat. Ez lesz a mai napnak a rendje.
1: Itt a korábbi beszélgetések során elhangzott, hogy fontos egy kicsit megújulni, felfrissülni a Nőszövetségnek, és az új vezetőség ezt a feladatot most el tudja látni.
3: El kell, hogy lássuk, hiszen erre is megbízást kapunk, mert minden változás valóban egy megújulást kell, hogy hozzon, illetve ez a szerencsés egy megújulást hoz. Az elmúlt évtizedekben nagyon aktív volt a Tiszántúli Nőszövetség, és természetes dolog, hogy vannak olyan idő időszakok, amikor egy kicsit úgy lejjebb hagy az aktivitás, aztán újra meg kell erősödni, és meg kell frissülni. Reméljük, hogy ez egy ilyen felfrissülő időszak lehet a nőszövetség életében.
1: Ezt hogy lehet megtenni? Rendezvényekkel, találkozókkal? Milyen módon?
3: Nagyon jól begyakorlott hagyománya van nálunk a találkozásoknak, hiszen ősszel-tavasszal Berekfürdői konferencia, Bibliaiskola, nyáron ez a nagy konferencia itt a nagy templomban, és ami nagyon jó dolog, hogy egyre több egyházmegyében, lassan már mindenütt megtörténik az egyházmegyei nőszövetségi találkozó. Természetesen önmagában a találkozás még mindent nem fog megoldani, de szeretnénk kicsit megfrissíteni ezeket a találkozókat is, hiszen változik a világ is körülöttünk, lehet új eszközöket, új módokat találni. Reméljük, hogy az Úristen megáldja a gondolatainkat.
1: Új feladatok is kellenek a megújulásban?
3: Biztosan találhat a nőszövetség is a változó világban újabb feladatot magának. Ezeket majd együtt át fogjuk gondolni az új elnökséggel és az egyházmegyei összekötőkkel, és a fejünket összedugva meglátjuk, hogy mi az, amiben esetleg megújulást hozhatunk.
1: Az ön fejében van valami, amit szeretne megvalósítani új elnökként?

0: Vasnév Faragó Gabriella, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének új elnök helyettese, hogyan fogadta ezt a megtiszteltetést?
1: Ezt a megtiszteltetést nagy szeretettel fogadtam, és nagy várakozással vagyok a posztommal kapcsolatosan, a szolgálatommal kapcsolatosan. Megmondom őszintén, hogy eddig közel 10 évig a egyházkerület pénztárosa voltam, és a vezetőségben ugyanúgy benne voltam, tehát minden csinyát, binyát, háttérmunkáját segítettem levezényelni, megszervezni. Ez az elnök helyettesi pozíció vagy szolgálat inkább egy másfajta műfaj lesz. Nagy örömmel és várakozással vagyok.
0: Akkor belelátott már eddig is a Nőszövetség munkájába?
1: Így van, beleláttam, igen, de egész más minőséggel és más tartalommal kell majd ezt a szolgálatot betölteni.
0: Az első nagy mérföldkő a mostani konferencia.
1: Így van. Hát ez hetekkel, hónapokkal ezelőtt kezdődik a konferencia szervezése, ugye az előadók felkérésével, a program összeállításával, időpontok egyeztetésével, vendégek meghívásával, téma kitalálásával, vezérige kitalálásával, illetve hát kiimádkozásával pontosabban, hogy mi az, amit egy-egy ilyen konferencia nyújthat a résztvevők számára.
0: Miről fog szólni a mostani konferencia?
1: Az imádság évében vagyunk, ugye 2026 év az imádság éve, a vezérigénk a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetéből való, ami így hangzik: a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Várjuk az Erdély Egyházkerület püspökét, dr. Kolumbán Vilmos püspök urat, aki az áhítatot fogja megtartani, illetve az ő kedves felesége, főtiszteletű asszony fog egy előadást tartani a család imádságos kísérése kapcsán, témában. Az imádság körül forog ez a konferenciánk is, hiszen a keresztény életünknek egyik alappillére az, hogy imádsággal élünk, és imádságban fohászkodunk Istenhez.
0: Nem először vesz már részt ilyen konferencián. Milyen hangulata van ezeknek a találkozóknak?
1: Ez a találkozó mindig szeretetteljes, nagy örömmel várjuk a vendégeket, nagy örömmel veszük fel ismét, akár a külhoni magyarokkal a kapcsolatot telefonon, levélben, vagy a belföldi nőszövetségekkel a kapcsolatot, és hát ez egy nagy családként működik ez a konferencia. Most körülbelül 450 ember vett részt ezen a konferencián, úgyhogy egymás nyakába örömmel beleborulunk és megöleljük egymást. Egy nagy családként működik.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy a Debrecen Téglás-Kerti gyülekezetből érkezett. Milyen nőszövetségi élet zajlik ott?
1: Debrecen Téglás-Kerti gyülekezet nőszövetsége éppen most ünnepelte az elmúlt héten 10 éves fennállásának 10 éves jubileumát. 16 fővel indultunk annak idején, és most 25-en alkotjuk ezt a nőszövetséget. Ez egy szintén egy kiterjesztett gyülekezeti család, akik egy hónapban egyszer vesztek részt a Biblia órákon, tanulmányozunk a Bibliát, beszélgetünk, bizonyságot tesznek egymás előtt, megnyílnak az asszonytestvérek egymás hite által épülve. Nagyon-nagyon szoros testvéri kapcsolat fűzi egymáshoz a testvéreket, úgy hívják egymást, hogy tesók. Úgyhogy ez nagyon kedves, azt hiszem mindent elárul.
0: Ezt a fajta munkáját tudja majd kamatoztatni, mint vezetőségi tag?
1: Igyekszem kamatoztatni, az elnök asszonnyal karöltve. Régről ismerjük egymást Nagy Zsoltné Katival, úgyhogy évtizedekre visszamenőlegesen van közös

0: hitbeli élményünk is, úgyhogy mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy a Tisztántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének a lelki ápolását is ismételten egy kicsit felrázzuk, mert mintha egy kicsit alvó állapotba került volna, így a Covid után nem az igazi lendületet kapta meg, vagy vissza, úgyhogy mindenben segítségére leszek az elnökasszonynak.
1: Akkor a cél a felrázás, úgymond?
0: Igen, egy kicsit lelkileg aktivizálni a nőtestvéreket.
1: Sándor Enikő nőszövetségi összekötővel beszélgetek. Nagy kihívás egy-egy ilyen konferencia, úgy gondolom.
2: Igen, számomra azért is nagy kihívás, mert először veszek részt a szervező bizottságban, vagyis legalábbis így, hogy korán reggel kellett jöjjek, és itt a eligazításban is részt vettem, úgyhogy tényleg nagyon, de nagyon várjuk mindig ezt az alkalmat. Egy évben egyszer van ilyen konferenciánk, és ilyenkor összegyűlünk a kerület minden részéről, találkozunk régi ismerősökkel. Megközelítőleg van 500 fő, talán remélem, hogy lesz az előzetes bejelentkezések alapján, mert regisztráció volt a vendégekkel, meghívottakkal együtt, illetve hát várjuk még a Kárpát-medencéből a nőszövetségi küldöttségeket, úgyhogy reméljük, hogy szép számmal megint összegyűlünk ebben az évben is.
1: Beszéljünk arról, hogy mi egy nőszövetségi összekötő feladata.
2: Én a Hajdúvidéki Református Egyházmegye nőszövetség összekötője vagyok, ebben az egyházmegyében működő nőszövetségeket, a gyülekezetekben működő nőszövetségeket tájékoztatom, őket képviselem, illetve ez mindig is volt egy ilyen tisztség, hogy a kerületi vezetőség az egyházmegyékből választ egy személyt, akikkel tartja a kapcsolatot, és akiken keresztül tájékoztatja a gyülekezeti nőszövetségeket.
1: Közös rendezvények vannak?
2: Igen, ez már régóta pár éve tartjuk. Nekünk 6. alkalommal volt ebben az évben megyei nőszövetségi napunk, vagyis női alkalmunk, ahol összegyűlünk a megyének a nőszövetségei, és ott előadás, kis ismerkedés, beszélgetés, ami ezeknek a napoknak a programjai.
1: Zajlik az élet a nőszövetségen belül? Mit lehet elmondani? Mennyire aktívak a nők?
2: Egyébként mindig azt mondjuk, hogy a nők munkálkodnak és szolgálnak a gyülekezetben, ha van nőszövetség, ha nincs, hiszen azért ezt tudjuk, hogy a női személyek mindig nagyon összetudják fogni a gyülekezetet, úgy, ahogy a családot az anya összefogja, ugye a nőszövetség az anyja a gyülekezetnek, és általában a szeretett vendégségeket, a templomtakarítást, vagy bármilyen gyülekezeti rendezvénynek az első megszólítottjai mindig a nőszövetség, hogy akkor csinálunk egy ilyet. És akkor a nők odaállnak és csinálják. De nagyon aktívak, mindenki a maga helyén, a maga adottságainak megfelelően végzi a szolgálatot.
1: Fiatalok vannak?
2: Akadnak, de még ugye ebben munkálkodunk most, ez egy nagy kihívás számunkra, hogy az előregedő gyülekezetekben ugye előregednek a nőszövetségi csoportok, meg tagok is, de mindig agitálunk, és mindig van egy-két olyan fiatalabb személy, aki érzi a elhívást, és elindul a nőszövetség útján.
1: Hajdúhatházon önöknél milyen a nőszövetség?
2: Nálunk is inkább idősebbek vannak, hát sokan meg is haltak, illetve elköltöztek idősek otthonába, de próbáljuk pótolni és életben tartani a nőszövetsége.
1: Beszéljünk egy kicsit a konferenciáról. Mit fog mindez szolgálni? Milyen üzenetet hordoz?
2: Hát ez most egy olyan konferencia, ami egy összevont alkalom, hiszen a tisztújítás történik meg a konferencia előtt, mert ugye tisztújításunk lesz időszakon belül, időközi választásunk lesz, és itt most egy megújulás kell, ugyanúgy, ahogy az egyházban is érezzük, hogy megújulás kell, itt is látjuk, hogy megújulás kell, hiszen a kornak, illetve a társadalmi körülményeknek a kihívásaira válaszolnunk kell, és ha életben akarunk maradni, mi nőszövetség, akkor nekünk is ebbe az irányba el kell mozdulni.
1: Nagy Némudra Mónika, a Debrecen Nagy Templomi Református Nőszövetségének vezetője. Önöknél milyen munka folyik?
3: Mi egy fiatal nőszövetség vagyunk, 2023. októberében jöttünk részre, jelenleg 60 fő nőszövetségi tagunk van. Mi mindenképpen ezen a gyönyörű szép rendezvényen, mint vendéglátók veszünk részt. Az előkészületekben vettünk főleg részt, és nagyon hálásak vagyunk ért, hogy itt a Nagy Templomban kerül megrendezésre minden évben a kerületi nőszövetségi konferencia.
1: Milyen hangulata van egy-egy ilyen találkozónak?
3: Hát ez egy nagyon meghitt hangulata van, főleg Kárpátaljáról is ugye érkeznek külhoni testvéreink. Körülbelül 1100-an, 1200-an veszünk részt ezen az alkalmon. Mindenkinek nagyon fontos, hogy megélhessük a hitünket, és mi nőszövetségi tagok egy gyülekezetben, mi vagyunk a háziasszony. Szoktuk mondani, a lelkész a házigazda, a nőszövetségi tagok pedig a háziasszonyok, és nagyon nagy ereje van ezeknek a találkozásoknak.
1: Miért csak 2023-ban alakult önöknél nőszövetség?
3: Dr. Gálné, Dr. Ceglédi Mária, ugye a kerületi nőszövetségi elnökasszony, na, kevesebb ideje volt elfoglaltsága mellett, hogy létrehozza ezt a nőszövetséget. Női kör már nagyon régóta működött a Nagy Templomban, és Veszeci Andrásné Ágival, a nőszövetségünk elnök helyettesével megfogalmazódott a szívünkben az igény, hogy ehhez a csodálatos szerveződéshez, a nőszövetséghez csatlakozzunk, és ezért hivatalos formában 2023-ban jött létre, de nagyon régóta működött női kör a nagy templomban.
1: Női körön belül mit csináltak?
3: Női körön belül Isten igéjek körül találkozókat szerveztünk, gyakorlatilag ugyanúgy működtünk, mint a nőszövetségi keretek közül, támogattuk a gyülekezeteket, rendezvényeket, új gyülekezeti tagokat, alkalmak szervezésében segítkeztünk, különböző szolgálatokat vállaltunk, akár egy szeretett vendégség, akár egy beszélgetés, egy bibliakörnek a támogatása, ilyen feladatokat láttunk el.
1: Akkor kimondatlanul működtek?
3: Kimondatlanul igen, együttműködve a lelkészekkel és a különböző bibliakörökkel, diakónussal, diakóniai körrel.
1: Azóta, mióta hivatalosan megalakultak, megváltozott az életük?
3: Újformán változott meg, hogy rendszeresebbek a találkozóink, a nőszövetségi alkalmak beépültek a nagy templomi gyülekezet életébe, istentiszteleteken alkalmainkat, gyűjtéseinket, szerveződésünkre hirdetésre kerül, bemutatkozunk évente egyszer egy PPT keretében, hogy milyen munkásságunk volt abban az évben. Igen.
1: Szokatlanul nagy létszámmal alakultak meg.
3: Igen, nagy volt az érdeklődés a gyülekezetben, de ha megnézzük, a gyülekezetünk létszáma is magasabb, mint más gyülekezeti, ennek arányában igen szép számban tudtunk megalakulni, és amikor lehetőség engedi, a nőszövetségi tagoknak megjelennek a rendezvényeinken.

0: Ceglédi Mária nagyon-nagyon sok éven keresztül vezette a tiszántúli református egyházkerület nőszövetségét, és hát átadta most a stafétabotot a fiatalabb korosztálynak, ismét nőszövetségi konferencia. Hogy éli meg mindezt, hogy most más minőségben van itt?
1: Hát nagy hálaadással jöttem, majd be fogok számolni a majdnem 34 év szolgálatról, és egyáltalán a tiszántúli egyházkerületi nőszövetség 34 évéről, amit újjáalakulás óta történt eseményekről. És hát nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és hogy ismét egy ilyen szép konferencián lehetünk.
0: Korábban beszélgettünk arról, hogy mindenféleképpen folytatja ezt a munkát.
1: Igen, hát mindenképpen szeretném. Hát a szívemen viselem a nőszövetség ügyét, és ha szükség van rá, akkor természetesen segítek is, amiben tudok, és részt veszek a munkájában.
0: Most a konferencián is segített?
1: Hát az előkészítésben azért még a sok éves tapasztalattal volt, amit tudtam segíteni.
0: Nagy feladat megrendezni egy ilyen találkozót?
1: Nagy feladat, nagyon-nagyon sok mindenre kell ügyelni és figyelni, és ez nagy gyakorlatot igényel.
0: Beszéljünk erről a több mint 30 évről. Milyen volt mindez, és melyek voltak a nagy mérföldkövek?
1: Az első években volt a építkezés, amikor még sokan éltek azok közül, az alapítók közül, akik a régi nőszövetség, tehát az 1944 és 50 között működött Zsindeljné Tüdős Klára által vezetett nőszövetségben is dolgoztak, illetve emlékeztek, hogy az hogyan működött. És akkor azból próbáltak sok mindent áthozni és átörökíteni, amit aztán át is vettünk, és természetesen a mai kornak megfelelően ugye új dolgokat vezettünk be.
0: Sok nőszövetség alakult ez alatt az idő alatt?
1: Igen, azt mondhatom, és különösen most az utóbbi két évben 8, sőt most már a 9. is jelentkezett, hogy most már meg szeretnének alakulni, és aminek nagyon örülök, hogy nagyon megfiatalodott a tagság ezekben az újonnan alakuló nőszövetségekben.
0: Vajon mi lehet az oka annak, hogy felismerték a nők a gyülekezetekben, hogy szükség van erre a munkára is ilyen összefogott formában működjenek?
1: A gyülekezete életet nagyban segíti a nőszövetségi munka. Úgy szokták mondani, hogy a háziasszony, a gazdasszony egy gyülekezetnek, de valóban így van. Sok mindenre figyel, amire a presbitérium ugye esetleg nem tud, ugye ott zömében azért még férfi tagok vannak, bár ez most már megváltozott, de azért a női munka egy melegséget ad, otthonossá teszi a gyülekezeti életet, és ez nagyon fontos a hétköznapokban.
0: Emellett nyilván arra is ügyeltek, hogy biblia órákon, konferenciákon találkozzanak, és nyilván egyfajta tudást is szerezzenek.
1: Hát a biblia olvasásra, imádságra épül ez az egész nőszövetségi szolgálat, és aztán rendeztünk konferenciákat, bibliaiskolákat minden évben. Görögfürdőn, mindig tavasszal, ősszel konferenciát, nőszövetségi konferenciát, és nyáron, mint most ez a mostani is, egy nagy nyári konferenciát, ami túlnőtt a határokon, mert itt mindig a Kárpát-medence összes egyházkerületéből várjuk a testvéreket.
0: Ennek a konferenciának mekkora hagyománya van?
1: Ez a Covid-ot kivéve minden évben megtartottuk, és erre mindenki számít, és jön, és ez egy olyan nagy dolog, mert sokan utaznak, és a testvérek is ebben a melegben, mostanában, az utóbbi években már június vége nagyon meleg, és jönnek hűségesen, és vállalják ezt a törődést, és jönnek, hogy részt tudjanak venni velünk együtt ezen az alkalmon.
0: Van ennek forgatókönyve, ami mindig hasonló?
1: Van egy bizonyos forgatókönyve, az biztos, hogy mindig egy másik egyházkerületből hívunk lelkészt, aki igehirdetés szolgálatát végzi. Most az idén az erdélyi új püspök úr Kolumbán Vilmos fog jönni, és ő fogja hirdetni az igét, és az ő felesége fogja tartani az előadást.
0: Jubiláló nőszövetségek is vannak minden évben.
1: Igen, őket ilyenkor szoktuk köszönteni, 5, 10, 20, 30 éveseket, és akkor adunk nekik mindig egy nagyon szép díszes oklevelet. Mi úgy gondoljuk, hogy erőt, egymástól sok tapasztalatot szerezhetünk. A jövőre nézve energiát, egy kis föltöltődést mindenképpen, amit itt hallunk és látunk, azt egy évre el lehet raktározni, és abból lehet sok erőt meríteni.
0: Az új vezetés mit nyújthat a nőszövetségnek?
1: Én nagyon örülök, mert átadjuk olyanoknak a vezetést, akikkel együtt dolgoztunk, hűséges szolgatársaink, fiatalabb szolgatársaink, akik valószínűleg remélhetőleg fogják vinni tovább azt, amit mi is örököltünk, tanultunk az elődeinktől. Mindezt a gyülekezetek javára és Isten dicsőségére.
0: Nyugodt szívvel tettem meg, hogy átadja a stafétabotot?
1: Igen, én megnyugodt szívvel, és nagyon hosszú ideig voltam a vezetőségben. Eljön egy idő, amikor át kell adni, és én nyugodt szívvel adom, mert olyanoknak tudom átadni, akiket ismerek, akik tudom, hogy jó kezekbe fog kerülni.
0: Mit jelentett önnek ez a több mint 30 éves munka a Nőszövetségen belül?
1: Nagyon sok szép emlék fűződik hozzá, sok ismerettség, találkozás az egész kárpát-medencei nőszövetségi közösségekkel, de nem csak, mert ugye a tavalyi református egységnapon még a világ különböző részeiből is jöttek a testvérek, és mindig tudtunk tanulni egymástól, egymás által erősödni, ami egy nagyon jó dolog.
0: Nemrégiben 32. alkalommal tartotta meg a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége hagyományos nyári konferenciáját a debreceni református nagy templomban. A találkozóra az egyházkerületi nőszövetségek mellett más egyházkerületi és határon túli nőszövetségi tagok érkeztek, közel 450-en. Idén az Erdélyi Református Nőszövetség mutatkozott be, emellett miután 2026 az imádság éve, az imádság jegyében telt a konferencia. Az eseményen megtörtént a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének tisztújítása is. Erről hallottak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Ismerjük meg egymást című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Pap Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltétel teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézy Dávid. Tehát teljesült mindaz, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredet forrásokat, és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
2: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter
4: esetője.
5: Házasságon innen.
6: Katalin.
5: És a gyerek.
7: A gólya kalifa.
8: Foszti fiú esete.
9: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
11: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
12: Öt. A Dézsának mindig megörült, mert valahogy az anyjára emlékeztette. Az udvarukban hátul Tóth Kádárnak volt a műhelye, s ő meg Rozi ott tanultak járni a dongák meg abroncsok között. Tóth bácsi csinált neki egyszer egy csepp Dézsát, amely éppen olyan volt, mint a nagyoké. Csak aztán az apja kivágta az ablakon és ordítozott, mert az igazat megvalva Tóth bácsi nem neki, hanem az anyjának akart kedveskedni. Kertészlegény volt az apja a városi kertészetben, estére járt haza. Tóth bácsi meg özvegyember, a műhely egész nap a házhoz kötötte. Az anyja micsoda hét szépség volt a sarkigérő hajával. Ezt a Dézsát itt Mihály csinálta, azaz, hogy Anzsu. Az Isten szentelje meg Annuskát, aki ezt a fertelmes nevet ráragasztotta. Neki sem akaródzik már másképp rá gondolni. Gondol pedig rá eleget, mert a fészer, ahol most lakik, valaha az Anzsu lakása volt. És mikor ő még odafent hált a konyhában, az összehajtogatható vaságyon, nem volt szabad betennie ide a lábát senkinek, még a nagy tiszteletű is kétszer meggondolta, ha benézett. Anzsu deszkával ketté választotta a hosszú fás szint, amelynek hátulsó részében az aprított fát tartották, meg a szenet. Vágott a deszkafalba egy kis ajtót, így aztán olyan volt, mintha két szobája is lenne, egy elől, egy meg hátul. Csak hogy a hátsóban tűzifát tart, mint Szepesi a fűszeres, aki göngyölegenként árulja télen a szilánkot, még az ágya alól is gyújtós áll ki. Míg Anzsu itt lakott, ő fennaludt a házban. S az jó is volt, meg rossz is egyszerre. Az jó volt, hogy csak meg kellett csavarni a csapot a kiöntő felett, aztán már mosakodhatott is. Meg aztán jó meleg volt a konyha egész télen. De azért mégiscsak konyha volt. Kati szeretett korán feküdni. Ha valaki meg rászomjazott egy pohár vízre, vagy megkívánt valamit a kamrából, rányitotta az ajtót, rágyújtotta a villanyt. Ő meg a fejére húzta a dunyhát, az alól pislogott ki, s alapjában szégyelte magát, hogy ott fekszik a konyha sarkában az ágyban, aztán járkálnak körülötte. No, itt nem háborgatja senki. Ha melegre kívánkozik, itt is megrakhatja a kis vaskályhát. Az ágya ugyan nem fért be ide, de a fapadot, amelyet a fészer oldalába szögezett be, Anzsu jó szélesre szabta valamikor. Elfért rajta a dunyha meg a derékai. Volt egy csepp asztala is, meg három lába a lavornak. Szóval igencsak mindene, mint egy valóságos szobában. De azért kívül élt a házon. S néha, mikor éjjel megrecsent valami az udvaron, megijedt és felült a sötétben. Olykor elgondolta, hogy ha valamelyik éjszaka rosszul lenne, ittán délig is elfekhetnék, betegen vagy halottan. Janka csinálja a reggelit, a tejet is ő veszi át. Ha látja, hogy nem seperte fel az udvart, egy szót se szól, veszi a nyírfaseprűt, végig szalad az utakon. Janka csak azt hinné, álmos, aludni akar. Közelebb van a 70-hez, mint a 60-hoz. Kíméli. Néha jobban szeretné, ha Janka kiabálna vele. Mióta mindent elvégez nélküle, az az érzése talán már nem is kellene a világon lennie. Sose volt annyit beteg, mint a múlt télen a nagy tétlenkedésben. Tán éppen azért, mert szinte semmit nem bíztak már rá. Még a mosáshoz is Rozit hívták, aki ugyancsak 5 évvel fiatalabb nála, de majd kicsattam most is, 63 éves korára. A víz jó meleg volt, nyögött örömében, ahogy a lába elfeküdt a dézsa síma fenekén. Szegény nagy tiszteletű, hát mégis elment. Vajon mit csinálnak a ruháival? Volt neki egy szürke ruhája, de szép ruha is volt. Még megvan, látta a múltkor, mikor Janka nyár elején naftalimba tette a ruhákat. Gyúrta eres lábát a forró vízben, és azon gondolkozott, mi lenne, ha neki ajándékoznák a szürke ruhát. Nem is olyan lehetetlen. Jankának van elég, s a kislányt meg csak nem járatják szürkében. Öregnek való az. Anzsunak még törülköző tartója is volt. Egy szarvacskát szegezett a 3 láb mellé. Mit össze nem tudott eszkábálni az a Mihály szarúból? Mit ki nem faragott? Micsoda fésűket, borotva nyeleket? Lekapta a kendőt, megtapogatta a lábát. Már régen nem volt rajta cipő. Nehéz lesz felszuszakolni, de felöltözik illendően. Mikor elállt a papékhoz, éppen 40 esztendeje, sovány köhögős lány volt. Az első évi béréből megvette a fekete ruhát meg a fejkendőt, hogy legyen majd miben a koporsóban feküdnie. Az apja úgy halt meg egy tavasszal, hogy semmi pénzük nem volt otthon. Úgy kellett eltemetni a foltos fenekű nadrágjában, majd kiette a szemüket a szégyen. Rozika úgy ordított a temetés alatt, hogy semmit sem lehetett hallani a búcsúztatóból, pedig igen szépen beszélt a pap. Mindenki azt hitte, hogy az apját jajgatja annyira, pedig a szégyentől sírt. Tudta, hogy az egész fügekert róluk beszél majd a temetés után. Vajon lecsukják-e délután a nagy tiszteletű koporsóját? Szokás ellenére lenne, nem hinné. Bár ők vétettek volna valaha a szokás ellen. Ha akkor csukva tarthatják a koporsót, sose jutnak az emberek szájára, hogy még egy tisztességes ruhát se tudtak ráadni az apjukra. Oszt a szemfödél papírból volt, meg kurta. No, rá nem fognak acsarogni, neki van ruhája, most is ezt veszi fel. Olyan áldott szövet, hogy meg se látszik rajta az idő múlása, pedig nagy ünnepre erre-arra felvette néha. A kendőt meg állandóan használja, mióta az évek leszégyelték a fejéről a rózsás kásmír kendőjét. Nem változott meg a termetesem, csak meggörbült, megsoványodott. Önálluk nem volt kövér senki. Rozikának máig átéri 2 kézzel a derekát. Jaj, micsoda szépség volt az lánykorában. 100-szor szebb még az anyjuknál is. Most, hogy Rozika eszébe jutott, megijedt. Az volt az egyetlen reménye, hogy délután kint éri majd a temetésen, s visszakéri tőle az Annuska kanalát. Szegény nagy tiszteletű, legalább üzente volna meg a zavaros beszédjével valakinek, hogy az utóján van. Akkor nem lett volna ez a nagy baj a kanállal. Keresett volna Rozikának más valamit. De Árpádka, aki utoljára meglátogatta, azzal jött haza, hogy egyformán van. Hát nem tudhatta senki. Szegény lelkem, hogy az másodszor is elárvult. Most aztán szaladhat a kanál után, mert ha Annuska hazajön, nem vesz más kanalat a szájába, mikor leül az ételhez. Rábámészkodott széles viszeres lábára. Hát hiszen, ha az ember mindent el tudna mondani, még neki is adták volna a kanalat. Annuska nincs a házban 9 esztendeje, Janka meg jó szívű, ha kéri, még oda is adja. De akkor el kellett volna magyarázni tövéről hegyire, hogy mire kell neki az ezüst kanál, s arról nem akaródzik beszélni. Janka jó asszony, mégse tudná neki elmondani, és egyik papnak sem, semmiképpen. Árpádkának még leginkább elmondaná, de azt alig-alig látja mostanában. Árpádka értené az ilyesmit. Szegény, az is mások hulladékján cseperedett. Hányszor guggolt le panaszkodni az ágya mellé a konyhában, mikor még kisfiú volt. Nincsen nekem se apám, se anyám, rít a szegény. Csak ő benne volt igazi bizodalma. Lám, hogy most is csak tőle mert pénzt kérni egyedül, de boldog is volt, hogy adhatott neki. 29 forintot adott neki tavaly decemberben. Annyia volt. Árpádka azt mondta, kamatosan visszaadja. Jól is teszi, mert azóta minden csak drágább lett. Szegény, hogy az is olyan nehezen él. Mikor ő a két iskoláját kijárta, sose gondolta volna, hogy ilyen keveset fizetnek a tanítónak. Lám, ez is alig vergődik a fizetéséből. Sokat költ a halottaira szegény. Meg is áldja a teremtő érte. Apródonként minden könyvét a zsibogóra küldi Rozikával, aztán a pénzt mind odaadja Emecsére. Jó volna látni szegény vízbefult jegyzőn és sírját. Olyan lehet az, mint a paradicsomkert, ha Árpádka annyit költ rá. Szegény árva fiú, hogy megfogta az a gyalázatos asszony? Igen, neki el tudná mondani, de másnak aztán senki teremtett léleknek. 40 évbe telt, míg odáig jutottak, hogy nincs már élő ember a fügekertben, aki emlékeznék rá, mi történt Rozikával, meg hogy az apjuk elitte az ünneplőjét, aztán a szemfedél alól kilátszott a foltos kabátja. Az anyja is nyugszik már réges-régen. Nem emlegeti Tóth bácsit meg a műhelyt, ahova elkerülhetett volna, ha nem olyan hűséges az urához. Hol van már Tóth bácsi? Elkeveredett szegény valamerre 14-ben, sose látták többé. Bejól jártak volna pedig mind a ketten, ha elveszi a mamát, stán ő se szorult volna ide örökre a papékhoz. Rozika sírt örömében, mikor elmesélte, hogy közértes Juliska a zsibogó melletti közértből meghívta Komának. Soha életében nem mert volna arra gondolni, hogy ilyen megtiszteltetés éri. Kislány született közértes Juliskáéknál. Annuska lesz a neve, holnap keresztelik meg. Rozi tartja a víz alá, meg Jani, a közértes Juliska nagybátyja, aki böllér a Vágóhídon. Tavaly disznóöléskor lett meg a nagybarátság. Rozika intézett mindent a szomszédasszony helyett. A jószágot is ő etette vágásig, mert Juliska 9 után került haza esténként, az ura meg még későbben. Ha nem választják éppen ezt a nevet a kislánynak, nem is kerül sor a kanálra. Rozika már vagy 15 éve a zsibogóra jár árulni. Akadt volna ajándék a lomjai között. Tulajdonképpen neki jutott eszébe a kanál, az ezüst kanál, amelybe be volt vésve az Annuska neve. S Rozika ugyan hálálkodott érte, mert tudta, ilyen ajándékkal nem tud más kedveskedni. Már pedig meg kell mutatni valamivel közértes Juliskának, hogy megbecsülik őket. Más megyéből valósi lány volt, gyárban dolgozott, utóbb került csak ide az ő vidékükre. 3 éve sincs még, hogy a fügekertbe ment férjhez. Jó szerencse, közértes Juliska nem tud semmiről. Neki Rozika, Rozika néni, aki ellátja a cocát. Anzsut is ismeri, ugyan ki nem ismeri Anzsut a fügekertben, de fogalma sincs arról, hogy Anzsu meg Rozi hogy álltak egymással valamikor. Nem ismeri a Honvéd utca régi lakóit, és a papékról sem tud semmit. Vissza kell hozni a kanalat. Ez nem olyan tárgy, mint a zsíros bödön, amelyet szintén közértes Juliskának küldött el tavaly vágáskor a kamrából. Kati sóhajtott. A pap most azt mondaná, hogy ő lop. Pedig nem vett el soha egy krajcát sem a pénzükből. A szekrényeket is nyitva hagyhatták előtte, még csak be se nézett a polcokra. Azt a nagyobbik zsírosbödönt nem használta senki. Amíg a papék öltek, Emecsén nevelték a disznót. Aztán mire feldolgozva megkapták, mindig olyan kevés zsírja érkezett, hogy még a kisbödön is alig telt meg vele. Közértes Juliska azt hiszi róluk, hogy jól ment a soruk hajdanán. A bödönről is azt gondolja, a Rozikájé volt, hogy Rozi vágott valamikor. Vajon megértené a pap, ha elmondaná neki, milyen boldog Rozika, hogy valaki azt hiszi róla, hogy ő disznót hizlalt valaha? Dehogy értené? Alig bírta bekapcsolni a lakcipőpántját. A lába, frissen áztatott, megkönnyebbült lába, azonnal égni kezdett. Sose vitt el semmit, csak ezt az egy bödönt tavaly decemberben, meg most a kis kanalat. Ha Rozit keresztanyának hívták, azt meg kellett hálálni valahogy. Hogy mondogatta az anyjuk, mikor az a baj esett Rozikával, hogy a szemétdombon fog meghalni? Hát, mégse lett igaza. Őt megtűrik a papék holtig. Rozikának meg van hol meghúzódnia. S ha végképp előregszik, ki tudhatja, mire lesz jó a komaság. Közértes Juliskáék nem laknak a maguk házában, de Rozi igen. Ott az a kis ház a fügekertben. Szegény sógor alaposan rendbe hozta, nem hiába volt építőmunkás. Igaz, hogy volt is ideje rá, mert munkája nem igen akadt teljes életében. Ha közértes Juliskáék odaveszik Rozit, Rozi rájuk írathatja a házat. Rozinak még csak-csak. Elszomorodott, a csuklóját kezdte tapogatni. Vastag inas volt a csuklója, s mégis érezte, gyenge volna már egy igazi nagymosásra. Milyen jó volna, ha még úgy bírná a munkát, mint régen. Nem szól rá senki itt, hogy ingyen eszi az ételüket, de azért mégis jó volna dolgozni valamit. Holnap, ha utána lesznek a temetésnek, kihurcol mindent a hálóból. Nem volt nagy takarítás nyár óta. Belebújt a fekete ruhájába, megtűzte a kontját a tükörben. Kagylóból volt a tükör kerete, abból borotválkozott mindig Anzsu. Mintha soványodott volna egy kicsit. Szegény megboldogult, de sokat is mondta neki, mikor esténként együtt ültek a konyhában, és Janka meg

Oda dolgokat tud a léleklátó asszony. Megkérdezi majd tőle, mi lett a megboldogult lelkével. Rozikának azt mondta harmadéve, hogy az ura ma is csak ő rá gondol, nem tudja elfelejteni. A lelke most is ott bolyong a ház körül. De Rozi fel se vette, csak elnézett messzire, mint aki mást szeretett volna hallani. Azt, hogy Anzsu egyszer mégiscsak rányitja a kiskaput, hiszen ott lakik a szomszéd utcában. De Anzsu nem beszél Rozikával 40 esztendeje. Kati dühös lett. Annyira szerette Rozikát, hogy valahányszor eszébe jutott a régi történet, mindig elfogta az indulat. Az Isten hagyja meg azt a vén bolondot, de nagyra van magával. Amikor először elkezdett járni Rozika után, éppen kitelt a sora a kefegyárban. Nem fért az össze senkivel soha életében, pedig ott megbecsülhette volna magát, mert Juhász Karcsi volt akkor a művezető, és Karcsi áldott gyerek volt, jehovás, nem űzte az embereket. De ennek az Isten maga se lett volna jó, hogy parancsoljon neki. Mindent jobban akart tudni, mint más. Mindent másképpen csinált. És visszafeleselt minden szóra, mindig neki kellett kimondani az utolsó szót. Az anyjuk váltig mondta Rozinak, hogy ne nézzen rá, mintha lehetett volna nem ránézni. Kati még dühében is elmosolyodott. Hogy ne nézzen rá, mikor akkora, mint a pózna, a haja meg fekete, aztán annyi rengeteg, mint az oroszlán sörénye. Rozika szőke volt, Anzsu csinált neki gyöngyházfésűt a hajába. Ne nézzenek egymásra, mintha az csak úgy volna. Neki prédikálhatott az anyja, ő nem kellett senkinek soha. Nemhogy feleségnek, semminek se. Tudja a teremtő miért? Még szerencse, hogy nem volt olyan a természete, hogy nagyon rít volna emiatt. Rít, de inkább csak azért, hogy olyan egyszem magára maradt. Az, hogy sosem abajgatták a férfiak, nem bántotta. Rozinak gyűrűje is volt. Szaruból faragta neki Anzsu, olyan volt, mint valami csipke, még ma is megvan, látta Rozinál a tavasszal. Galambokat faragott a karikába Anzsu, csókolódzó galambokat. Micsoda keze volt. Persze a házasságból nem lett semmi. Az öreg Jóné, az Anzsu anyja csak úgy nem állhatta Rozikát, mint az ő anyjuk Anzsut. S hogy Mihály kikopott a kefegyárból, s elkezdett abból élni, amivel az ideig csak szórakozott, az ügyeskedésből, az anyja mindjárt a sodrófát emlegette, ha Rozi esténként ki akart szökni az ajtón. Noha nem engedte ki este, kiszökött az Anzsuhoz éjszaka. Ő tudta, hogy ki jár, azt is tudta azonnal, hogy mi a baja, mikor a trónörököst megölték, és Anzsu elment katonának. Dugta is a marólúgot meg a kést, és még álmából is felriadt, hogy lelakatolja a kútfedelét. Az anyja azt hitte, elment az esze, hogy egyre csak a kutat csukogatja. Ő meg azt hazudta neki, fél, hogy a macska beleesik. Anzsu bolond volt, mindig hiányzott annak egy kereke. Aztán mit képzelt, mit csinál Rozika? Megvárja, míg hazakerül, járkál világszégyenére a nagy hasával, megszüli a gyereket, aztán elbújdosik? Isten nyugtassa Halász Ferencet, a sógorát, bizony derék ember volt. Jól járt vele Rozi. Az mindig szerencsésebb volt, mint ő. Mikor Etel, a Homok utcai Etel segített rajta, sírt egy darabig, aztán megnyugodott, hozzáment Halász Ferenchez, és az anyja úgy hunyta le a szemét, hogy biztonságban tudta mindkettőjüket. Ő már akkor a papéknál szolgált. De nehezen szokta meg. A káplán Gál Antal áldott csendes ember volt, hanem a nagytiszteletű úr az mindig olyan komolyan beszélt, mintha minden nap nagypéntek volna. Szeretni igazán csak az asszonyát szerette. Nem volt annak soha egy rossz szava se senkihez. Míg Annuska meg nem született, nem is tudta senki róla, hogy beteg. Üldögélt, vart, közben meg szent énekeket dudorászott. Zongorálni is tudott, és ha vendég jött, olyan szépen elbeszélgetett vele, még Franciska sem mondhatott rá semmit. Hanem a gyerekeit nem szerette. Igaz, hogy nem is volt mit szeretni azokon.
Jankán

0: nem bántotta, csak nem igen beszélt hozzá. Néha meg elfeledkezett róla teljesen, ott hagyta az utcán, ha a piacra vitte. Úgy kellett aztán visszaszaladni érte, és megkeresni a bőgő gyereket a nagy kosarak között. A papot se kedvelhette nagyon, csak nézett rá mindig azzal az óriási szemével. Szegény lelkem, még ő hozzá ragaszkodott leginkább. Ha az az Annuska nem születik, tán minden másképpen fordul. De az a lány csak bajt csinált mindenhol. Hogy ordított, ha nem találták a kanalát? Egyszer elveszett az a nyavajás kis kanál. Janka kirázta az abrosszal együtt a virágágyba, nem találták estig. Hát nem mindent kiköpött, míg Anzsu haza nem jött a szőlőből, és megremetette a saját kanalával. Az is bebolond kanál volt, közönséges fakanál, nem is öblös, csak lapos. Sárgára volt lagozva, aztán legyek voltak ráfestve feketével. Fogságból hozta Anzsu, valami orosztól kapta. No, azzal aztán evett, mert az Anzsu kanala volt. Anzsu után még ivott is a csuporból, de próbálta volna csak a pap maga után kínálni, vagy akár Janka, mindjárt köpött. De utálatos gyerek volt. Bizony Isten, hová lett volna az a vén megátalkodott, ha ő oda nem hívja a papékhoz. Akkor még megvolt a járandósági föld, meg a nagyobbik szőlő. Itt volt ez az udvar is, csak úgy főtt a feje, kit kommendáljon el már a papékhoz, mikor meglátta Anzsut baktatni az állomás felől, mezít láb, hátán a csizmája, a kezében meg valami tarisznya. Azon a télen az öreg Jóné is meghalt. Rossz volt rágondolni, mi lesz abból, ha Anzsu most hazamegy a Honvéd utcába. A szomszédban meg, a szegfűsoron, ott ugrál Rozika, fúkálja a kemence tüzét, dagasztja a kenyeret az urának. Sok katona jött meg Anzsuval. Ő tudta, mire jönnek meg szegények. Nincs semmi munka, majdnem minden gyár állt. Mire Anzsu észrevette, már bent is volt a parókián. Mindenki jól járt, a papék is, Anzsu is, Rozika is. Azok ketten csak egyszer beszéltek azóta. Rozika azt mondta, a gyereket kereste rajta. És mikor megtudta, mi történt, azt sem mondta, Isten áldjon, már kívül is volt a kerítésen. Régen volt. Rozitán 23 se volt még, Mihály meg úgy a 34-ben. Hol van már Ferenc sógor? És ezek azóta nem váltottak egyetlen egy szót sem. Szemben árulnak a zsibogón. Rozinak majd a szíve szakad meg, mikor látja, hogy télvíz idején ott topog Mihály a rossz bakancsban, fúkálja a körmét, lilás a keze a hidegtől. A tavaszon már a citeráját árulta, pedig mindig az volt a büszkesége. Lám ez lett a nagy hencegésből, hogy boltja lesz valamikor, mint kokasnak, az üvegesnek, a piac mellett. Aztán ott ül majd, és képeket árul, meg dobozt, meg madarat. Hogy hova tehette a pénzét? Mert gyűjtött erre a boltra, mindig gyűjtött, mióta a papékhoz került, és meg is gyűlt neki szépen, egy piros zacskóban hordta mindig a nyakán. Annuska is akarta ezt a boltot, mert azok ketten mindig egy követ fújtak. Hát ez lett a boltból, a nagy semmi. Élhet magának tökön meg krumplin vénségére. De hogy hova tehette a pénzét? Mindig olyan hallgatag volt, mint a csuka. Vele sok szót váltott, amíg együtt voltak egy udvarban. Rozi az meg be sem mert jönni, míg Anzsu itt lakott. A télen, mikor az a vad hideg volt, oda küldött neki a zsibogón Fitori Erzsivel egy melegített téglát a lába alá. Hát a vén gyalázatos nem a falhoz vágta, hogy három felé esett. Jó szerencse, hogy ő rá nem haragudott Rozi miatt. Szépen lettek volna itt ketten a papéknál. Elég baj volt az Rozinak, hogy ami történt, megtörtént. Mert a fügekert tudta az eseményeket. Aki egyszer átlépte az Etel küszöbét a Homok utcában, arról mindenki tudott mindent. Ferenc sógor úgy tett, mint aki vak is, süket is. Isten áldja meg halóporában. Ha ma kimegy a temetőbe, vet neki is pár szál virágot a sírjára, ha a maguk gyászával elkészülnek. Halottak napján is szöknie kellett a házból, mert a pap csak nagy pénteken engedi ki a családot a temetőbe. S ugyan szorulna, ha megtudná, hogy világítani szoktak Rozikával, mint a katolikusok. Az idén is világítottak az anyjuknál, apjuknál, meg a sógornál. Az öreg Jónénak is gyújtottak egy gyertyát, pedig nem érdemelte. Rozi folyton reszketett, hogy hát, ha Mihály felbukkan a temetőben, aztán a Jóné sírjánál leli őket. Ő meg csitította, minek jönne az ide? Nem hisz az se Istenben, se ördögben, pogány annak a teste meg a lelke. Hát nem is jött Mihály, ahogy megjósolta. Aztán szégyen szemre csak az ő egy szál gyertyájuk pironkodott az öreg Jóné sírján. Pedig gyújthatott volna neki ő is. De nem tett az meg senkinek semmit a kerek egy világon, csak Annuskának. Mit meg nem csinált volna a kedvéért? Mikor Jázon kutyát elvitte a sintér, kiment Annuskával a telepre kiváltani, és 3 kuvasszal jött haza, meg Jázonnal, aztán odaadta értük cserébe az Annuska aranygyűrűjét, amelyet Franciskától kapott, azzal váltotta ki az idegen kuvaszokat, meg a magukét. A pap úgy ordított, hogy fekete lett a nyaka, nem hagyott Anzsun keresztvizet, amiért megengedte Annuskának, hogy odaadja a gyűrűt. A kuvaszokat meg kiverte a házból, 3 felé inaltak tarbában. Anzsu akkor is visszafeleselt, hogy nem tőle tanulta a kislány azt a nagy jóságot, hanem a paptól, meg hogy azzal fizet, amie van, ha öregebb volna, bizonyosan mással fizetne. A pap akkor lett a legdühösebb, mikor azt mondta, hogy Jézus is könyörületes volt és szerette az állatokat, nem átallott istálóban barmok között a világra jönni. A pap akkor elkergette Anzsut. Micsoda ordítozás volt? Télen történt, emlékszik rá, mert míg Anzsu a tarisznyáját rakta, Annuska beletúrta magát a hóba és betemette a fejét, hogy meghaljon. Anzsu úgy szedte ki, hogy még a füle is tele volt hóval. Nemhogy hagyta volna megfagyni. Minden rossz Annuska miatt volt ebben a házban. Aztán a pap megint kijött valamiért, Anzsu meg odaállt Elibe a tarisznyájával, és azt mondta neki, tessen megbocsátani. A pap csak makogott. Odabent bizonyosan a kezét, lábát ette, mert mi lett volna a szőlőben meg a földön Anzsu nélkül. Hol talált volna még valaki megfelelőt a helyébe? Anzsu csak állt azzal a nagy testével, nem sütötte le a szemét, hanem farkas szemet nézett a pappal. Annuska meg ott lógott a kezén, szinte belebújt a kabát ujjába. Tessen megbocsátani, mondta még egyszer. És borzasztó volt hallgatni, mert a hangjában nem volt semmi bűnbánat vagy alázatosság. A pap elpirult, mint aki szégyelli magát. Anzsu meg sápadt volt, mint a homok. A pap motyogott valamit, berohant a kancelláriába, Annuska pedig sírt és káromkodott a megkönnyebbüléstől, míg Anzsu rá nem vert a fenekére, akkor elrohant és az udvar végén sikoltozott boldogságában. A nagy tiszteletű asszonyról mondták, hogy bolond, mert meg akarta ölni Annuskát. Ebből is látszott, milyen tiszta volt a feje szegénynek. Ő tudta a leghamarabb, mifélét szült erre a bús világra. Addig olyan volt, mint a bárány, mégis őt csukták be a bolondok házába. Hogy fog hiányozni neki, hogy nem látogatja meg többet? Milyen szépen beszéltek ott mindenkivel az orvosok. Milyen jó volt oda járni. Szegény lelkem nem bántott senkit, csak nézett és mosolygott. Olykor még meg is ismerte, és Rozikáról kérdezősködött. Mikor meglátogatta, mindig felvette ezt a szép fekete ruhát. Fitori Erzsi el is irigyelte tőle, mert egyszer meglátta befordulni a kórház kapuján. Ő volt a bolond. Nem volt a szegény bolondabb, mint akárki itt a házban. A pap állig felgombolt fekete ruhában járkál, mikor úgy tűz a nap, hogy az ember majd ledobban. Azt, ha a krumpli megrohad, mindjárt azt kiabálja, hogy Isten büntetése. Azaz eszébe se jut, hogy rossz ezen a vidéken minden pince. Megrohadna itt még a csont is. Kun László meg csak hallgasson. Hányszor látta, hogy ül a vacsoránál, bámul az asztal végére, ahol valamikor Annuska ült. Aztán kirúgja maga alól a széket, lerohan a kápláni ára, és beledűt magába 1 liter vizet. Hogy tud ordítani? Mikor szegény nagy tiszteletűt meglátogatta, a dühöngők nem tudtak különben. Hát Annuska, aki itt hagyott mindent, aztán elment világgá, mint a cigányok. Míg itthon volt, addig is csak bajára volt mindenkinek. Janka is van olyan bolond, ami ennek az anyját állítják. Az meg olyan, mint aki nincs is. Az ember minden reggel csak elbámul, hogy hát még mindig itt van ebben a házban. Seper, meg főz, aztán nincs látatja semminek. Szegény lelkem azóta már kiterítették. Csak legalább szép temetése volna. A családnak jobb felől kell ülnie a ravatalnál, az a szokás. Csak nem teszik meg vele azt a csúfságot, hogy az öreg Décsiné miatt, vagy ha Annuska megjött, őt átültetik a bal oldalra, ahol a távolabbi rokonok ülnek. Nem, azért ezt nem hiszi, nem hagyja őt Árpádka kisemmizni. Majd meghúzódik Zsuzsika mellett. Az úgy is félt a halottól. Az este is megkérdezte tőle, mikor lehozta a vacsoráját, hogy milyen a halott ember arca. Most fogja először látni a nagyanyját. Még nem látta soha életében. Anzsu bizonyosan kin lesz, majd állhatnak együtt Annuskával. Vén bolond, mindenki tudja, hogy ő segített megszökni neki ezelőtt 9 évvel. Csak Rozi is ott legyen, és tudjon vele beszélni a kanál miatt. Ha Annuska hazajön, és megkínálják valamivel, legelsőnek is a kanaláért fog káromkodni meg ordítani.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyümölcs gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: És a gyerek.
8: A gólyakalifa.
9: Paszti fiú esete.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett. Az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdúbagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban Zsikó Zoltán és zenekara Falusi Randevú lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A 2010-ben alakult Zsikó zenekar az egyik legtöbbet koncertező magyar népzenekar, a 2014-es Fölszállott a Páva tehetségkutató verseny felfedezettjei.

A zenekar 2015-ben jelentette meg első lemezét Falusi Randevú címmel. A címválasztás nem véletlen, hiszen a fiatalokból álló zenekar generációjának természetes, hogy a néhány évtizedek kiveszett hagyományzenére szórakozzanak modern körülmények között, és így élesszék újra, így váljon lételemükké ez a kultúra.

De nem csak a táncház, hanem a színpad is természetes közegük. Sorra hódítják meg kisebb és nagyobb színpadok közönségét Magyarországon és külföldön egyaránt. A Zsikó zenekar hangszeresei szólóikkal is színesítik a műsort, ami a Kárpát-medence számos tájegységét mutatja be. A zenekar tagjai Zsikó Zsuzsanna ének, Zsikó Zoltán ének, Kovács Márton hegedű, Hegedűs Máté hegedű, Margetán Máté fúvós, ifjabb Ürmös Sándor cimbalom, Fekete Márton kispuma brácsa, Lelkes András nagybőgő.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben Zsikó Zoltán és zenekara munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót, abba bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre,

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előttálló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára a jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskolakezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papír nyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet, és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
2: A villámtöltésnek a fő témája bizony erre már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül. Több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
1: Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
3: A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben.
1: Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
4: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a beregszászi református gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik.
2: Főszervező, az IFI város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
3: Hát a villámtöltésnek a fő témája bizony erre már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell lesz végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját, és ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásnak a Megszenteltüktak című könyve alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Ezért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztelet, tudjuk, hogy van mondjuk ifi óra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet. Arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
2: Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodust, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
3: Hát igazából az ifi városnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifi várost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
2: És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
3: Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban, én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igaz igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
2: Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult, meg úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
3: Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mármint hogy ez lehetetlen, mármint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, a nem tudom, hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide, és az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
4: Rajkó Balázs.
2: A B, mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen. 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
4: Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B, mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom. Én ebből a középsőt most kihagytam. Azzal kezdjük, hogy vagy. Azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről. És a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölírtunk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
2: Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
4: Hát, őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögbe is fog indulni, de rá kapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
2: A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltésem. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdet előtt?
5: Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, velük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
2: De szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
5: Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda a szemedi betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát, hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
6: Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
2: És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
6: Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
2: Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, hogy az ifjúsági szolgálatba is.
6: Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük a

0: felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
1: Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
2: Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
1: Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
2: Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
1: Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
2: Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúság pszichiáter, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. A riporter Balázs Alexandra.
2: A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimiaszalás, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában, az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ez tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni. És nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is ehhez hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelmű szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
3: De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszok az kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a Kids gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
2: Igen, ez a nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégiumi tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, mert korábban az államtitkárnak a tanácsoló testülete, de hát nyilván egy viszonylag zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben ott tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. és ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelye környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Bethesda Kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy emiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
3: Mészáros Antóni, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
2: Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány pszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül háromszorosa kerene ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés lesz. Gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik a megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen eset. Úgyhogy azt, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
3: A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok. Előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
2: Igen, a szorongásos zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongásos zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézzünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyereket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint valami mentális nehézség, ez a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-ukkal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
3: Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
2: Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, azért csak, hogy mondjuk nagy osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszre azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot. Nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválaszolható kérdés, ezek nagyon komplex dolgokat hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk, nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebbe. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, többiek milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlamos magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, ha bár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ, az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat. És tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársakkal legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor is hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzáfogja. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
1: Az elmúlt percekben Balázs Alexandr összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
2: Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
3: Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
2: Hány napból szokott lenni a Szabad Egyetem?
3: 3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
2: Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig meg szoktatok rendezni?
3: A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
2: Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
3: Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
2: Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
3: Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
2: Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
3: Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
2: Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
3: Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valami nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg, a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon, lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hát, hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
2: Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján választjátok ki ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
3: Maga a szervezőcsapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
2: Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
3: Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
2: Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
3: Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A több tízezer tanítás segítő pedagógiai asszisztens is számíthat a kormányra, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai országos tanévnyitót követően. Jelezte, hogy amint azt Lannert Judit szakminiszter is elmondta, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítás segítők béremelésének ütemezését, várható kezdő időpontját. A kormányfő hangsúlyozta, minden pályára igaz, az oktatásra, az egészségügyre, a honvédelemre és az államigazgatásra is, hogy kiszámítható életpályára van szükség. Nem egyszeri béremelésre és utána akár 10-15 évig semmire, hanem egy életpályára, mely biztosítani tudja, hogy többen jöjjenek például az oktatás vagy akár az egészségügy területére dolgozni, tette hozzá Magyar Péter. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak hazahozatalához, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Budapesten. Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os mutatóval minden uniós pénzt haza fogunk hozni, amiről a politikai megállapodás Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök között néhány hónappal ezelőtt Brüsszelben megszületett, fogalmazott Vitézi Dávid. Tehát teljesült mindaz, tette hozzá, mely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és ezáltal egyébként a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt a mintegy árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrást hazahozzuk, közölte a közlekedési miniszter. A Cinefest klasszikus filmeket felvonultató eleme a Cine Classics 3 restaurált film vetítésével és egy munkamódszert elemző konferenciával tisztelek Pressburger Imre rendező és alkotótársa Michael Powell munkássága előtt, miközben John Williams művei is felcsendülnek a Miskolci Művészetek Házában. A szervezők tájékoztatása szerint a Miskolctól Londonig című program szeptember 10-én csütörtökön lesz a Béketeremben. A Powell Pressburger filmek közép-európai gyökereiről többek között Báron György újságíró és Muszatics Péter, a Cine Classics megálmodója beszélget. Közvetlenül ezután ugyanebben a teremben vetítik le az 1947-es Fekete Narcisz című filmet, míg este az 1944-ben bemutatott Canterbury mesét láthatják az érdeklődők. A fesztivál életműdíjasa Gáspár Sándor tiszteletére levetítik az 1990-ben készült Csable Csacsi című film mellett az Üvegtigris trilógia első, idén 25 éves részét is írták. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Szeptember 5-én szombaton tartja 18. országos retro víradását az Országos Vérellátó Szolgálat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A víradást retro zene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló, valamint a nagykorúvá és véradóvá válás apropóján az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta az idei rendezvény. A véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a véradás egyéb feltételeinek. Miskolcon és Nyíregyházán a területi vérellátóban, míg Debrecenben a regionális vérellátó központban lesz lehetőség vért adni. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, közölte hétfőn a katasztrófavédelem. A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést a keleti ország részben most nem végeznek a szakemberek. Egyedül a Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak. A természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítés zajlott. A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Kedden erősen felhős lesz az ég és eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Mi történt, tanár úrral, az elmúlt időszakban? Utoljára talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk a városmarketing verseny kapcsán.
2: Igen, hát sok minden történt. Az elmúlt évben részben ugye az életkoromnál fogva átadtam a Marketing és Turizmus Intézet vezetését, és hát kimondani is sok 31 év után. És aztán egyéb ügyekben megfortatom, és elsősorban tényleg a hívószó az a városmarketing továbbra is. Alapvetően egy kicsit ezzel a egyetemi változással az egész életmódom is változik két vonatkozásban, részben ugye a családi kötelezettségek és szakmai kihívások is Budapest felé vonzanak. Ezért egy kicsit ilyen megosztott tartózkodása lesz, és a tevékenységem súlypontja a városmarketingnek egy ilyen országos programja szervezéséhez fog kötődni. Ez nem más, mint hogy tavaly évben létrehoztunk, és nagyon sokan szakértőként, támogatóként társultak hozzánk a Magyar Marketing Szövetség keretében belül, ahol egyébként is ugye a Város Marketing Gémán díjat 11 éve csináljuk. Létrehoztunk egy Város Marketing Intézetet. Ez egy olyan szakmai közösség, mert nem igazán cég, hanem a Marketing Szövetségnek egy projektje, egy város marketing stratégiai projektje, ahol több témát hozunk elő és vizsgálunk meg annak érdekében, hogy a városok fejlesztését, marketing gondolkodás általi fejlődését, menedzselését segítsük. És ezek izgalmas programok, most napokban elindul az első. Ez nem véletlenül a kisváros fejlesztési marketing program, mert a szikszó vonatkozásaim, amit véletőleg itt, akik hallgatnak, ismernek, az továbbra is erősen megmarad, és a kisvárosi téma is benne szikszó mintaprojekt jellege megjelenik. Tehát itt egy olyan nagy programot indítunk, ahol most megkeresünk minden kisváros vezetőt egy ilyen induló kérdőívvel, mert az a célunk, hogy a kisvárosok, akiknek a helye felértékelődik a lakóhelyként, turisztikai helyszínként, sőt, még ugye gazdasági szervezőként egy térségben, hogy azok Magyarországon is ennek megfelelően ne a lakosságát elvesztő folyamat, hanem egy növekedés, egy megerősödés folyamat legyen. És ezért arra vállalkoztunk, hogy kicsit felmérjük a helyzetet, ami azt jelenti, hogy milyen erősségek vannak a hazai kisvárosoknál, és kitalálunk minta modelleket, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, pozícionálni, vagy hogy marketing szóval márkáját felépíteni, hogy még vonzóbbá, ismertébbé tudja tenni. És ebben vannak típusok. Ugye nagyon sokan a turizmussal akarják, ami nagyon érthető, mert a kisvárosi turizmus, ez az egész slow, ez a kreatív, ez a éljük meg a helyi szokásokat, ez erős keresleti oldallal is bír, de azért vannak kisvárosok, amit meg mindenki nem lehet turisztikai központ is. Tehát, hogy ez a projekt elindul, vannak már jelentkező mintavárosok, ahol nem állunk meg ott, hogy látjuk, hogy milyen típusok vannak, akkor meg is csináljuk azt a pozícionálást, azt a stratégiai javaslatot, hogy merre induljon el a város. Ilyeneket csináltunk már most is, meg hát ugye Szikszónak is megvan, de több város nem most épp talán, az nem baj, elmondom, hogy Pápának a ilyen pozícionálásán dolgozunk. Tehát ez az egyik programja, aztán ez a Város Marketing Intézetben már készítjük elő a városi turizmus újragondolása történetet, mert ez megint egy szorosan összefügg így a városok sikertörténetével. A városi turizmus az egy tuti kereslet a turizmusban.
1: Talán most egy kicsit álljunk meg, rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem. Maradjunk itt, majd itt felszedjük a fonalat megint ez a városi turizmusnál. Erre az egész koncepcióra, a kisvárosi dolgokra, turizmusfejlesztésre, erre igény van? Vagy önök próbálják igényét tenni?
2: Igény van. Ezt nem most találtuk ki, már 21-ben volt egy ilyen elindult a Tőosztatülési Önkormányzati Szövetség és a Marketing Szövetséggel támogatott projektünk, ahol már az alternatívák kirajzolódtak, és ott a városok jelentős része ezt a turizmus irányt fogalmazta meg, csak alapok, és hát tudatos...
1: Hozzáértés nélkül?
2: Hát most ezt nem mondanám, de tudatos rákészülés nélkül. Mert a turisztikai piac nagyon igényes. Nagyon megválogatjuk, hova megyünk, minőségkel, közelségkel, tehát akármit nem lehet már eladni. Azt szoktam mondani, hogy turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem lehet eladni, mert ez egy ilyen minőség. Igen, tehát erre van igény, és van igény arra, hogy a kisvárosok kitalálják magukat. És ne csak éljenek, vagy a kötelező fejlesztéseket, utak, meg infrastruktúrát csinálják, hanem arcot adjanak, mert hát vissza kell szerezni a lakosságának egy részét, és különösen, ha a fiatalokat akarják visszaszerezni, mert ma már nem erős ez a nagyvárosba költözési folyamat, sőt visszafelé költözési tendencia van nemzetközileg, akkor de ez feltételeket kell biztosítani. És nem csak az infrastruktúrát, hanem azt a légkört, azt a hangulatot, amit egy kisváros ad, és együtt adja mondjuk a vendégeivel. Tehát, hogy ez egy tudatos történet, és azt látom, nagyon sok városvezetővel is beszél, hogy ez kell, és akkor azért találtuk ki a szövetség keretein belül, hogy ennek egy országos ügyé való fejlesztését támogatjuk, amit egyébként település szövetségek is gondoznak, mert ez más is felismerte természetesen.
1: Ilyenkor ez hogy működik? Önök keresik meg azokat a településeket, melyekről lehet azt látni, hogy vannak lehetőségei, de nem használják ki, vagy a települések keresik meg önöket?
2: Ez két irányú. Általában ugye különösen mi ott vagyunk a Város Marketing Gémándíjjal az önkormányzatok több száz csapatánál. Tehát onnan folyamatosan kapunk megkereséseket, kisebb-nagyobb feladatokat. De most mi mindenkit megkeresünk ebben a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el, és meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert ezt szeretnénk nagyon komoly országos ügyé tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere is így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyünk nem megvan a együttműködési készség.
1: Egy kisvárosról beszélünk, Szikszó is kisváros, meg lehet azt mondani, hogy Pápa is, de azért ő jóval nagyobb.
2: Ilyenkor 21 néhány, 27-28 ezrével, igen.
1: Ugye? Tehát ilyenkor hogy közelítik meg? Mindig mondjuk egy történelmi hátteret emelnek ki, és próbálják ráfűzni, vagy a helyi sajátosságokat?
2: Hát ez minden város egyedi, úgy, és ezért meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból. De adódik abból, hogy mire van igény. Tehát pont a marketingnek az előnye a hagyományos városfejlesztéshez, hogy nem csak az adottságokat nézzük, hanem a lehetőségeket is. És akkor ahhoz fejleszteni. És ez, mint ahogy Szikszón, most Pápán is, ugyanaz a klasszikus dilemma, hogy városok fejlődni akarnak, foglalk vissza a fiatalokat munkahelyekkel, és mi azt mondjuk, pláne egy ilyen kis településre, hogy ne ipart telepítsünk oda, ne próbáljunk megszerezni egy autóipari vagy bármilyen ipari beszállítót, mert majd a sok százban, hanem használjuk ki a turizmusnak a gazdaságfejlesztő hatását. A turizmus az nem csak szórakoztatás, meg vendégfogadás, tehát vendéglátásszállás, hát ott nagyon komoly termelési háttér, nagyon sok szolgáltatás kell. Ott most mondok az ajándéktárgyaktól a mezőgazdasági termékekig, egyáltalán ugye kialakítani infrastruktúrát, vagy attrakciót fejleszteni. Tehát ott sokkal több, és hogy is ma sokoldalú foglalkoztatást lehet csinálni, mint egy profilban, mert itt szükség van a képzetlenre, aki majd karbantartja a helyszíneket, egészen a high-tech tudásra, amikor az egész infrastruktúrában a digitális megoldásokat, egyebeket, és akkor kellenek az ipari tevékenységek is. Uh-huh. Tehát, hogy ez sokkal jobb gazdaságfejlesztés, mint az ipar, és hát a világban is ma már hát a szolgáltatások és ezek adják a gazdaságnak. Ez a másik ilyen hozadék, amit nagyon szeretnék erősen, mert ez nem csak a kisvárosoknál, ez nagyobb városoknál is ugyanaz a kérdés, és ugyanaz a döntési helyzet, hogy a turizmus ne csak vendéglátásnak, megszállásainak tekintsük, az egy gazdaság erő. Egyébként is Magyarországon a GDP-nek, hát most nem akarok hazudni, 12%-a, de folyamatosan növekvő százaléka ebből származik. Uh-huh. Tehát nem lehet az egész térségfejlesztés gazdasági hatását azt kellő mértékben értékelni, vagy hát most egyelőre alul értékeljük. Uh-huh.
1: Ha én most próbáltam településvezető szemével nézni, hát nekem sokkal egyszerűbb egy nagy céget odahívni, telepedjen le, akár autóipari céget, hozza az ipari bevételeket, munkásoknak, sok helyi emberkének ad lehetőséget munkára. Miközben, ha a turizmus felől indítok, akkor sokkal-sokkal több munka, és bizonytalanabb a megtérülés, legalábbis a laikus szerint.
2: Igen, ez egy klasszikus dilemma, de nem ez az igazi kérdés. Persze, hogy mindenki a könnyebb végét fogja meg, nem csak a polgármester, hanem ugye más az élet minden területén. De egy város miről szól? Az ott élők jólétéről szól. És ez a intézetünkben egy harmadik program egyébként, majd a harmonikus városindex. Tehát egy városvezető azért felel, hogy a saját lakossága egyénileg ott jól éljen. És azért egészen más, hogyha van ott egy ipari adott esetben környezetet, akár levegőt, bármit szennyező, terhelő, rossz munkakörülményeket biztosító, azban nem teljesíti a alapkötele küldetését egy városnak, hogy a lakói jól éljenek. A turizmusban még ebben is arányosságot lehet, ott is el lehet rontani, mert a turizmus ellen tiltakozó lakosságot is ismerünk már a világban, de kétségtelen, hogy a rendező elv az ez, hogy mindig megnézzük, hogy az egyes döntésünk a saját lakosságunk, és nem csak úgy általában, hanem az egyes ember szintjéig lenézve, hogy szolgáljuk a jólétét. Persze nem lehet mindenki ugyanolyan mértékben, de ezt nevezzük ötödik társadalmi formának a világban, ez az emberközpontú társadalomnak. Az egyes ember. és nem pedig úgy általában. Tehát ez is benne van a filozófiánkban, ami itt a Város Marketing Intézetben, hogy erre vezessük vissza, és ezért van ez a harmonikus városindex mérés is, amin elkezdtük kidolgozni, és most pont ezért, amit itt fölvetett, hogy hát örülnek a városvezetők, ha dolgoztatni akarja valaki őket. Örül a városvezető, ha mi megmérjük, hogy ő mennyire jó városvezető, de szerintem örül. Egy jó városvezető örül annak, mert akkor észreveszi, hogy hol kell neki beavatkozni a saját lakossága érdekében. Akár fejleszteni, akár visszafejleszteni, ha kell, akár megőrizni dolgokat. Én ebben nagyon hiszek, mert hát hosszabb távon kell gondolkoznunk, nem pedig egy pillanatnyi, vagy még nem is egy választási ciklusban.
1: Ez a harmadik pillér. A másodikról csatoltam vissza. Mi a második?
2: Ez a városi turizmus újra gondolása, nagy és kis városoknál, tehát ott maga a turizmus változása, amit itt érintettünk is már a kis városoknál, hogy van, de a nagyvárosi turizmusban is muszáj

0: sőt, ugye múzeumok interaktívvá tétele, ha most már múzeumokat említettem, de minden helyszínnél is. Tehát részes akar lenni a turista. Ha kell, akkor együtt akar szórakozni esténként a belvárosban a helyiekkel, mert a hangulatát akarja megélni a városnak, amellett, hogy a történelmiségét, vagy az érdekességeit, vagy a megnézés. Ez újra gondolásra készteti a városokat.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Piskóti Istvánnal.
2: Nem elég valamit megmutatni, hanem hát olyan aktív élménnyé kell fejleszteni, és ebben sok teendő van. Voltam nemrégiben egy alföldi városban, Békéscsabán, aki munkácsi. És ott van az összes tradíció, meg mindes. Beszéltem erről, és az egyik hozzászólt, hogy hú, ez tök jó volt, csak akkor az egész kiállításainkat újra kéne gondolni. Hát mondom, igen. Mert ilyenné kell tenni, hogy az élmény legyen, és ezért tettük ezt ilyen programmá, mert azt gondolom, hogy ezen megint egymástól is lehet tanulni, meg egy rendszert kell kitalálni, hogy a városok hogyan pozícionálják magukat ebben a térben, és ez is egy nagy feladat a turizmus területén. Most szintén itt a lehetőség újra gondolni ügyeket, mert a turizmus súlya sem egészen úgy alakult, és akár itt a mi térségünkben, ahol óriási lehetőségek vannak, csak mindig megállapítja, hogy már megint nem sikerült jól kihasználni.
1: Most az jutott eszembe, amit mondott tanár úr, hogy próbál, ugye, hogy programokat szervezni bizonyos eseményekre, ezzel kötöm arányosan a turizmust, de például Szíkszónál ezekre a programokra a helyiek jönnek. Mikor válik ez turizmussá?
2: Hát, ha nem csak olyan programot szervezünk. Tehát nem csak egy klasszikus koncertet, ahol eljön az aktuális sztár, aki egyébként a szomszéd faluba is ott volt, vagy a szomszédvárosban, és akkor az a helyieknek szól. És az nem baj, csak abból nem lesz turizmus. Tehát olyan rendezvényt, és ha már Szíkszót említettük, ezért találtuk ki ezt a történelmi délutánokat, amikor olyan rendezvényt csinálunk a város apropóján, ugye csináltunk ilyet már, vagy hármat, négyet, hogy tököli, aki a szíkszói csata, akkor az róla szól, de kinyitottuk a rendezvényt, mert olyan attrakciót hoztunk a bajvívásoktól kezdve az ágyunkat, a kvízet erről, ami már külsők is jöttek és érdeklődtek, de egy nagyvárosban még inkább lehet olyan eseményeket csinálni, de jó, ki kell találni. Hát most ez is benne van ebben a városi turizmus programban, hogy mi az a vonzerő, amire tudunk sokat, vagy elegendő turistát, mert itt megint hangsúlyozom, hogy nem a tömegturizmus meg az, hogy nagyon sokan legyenek, hanem arányos legyen, és együtt lehessen élni a turizmussal, de gazdaságilag is használjuk ki, akkor már meg az egész élet formáját átalakítja a helyi lakosságnak is, ha van turista.
1: Az biztos. Ezeket a programokat, azokat, amit egy-egy településre felépítenek, ezt mind önök találják ki a kollégáikkal, vagy ilyenkor ötletelés van egy önkormányzat és önök által, és közösen alkotnak?
2: Ez mindig közös munka. Uh-huh. Hogyne? Tehát ha már Pápát említettem, uh-huh. most zajlik, ott már 5-6 napot interjúztunk. A városvezetők, intézményvezetők, különböző szakterületek, a kultúrától kezdve a szállási üzemeltetőktől. Most zajlik egyébként egy lakossági megkérdezés, egy vállalkozói megkérdezés, és amikor mindent összegyűjtöttünk, akkor jönnek ilyen workshopok, beszélgetések. Mm-hmm. Már megvan a koncepciónk, és azt folyamatosan teszteltük is az interjú során, de az a lényeg, hogy a készítés folyamata is hitelesíti a javaslatot. Tehát senki sem szereti, ha messziről jött emberek megmondják mit, hanem de meg kell nyernünk őket, akkor is, ha esetleg olyat javaslunk, amit ők nem gondoltak. De ez a folyamat nagyon fontos, és ez mindig is csak úgy lehet, hogy a végén azt mondják, ez a mi programunk.
1: Melyiket könnyebb, egy ilyen pápai városfejlesztést kivitelezni, turizmust, vagy egy, mondjuk egy Szikszó, itt maradjunk ennél a példánál, mert Szikszón effektíve turizmusról nem lehet beszélni. Pápán azért ott gondolom fejlettebb ez a rész, már csak azért is, mert Nyugat-Magyarország, Ausztriából jönnek, meg a történet, így van, meg hát azért ott vannak szolgáltatók is. Például egy kis borsodi településen, mint Szikszón, nincs. Tehát már egyetlen egy cukrászda, hogyha van, nincs egy étterem sem, nincs egy szállás lehetőség sem, tehát ott nulláról kell mindezt felépíteni, ellenben egy ilyen városban, vagy településben, mint Pápa, azért ott vannak kapaszkodók.
2: Hát igen, de a feladat más, de ugyanúgy meg kell csinálni. Tehát nem lehet szükségesen azt mondani, hogy akkor nem kell, mert úgyse volt, meg akkor nem is lesz. Mert kell a turizmus, épp az előbb említett lakossági igények, gazdasági, a jövő képe miatt, meg a jövője miatt a városnak, csak ott kell kezdeni, hogy először kis lépések, hogy megszokjuk, ezt csináltuk igazából 2-3 éve, és most van már az, hogy már ez beívódott a gondolkodásba, most kell dobbantani. Tehát most kell egy olyan eseményt, egy projektet megcsinálni, ami már kívülre is üzenhet, de kétségtelen, hogy ezeket a kötelező elemeket, mint vendéglátás, meg szálláshely, ezeket is meg kell csinálni, de nem tudtuk addig megnyerni a helyieket, meg akár egy befektetőt sem, amikor nincsenek alapok, meg nincs elképzelés. Most értünk el Szikszón például oda, hogy már érdemes fejleszteni, meg megcsinálni azokat a szálláshelyeket, amik ott látens módon már megvannak, csak még meg kell nyerni ott a vállalkozói közösséget, meg külső befektetőt is ahhoz, hogy ezen indulhasson, de már van mire.
1: Hisznek ezekben a fejlesztésekben az ott lévő emberek? Az önkormányzati vezetőknek muszáj hinni benne, mert nekik ez a feladatuk. Önök pláne, mert ez a munkájuk. De az ott lévő emberek hisznek-e abban, hogy általában magyar település, mert nagyon sok hasonló település van, az ott élő emberek hisznek-e mindenbe?
2: Könnyű őket megnyerni. Csak föl kell mutatni, mert általában egyrészt mindenki előbbre akar jutni, mindenki nagyon erős a helyi kötődés, szeretik a településüket. És ha meggyőzzük őket, hogy ez jó, akkor hamar mellé állnak. De egyébként meg hát mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, meg á, úgyse, meg... Tehát ezeket le kell győznünk, hát ez is a feladatunk. Marketingesnek nem csak kitalálni a feladata, hanem megnyerni az együttműködőket. Ezen is sokat kell dolgozni, ezért kellenek ezek a fórumok, ahogy megkérdezzük a lakosságot, elmondhatják a véleményeket, és aztán ez terjed. Tehát akkor ők lesznek a szövetségeseink, akik megnyerik a többieket. Tehát ez a rendszer, a marketing rendszere az hatékony lehet, csak sajnos mozgatni kell, és sokat kell dolgozni vele, amíg elérünk egy eredményt.
1: Ugye már több éve, de lehet azt mondani, hogy több mint 10 éve a kisvárosokkal foglalkozik professzor úr. A nagyvárosok miskolci szinten gondolkodnak-e turizmusfejlesztésben? Mert van egy nagyváros, legyen ez Miskolc, legyen Szeged, Pécs, Győr, van egy alap ott is. De hát ahhoz, hogy fejlődjön, hát mindig ott is újat kell nyújtani, vagy legalábbis felfrissíteni, és ahogy mondta a professzor, újra gondolni. Itt Miskolc vonatkozásában, itt is konkrétan már dolgozott a megyeszékhelyen professzor úr, de vannak-e törekvések ezen a téren?
2: Hogyne. Hát igen, én itt kezdtem Miskolcon, tehát már nem is tudom, hogy 20 vagy 30, 20, valami 30 éve az első stratégiát és turizmust is csináltunk, vagy részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belvárost, meg
3: elcsépelt dolgok, lehet ezt mondani.
2: Pincék is vannak sok helyen, ugye? Tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatná, csak még nem kellene ellődük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról, és ezt kellene kihasználni, hogy ez az újragondolás, ami most aktuális, mert a trendek miatt is, hogy Miskolcon is erőre kapjon, mert érdemes.
1: Akár kisváros, akár nagyváros tekintetében. Azért ez egy zsebben nyúlós történet, ugye, hogy valamilyen sikert elérjen egyik-másik település.
2: Igen, de az a jó a turizmusból, hogy nem csak a önkormányzatnak kell, a városnak kell csinálni, a turizmus alapvetően egy üzleti terület. Mi csak azért beszélünk egy város oldaláról, mert ennek a üzletnek a hatása az életmód, kultúra, térségfejlődés. De egyébként ez egy biznisz. Tehát ha ez jól meg van fogalmazva, ez eladható történet, akkor jönnek a milliárdok. Hát sose felejtem el, kitaláltuk 2000-es évek elején Miskolc vásárváros, és ilyen tervek voltak egyetemvárosnál, Diósban, különböző helyszínen, hogy kiállítás vásárváros. És hogy befektetőt is, kamarával csináltuk ezt a programot, és beleakadtunk egy angol befektető társaságban, közvetített nekünk egy budapesti ilyen pénzügyi ting. És akkor mondtam, hogy hát hogy fogjuk menni ez? Ne idegeskedj már, hát pénz annyi van, amennyi kell. Csak az ötlet legyen jó. Tehát nem az a baj, hogy nem találunk pénzt, csak az, hogy mire. És én ezt akkor 30, majd már 25 éve nagyon megtanultam, hogy csak ki kell találni a jó dolgot, és arra lesz pénz. És így van ez Miskolcon, és ki kell találni, és akkor nem kell megijedni, akkor lesz szálloda, akkor lesz majd attrakciófejlesztés, csak ezt a koncepciókat, amiről itt beszélünk, kell eladhatóvá tenni, és egy várost is eladhatóvá tenni.
1: Akkor egy marketing turizmus szakembernek az a lényege egyébként az egészben, hogy óriási nagy fantáziájának kell lenni?
2: Hát anélkül nehéz, mert pont ugye mindig újat kell kitalálni, mert ha a régit úgyis utározzák, vagy hasonlót csinálnak, és azt már nem lehet sokszor eladni, mindig egy újat kell kitalálni. Én mindig ezt élveztem, hogy valami újat kitalálni, akárhol, egyetemen, városban, akármilyen terület.
1: Vannak ötletek, tehát bocsánat, vannak olyan produkciók, amiket el lehet lopni máshonnan? Most nem országon belülre gondoltam, hogy azon túl.
2: Hogyne? Hát persze, hát azért mindenki néz a világban. Hát az egyik ötlet, amit már sok éve elloptam, és már majdnem meg is valósult, az az Euro Disneylandnek az ötlete Párizs mellett, amit már gyerekeim kicsik voltak, tehát már évtizedes történet. Ugye az a Verne Gyula regényeire felépített nagy vidámpark, de hát olyan, amelyik Európából mennek, és ilyen tematikus park sok épült. És akkor kitaláltuk, nem is tudom melyik program, de Miskolcnak is benne van a valamelyik stratégiájába, ez a magyar népmesék tematikus park. Hogy mi a népmesékről, és akkor abban van mindenféle attrakció. Mert ugye hát a családi turizmust azt elsőbb a gyerekek mozgatják. Tehát, hogy anélkül jelentős turisztikai érdeklődés, hogy a gyerekeknek nem kínálunk, uh-huh. az nem lehet. Tehát például, ha most nagyon akarnánk, ez Miskolcon még mindig meg lehet ezt csinálni, mert egyszer ugye a Kecskemétnek csinált, és akkor elkezdték 18 vagy 19-ben, és a Mercedes gyár, a németek kezdték el csinálni, hogy ez milyen jó. Csak jött a Covid, és leállt, és most, hát a Mercedes már most nem kezdte újra, de ott is érlelődik. Tehát most például egy ilyen történet, ami ezek a tematikus parkok, gyerekeknek szólnak, más téma is lehet, ezek ilyen jól bárhol eladhatóak, és mivel itt a régióban nincs, most a régió alatt 500 kilométert is értek, azért az egy nagyon ütős lenne itt, tehát Miskolc közlekedési útvonal ebben, akkor északról, keletről, tehát én ezt már rég megcsináltam volna, ha erre. Sőt, akkor ez az angol befektető ezt is megvette, ezt az ötletet, a kiállítás központot, csak egy harmadikat is megvett, ez a mezőkövesdi repülőtér, azt meg nem tudtuk odaadni neki, mert ott valami volt akkori kormányzat, vagy önkormányzatok, már nem emlékszem. A másik volt egy, hogy valami telket nem tudtunk a kiáltásra, és akkor ez egy lassú, akkor köszönöm, nem. És akkor elveszítettük, és az egész szál így elrohadt.
3: Tehát ebből a szakmában gyorsnak is kell lenni.
2: Igen, igen.
3: Mert nem lehet vacilálni.
2: Nem is, és azért kell mellé állni városvezetőnek, hogy ezeket simogassa és segítse a megvalósítást, ezért kell adott esetben programok, uniós pályázatok, tehát minden, ami még a vállalkozói oldalt segíti.
3: Uniós pályázatokat említette professzor úr, most, hogy több ezer milliárd forintot fog az ország megkapni, még azt nem lehet tudni, hogy mire, de hát a nagy emberek tudják. Ebből lehet városokat építeni majd? Lehet lenyúlni szegmensekből pénzeket?
2: Hogyne, jelentős. Most ugye nagyon gyorsan megvan a közlekedési infrastruktúra és egyebek azok, és az is nagyon kell. De a városok, tehát lesz ilyen projekt a következő jó néhány évben. Sőt, elmondom, hogy a városok függetlenül attól, hogy mit hoz a kormány, közvetlenül is mehetnek Brüsszelbe. Tehát vannak célzott városi szintű. Budapest egyet-kettőt nyert ilyet nagyobb fejlesztésekre. Tehát igen, be lehet hozni, mert ez a térségi kiegyenítődés, regionális projektek, azok nagyon preferáltak az Unióban. Tehát azok az igazi nagy történetekre érdemes kihasználni, azok, amelyek itt, mint az előbbi példa, és amit megmozgatják, utána már jönnek a többiek ennek az oldalán, a szálláshelyek, stb. Az mind megépülnek.
3: Tehát akkor most, aki valaki valamelyik településvezető hallja ezt a beszélgetést, és szeretné a települését felvirágoztatni, ezen a területen a Piskóti Istvánékat és társaságát lehet keresni, mert segítséget tudnak nyújtani.
2: Abszolút, abszolút, és köszönettel vesszük, meg szívesen csináljuk, mert minden ilyen siker az közös és jó érzés.
3: Professzor úr mondta a beszélgetésünk elején, hogy átadta a stafétát ugye itt a Miskolci Egyetem Marketing Intézetébe. Ezen kívül mi foglalkoztatja még? Ugye ez egy óriási nagy rész, amiről most beszélgetünk, de van-e más szál, amivel foglalkozni szeretne?
2: Hát vannak restanciáim a könyvírás és a tapasztalatunk kapcsán, amit megvan. Szeretném a városmarketing mellett, és azt már elkezdtem szervezni, a másik ilyen szakmai oldalt, az innováció témáját, és a vállalkozásoknak az innováció képességén dolgozni. Ez is egy olyan ügy, ami most szakmailag birizgál, és összekapcsolódik a városokkal is. Tehát a innováció, az ugye a városoknál is beszéltünk társadalmi, de a vállalkozásoknak ma versenyképessége meg együtt szó. És ott is van egy ilyen lemaradás, mert az innováció nem csak új terméket jelent, hanem gyártási technológiát, piaci munkát, és mindig azt kell innoválni, amit a verseny képessége elvár, és amikor költséget kell csökkenteni, akkor szervezeti, meg technológiai gyártási innováció. Tehát ezt a gyakorlatot szeretném szintén a Marketing Szövetséggel kicsit újra témává tenni, mert ebben is van egy ilyen gondolkodásváltási kényszer szerintem a vállalkozásoknál, és egyik kezdeményezője voltam 10 évvel ezelőtt ennek az egész témának, most újra elővenném. Tehát ha most szakmai feladatokat néz, akkor találtam magamnak bőven, és hát sok minden, az egyetemi világ is továbbra is érdekel, azon kívül, mert hát ugye az egyetemeket is újra kell gondolni, most ugye látjuk ezt a történetet, és nekem erre is van egy régi ideám, a negyedik generációs egyetem. Itt mindennek megvan a modellje már a világban, csak úgy mindegyikben időkésésben vagyunk, és ha más nem, akkor azt szeretném, hogy idehozni azokat a megoldásokat, hogy nálunk is szervesüljenek, mert az egyetemeknek is a feladata már régen nem csak az oktatás, vagy esetleg a kutatás, hanem nagyon komoly társadalmi hatásai vannak, többek között mondjuk a térségének a fejlesztésében. Tehát minden összefügg mindennel, és én ezt szerettem, ezt a szemléletet.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle lakásépítési programra. A hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudnak fordítani a projektre, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak. Így alakul ki a 2 milliárdos összeg, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A Wekerle lakásépítési program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. A miniszter kiemelte, hogy a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt. 4 induló közül Kocsis Jánost, a Böszörményi harmadik oldal egyesület jelöltjét választották meg Hajdú Böszörmény polgármesterévé a vasárnapi időközi helyhatósági választáson. A jelölt a szavazatok több mint 67,5%-át szerezte meg. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzített adatok szerint Kocsis János 5132 szavazatot kapott. A választási névjegyzékben szereplő majdnem 24 ezer helyi lakos 32%-a voksolt. A hajdúbihari Hajdúböszörményben polgármestert és egyéni képviselőt is választottak. A városban azért kellett időközi polgármester választást kiírni, mert a 2024-ben településvezetővé megválasztott Görögné Bocska Éva a Tiszapárt színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett áprilisban, az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében pedig május 4-én lemondott. Ugyancsak Hajdúböszörményben, a 7-es számú egyéni választókerületben pedig azért tartottak időközi képviselőválasztást, mert a 2024-ben megválasztott képviselő június közepén lemondott. Lévai Jánost választották Hajdú Bagos polgármesterévé 3 független jelölt közül a vasárnap tartott időközi helyhatósági választáson, tájékoztatott a helyi választási iroda vezetője. Rácz Melinda emlékeztetett, a Hajdúbihari községben a település képviselőtestülete május 6-án feloszlatta magát, ezért választottak polgármestert és képviselőket is. Hozzátette, a 879 érvényes szavazatból Lévai János majdnem 600-at szerzett, az eddigi polgármester 191 voksot kapott. A 6 képviselői helyért 18 független jelölt indult Hajdú Bagoson. Vasárnap is a gyerekeké volt a főszerep Miskolcon, ahol folytatódott a második játszótér fesztivál. A rendezvény 3 helyszínen, 9 különböző térrel és rengeteg ingyenes programmal várta a családokat. A Művészetek Háza, az Avasi Kilátó és a Csengei Kert is 10 és 17 óra között várta a látogatókat. A programokban pedig tudományos és kreatív játékok, hagyományőrző foglalkozások, LEGO élmények, VR programok és színpadi produkciók is helyet kaptak. Az Avasi Kilátónál például a Játékos Tudomány interaktív játékai, a Kezdetben a Jövő program, valamint a Kalandozó Komédium furfangos játékudvara mellett a Sakk Virtuóz is várta a vállalkozó kedvűeket.
0: Az időjárásról.
1: A szél egyre nagyobb területen megerősödik. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Zsikó Zoltán és zenekara Falusi Randevú lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A 2010-ben alakult Zsikó zenekar az egyik legtöbbet koncertező magyar népzenekar, a 2014-es Fölszállott a páva tehetségkutató verseny felfedezettjei. Sajó?

zenekar 2015-ben jelentette meg első lemezét Falusi Randevú címmel. A címválasztás nem véletlen, hiszen a fiatalokból álló zenekar generációjának természetes, hogy a néhány évtizedek kiveszett hagyományzenéjére szórakozzanak modern körülmények között, és így élesszék újra, így váljon lételemükké ez a kultúra.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

De nem csak a táncház, hanem a színpad is természetes közegük. Sorra hódítják meg kisebb és nagyobb színpadok közönségét Magyarországon és külföldön egyaránt. A Zsikó zenekar hangszeresei szólóikkal is színesítik a műsort, ami a Kárpát-medence számos tájegységét mutatja be. A zenekar tagjai Zsikó Zsuzsanna ének, Zsikó Zoltán ének, Kovács Márton hegedű, Hegedűs Máté hegedű, Margetán Máté fúvós, ifjabb Ürmös Sándor cimbalom, Fekete Márton kispuma brácsa, Lelkes András nagybőgő.

0: Zeneszáll című műsorunkat hallották, melyben Zsikó Zoltán és zenekara munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

Kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fel.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozat